0: Fesztivál szinte teljes időtartama alatt érkeznek dél-koreai művészek, akik a Városháza Parkban és a Rákóczi téren adnak koncerteket. A szervezők szerint nem csak fellépésekről van szó, hanem kulturális párbeszédről is, hiszen az elmúlt években látványosan erősödött a magyar és a koreai jazz élet kapcsolata. A Sláger FM híreit Ortutei Dórától hallották.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Műsorismétlés következik. És most indul a Slágerkult. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: ez a Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez pedig már a Slágerkult című magazin műsorunkkal ma is inspiráló beszélgetéssel valódi értékkel, értékekkel érkeztünk. Budapest és a vétel körzet, mindig mondom, pezsgő kulturális életének a legjavával. Kedves hallgatóink, üdvözlöm Önöket, Esmiller András vagyok, örülök, hogy itt vannak. Igen, ismét elhoztam a vétel között kulturális aktualitásait, méghozzá tudják, olyan alkotókkal beszélgetek estéről estére, akik nagyon is képesek hatással lenni a kulturális meg a zenei életünkre. Két régi, nagyon kedves barátunkat köszöntöm, akik már jó régen jártak nálunk.
2: Így van.
1: De örülök neki, hogy most újra itt vagytok. Kusszenda Eszter, most megyek a nem is az ABC, hanem az Illem sorrendjében. Nagy szeretettel, és Kókai Leventét.
3: Hello.
1: Mint a Red Bug formáció két oszlopos tagját, de hát a Red Bug az, mint most egy friss CD lemez, ami itt van a kezemben, és szívből gratulálok, mert nagyon
3: míves
1: már csak fogása is, meg csomagolása is. Szóval a Red Bug az igazából Kókai Levente.
3: Igazából igen, mondhatjuk.
1: Mert
3: én vagyok a zeneszerző, a részben szövegíró.
1: Meg az alapító.
3: Az alapító az mindenképpen, és hát a hangszerelő, a szervező.
1: Hát sok minden. Hát
3: gyakorlatilag igen, én szervezem.
1: És sokan vannak körülötted egyébként a projektben, mint például Eszter is, aki legalább 5 dalt énekel ezen a lemezen. Aztán 5 dalt meg nem ő, de hogy alkotótársakkal csináltátok végig ezt az új lemez folyamot is, meg majd a koncertet is, ami miatt érkeztetek.
2: Uh-huh. Így van.
3: Így van. Alapvetően én írtam a dalokat, mind a 10-et, 10 van a lemezen. Az Eszterrel dolgoztunk sokat egyébként, főleg a vokál szekción, uh-huh. a szólamokon. 5 dalt énekelő, 5 dalt meg nem. Ez azért van, mert 2 ezek közül instrumentális, tehát uh-huh. hogy az egy hangszeres megfejtés. 2 én énekelek, mondjuk, ha azt éneklésnek lehet nevezni.
1: Dalolsz.
3: Hát elmesélem inkább a történetet, illetve van egy dal, a Rational, az pedig Rob James Robson énekli, egy kanadai énekes, ismerhetik a hallgatók különböző David Bowie tribute uh-huh. formációkból Magyarországon sok helyen lépett ő fel.
1: Színes ez az anyag?
3: Szerintem igen.
2: Abszolút.
1: Egy hajóban nevezünk, ez a cím.
2: Igen.
1: Hát ahogy az alkotótársakkal is gondolom, egy hajóban.
3: Hát ez egy szimbolikus cím, mivel mi ketten az Eszterrel hajóztunk évekig, óceánjáró hajókon, és az ottani tapasztalásokat beleírtuk ebbe, vagy megfogalmaztuk olyan formában is, hogy nyilván egy ilyen hajón 70-80 nemzetből vannak ott a legénységben emberek, akik ott dolgoznak, és együtt kell működniük. Tehát, hogy ez egy ilyen szimbólum lenne így a mai világra, ahova jutottunk Magyarországon, Európába, vagy a világba, hogy egy picikét próbáljunk meg együtt uh-huh. dolgozni, hogyha egy hajó el tud úszkálni, illetve sok hajó el tud úszkálni a világtengerén, akkor az nekünk is kéne, hogy sikerüljön. Ez egy ilyen szimbólum, ezért ez a címe a lemeznek, és azért is, mert különböző nemzetiségű zenészek is vannak a lemezen, az Aldo Berasavedó, például a kolumbiai basszusgitárosunk, a Rob James Robson, ő kanadai, illetve van még egy Carlos Arnézen nevű videósunk, aki kíséri a zenekart.
1: De ezek ott köttettek, ezek az ismerettségek a hajón?
3: Nem.
1: Nem feltétlenül?
3: Nem feltétlenül. Az Aldónak a fiával zenéltem együtt a hajón, uh-huh. és akkor úgy ismertem meg őt. A Bowie Tribute dolgokon keresztül, amikben engem hívtak meg, de az uh-huh. már Magyarországon volt, az a Covid utáni időszak. A többi zenész kollega pedig régi új ismerősöm, akár visszamenőleg a Kőbányai Zeneiskolából származó.
1: Tehát csatlakoznak azért
3: igen,
1: az évek során.
3: Sok ember.
1: Köréd meg körétek emberek. Igen. No, hát azért Eszterrel már régóta tart a szövetség, a zenei szövetség.
2: Hát ugye én 22-ben csatlakoztam ehhez a zenekarhoz, tehát azóta most már azért 4 éve, hogy én is részese vagyok ennek a történetnek, és hát ugye aztán közben nekünk még ugye az életünk is összekötődött, mi ugye tavaly összeházasodtunk.
1: Hát szívből gratulálok. Olyan rég voltatok, hogy ez is került a figyelmembe.
2: Igen, hát most pont májusban lesz egy éve. Szóval, hogy egyébként ebben az egy hajóban nevezünk dologban ez is benne,
1: benne van.
2: Hogy mi ott ismerkedtünk meg, és akkor van ilyen az egyik dalban az Érkezünk be, hogy hajónk végre ugye révbe ért, tehát ez is rólunk is szól, hogy mi is, hogy megtaláltuk egymást, és összekötöttük az életünket.
1: De milyen jó volt az a hajózás, nem? Hogy az hozott még hát ilyen fajta
3: egyébként mi ott ismerkedtünk meg, tehát igen. Ott találkoztunk először. Aha. Az én utolsó szerződésem, illetve azt hiszem a...
2: Nem, az én utolsó szerződésem igen. Volt, te még mentél
3: mindegy,
2: utána.
3: A vége igen. Felé ott a Covid előtt még találkoztunk, akkor még semmi nem történt.
1: És megpecsételődött igen. Mégiscsak.
3: Igen. És egyszer csak itthon pedig folytatódott ez
2: igen.
3: A dolog.
2: Igen.
1: Szuper. Na hát, és a Redbug története is folytatódik, nem csak a lemezzel, hanem a bemutatójával. Ez a bemutatója lesz?
2: Így van. Aznap van a lemez bemutató koncert, amikor megjelenik a lemez.
1: Ja, hivatalosan. Hivatalosan. Értem. Ez május 15.
3: Május 15, muzikum. Ez hivatalosan akkor kerül fel az összes streamingre a lemez. A CD ugye már itt van nálunk, de hivatalosan akkor fog tudni hozzájutni a közönség a koncerten. Ezt meg lehet venni.
1: Na, azt pontosan tudom, hogy talán pont ma volt ugye próbátok.
2: Így van.
1: Ahol nagyon sok embert kell egyeztetni.
2: Igen, igen.
1: Nem egyszerű.
2: Hát ez nem.
1: Na, az hogy az zajlanak az a próbák? Meséljetek. Mi van ilyenkor?
2: Fú, hát ez igen, már az, hogy összeverbuválni ennyi embert egyszerre egy helyre, hát már ez ugye azért kihívás. És hát akkor ugye, hát szépen próbálunk így tömbösíteni akár, tehát például ugye Rob, akiről mondtuk, hogy kanadai, ugye már nagyon régóta itt él Magyarországon, de ő szegedi. Uh-huh. Tehát ő neki ugye fel kell jönnie Szegedről egy ilyen próbára, és akkor szépen mondjuk az ő dalait ilyenkor így tömbösítjük, hogy akkor ő mondjuk mikor jön a vonat, ahhoz képest mikor ér oda, és akkor utána mondjuk az ő dalait, azokat így egybe azt a mondjuk.
1: Erre is figyelni kell.
2: Igen, nagyon sok minden van. Ugye most még a Kuna testvérekkel még nem történt ilyen összpróba, ugye ők is
1: ők a Fortissimósok?
3: Ők a Fortissimósok, uh-huh. Kuna Tons, négyen vannak, ugye? A Márton, Bence, Gyula, Vali, és ők játszanak az iránytű című számban ezen a lemezen.
1: Te mindenki?
3: Hárman.
1: Aha.
3: De azért mondom, hogy négyük nevét, mert a koncertre viszont mind a négyen jönnek.
1: Értem.
3: Azt hiszem, hogy négy vagy öt dalba vendég szerepelni, ami szerintem roppant érdekes. Velük még nem próbáltunk.
1: Aha.
3: De az
1: még
3: jövő héten
1: az
3: velük is meg lesz, és a főpróbára jönnek, tehát hogy illetve a vokálpróbák azok azért viszont már zajlanak egy 2-3 hete, mert arra mi nagyon nagy hangsúlyt fektetünk. Uh-huh. Hogy ott egy három szólamú vokál szekció uh-huh. megszólaljon. A Garda Zsuzsa neve is mondhat egyébként.
1: Jó, és ott lesz valami, a Zsuzsa, innen csókoltatjuk, visszajár ő is a
3: tudom, műsorba. És Endrén Nóri a másik vokalistánk, tehát hogy ők gyakran, ugye mivel én is énekelek, meg a Rob is, gyakran három uh-huh. szólamban tudnak vokálozni.
1: Szuper.
3: Tehát az egészen.
1: No, hogyan zajlanak, tényleg a hangulatra vagyok kíváncsi, egyáltalán, ezt gondolom Levente állítja össze a setlistet.
2: Igen.
1: Hogy mi legyen egyáltalán a koncerten, meg hogy legyen, de hogy egy ilyen lemez bemutató az úgy zajlik, hogy minden egyes dalt eljátszotok?
2: Igen, el fogjuk játszani ugye az összes dalt erről az új lemezről, de hát látod, ugye ezen 10 dal van uh-huh. ezen a lemezen, hát
1: az
2: 10
1: kevések.
2: Dal, az meg igen, kevés koncert egy koncerthez, ez. Igen, nyilvánvaló. Tehát mindenképpen olyan dalokat is el fogunk játszani, amik korábban már megjelentek. Illetve lesz két feldolgozás.
3: Hát az nem titok, hogy az két bófi feldolgozás aha. lesz, a Rob miatt, de azt nem ugye. Mondjuk, hogy melyik aha. kettő.
1: Okay.
3: Illetve nyilván az én első a Redbug első lemezéről lesz egy 4 vagy 5 szám, és illetve a köztelt 11-12 évben is születtek dalok, amik ilyen formán nem jelentek meg, de fenn vannak mondjuk a platformokon. Ott is lesz azt hiszem 2 vagy 3 olyan dal, illetve van 2 vers megzenésítésünk, amit beemeltem ebbe a
1: hát,
3: történetbe.
1: Ezért volna a következő, hogy azért a szerzők között még Adi Endrét is felfedeztem.
3: Így.
2: Így van.
3: Így van, ott megszorultunk egy picit, hiányzott egy rész az egyik dalban, és én felütöttem egy Adi kötetet. Az volt ott a kezemnél, és mondtam, hogy akkor ahol kinyílik. És a
2: és pont egy
3: nem
2: hajós
3: tudom, hogy mi a, most nem üteszem a címe.
1: Hát a Csobbanás a címe.
3: Igen, de az Adi versnek nem az a címe. Aha. Piros hajók kék óceánon valahogy, és abból kiszedtünk sorokat, mert hogy ma már ezt meg lehet tenni, uh-huh. és beleillesztettük, mint egy ilyen rappes, én azt hiszem, hogy ezt hívhatjuk, egy picit ilyen rappes résznek a dal közepében.
1: Na, nagyon most, de irodalmi.
2: Igen.
1: Köntösben.
2: Igen.
1: Úgyhogy már csak ezért is érdemes, kedves hallgatóink, a muzikumban látogatni. Itt játszottatok már ott a muzikumban?
2: Igen, mint Redbug tavaly március 15-én, mint előzenekarot felléptünk.
3: Kaptunk
2: igen.
3: egy fél órát a Get Nose.
2: De még így önállóan soha.
1: Koncert helyszínként jó hely egyébként?
3: Szerintem igen. Zseniális.
1: Jól szól?
3: Jól szól. Nem túl nagy a színpad, főleg egy ekkora produkciónak, de el fogunk
1: félni. Mennyire lesztek a színpadon akkor?
3: Hát lesz olyan pont a finálénál, ahol 12-en.
1: Az szép.
3: Hát azért a négy alapzenekar, 4 plusz 3 vokalista, plusz 4 fúvós, plusz a Rob, tehát hogy az izgalmas, de meg fogjuk oldani.
1: És hol próbáltok egyébként?
3: Hát nekem van egy próbatermem a Kőbányán, ez egy ilyen óradíjas próbaterem.
2: Ez a szávaterem.
3: 55 négyzetméter az elég nagy ahhoz, hogy kényelmesen.
1: Azért beszéljünk elférünk. Így a kulisszatitkokról, mert tényleg érdekel, hogy amit ti például ott a próbán hallottok, az fog majd visszahallani?
3: Ez egy nehéz kérdés. Hát nem, remélem, hogy nem, mert a próbákat én hangosítom, és mindamellett, hogy nem vagyok szerintem egy nagyon rossz hangosító, de miközben zongoráznom kell, meg figyelnem arra, hogy a backing trackek induljanak, az meg a takjelek, az nagyon nehéz. A zenekari része fülmonitorral fog dolgozni az énekesek, mert hogy úgy azért sokkal jobban és tisztában lehet énekelni, hogyha hallják, amit csinálnak a saját fülükben, olyan hangerőben, olyan arányban, ahogy ők állítják be.
1: Jogos.
3: És akkor lesz egy pár rendes monitor a színpadon, mert mondjuk a gitárusunk, meg a basszusgitárusunk, ők nem, meg egyébként is jó, ha van, de az a hangzás az ott fog kialakulni aznap délután. Illetve hát van nekünk egy saját technikusunk, a Prohászka Feri, ő le fog jönni egy próbára, és előre megpróbálunk beállítani egy csomó mindent, amit lehet, hogy ne ott kelljen, mert az 12 embernek beállítani ott az sok.
1: Jó, megtesztek mindent.
3: Abszolút.
2: Persze.
1: Azért, hogy ez egy maradandó élményt adó este legyen.
2: Hát igen, nagyon igyekszünk. Igen.
1: Mi lesz az első dal? Nekem mindig ez a fejlővésem, hogyha lehet spoilerezni, hogyha van intro, akkor az intro utáni legelső dal, mi az például egy új dal, vagy egy régi?
3: Ez egy régi dal lesz. Az előző lemezemről egy ilyen tempósabb, az a cím, hogy Are We Lost, ez egy kérdőjel, hogy el vagyunk-e tévedve. Na, annak hát van egy pici
1: utána
3: intro-jel.
1: Azért már egy hajóba elvesztek, úgyhogy már
2: hát aztán már visszatértek.
3: Azt el lehet mondani, hogy van egy pici a koncertnek nyilván, tehát régebbi dolgokkal kezdünk, és van egy szünet, és a szünet után fog érkezni az új lemeznek a nagy része, tehát ez így van.
1: Szuper. Hogy zajlik nektek otthon, akkor most már kérdezhetem így otthon a házaspárnál az alkotás?
2: Igen.
1: El kell vonulni, vagy pont, hogy nem kell elvonulni, mert két dudás van?
3: Nem, mert nem. Én írom a zenét. Igen. Tehát, hogy én megcsinálom a dalt, általában, amikor már hallgatható állapotban van, és van egy dallam, meg van egy elképzelés, ez hogy fog szólni, akkor azért lehívom, hogy hallgass, hogy elküldöm neki, hogy lehívom, hogy hallgassa meg, hogy jó a hang, nem, vagy tetszik-e egyáltalán.
1: Aha.
3: Mert van olyan, ami azt mondja, nem, akkor azt vagy megoldom én, aha, vagy instrumentális lesz be, vagy kihagyjuk. Ami tetszik, azt megkeressük azt a hangterjed, azt a hangnemet neki, ami neki jó. Mert azért megírom G-durba, az neki lehet, hogy nem lesz jó. Tehát, hogy ez ilyen. És onnantól indul el egy ilyen nagyon hosszú hangszerelési folyamat, az nálam a hónapok.
1: Mert pepecselsz?
3: Én írgalmatlanul sokat.
2: Igen, és aztán igazából ahol nekem a leginkább nagy szerepem van, az mindig a vokál. Mert ugye azért az, hogy én ugye hát egészen kis gyerekkoromtól zenét tanulok, meg énekelni tanulok, meg én 20 évig énekeltem kórusban, így aztán nekem az, hogy én szólamokat énekeljek, az nem probléma. Magas, alacsony, magas, mély, minden, teljesen mindegy, mindegyik megy. És akkor, amikor elkészül egy dal, és akkor hát mi nagyon szeretjük az ilyen nagyon dús vokális dolgokat.
3: Tehát itt lehet gondolni mondjuk egy Toto vagy egy Pink Floyd olyan dalaira, amikbe tényleg kiteljesedik a vokálszekció, e felé igyekeztünk, vagy igyekszünk mindig.
2: Igen.
1: Tehát kb. Így fog szólni majd a
3: nagyon
1: május 15 is?
2: Igen, igen.
1: A muzikumban.
2: Szóval nekünk ez az alapvető ilyen becsípődésünk, hogy nagyon szép, nagy ívű vokálokat.
3: Tehát igazából a közös munka az nálunk a vokál szekciónak a kidolgozása.
2: Igen.
3: De az is sok idő, meg érdekes.
2: Igen, és ezeket ugye mindig én éneklem föl.
3: Tehát a lemezen az összes vokál szólam az ő.
1: Az Esztené.
2: Igen, igen.
1: Szuper. Jó, a Michael Jackson pólót.
2: Ja, köszönöm
1: most
2: szépen.
1: Mondom. Láttad a filmet, vagy láttátok?
2: Láttam a filmet, igen, pont most láttam a hétvégén. De hát nekem ez egy, nekem ő azért egy sokkal nagyobb élmény egyébként az, mint hogy film, vagy nem film. Én találkoztam vele élőben. Mikor? Kisgyerekkoromban.
1: Ezen a koncerten, ami itt volt Pesten?
2: Nem. Nem, én 94-ben találkoztam vele. Az én anyukám a Bethesda gyerekkórházban dolgozott, és ő ugye oda jött jótékonykodni meg a Heimpába. És mi otthon ültünk, amikor ez hétvégén volt, és hívott minket a főnöknője, hogy gyertek be azonnal, mert hogy ide jön a Michael Jackson. És akkor bementünk, és mindegy, ott próbáltuk ott meglesni őt, úgy követni, meg ilyesmi, és egy ponton feladtuk, hogy nem lehet hozzá közel jutni, úgy igazán. És akkor lementünk a lifttel egy emeletet, és kinyílt az ajtó, és ott állt. És azt mondta a férfi, aki ott kísérgette, az a magyar férfi, én egy 9 éves kislány voltam ekkor, hatalmas Michael Jackson rajongó, és azt mondta nekem, hogy oda mehetek.
1: Óriási.
2: És kaptam egy puszit, megölelt, és utána féltérdre ereszkedve aláírt nekem egy plakátot.
1: De jó, na, úgyhogy, akkor szóval, ez hogy az nekem, elkísér az élmény.
2: Igen, igen, szóval nekem azért a Michael Jackson az egy más, okay. másik Megértettem. Dolog. Igen. De láttam ezt a filmet.
1: Ez ennek a koncertje volt, ennek a lemeznek a igen, az egy dupla lemez.
2: Igen, ezt jött ide reklámozni. Mm. Annak idején.
1: És az mikor volt a koncert? 95-ben?
2: A nem, azt hiszem 96-ban volt a koncert.
1: Két évvel később?
2: Igen.
1: Jött, aha. Azon már én is ott voltam, mikor az akkori Népstadion. Az
2: igen. Igen, igen.
1: A kedves hallgatók meg május 15-én legyenek ott a Muzikumban, a Red Bug koncerten. Egyszer és megismételhetetlen? Így ebben a formában ez a 12
3: biztosan,
1: emberrel?
3: Biztosan. Igen. A tapasztalat nem azt mutatja, hogy 12 embert össze tudok tartani aha. hosszú távon ilyen dolgokra. Biztos, hogy lesz következő.
1: Ne hagyják ki.
3: Következő.
1: De az már egy más.
3: Az egy másik történet.
1: Az egy más. Ahogy te tulajdonképpen a projektekben is mindig mással.
3: Abszolút.
1: Vagy más társakkal dolgozol.
3: Igen, igen.
1: Ami vannak, nem egy ördögtől való dolog, mert miért ne lehet?
3: Vannak visszatérők.
1: Projekt alapon működő.
3: Tehát van például most a Nagy Zoli gitáros, ami az első lemezen is játszott, kihagyott egy pár évet, most megint itt van velünk. Tehát, igen. Hogy...
2: És hát ugye a Garda Zsuzsa is azért merült fel most mindenképp, mint vokalista, mert ő is énekelt már Levente első lemezén. Uh-huh. És most egyébként ő azokat a dalokat fogja újra énekelni, majd ott élőben, amiket ő énekelt a lemezen.
1: Értem.
2: Tehát, hogy azért itt minden valahogy egy kicsit úgy összefolyik,
1: koncert ilyen szempontból.
2: Igen.
1: Igen. Nem érdemes kihagyni. Most ezzel keltek, fekszetek? Ez a prioritás?
3: Abszolút. Hát én szerintem egy éve. Szörület, persze.
1: Már akkor lehetett tudni? Meg
3: nem a koncert, tehát hogy maga a lemez, ja, ez egy folyamat, és nyilván az, és nagyon nagy szerencsénk van, hogy egyébként hogy a Muzikum bevállalta ezt, hogy nekünk egy egész estét odaad, és azt már decemberben le kellett kötni, tehát hogy mi azóta igazából, ez körülbelül február óta.
2: Igen.
3: Nyomjuk ezt a történetet, hogy ez megvalósuljon.
2: Hát igen, meg inkább a marketing, szóval, hogy ezt azért ugye valahogy az emberek tudomására kell hozni, hogy lesz ez a koncert, és hogy mi nagyon várjuk őket szeretettel, de hát ugye az embernek ehhez egyfajtában posztolni kell, mindenféle kreatív dolgokkal kell
1: nagyobb
2: előállni.
1: Az
3: egyébként nekem nagyobb, igen. Tehát hogy én attól ideges tudok lenni, hogyha igen. Ha lemarad, elmarad, nincs rá idő, nyilván, tehát az ember próbál zenét ír, akkor az utolsó gondolat az, hogy ezt föl kellett volna venni és kitenni. Aha. Mert ez volt az érdekes.
1: De te ezt végig tudod jó szívvel? És akkor mind a kettőtöket kérdezem, végig tudjátok jó szívvel hallgatni a dalokat? Tehát nem igen. Az van, hogy mennyit, mit kellene még máshogy csinálni?
2: Nem, hát egyébként most idefelé jövet, ugye hát ma érkezett meg a CD, igen. És most idefelé beraktuk az autóban a lejátszóba.
3: De nekünk még van CD lejátszónk.
1: Még egy nekem is van, úgyhogy azért örülök neki, hogy úgyhogy, még ma meg fogom
2: hallgatni. Úgyhogy mi ezt ma végighallgattuk ahhoz, azért, hogy tényleg átéljük azt, hogy most ez egy CD, mi berakjuk, meghallgatjuk.
1: Na most őszintén tudtátok élvezni a dalokat?
3: Egyébként olyan volt a...
1: Tudtatok külső füllel?
3: Pont azt mondtam, hogy úgy hallgatjuk, mintha még sose hallottuk volna.
1: Hát ez a jó benne.
3: Uh-huh. De döbbenetet beraktuk, és így úristen, de jól szól. Na. Pedig legalább, nem tudom, tehát a keverés is megvan már nem, november óta.
1: Tehát okozott olyan örömöt?
3: Abszolút.
2: Igen.
1: Hallgatóként
3: hát
1: meg,
3: hogy kész van.
1: Ja, oké.
2: Okay. Igen, igen. Egyébként tényleg az élmény, hogy kész van. Hogy, és most már ehhez nem lehet hozzányúlni. Tehát ez már ott van a CD-n, ez már nem lehet
1: és hozzányúlni. Hangosan hallgattátok legalább
3: nem.
1: Az autóban?
2: Nem.
3: Én már annyit hallgattam hangosan, hogy szépen halkan, hogy jó, arányok jól szólnak, tehát hogy nyilván jól szólnak, mert átnéztünk mindent, de az ember még mindig egy picit úgy fél. Egy picit fél, hogy hát, ha valami benne maradt.
1: Aha.
3: De nem.
1: Nem maradt benne.
3: De nem maradt benne.
1: Hát kedves hallgatóink, szívből ajánlom, Red Bug egy hajóban nevezünk, bármelyik streaming platformon, vagy gondolom tőletek ezt meg lehet vásárolni?
3: Ezt meg lehet vásárolni a koncerten.
1: Na, mondjátok el, hogy hol.
3: A koncerten május 15 az ott kapható lesz, illetve hát utána majd meglátjuk, hogy milyen platformokon lesz esetleg rendelhető, de meg fogjuk oldani. Tehát, hogyha
1: webshop van, esetleg,
3: még nincs
1: vagy
3: webshop,
1: nektek, ha írnak,
3: még nincs
1: akkor...
3: webshop, de ha írnak nekünk, akkor mi tudunk küldeni, de ezt meg fogjuk oldani. Egyébként a platformok, a streamingeken is, ugye május 15-én érkezik az egész lemez, viszont fent van már 3 dal singleként a lemezről. Hát ezt
1: amit akár hallgatni. Most, ha elköszönünk.
3: Azt most abban a pillanatban rá lehet kattintani.
1: Oké. No, hogy és hogyan találunk meg benneteket? Most a végén ezt mondjátok el.
3: Facebook, Instagram, oldalra. TikTok, Redbug. Redbug Band.
1: Redbug,
3: így kell írni.
2: YouTube-on is
3: YouTube-on is Redbug, mindenhol Redbug.
2: De okay. Egyébként, hogyha valaki eljön a koncertünkre, akkor ott is készülünk egy ilyen kis ajándékkal, ezek ilyen kis pici papírhajók amiket a Levente kisfia hajtogatott saját kézzel.
3: Azon van egy QR-kód, ami rávisz a Linktrinkre, ahol óriási, is ott van az összes.
1: Óriási. Pont azt néztem ki magamnak a papírhajódalt.
3: Az egy darab zongorás történet.
1: Na, akkor pláne kíváncsi leszek. No, hát de egyébként Kuszenda Estert és Kókai Leventét megtalálják a egyébként is meg, a persze. Platformokon írhatnak nektek. Abszolút. Köszönöm, hogy itt voltatok, mindig élmény, amikor jöttök, úgyhogy a következő mérföld

0: Slágerkult.
1: Mondtam, hogy nem kell sokat várni, már is itt vagyunk a Slágerkult második részével. Ugyanolyan fontos téma és ugyanolyan fontos vendég, illetve vendégek, mint az előző részben természetesen. Tudják, ennek a műsornak az egyik specialitás, hogy az alkotók villámgyorsan adják át itt a stúdióban egymásnak nem csak a kilincset, hanem a mikrofont is. És változatlanul olyan alkotókkal beszélgetek, akik igenis képesek hatással lenni a kulturális életünkre, és képesek értünk miattunk dolgozni és tenni a dolgukat. Hát még szerintem, aki spirituális segítő és családállító, az nagyon is hatással tud lenni mindenre, mert mindenünket áthatja. Úgyhogy nagyon köszöntöm sok szeretettel Hadonyi Biankát, nem először, nem is utoljára ebben a műsorban. Örülök, neked rég láttalak.
2: Szia, köszönöm szépen a meghívást.
1: Hogy megy sorod?
2: Jól vagyok, köszönöm szépen. Ami miatt most itt vagyok, az inkább a családi állítás vonal.
1: Hát akkor
2: ami...
1: azt kell mondani, hogy egyre jobban, nem?
2: Egyre jobban, igen,
1: hogy
2: igen.
1: Bővült a kínálat a spirituális segítői eszközök között, és ebben a műsorban ugyan már sokan, meg sokféleképpen beszéltek a családállításról, és nem is baj, hogy mindenki mondja a magáit ezzel kapcsolatban. Kíváncsi vagyok, hogy te mit találtál ebben, és mit tudsz adni az ember.

0: 11. kerületben vagy, ugye, az Ulászló
1: igen,
0: utcában?
1: Igen, igen, Budán a 11. kerület, Ulászló utcában vagyunk, és csoportos családállítással is foglalkozom az egyéni mellett.
0: Ja, hogy van egyéni is?
1: Igen, igen, ezt egyénileg is lehet, de hogy elindultak a csoportok is most már. Aha. Csoportosat nagyon szeretem, mert az annyira, tehát amíg az egyéniben bábukkal dolgozunk, a csoportosban pedig életre kelnek ezek a bábuk.
0: Na látod, de milyen jó, hogy most jöttél, mert ahogy mondtam is, már gyakran beszéltek ebben a műsorban erről, na de azt még én nem is hallom, azt se tudtam, hogy van egyéni családállítás.
1: Igen, igen, az is ugyanúgy rá lehet hangolódni egyes bábukra, hogy ugye ráhangolódik a személy, aki eljátsz a csoportosban, és ugyanúgy jönnek érzések, testérzetek, gondolatok, emlékek, amik által ugyanúgy rendezni lehet ezeket a családi mintákat, a transgenerációs programokat, amik bennünk élnek.
0: De és van ilyen, létezik ilyen, hogy melyik a hatékonyabb? Vagy mind a kettő egyformán?
1: Ez egyéni. Aki még zárkózottabb, és nem szeretne mások előtt megszólalni, annak az egyéni, de vannak olyanok, akik, sőt, majdnem mindenki ilyen, aki egyénire járt, és akkor elkezdte a csoportosat, és ez már egy más érzés neki, vagy egy újabb próba, és nagyon tetszik neki az is. Úgyhogy szerintem aki, amiben jól érzi magát. A csoport az is jó, mert egy kis bizalmat is ad, önbizalmat is, és bizalmat is az emberekben, mert mindig bejönnek, kicsit zárkózottabban bemutatkoznak, és a végén úgy mennek el pár óra után, mint akik ezer éve ismerik egymást, és szeretik egymást.
0: Milyen
1: és
0: jó, hogy ezt mondod, mert a közösségépítő szerepe ennek felértékelődik.
1: Igen, tehát hogy olyan, mintha új barátokra lelnének, és hogy csak egy kis ideig is van bennük ez máskor is, más társaságban is el tudják vinni magukkal ezt az érzést, és bátrabban mernek nyitni.
0: Te vezeted ezt a kört, ugye? Tehát te vagy, minek hívják ezt?
1: A családállító, igen. Nem, én úgy érzem, hogy nem én csinálom, én ott teljesen ki vagyok kapcsolva, és átengedem magam annak, ami ott zajlik.
0: Te egy közvetítő vagy ott?
1: Én közvetítőnek mondanám magamat, igen, és tényleg csodálatosan működik, mindenki, tehát hogy hasonló emberek, hasonló problémákkal jönnek össze mindig emberek, és a végén el szokták mondani, hogy mintha mindenki problémája az ő életükből egy kis darabka lett volna, tehát hogy annyira összefonódnak azok az energiák és dolgok, hogy nem véletlen soha, hogy kik ülnek ott, és kik tudnak eljönni, vagy kik pont nem.
0: Egyébként azt ki lehet mondani, hogy hasonló problémákat cipelünk, csak más-más
1: verzióban,
0: meg köntösben?
1: Hát igen, de hogy aktuálisan éppen valakinek mondjuk pont a párkapcsolatával, vagy éppen egy betegséggel, vagy tehát, hogy
0: és
1: éppen
0: akkor a másiknak
1: mivel van.
0: Is pont az.
1: Igen, hogy vagy volt olyan életszakasza, amire még nem kapott választ, és megtörtént vele, és itt most választ kapott azzal, hogy egy másik ember állítását, történetét hallgatta meg, és a megoldását, hogy...
0: Tehát az univerzum összerendezi.
1: Összerendez mindent, igen.
0: Férfiak,
1: igen.
0: Nők egyaránt?
1: Igen, igen. Hát a férfiak valahol... egyre nyitottabbak egyébként.
0: Tényleg?
1: Igen, igen. Mostanában szinte 90%-ban nők keresnek meg. A nők nagy része már erre szerintem nyitott az én környezetemben, de most már a férfiak is jönnek rá arra, hogy hatással vagyunk az életünkre, és hogy valamit itt bent kell rendezni ahhoz, hogy kint is megjelenjen a külvilágba.
0: A családállítás előnyeiről, hatásairól beszélj, kérlek. Tehát mi az, amit meg tudunk oldani ezzel a terápia, ezt lehet annak nevezni?
1: Önismereti technikának szoktam nevezni.
0: Tehát mi mit tudunk megoldani? Letenni régi terheket, amit viszünk gyerekkorunk óta? Vagy cipelünk?
1: Én csak az én életemről tudok beszélni, és akik hozzám járnak, hogy mindent, szerintem mindent. Van, hogy egy probléma több mindent körülöl el. Ha valakinek van egy bizonytalanság érzete, vagy egy önbizalom hiánya, vagy egy akár egy problémája, hogy párkapcsolatilag, vagy baráti, vagy munkaelvesztés, bármi, sorolhatnám itt, hogy mik vannak, kihathat az összes részre az életünkben. Szóval van, aki jön 50 darab problémával, uh-huh. hogy neki ezek lennének majd sorra, és egyel meg tudunk oldani 35-öt. Tehát, hogy vannak olyan sorsok, amiket örökölt sorsok, ha úgy tetszik, vagy programok, amik ősöktől vannak bennünk, vagy esetleg olyan személyek, lelkek a családunkban, akiknek a története rejtve maradt, vagy nem nincs rendesen tiszteletbe tartva a helye. Bármi olyan dolog lehet a családban, amik miatt feszültség van és zavarodottság egy adott személyben. És ha ezek említésre kerülnek, megbékélésre kerülnek, már nem szülnek haragot, akkor egy hatalmas nyugalmat és bizalmat, reményt kaphatunk így az univerzum felé, hogy ezt így megmutatta, és ez elérhető, és szerintem nyugalom az, amit el lehet érni, kiegyensúlyozottság.
0: Az jó jön.
1: Igen.
0: Ebben
1: igen,
0: a nem könnyű igen. időszakban.
1: Én azt szoktam, vagy én úgy érzem, hogy ez egy teljesen más gondolkodásmódot takar maga mögött, hogy igenis, ha történik velem valami, akár személyhez kötött, akár szituáció helyhez kötött dolog, nem haragszom, és nem a bűnbakot keresem kívül, mint egy, most így mondom, de mint egy gyerek, hanem felelősséget vállalok saját életemért, és megnézem, hogy miért történik velem ez a szituáció, és annak más energiája van. Nem azt táplálom, hogy mindenkinek mondom azt, hogy ez és ez a személy, vagy bármi külső tényező ezt csinálta velem, és méregből beszélek haragból, hanem hogy lehet az én életemben ilyen személy, aki ezt csinálta velem? Miért van bennem ilyen rossz érzés? Miért látok ebbe az emberbe ilyen rosszakat? És ezt mind meg lehet nézni családállítással, és nagyon szépen megmutatja, megmagyarázza, és el is száll a haragunk.
0: Uh-huh. Az nem rossz.
1: Hát ez nem rossz.
0: Mert saját magunkat terheljük ezzel, hogyha haragszunk valakire, ugye az téged
1: persze,
0: mar.
1: Persze, főleg ha azt nézzük, hogy minden, amit teszünk, az visszatér hozzánk, akkor a harag ugyanúgy, tehát harag haragot szül, megoldásnak nem érzem, egy magunk előtt tologató problémának érzem ezt.
0: Hol lehet megtalálni téged, ezt mondjuk el így a beszélgetés közepén?
1: Budapesten a 11. kerületben az Ulászló utcában lehet megtalálni, és a Spirit Budában továbbra is egyéni
0: kezelésekkel, konzultációkat
1: igen,
0: tartasz. adonyibianka.hu?
1: Igen, www.adonyibianka.hu a címem. Minden fent van, az aktuális esemény is fent van, és ott az elérhetőségeim is megtalálhatóak.
0: Azon gondolkodtam, amíg vártalak ide a stúdióba, hogy oké, egyre többen nyitottak, és el is mennek mondjuk a családállításodra, de ez a nyitottság, ez ott is tart? Tehát amit mondasz nekik, hogy most akkor ezt kellene csinálni, én egyszer voltam családállításon, csak azért sejtem, hogy ez milyen lehet, akkor megteszik, amit kérsz? Tehát csinálják a feladatokat?
1: Hát igazából ez ugye ott...
0: Noszogatni kell.
1: Hogy ott a helyszínen? Ó, nagyon, nagyon. Tehát mindenkiből ömlik a szó, és ömlik. Nagyon-nagyon fantasztikus. Tényleg fantasztikus. Úgy gyorsan is végzünk, mármint ahhoz képest, hogy van, ahol tényleg döcögősen megy. Nagyon átadják magukat. Én úgy érzem, hogy érzik az emberek, hogy kell a változás, kell a jelenlét, hogy ott legyenek, és hogy tegyenek ezért. Mm. És ha már eljönnek, akkor 100%-osan ott tudnak lenni. Mm. Biztos, hogy ez is egy tudatossági szint, hogy jelen tud lenni ennyi ideig, és kizárd a dolgokat, de én úgy érzem, hogy körülöttem ilyenek, akik jönnek.
0: Mi van az érzelmi kitörésekkel? Én amikor voltam ott mindenki sírt, meg mindenfélét csinált.
1: Hát igen, előfordul, sőt, igen, az mindig van. A sírás egy jó elengedés. Nyilván a fájdalom az feltör, és ezt kell megérteni, meg kell nyugtatni a másikat, elmagyarázni, hogy honnan jön, miből jön. Uh-huh. Tehát onnan addig nem megy el senki tőlem, amíg egy pillanatig is rosszul érzi magát, mindig el szoktam mondani, hogy bármi van, hívjanak, írjanak, tehát hogy én mindig ott vagyok, és elérhető vagyok számukra, tehát hogy ez soha nem volt kétség. Tehát nálam olyan, hogy nem veszem fel a telefont, vagy nem hívom vissza, vagy nem írok vissza, olyan
0: nem terhes volt. Egyébként. Tehát nem addig kellene, hogy tartson ez a...
1: Akik járnak hozzám,
0: ja, hogy a rendszeres azok,
1: igen, náluk leesett, nem. Okay. Persze, ő nekik, úgy érzem.
0: Boldogtalannak, aki ne, egyszer volt, jó?
1: Nem, akik járnak, és én tudom, hogy ennek az lesz a vége, hogy ők is megtalálják a saját kis biztonságukat, uh-huh. és néha már egyet kérdeznek, válaszolok egyet, és már mosolyognak, és uh-huh. köszi, csak ezért bocsi, hogy zavartalak, de hogy ez így működik
0: Bianca,
1: nálunk.
0: Mi van nálad? Ott kell ölelgetni egymást ezeken a családállításokon?
1: Ezt megkérdezem, ugye attól függ, hogy a szituáció, hogy hozzá, hogy szeretnék egymást megölelni, és akkor ezt ők mondják, nem kötelező, de van, hogy az ember érzi, hogy igen, most jó lenne egy ölelés, meg amint mondtam, hogy ott abban a térben annyira szeretik egymást
0: jó,
1: már.
0: Jó, oké, az más. Tehát, hogy... Én egyszer tapasztaltam egy pár szó, olyat ilyen mindenféle spirituális magát gurunak nevező őrültnél, hogy ölelgessük a másikat, és mondjuk neki, hogy te egy csodálatos ember vagy. És úgy voltam vele, miért ölelgetnék én vadidegen embereket, és miért mondanám nekik, hogy te egy csodálatos ember vagy, mikor nem is ismerem őket. Mit tudom én, hogy csodálatos ember?
1: Nem, ahhoz hát kell...
0: Ráerőltetni másra az...
1: Igen, ahhoz kell egy olyan közeg, de egyébként én már az ellenkezőjét is láttam, hogy valaki ugye pont ezért, mert hogy ez elterjedt ez az ölelgetés, hogy ez nagyon kell, pont ezért azt mondja, hogy ne ölelj meg. És az meg a másik, hogy vajon ő mitől félhet, hogy mi történhet, ha az ő energiáját megkapja. Tehát ez is egy kis félelem, de ebben is meg kell találni az egyensúlyt. Valakikkel természetesen jön az a persze, de nem kötelező, de amikor az ember fájdalmakat él meg belül, és éppen az dolgozza fel, és ott van egy olyan ember, aki segíteni tud neki, mondjuk uh-huh. én, mert általában ezek az embereket, ezeket már így közel érzem magamhoz, akkor jól tud esni nekik egy ölelés.
0: Uh-huh. Jó, én mindenkit meg szoktam kérdezni még arra is, hogy puszíthatok-e az ide látogató vendégeket, szóval van ennek, ki lehet húzni a méregfogát.
1: Igen.
0: Egyébként az egésznek.
1: De hát azért érzed is, hogy...
0: Abszolút, abszolút. No, te hogy érzed magad ebben az új? Nem, mennyire új neked ez a segítői szerep? Mert ugye minden segítség más.
1: Igen,
0: más.
1: Csoportokat csináltam eddig is, így tudatosságról volt szó, mantrák, többi spirituális vonalon. Úgyhogy csoportokba dolgozom, az élet az vezetett mindig a csoport felé, és most úgy érzem, hogy ebbe van egy kis racionalitás is, hogy szabályok vannak, hogy mit, hogy kell, ez nagyon tetszik, ez földiesíti egy kicsit, nem annyira elvont dolog, és van benne egy olyan dolog is, hogy ugye azok jönnek ki eredménynek, ami itt ebben az életben volt. Tehát a spiritualitás mindig beszél előző életről is, olyan dolgokról, amiket úgy nem tudunk igazán, és ebben pedig csak a mostani élet nem biztos, hogy élő, de a rokonaink, a családunk, a jelenlegi családunk, ami részt vesz, és ez is nagyon szerintem fontos, hogy kézzel foghatóbb az embereknek, úgy érzem. Úgyhogy ez megint nekem egy ilyen kis balanszolás, egy kis egyensúly, úgyhogy nagyon jól érzem benne magam, és remélem, hogy minél többen megtapasztalják ezt a fantasztikus technikát.
0: Azt mondod technika, de mennyire könnyen elsajátítható? Meg aztán otthon ezt tudják csinálni?
1: Vagy otthon nem tudják. Ezt ugyanúgy mondom, hogy ez önmunka, ugye, önismereti munka. Én havonta egyet ajánlok, akármilyen technikával dolgozik az ember, szerintem havi egy kell mindenkinek, ha már valaki úgy érzi, hogy hú, én már nagyon sokat dolgoztam a szülőkön, a tudatalattin, a mindenen, akkor pedig szinten tartásnak. De azért az élet mindig gördít elénk feladatot, egyre nagyobbakat, és ezzel szerintem havi egyszer kell foglalkozni. Úgyhogy én ezt tudom ajánlani.
0: Jaj, nem elég egyszer elmenni? Vagy ez is egy ilyen függő?
1: Ez is egy technika. Van, aki kb. Minden héten szeretne, de egy hónapban egyszer ajánlott. Elég egy is, ha valaki úgy érzi, hogy neki nem tetszett, de ha pedig tetszett, akkor pedig lehet járni. És akkor
0: te magad hányszor? Tehát magadon mennyiszer végezted el?
1: Sokszor. Nem tudom.
0: De mindig segített egyértelműen?
1: Mindig segített.
0: Meg előre vitt.
1: Mindig. Igen, és bármikor visszakérdeztem, én szerencsére meg tudtam kérdezni még így szüleimet, rokonokat, hogy dédszülőkkel mi volt.
0: És visszaigazolták?
1: És visszaigazolták mindig. Tehát hogy én olyat soha nem kezdek el, és soha nem nyomok ennyire, amit nem tapasztaltam meg, hogy nem volt olyan, ami nem igazolódott vissza.
0: De saját családtagon ti dolgozhattok?
1: Ha ki tudja zárni az ember, akkor igen, én dolgoztam már, igen.
0: És volt eredménye?
1: Volt.
0: Tényleg?
1: Igen. Volt eredménye. És általában izgalmas. Egyébként már pár nap után látni lehet, hogy elkezdett figyelni a családot, hogyha valakiről szó van benne, hogy mit csinál máshogy, és megtalálod.
0: Uh-huh. Hát meg mennyien megtalálják benne azt, amit eddig kerestek, vagy amit meg szeretnének oldani, azért is jó ez. De hogy van ez nálatok a spirituális segítőknél, hogy ugye amikor legutoljára találkoztunk, akkor is tulajdonképpen a segítségről beszélgettünk, de érzed azt, az egy másik módszer volt, hogy vannak ilyenkor hívások, hogy mivel kellene még tovább menned, vagy bővülned?
1: Igen, akkor ez nekem már folyamatban volt egyébként, és érdekelt régóta az, hogy így ide sodort az élet. Az igen, egy ilyen belső hívás volt, hogy miért ne csinálhatnám én. Talán voltam olyan helyen is, ahol nem éreztem annyira erősnek a segítőt, és azt éreztem, hogy hát akkor én miért nem csinálom, amikor nekem ez menne, valamilyen belső indítatás, és úgy érzem, hogy én ezt szeretettel tudom csinálni, és nem elvárással.
0: Uh-huh. Ugye ahogy én tapasztaltam, itt azért sok családi titok is kiderül. Tehát nyilván ott azért te sok nagy titkok tudója vagy.
1: Igen.
0: A családállításon, de meg lehet még lepni? Újabb fordulatokkal?
1: Nem is magával a történettel szoktam ott foglalkozni, nem is nagyon emlékszem, hogy kinek miről szól, hanem inkább az energiával, ami mögötte van azzal az érzéssel, amit ugye ez a szituáció kihoz, úgyhogy nem nagyon lehet meglepni. Nem, úgy érzem, hogy nem.
0: És hát kell neked egyáltalán ott szortírozni a problémák meg a családi terhek között, vagy probléma, azt ugyanúgy meg lehet oldani.
1: Ugyanúgy, igen, megmutatja így a hogy mondjam, univerzum mező, ami ott kialakul, megmutatja, hogy mi a... Tehát csak figyelni kell a részleteket, minden szót, minden mozzanatot, és van, hogy a legegyszerűbb kis elszólás, hoppá, meg is van a megoldás, és ez így nekem jön, mint egy intuíciószerűen, és akkor így mondom, és akkor mondja, hogy úgy van, igen.
0: Na jó, hát akkor jó társaságban repül az idő, a végén vagyunk megint, de szerintem sok útravalót adtál, ha tudnak a hallgatók a sorok között nem csak olvasni, hallgatni, és akkor szerintem most pontosan érzik majd, hogy kell téged keresni ott a 11. kerületben, vagy nem, adonyibianka.hu.
1: Igen.
0: Ugye nem olyan nehéz
1: megjegyezni. Várok mindenkit szeretettel, aki úgy érzi.
0: Vigyázz magadra, köszönöm, hogy
1: köszönöm
0: itt voltál.
1: Köszönöm szépen a meghívást.
0: Biankát, most elköszönök, kedves hallgatóink, de önöktől még nem, mert folytatódnak a legnagyobb slágerek változatosan, és egy elköszönés erejéig még biztosan visszatérek.
2: Ez a Slágerkult.

0: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak a slágerkultban. Remélem, önök is úgy gondolják, hogy ma is színes és tartalmas beszélgetéseink voltak. Kuszenda Eszternek és Kókai Leventének, azaz a Redbugnak és Adonyi Biankának. Nagyon köszönöm az inspiráló gondolatokat. Holnap ugyanekkor ugyanitt ismét találkozunk újabb meghatározó alkotókkal Budapest és a Vétel körzet kulturális életének a legjobbával. Maradjanak velünk a hírek után is, hiszen újra forognak a legnagyobb slágerek változatosan. Engem Esmiller Andrásnak hívnak, vigyázzanak magukra!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Hűtlen kezelés és pénzmosás gyanúja miatt nyomoznak Palási Gyula cégeinek ügyében. Budapest idén nem tud szolidaritási hozzájárulást fizetni. Pusfai Mihályt választották a Magyar Tudományos Akadémia új elnökévé. Jó reggelt kívánok, Szendő Fúri vagyok. Hűtlen kezelés és pénzmosás gyanúja miatt indított nyomozást ismeretlen tettes ellen a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Irodája Balási Gyula cégeinek ügyében. A rendőrség közlése szerint az eljárás a NAV pénzmosás és terrorizmus finanszírozás elleni irodájának jelzése alapján indult. A nyomozás a sajtóban megjelent feltételezett vagyonmenekítéssel, valamint egy rendezvényszervező cégcsoport ügyleteivel is összefügg. Az eljárás során pénzösszegeket foglaltak le, és több bankszámlát is zároltak. A nyomozóiroda külön büntetőeljárás folytat a cégcsoporthoz köthető, feltételezetten túlárazott szerződések miatt is. A hatóságok egyelőre további részleteket nem közöltek. Palási Gyula a héten jelentette be, hogy kommunikációs cégeit az államnak ajánlja fel. Budapest idén nem tud szolidaritási hozzájárulást fizetni, és a főváros pénzügyi helyzetének rendezését várja az új kormánytól. Karácsony Gergely szerint a város működését hitelek, faktorálás és kifizetetlen számlák terhelik. Úgy fogalmazott, reálértéken legalább a Tarlós István főpolgármesterségének utolsó évében meglévő finanszírozási szintet szeretnék elérni, ami most mintegy 200 milliárd forintos többletet jelentene. A főpolgármester önkormányzati reformcsomagot is készített, és újraindítaná a fővárosi közfejlesztések tanácsát. Beszélt a közösségi közlekedés finanszírozásáról, az agglomerációval közös várostérségi irányításról, illetve a nyugati felüljáró esetleges elbontásáról is. Pusfai Mihály Széchenyi díjas geológust választotta a Magyar Tudományos Akadémia új elnökévé a tisztújító közgyűlés, a leköszönő Frany Tamás helyére. Az új elnök kerekasztal megbeszélést szorgalmazott a magyar tudomány jövőjéről a leendő kormány képviselőivel, valamint a Hunrenhez és az ELTE-hez tartozó kutatóintézetekkel. Két hét múlva Budapesten rendezik meg Európa egyik legjelentősebb közlekedéstudományi eseményét, a Transport Research Arena 2026 konferenciát. Május 18-a és 21-e között kutatók, szakértők és iparági szereplők érkeznek a magyar fővárosba, hogy bemutassák a közlekedés jövőjét megalapozó fejlesztéseket. A rendezvény központi témája a megújulás lesz, kiemelt figyelemmel a mesterséges intelligencia, az önvezető járművek, az okosvárosok és a fenntartható közlekedés kérdéseire. Második alkalommal rendezik meg a Hello Margit Fesztivált a budapesti Margit negyedben május 14-e és 17-e között. A négy napos esemény csaknem 100 programmal és mintegy 50 helyszínen várja az érdeklődőket. Az idei fesztivál középpontjában a fenntarthatóság, az értékteremtés és a generációk közötti kapcsolódás áll. A programok között koncertek, irodalmi estek, helytörténeti séták, kiállítások és közösségi beszélgetések is szerepelnek. A rendezvény sorozat részeként a Duna Szimfonikusok szabadtéri koncertet adnak a Megvárt Ligetben. A fesztivált közösségi tavaszi takarítás előzi meg, amelyhez helyi intézmények és vendéglátóhelyek is csatlakoznak. A nap első felében még fátyolfelhős napos idő várható, majd délután egyre több gomoly felhő érkezik, melyekből elszórtan záporeső is előfordulhat. Késő délután vagy este zivatar is várható, a szél sokfelé megélénkül. A hőmérséklet 24 és 27 fok között alakul. Csütörtökön kicsit mozgalmasabb, többször záporos idő várható, és csak 20-24 fok körül alakul a hőmérséklet. Péntektől ismét száraz idő jön.
1: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatlanul.

0: A legtöbb zene megszakítás nélkül. Sláger FM.
1: What we're saying is not protesting.

0: az éjszaka legjobb dalai.
1: Sláger FM.
0: Sláger FM.
1: Ez a...
2: Hey guys, it's Taylor. And that's when I told you it's alright. Sláger
0: FM. A legnagyobb slágerek. Változatosan. Változatosan.

0: programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, most kapaszkodjanak, 2027. február 28-áig látható az a kiállítás a Magyar Zeneházában, ott a Városliget szívében, amely Freddie és Freddie Mercury életét mutatja be a legendás budapesti koncert 40. évfordulójának emlékére. Mert hogy Freddie Mercury és a Queen 1986-os budapesti koncertjének 40. évfordulójára emlékezik a Magyar Zeneháza, és a világhírű rockstar emlékét ápoló World of Freddie új, közös saját tervezésű időszaki kiállítása. Az ikonikus zenekar a Vasfüggöny mögött elsők között adott nagyszabású stadionkoncertet Magyarországon. A zenekar ebben a felállásban utolsó turnéja során egyedül hazánkba látogatott el Kelet-Európában. A Népstadionban tartott fellépés a szabadság élményét és az akkori rendszer korlátjain való áttörést szimbolizált egy egész generáció és a régió számára. A koncert végén, amikor Freddie váratlanul elénekelte a Tavaszi szél vizet áraszt című magyar népdalt, szinte megrepettek a rendszer által húzott falak a két világ között. Sok más világhírű Queen dal mellett a Bohemian Rhapsody, a We Are The Champions, a We Will Rock You, vagy a Radio Gaga, vagy az I Want To Break Free, mind olyan slágerek, amelyeket a mai napig sok millióan hallgatnak hazánkban és szerte a világban. A Queen generációkat egyesít zenéjével, mindegy, hogy YouTube-ot, Spotify-t vagy rádiót hallgatunk, esetleg tévénézünk, mindenhol találkozhatunk a legnagyobb slágereikkel. Nos, azt még nem mondtam, hogy Freddie 80. születésnapját is 2026-ban ünnepeljük. Több száz eredeti tárgy, fellépőruhák, bútorok, kéziratok mellett Freddie munkatársainak és barátainak személyes története és visszaemlékezései idézik fel a világsztár kevésbé ismert emberi oldalát. 9 tematikus térben látható a kiállítás a Magyar Zeneházában. Igen, ott a Városliget szívében mindenkinek szívből ajánljuk.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Az új kulturális miniszter szerint vége a politikai alapon osztogatott állami támogatásoknak. Csökkenteni az óriás plakátok számát a főváros. Internetes bűnözők ellen emeltek vádat Pest vármegyében. Jó reggelt kívánok, Szendő Fibori vagyok. Tar Zoltán szerint véget ér a politikai alapon osztogatott állami támogatások időszaka. A Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium leendő vezetője közölte, az új tárca működését a szabadság, az autonómia tisztelete és a párbeszéd határozná meg. Programja szerint a kulturális támogatásokat átlátható normatív alapokra helyeznék, a politikai lojalitás helyett szakmai szempontok alapján. A színház, a tánc, a zene és a film területén kiszámítható finanszírozást, valamint nagyobb szakmai függetlenséget ígért. Tar Zoltán hangsúlyozta, az új minisztérium nyitottabb, átláthatóbb és a szakmai közösségekkel együttműködő intézményként működne. Csökkenteni az óriás plakátok számát a főváros, és erről kész tárgyalni az új kormánnyal, írta Karácsony Gergely egy Facebook bejegyzésben. A főpolgármester szerint olyan jogszabálymódosításokra is szükség lenne, amely lehetővé teszi az épülethálók és az üres telefonfülkék eltávolítását, valamint a városképet rontó reklámfelületek visszaszorítását. Bejegyzésében arról is beszélt, hogy Budapest az elmúlt években több pert indított a plakátok ügyében, és céljuk a vizuális környezetszennyezés megszüntetése. Több mint 87 millió forintot csalt ki egy internetes bűnöző egy Pest vármegyei férfitól. Az elkövető banki ügyintézőnek adta ki magát, és telefonon vette rá áldozatát egy távoli hozzáférést biztosító alkalmazás letöltésére. Miután a sértett telepítette a programot a gépre, a csaló 6 utalással 4 különböző bankszámlára irányította át a pénzt. A nyomozás szerint az összeget 4 stróman vette fel ATM-ekből. A Pest vármegyei rendőrfőkapitányság a számlamozgások alapján azonosította a résztvevőket, és április 29-én a feltételezett bandavezért is elfogta Szigetszent Miklóson. Ellene csalás, 4 társa ellen pénzmosás miatt indult eljárás. Tévhit, hogy fogeltávolítás után nem szabad tejterméket fogyasztani, derült ki a Semmelweis Egyetem új oktató videójából. A szakemberek szerint bátran lehet tejterméket tartalmazó leveseket, püréket vagy turmixokat enni. Arról, hogy mit érdemes kerülni a beavatkozások után, dr. Jobb Fancsali Ádám, a Semmelweis Egyetem arc-álcsont-szájsebészeti és fogászati klinika egyetemi tanára beszélt a Sláger FM-nek.
3: azt feltételezték és azt gondolták, hogy ugye a baktériumokat is ugye a táptalajon tenyésztik, és hogy a tej is egy ilyen táptalaj, és az nem tesz jót a szájüregbe, de a szájüregnek elég magas a kimosó hatása, vagy a nyáltermelése miatt nem maradnak ezek a folyékony tejtermékek út. Amit szoktunk tiltani fokhúzás után, az a apró magas ételek, amik be tudnak menni a húzás sebébe, meg a kávét, alkoholt, mert ugye az a vérzés kockázatát fogja növelni. Például dohányozni se lehet, hanem a szívó hatás miatt egy mákon képződik. A beavatkozás után azért ezt nyomatékosan a betegeknek el kell mondani, hogy mondjuk egy százalék használata a fokhúzás után nem feltétlenül jó, mert ugye a benne lévő baktériumokat, vírusokat egy nagy nyomással bevihetjük a sebbe. Szoktak is kérdezgetni, milyen sörtéjű fogkefét használjanak, elektromosat, vagy mechanikusan használható. Ezeket kell a betegeknek részletesen elmondani.
2: Marad a kis és szeles, nyáriasan meleg idő. A napsütést majd gyakrabban zavarhatják felhők, de számottevő csapadék estig még nem valószínű. Este viszont záporok, zivatarok érkezhetnek délnyugat felől. Napközben 26 fok körül alakul a csúcshőmérséklet. Csütörtökön is készülhetünk még zivatarokra, és a szél is velünk marad. A maximumok 20 és 26 fok között alakulnak.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatlanul.

senkivel. Édorba szúgják a fákon a kapócát, hogy láss csodát, láss ezer csodát, láss ezer csodát.

0: olyan jogszabálymódosításokra is szükség lenne, amely lehetővé teszi az épülethálók és az üres telefonfülkék eltávolítását, valamint a városképet rontó reklámfelületek visszaszorítását. Bejegyzésében arról is beszélt, hogy Budapest az elmúlt években több pert indított a plakátok ügyében, és céljuk a vizuális környezetszennyezés megszüntetése. Több mint 87 millió forintot csalt ki egy internetes bűnöző egy Pestpár megyei férfitól. Az elkövető banki ügyintézőnek adta ki magát, és telefonon vette rá áldozatát egy távoli hozzáférést biztosító alkalmazás letöltésére. Miután a sértett telepítette a programot a gépre, a csaló 6 utalással 4 különböző bankszámlára irányította át a pénzt. A nyomozás szerint az összeget 4 stróman vette fel ATM-ekből. A Pestpár megyei rendőrfőkapitányság a számlamozgások alapján azonosította a résztvevőket, és április 29-én a feltételezett bandavezért is elfogta Szigetszentmiklóson. Ellene csalás, 4 társa ellen pénzmosás miatt indult eljárás. Tévhit, hogy fogeltávolítás után nem szabad tejterméket fogyasztani, derült ki a Semmelweis Egyetem új oktató videójából. A szakemberek szerint bátran lehet tejterméket tartalmazó leveseket, püréket vagy turmixokat enni. Arról, hogy mit érdemes kerülni a beavatkozások után, dr. Jó Fancsali Ádám, a Semmelweis Egyetem arc, álcsont, szájsebészeti és fogászati klinika egyetemi tanára beszélt a Sláger FM-nek.
1: Azt feltételezték és azt gondolták, hogy ugye a baktériumokat is ugye a táptalajon tenyésztik, és hogy a tej is egy ilyen táptalaj, és az nem tesz jót a szájüregbe, de a szájüregnek elég magas a kimosó hatása, vagy a nyáltermelése miatt nem maradnak ezek a folyékony tejtermékek út. Amit szoktunk tiltani fokhúzás után, az a apró magas ételek, amik be tudnak menni a húzás sebébe, meg a kávét, alkoholt, mert ugye az a vérzés kockázatát fogja növelni, ugye dohányozni se lehet, hanem a szívó hatás miatt egy mákon képződik. A beavatkozás után azért azt nyomatékosan a betegnek el kell mondani, hogy mondjuk egy százalony használata a fokhúzás után az nem feltétlenül jó, mert ugye a benne lévő baktériumokat, vírusokat egy nagy nyomással bevihetjük a sebbe. Szoktak is kérdezgetni, milyen sörtéjű fogkefét használjanak, elektromosat vagy mechanikusan használható. Ezeket kell a betegnek részletesen elmondani.
0: Marad a kis és szeles, nyáriasan meleg idő. A napsütést ma gyakrabban zavarhatják felhők, de számottevő csapadék estig még nem valószínű. Este viszont záporok, zivatarok érkezhetnek délnyugat felől. Napközben 26 fok körül alakul a csúcshőmérséklet. Csütörtökön is készülhetünk még zivatarokra, és a szél is velünk marad. A maximumok 20 és 26 fok között alakulnak.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most... Folytatódik a Slágerkult, a legnagyobb slágerek változatosa.

0: Slágerkult.
1: Mondtam, hogy nem kell sokat várni, már is itt vagyunk a Slágerkult második részével. Ugyanolyan fontos téma és ugyanolyan fontos vendég, illetve vendégek, mint az előző részben természetesen. Tudják, ennek a műsornak az egyik specialitás, hogy az alkotók villámgyorsan adják át itt a stúdióban egymásnak nem csak a kilincset, hanem a mikrofont is. És változatlanul olyan alkotókkal beszélgetek, akik igenis képesek hatással lenni a kulturális életünkre, és képesek értünk miattunk dolgozni és tenni a dolgukat. Szekeres Andrást köszöntöm nagy szeretettel, mi még nem találkoztunk.
2: Még nem, még soha.
1: Szia. Sem az életben,
2: igen,
1: sem
2: igen,
1: az
2: köszöntöm a kedves hallgatókat is, de most itt.
1: És milyen jó, hogy ez igen. Az éterben együtt meg történik. Hát a másik örömteli, az az apropó, a találkozásunk apropója, mert zenészként is nagyon szívesen beszélgetek veled, akkor meg pláne, amikor egy könyvnél szakértőként közreműködsz.
2: Hát ez a kellemes a hasznossal tipikus esete volt. Én nagyjából 96 óta rajongom az Oasis együttesért, volt alkalmam egy csomószor élőben látni, meg hát így végigkísért az életemet, és egy ilyen szerencsés találkozás után rám bízták, nagy örömömre az Oasis könyvnek a szakmai lektorságát, vagy a lektorálását.
1: Na, ez csak, hogy értsék a hallgatók, ez azt jelenti, hogy kész van a kézirat, és te kezded el olvasni először?
2: Nem.
1: Vagy a fordítás?
2: A fordítás kész van, és akkor szakmailag ellenőrznem kell, mert hogy tényleg nem várható el a fordítótól, hogy a szakzsargont akár, vagy értsen mindent, ami apró dolgokat, mint mondok egy tipikus példát, tehát hogy amikor gerjed a mikrofon, uh-huh. az angolul feedback, és akkor az gyakran egyébként visszacsatolásnak fordítják, de annak semmi értem.
1: És tehát ilyen gyakorlatilag, ebben a kontextusban
2: így van, úgyhogy nagyjából ilyenekkel telt. Tehát egyébként eleve a fordítás ez nagyon jó volt, nekem nagyon tetszett, olvasható volt, olvasmányos, úgyhogy ilyen igazából nem volt annyira sok dolgom, tehát így csak tényleg át kellett futnom, hogy ne legyen benne szakmailag anomália.
1: De kicsit rajongó is voltál?
2: Hát nagyon rajongó voltam.
1: Na, akkor jó, akkor nagyon
2: és
1: rajongó.
2: És ráadásul teljesen mázistának éreztem magam, mert ki volt nyomtatva, be volt szedve egy ilyen, amiben a szakdolgozatokat szokták leadni.
1: Aha.
2: És akkor ilyen nagyon benfentesnek éreztem magam, hogy úgy tudtam olvasni a könyvet magát.
1: De tele van egyébként tényleg kulisszatitkokkal? Tehát sok mindent megtudtál, amit nem tudtál eddig?
2: Hát én szerintem haladó szinten állok az Oasis-szel, tehát így elég sok mindent tudok. Még megboldogult basszusgitárosunk Rikitől kaptam még egy könyvet annól, amikor Chicagóban átszállt, és ott vett nekem egy Oasis könyvet, de ennek is 30 éve. És én úgy gondolom, hogy sok mindent tudtam, de fel kellett kötnöm a gatyámat, tehát csomó olyan info volt, főleg így nagyjából a könyvnek a struktúrája, és most bocs, hogy egy új zárójelbe elkezdem.
1: Semmi gond.
2: Hogy a befutása, mondjuk a mértani közepje a könyvnek, tehát addig a felelt, a féle medián, tehát hogy előtte hogy mi történt addig,
1: na,
2: és
1: de
2: utána...
1: Az egy izgalmas út, hát nem hogy a nem. Befutásig vezető út, igen, aki, gondolom az a killódós időszak.
2: Hogyne, és a csodák, meg hogy mennyi szerencse kell hozzá, tehát nyilván nagyon nehezen tudtak elkerülni az Oasis tagjai, hogy világsztárok legyenek, de itt is azért szükség volt, mint mindenhez szükség volt nagyon nagy szerencsére is.
1: Most pont azon gondolkodtam, hogy nektek például a saját zenekarodnak, ugye a Junkies-ről beszélünk, is volt killódós időszaka?
2: Hogyne. Bár egyébként elmondható, hogy nekünk a kvázi befutás, mert befutás és befutás között azért rengeteg különbség van. Nekünk viszonylag könnyű volt valahogy a kémia, amikor összejöttünk, tehát a Junkies már egy másik énekesre próbálkozott, és több-kevesebb siker, és valahogy vagy úgy adta ki a kémia, az emberek közti kémia, hogy velem kezdett el működni, akkor volt egy fellendülés, hogy elkezdtek sokan járni ránk Budapesten, de nyilván ez is relatív, tehát mint tudom én, tegyük fel, mondjuk Ákos sikere, vagy a Depeche Mode sikere
1: képezni. Nem is biztos, hogy kell ezt egyébként párhuzamba állítani. Minden zenekarnak, meg előadónak szerintem megvan a maga íve.
2: Így van, és úgyhogy nekünk az eleje volt nagyjából könnyebb, és akkor utána, tehát minden csoda egyébként 3 napig tart, minden zenekar egyébként, az Fejnyő Miki bácsinak volt a dumája, hogy 3 évig tart a csoda, tehát amikor bármihez hozzájössz, akkor aranyhoz, vagy aranyjá válik, mint a Beatlesnek, egyébként ez megfigyelhető a Hungáriában is, és utána, amikor az emberek tehát amikor nem vagy egy ilyen hype-on, akkor meg kell tanulnod egyedül repülni, vagy egyedül úszni, és az a nehezebbik része az egésznek, amikor az ember rájön tehát arra, amiről az előbb is beszéltem, hogy nem minden arany, ami az hozzáér, ott kezdődnek a nehezebb pillanatok.
1: Azok voltak is.
2: Igen, de hát egyébként akár melyik zenekar életében elmondható, tehát akár a Junkies-ben is, de a könyv nagyjából erről szól.
1: Ezt akartam kérdezni, hogy a könyv is azért taglalja?
2: Hogyne. Tehát nyilván az első két lemez, a Definitely Maybe, és a második, a What's the Story, Morning Glory, hatalmas siker, és akkor egy picit egyébként a fejükbe is szállt a siker, tehát amiről beszéltem, és már teljesen tévedhetetlennek képzelték magukat, akkor jöttek a 8 perces kislemezdalok, meg mindent, tehát amikor beszélnek róla, hogy Noel Gallagher mondja, hogy tehát, hogy miért nem szólt neki valaki, hogy ez hülyeség, aha, tehát ennek nincs semmi értelme, de hát valószínűleg senkinek nem hitt volna, tehát hogy pont ő abban a tévedhetetlen korszakában volt, amikor úgy gondolta, hogy amit ő csinál, az teljesen zseniális, és akkor nyilván jött egy hullámvölgy, de aztán észbe kaptak, és kitűnő lemezeik születtek egészen 2009-ig. Én nekem volt szerencsém Bécsbe látni az utolsó előtti koncertjüket. Zseniális volt, és akkor váratlanul feloszlottak 2009-ben, és 2025-ig kellett várni a rajongóknak, amikor is egy mindent elsöplő világturnén megmutatták, hogy ki a főnök. Aha. Nekem is volt, hál' Isten, szerencsém, hogy a hét vagy nyolc Wembley stadion koncertből egyre sikerült nagyon nagy véletlenül. Úgyhogy én nem tudtam jegyet szerezni, az egyik barátomnak volt valahonnan, és ő meg nem tudott elmenni, úgyhogy így nagy nehezen.
1: Elmentél helyette.
2: Hát mondom, fiány, bocs, tehát ez száj. És akkor így láttam én is a csodát. Tehát nyilván egy-két nagyon sok ellenszemb is övezi, főleg Magyarország, mert ez pont a Eurodance-nak a korszaka, tehát amikor ilyen Arash, meg ilyen Emergency House, meg mik voltak még?
1: Ez a stílus.
2: És ez nagyon, nagyon messze állt ettől, és el kell mondani, hogy bármelyik irányba mentünk volna az ország határ felé, de akár keleti irányba is, ott valahogy hogy ez megtapadt nálunk nem sajnos. Uh-huh. Keveset játszották a rádiók, nem volt táptalaj.
1: De van egy nagyon komoly rajongói bázisuk a mai napig?
2: Hát olyan szinten, hogy a világon átívelő, tehát Amerikában is teli stadion.
1: És az mindenhol telt ház volt?
2: Úgyhogy órák volt, de hogy órák alatt.
1: Pillanatok alatt
2: elkapkodták. Hát okay. Én próbáltam Dublinba venni, meg Londonba, amiről beszéltem, de hát esélytelen nem volt, esélyt. Pedig 8 koncert volt, nem sikerült egyikre sem.
1: No, mesélj kérlek, András, az alkotás folyamatáról, tehát hogy megkaptad a kéziratot, a fordítást, és hogy te azon formáltál, tehát beleírogattál?
2: Annyi, hogy rendesen, én nem tudom, hogy szentségtörés-e, gondoltam, nem, és akkor így először tollal elkezdtem így belejavítgatni, de aztán rájöttem, hogy egy kicsit drasztikus, és akkor úgy ceruzával, de aztán gyakorlatilag kellett írni, meg nem volt rá igazából túl sok időm, de úgy volt valamennyi, és pont ráadásul egy családi nyaraláson voltunk Lovában, amikor is tök jó volt, mert hogy esténként azért félre tudtam mondani és olvasgatni, és akkor, de annyi, hogy és ezeket utána összegyűjtöttem. De én nem tudtam, hogy kell csinálni, mert életemben nem csináltam ilyet, és úgy gondoltam, hogy valószínűleg az úgy jó lesz, hogyha ha kigyűjtöm azt, hogy a kézirat alapján, mit tudom én, az 51. oldal alján, még egy kis számoltam a sorokat, mit tudom, 28. sorba, ez szerintem ez nem lesz, nem olyan, nem olyan, mint hogy kéne lenni, és elküldtem a listámat, és akkor elvileg jó volt nekik. Aztán még volt valami, amit nem tudtam, konkrétan nem szerették mondani, de annyi, hogy ott a srácokat, a haverjaimat is felhívogattam, itt elég sokan nagyon jól beszélnek angolul, és ott egy kicsit agyalgattunk, mert nem pontosan értettük így kontextusával, hogy mire gondol a szerző. Úgyhogy volt, amikor így rájöttünk, akkor hívtam Ricsit, aki a kiadó főnek, hogy figyelj, ugye még nem nyomjátok, mert itt rájöttünk, hogy valami nem egészen úgy van, ahogy írtuk, úgyhogy, de hál' Istennek mi elrendeződött, én úgy gondolom, hogy...
1: A Jaffa kiadónál jelent meg egyébként
2: ez egy jó,
1: az Oasis könyv.
2: Ez egy jó kis olvasmányos könyv.
1: Kaptál már belőle?
2: Kaptam, és félig poénból kértem egy angol nyelvűt, aztán végig is működött, tehát meg kaptam egy angol nyelvűt, és annak fogok most neki ugrani. Tehát most eltelt, mert szerintem január vége felé
1: végeztél vele?
2: Igen, és akkor mostanra megjelent, egyébként érdekes, mert én a zeneiparban voltam, és ott egy kicsit hosszabb az átfutása mindennek, így nekem fura volt, hogy már kész is az egész, és most pont leülepedett, meg minden, tehát már most mit tudom én, február, március, április, több mint 3 hónapja olvastam, úgyhogy most neki fogok majd angolul ugrani.
1: Az eredetinek.
2: Igen, mert most úgy is tudom, hogy pontosan, vagy nagyjából milyen.
1: Na és a te élettörténetedet ki fogja megírni?
2: Jó kérdéséként, volt már róla szó, de egyelőre nem tartom még túl érdekesnek, még nagyokat kell dobálnom, és akkor majd akkor megírni.
1: Benne vagy igen, a folyamatban. Igen. Mi van a zenekarral?
2: Na, nagyon jó vagyunk, annyi, hogy Barbara Attila most így október óta nincs már velünk, nem tudjuk valószínűleg, én úgy érzem, hogy nem fog már visszajönni, hát neki nagyon tömény volt a 32 év, úgyhogy az Zorallal együtt csinálta a Junkies-t, és így visszagondoltunk, hogy nagyjából volt olyan nyara, hogy havi 30 koncert, tehát egy picit, tehát gombócból is sok volt neki, és most kitűnően érzi magát, látja a naptárunkat, és így mondja, hogy mit tudom én, Mezőkövesd volt, látja, hogy hol vagyunk, mert most nyilván nem fogunk kivenni a naptárból, és akkor mondja, hogy jaj, de jó, hogy nem kellett menni. Most ez a periódus van, de én annak örülök, hogy ha ettől van jól, tehát hogy ettől érzi magát jól, hogy most nem nincs velünk, akkor
1: de te még, szakja... még ti még ugyanúgy szerettek menni?
2: Igen, hát nyilván tehát érezzük a kort, tehát nem olyan, mint 20 évesen, tehát egy picit azért nehezebb, ráadásul most ugye a KFT-ben is játszom, így aztán meg
1: ez
2: így
1: van a következő, amivel még majd támadnálak.
2: Duplázódik, de mondom, egyelőbb bírom, tehát hát meg nem, nincsenek olyan számok, tehát mint mondjuk ilyen 20-25 évet, tehát amikor tényleg a turné az turné
1: az
2: volt.
1: Az máshogy nézett ki.
2: Igen, de én nekem így elég, tehát úgy, hogyha sokkal több lenne, akkor az már úgy nem lenne komfortos, így oké. Okay. Sokkal kevesebb is legyen, érted?
1: Szóval. Jogos. Hogy állunk, vagy álltok a budapesti koncertekkel?
2: Most az van, hogy a Junkies-zal márciusban játszottunk, legközelebb majd összetélen fogunk visszatérni, most a fesztiválok jönnek, meg már alakul egy őszi turné. A KFT-vel május 9-én játszunk az Óbudai főtéren. Uh-huh. Ez egy ingyenes koncert lesz.
1: Ezt már azok mindig nagy bulik ott.
2: Igen, én még nem voltam. Ugye a Kobuciba szoktam néha elmenni, csak szórakozásból, meg aztán fel is léptem ott. És lesz egy 45. születésnapja a KFT-nek. De ennek elfelejtettem a dátumát, ez is május vége felé lesz valahol. De annyira pörög a hirdetés, hogyha valakit érdekel, biztos bele fog
1: mondani. Egyébként a te közösségi oldaladon megtalálják?
2: Igen, mert meg szoktam ezeket osztani.
1: Na, akkor
2: Szekeres András, igen.
1: Keressék. Milyen neked most a KFT-be játszani?
2: Hát mi,
1: milyen a hangulat egyáltalán?
2: Nagyon a hangulat, tehát a múltkor elmaradt egy koncert, és így nagyon sajnáltam, hogy elmaradt. És ilyen technikai módok, úgy legalábbis annyi, hogy majd ősszel fotójuk, és tök szívesen mentem volna, tehát ezt érzem, tehát ennyire ragaszkodom hozzá. Tehát nyilván itt a gyermekkorom nagy slágerét énekeljük, játsszuk. Ráadásul én azt gondolom, hogy nagyon, nagyon jó a hangulat a zenekarban, tehát útközben is, koncerteken is, meg így általában nagyon normális arcok, tehát onnan látszik, hogy a gyerekeik is tök normálisak, meg ilyen kultúráltak. Nagyon otthon érzem magam, tehát most nagyjából pont egy éve szólt Márton András, amikor be kellett ugranom még a belvárosi fesztára, a Belfesten, és akkor azóta vagyunk együtt, nem tudom, ilyen 21 néhány koncerten vagyunk túl.
1: És hogy fogadnak téged a zenekar túljállakult verzióban?
2: Igen, ez jó kérdés, hát mindig lesznek héterek, tehát meg azt én kivetően el tudom fogadni, hogyha valakinek az volt a kártya, hát nekem is az, hát én egyébként amúgy az Lárt egy ösztönös zsenének tartom, meg egy ős tehetségnek, és imádom a dolgot, mindig is imádtam, és az van, hogy lehet, hogy én is csalódott lennék, hogyha Lárnékon látnám, viszont az is tény, hogy ebben a formában így lehet megnézni a KFT-t, tehát hogy és sokakat meg tudtunk győzni, tehát nyilván ez egy nehéz munka, meg lesz olyan, aki alapból, tehát el fogja azt utasítani, de aki nyitottabb rá, az szívesen fogadja, egyre jobbak a koncertek, érik össze a zenekar, itt egy dupla vérfrissítés lett, mert itt van Balambér, aki most még csak 23 éves, de mindent tud a hangszerű, és tök érdekes, hogy van három generáció, mindig úgy szoktam gondolni, hogy a nagyszülők, a szülő, meg a gyerek. De három generáció, úgyhogy azt hiszem a korkülönbség az majdnem, nem csak 50 év a legfiatalabb és a legidősebb között, az rengeteg, de ez nem érkeződik, mert van közös nyelvünk, általában úgy gondolom, hogy az angol humor, tehát a Monty Python nyelvén gondolkodunk, és ez az abszurd humor, az nem áll.
1: Működik.
2: Nem áll távol senkitől, és kitűnően működik, úgyhogy megértjük egymást nagyon.
1: Megnéztem közben, május 9-e.
2: Május 9, nagyon köszönöm.
1: 19 óra, tényleg ott az Óbudai főtéren. Hát akkor mindenki.
2: Így van.
1: Óbuda napján nézze meg az új alakult Kft-t Szekeres Andrással. Éljen a szerelem?
2: Igen, azt mondja, az egyik kedvencem.
1: Nekem is egyik.
2: Na, de jó. És ráadásul az pont nem egy
1: lár. Az egy speciális lemez, igen. Volt a Mohai.
2: Mohai.
1: Tamás énekelt akkor. Akkor éppen szintén nem voltam.
2: Igen,
1: már.
2: Igen, és én arra nem tudom, egy évig arra futottam arra a lemezre. Tehát ugye, hogy
1: minden... Mert az annyira...
2: Igen, és a tempók is nagyon jók.
1: Igen, abszolút. Akkor egy közös a nyelv ilyen szempontból. Tehát neked most így teljes a Junkies, Kft. És minden egyéb, ami foglalkoztat?
2: Én úgy gondolom, hogy igen, tehát még vannak egy szálgitárosok, tehát igen, Junkies duó, amikor gravellal játszunk, vagy amikor teljesen egyedül, azt mondjuk, azt nem az nem a kedvencem, mert az melós, tehát ott nagyon kell koncentrálni, meg az, tehát az nem ilyen tingli-tangli, ott kőkeményen kell figyelnem, de hát nyilván, hogyha az igény, hogyha azt kérik, akkor azt is meg tudom csinálni. És hát most így el vagyok, így pont elég, tehát így egy picivel lehetne több, de nem biztos, de kevesebb ne legyen, tehát ennyi pont jó.
1: Hát, ha felfedeznek most az Oasis könyv kapcsán, mint Lektort,
2: és Cornetto. És akkor a sztár leszek, hogy szokna.
1: De egyébként, hogy kerültél a Jaffa látóterébe? Tehát ki tudta róla, hogy te nagy Oasis?
2: Ricsi a kiadó főnök egyébként jár koncertekre, tehát ő egy zene szerető ember, és akkor szóval elegyedtünk egy-egy koncert után, meg így hát, hogy rólam ez az Oasis imádat, ez köztudott, tehát, ugye, tehát igazából ő tudta, hogy hova kell fordulni, és én egyből el is vállaltam, mert ez érdekel. Tehát csomószor, tehát az igazság, hogy 20, sőt fiatalabb, mint 20 éves korunk óta zenélünk, meg mindent, tehát mindenki, akivel így együtt zenélek, így ezek a különleges dolgok, ezek mindig feldobják, hát, mert azért egy idő után már így unalmas így ugyanazt csinálni, tehát például akár a külföldi koncertek, vagy valami, ami különleges, az ember szívesen nyúl.
1: Mit tanultál, ha tanultál lehet, vagy mit viszel haza, mit tettél el a könyvből? Van-e olyan útravaló benne számodra?
2: De jó, most megfogtál ezzel a kérdéssel. Annyi, hogy nem szabad feladni, ez egyébként pont az Oasis egy ilyen zenekar, hogy át mindenen, tehát egy csomószor volt olyan, és ezt a saját életemben is láttam sokszor, hogy csomószor volt olyan, hogy reménytelenek tűlő szituáció, de tovább lehet mindenen haladni, csak nem szabad feladni.
1: Hát ez a mindennek az alapja.
2: Így ugye? Van.
1: Tehát akkor ez hány oldal a könyv?
2: Hát én úgy emlékszem, hogy nagyjából 350-400, tehát de nem egy rövid könyv, de nem is az a háború is béke. Uh-huh. Úgyhogy
1: és átfogó tényleg a zenekar, azt mondom, hogy teljes...
2: Igen, és nagyon részletes, de ettől függetlenül szerintem nem unalmas, tehát olvasd már, hát meg engem nyilván, én tök másképp látom, engem nagyon érdekelt külön a téma, úgyhogy én eléggé...
1: Nagyon más az a világ? Az hát egész nagyon, világ, mint az itteni?
2: Igen, és meg a kor volt más, tehát ez még az internet előtti kor, tehát amikor még, tehát ilyen telefonos, mobiltelefon se volt, tehát hát egy érdekes epizód, hogyha belefér, hogy akkor az a Napworldi fesztivál, amin a Robbie Williams is csinált hármat, és azt mondom, egy darabon 150 ezer ember fér, igen. És ők is csináltak kettőt, és a brit lakosság 4% adott be egy jegyrendelés, akkor még telefonon, tehát... és azok közül sorsolták ki. Tehát egy olyan átható, olyan népszerűségi szinten voltak, ami nagyon fura. És hát mondom, nem, tehát nem volt még az, hogy bármit csináltak. Meg olyan botrányok övezték. Tehát a mobiltelefonok, meg a ilyen ilyen filmfelvevős mobiltelefonok idejében szerintem belefulladtak volna egy-egy ilyen botrányba, mert nagyon durvák voltak ezek az emberek.
1: Ezekről is írnak?
2: Persze, igen. Hát minden, igen.
1: Na jó, az Oasis könyvet ajánljuk sok szeretettel, kedves hallgatunk, a Jaffa kiadó gondozásában, Szekeres András lektorálásában, vagy lektor voltál ez a
2: hivatalos? Hát szakmai lektor, igen.
1: Szakmai lektorálásában. Ez fontos, és Szekeres András kövessék, szeressék azt a sok-sok energiát, amit beletesz az imádott hivatásába, azt a figyelmükkel viszonozzák. Junkies, egyéb produkciók és a KFT-ben is. Ha más nem, akkor találkozunk az Óbodai főtéren.
2: Így legyen. Köszönöm,
1: hogy itt voltál. Köszi nagyon szépen. Örültem neked, és Andrástól most elköszönök, de önöktől még nem, mert folytatódnak a legnagyobb slágerek változatosan, és egy elköszönés erejéig még biztosan visszatérek.
0: Ez a Slágerkult.

0: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak a slágerkultban. Remélem, önök is úgy gondolják, hogy ma is színes és tartalmas beszélgetéseink voltak. Kádla Galinak és Szekeres Andrásnak nagyon köszönöm az inspiráló gondolatokat. Holnap ugyanekkor ugyanitt ismét találkozunk újabb meghatározó alkotókkal Budapest és a Vétel körzet kulturális életének a legjavával. Most jönnek a legfrissebb hírek, aztán kezdődik a sláger reggel. Tartsanak velünk a folytatásban is. Engem Esmiller Andrásnak hívnak. Vigyázzanak magukra.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Hűtlenkezelés és pénzmosás gyanúja miatt nyomoznak Balázsi Gyula cégeinek ügyében. Budapest idén nem tud szolidaritási hozzájárulást fizetni. Pusvai Mihályt választották a Magyar Tudományos Akadémia új elnökévé. Jó reggelt kívánok, Szendős Bori vagyok. Hűtlenkezelés és pénzmosás gyanúja miatt indított nyomozást ismeretlen tettes ellen a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Irodája Balázsi Gyula cégeinek ügyében. A rendőrség közlése szerint az eljárás a NAV pénzmosás és terrorizmus finanszírozás elleni irodájának jelzése alapján indult. A nyomozás a sajtóban megjelent feltételezett vagyonmenekítéssel, valamint egy rendezvényszervező cégcsoport ügyleteivel is összefügg. Az eljárás során pénzösszegeket foglaltak le, és több bankszámlát is zároltak. A nyomozóiroda külön büntetőeljárás folytat a cégcsoporthoz köthető, feltételezetten túlárazott szerződések miatt is. A hatóságok egyelőre további részleteket nem közöltek. Balázsi Gyula a héten jelentette be, hogy kommunikációs cégeit az államnak ajánlja fel. Budapest idén nem tud szolidaritási hozzájárulást fizetni, és a főváros pénzügyi helyzetének rendezését várja az új kormánytól. Karácsony Gergely szerint a város működését hitelek, faktorálás és kifizetetlen számlák terhelik. Úgy fogalmazott, reálértéken legalább a Tarlós István főpolgármesterségének utolsó évében meglévő finanszírozási szintet szeretnék elérni, ami most mintegy 200 milliárd forintos többletet jelentene. A főpolgármester önkormányzati reformcsomagot is készített, és újraindítaná a fővárosi közfejlesztések tanácsát. Beszélt a közösségi közlekedés finanszírozásáról, az agglomerációval közös várostérségi irányításról, illetve a nyugati felüljáró esetleges elbontásáról is. Pusvai Mihály Széchenyi díjas geológust választotta a Magyar Tudományos Akadémia új elnökévé a tisztújító közgyűlés, a leköszönő Frany Tamás helyére. Az új elnök kerekasztal megbeszélést szorgalmazott a magyar tudomány jövőjéről a leendő kormány képviselőivel, valamint a Hunrenhez és az ELTE-hez tartozó kutatóintézetekkel. Két hét múlva Budapesten rendezik meg Európa egyik legjelentősebb közlekedéstudományi eseményét, a Transport Research Arena 2026 konferenciát. Május 18-a és 21-e között kutatók, szakértők és iparági szereplők érkeznek a magyar fővárosba, hogy bemutassák a közlekedés jövőjét megalapozó fejlesztéseket. A rendezvény központi témája a megújulás lesz, kiemelt figyelemmel a mesterséges intelligencia, az önvezető járművek, az okos városok és a fenntartható közlekedés kérdéseire. Második alkalommal rendezik meg a Hello Margit Fesztivált a budapesti Margit negyedben május 14-e és 17-e között. A négy napos esemény csaknem 100 programmal és mintegy 50 helyszínen várja az érdeklődőket. Az idei fesztivál középpontjában a fenntarthatóság, az értékteremtés és a generációk közötti kapcsolódás áll. A programok között koncertek, irodalmi estek, helytörténeti séták, kiállítások és közösségi beszélgetések is szerepelnek. A rendezvény sorozat részeként a Duna Szimfonikusok szabadtéri koncertet adnak a Megvárt Ligetben. A fesztivált közösségi tavaszi takarítás előzi meg, amelyhez helyi intézmények és vendéglátóhelyek is csatlakoznak. A nap első felében még fátyol felhős napos idő várható, majd délután egyre több gomoly felhő érkezik, melyekből elszórtan záporeső is előfordulhat. Késő délután vagy este zivatar is várható, a szél sokfelé megélénkül. A hőmérséklet 24 és 27 fok között alakul. Csütörtökön kicsit mozgalmasabb, többször záporos idő várható, és csak 20-24 fok körül alakul a hőmérséklet. Péntektől ismét száraz idő jön.

A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul a Sláger reggel.

0: Halló!
1: Jó reggel!
0: Most jó lesz? Jó reggel!
1: Tessék megírni nekünk SMS-ben, hogy hallanak-e minket, illetve a mi drága jó kiskata kolléganőnk is ugye hívott minket, meg sokan írják, hogy sziasztok, mi a baj, hol van Petra és Zoli, aggódáson, jó reggelt, sztrájkoltok!
0: Most elmondanak a mi szemszögünkből.
1: Mondjuk el, hogy mi történt.
0: Szokás szerint megérkeztünk 6 óra előtt, megfőztük a kávét, ideültünk, csevegtünk Petrával, aztán 6 óra. Én elmondtam, ja, akkor a közlekedést sem mondtam el, ugye?
1: Hát tehát, akkor ezek szerint nem.
0: Valószínűleg nem. Én itt ültem, elmondtam a közlekedési információkat.
1: Elmondtuk a kikofot.
0: Igen, szólt a, igen, beköszöntünk, szólt igen. Két zene, aztán elkezdtünk.
1: Aztán beköszöntünk.
0: Mi itt kedélyesen csevegtünk Petrával 3-4 percig, miközben kiskata kolléganőnk hívott, őt kinyomtam, hogy nem a jogadásban vagyunk is. Kinyomtam, hogy ne zavarjon megszólalás közben, és közben jöttek soron az SMS-ek, hogy hová tűntek a műsorvezetőknek, aggódás volt, mint Petrával összenéztünk, és hát mondjuk jó, hát majd csak kiderül, és akkor visszahívtuk Katát, aki mondta, hogy mi van velünk, hogy szól a zene, mármint, hogy amire beszélni szoktunk, ez a bednek hívjuk ezt, ugye?
1: Várjál, mutassuk meg.
0: Hát ez a... Hát hallották az előbb, szóval, hogy az szól, de hogy mi hol vagyunk,
1: szegények.
0: És így értetlenül néztünk Petra, hogy figyelj, most valami dimenziókapun átléptünk valahova, mert hogy hol lenne, itt
1: én
0: vagyunk.
1: Én azt hittem Kandi kamera, és mindenki támadtak.
0: Igen, és akkor gyorsan hívtam a technikus kollégát, aki amikor felvette a telefont, én ébresztettem, ettől mindig lelki furim lesz, de hogy felvette, figyelj, van egy ilyen érdekes jelenség, mondom, hogy beszélünk adásról, de senki nem, hogy úristen, elfelejtettük a visszakapcsolni.
1: De
0: adat,
1: mit?
0: Az a...
1: És kiderült,
0: képzeld el, tegnap a keverőpulton valamilyen szoftveres frissítést hajtottak végre, vagy valami dolgoztak rajta. Na. És addig a szerver szobában, ami ugye nem itt van, hanem odébb van, ott átkapcsoltak egy olyan üzemmódba, hogy hát, hogyha itt mondjuk becsípi valakinek az ujját a harapófogó, és azt mondja, hogy az ördög igen. Vigye el, akkor ezt nehogy hallják ki. A hallgatók. Mm. Tehát, hogy valami ilyesmi történt. És aztán, mint hogy van egy rendmániás kedves kolléganőnk, akit szintén szóvá tett a telefonban a technikus kolléga, mondta, hogy állj, mert ő is, hogy mindig visszacsukja az ajtót. Tehát, hogy a rendszerető kolléganőnk visszacsukta a szerverszoba ajtaját, ami miatt a technikus viszont utána elfelejtett, hogy neki ott még dolga van. Jelesül csak ennyi lett volna, hogy oda menjen és megnyomjon egy másik világító gombot, amit én most megtettem.
1: Innen üdvözlünk mindenkit.
0: Alapján, úgyhogy hát akkor jó reggelt kívánunk, mindenkinek fél hét lesz 6 perc
1: annyira múlva. Édesek a hallgatóink, mert látjuk, hogy ilyen sokan itt vannak velünk korán reggel. Sziasztok, megvagytok, eddig nem lehetett hallani semmit, fura volt, de jó, hogy itt vagytok. Na hát köszönjük szépen sorozatban ezeket az üzeneteket, halljuk, és akkor, igen. Vagy kapjuk, és akkor most mondjuk el, hogy miről csevegtünk.
0: Ja, igen, de és bocs, még csak annyit, hogy ha önök megijedtek, vagy meglepődtek, akkor ezt most szorozzák meg 2-3-ra, mert mi végképp nem értettük, hogy mi történik.
1: Igen.
0: Mert önök ugye csak azt hallották, hogy nem hallottak minket, na, lehet, hogy nem értek be, mint ahogy a Cilla szokott késni.
1: Igen.
0: Valami. De mi azért nem értettük, mert mi tudtuk, hogy itt vagyunk.
1: És beszélgettünk.
0: Meg is néztem, hogy itt, de hát itt ülök.
1: Igen.
0: Beszélgettünk is. Értetlenül néztem itt a világító gombokat, mint Houston űrközpontban, és végképp nem értettem, hogy de hát
1: figyelj,
0: minden jó van.
1: Tulajdonképpen, mivel nem színészek vagyunk, és nem forgatókönyvből dolgozunk, hanem fejből, ezért
0: igen?
1: Ugyanúgy nem tudjuk interpretálni, amit az imént itt lefolyamodtunk csevegét, de próbáljuk meg.
0: Hát a közlekedést hagyjuk,
1: azt
0: majd elmondom. Például, várjál, örültünk annak nagyon, hogy most már korán reggel, tehát már amikor fölkelünk, már akkor hétágra süt a nap és világos van, és mondtam, hogy és ezt még így megfejelte az én fejemben az, hogy idefelé jövett, hogy így feltűnt, hogy eltűntek azok a plakátok, amiken ugye robbantottak, csúnyán néztek a bácsik, szittunk valakit, tehát hogy ez így nincs, hogy ez így letisztult, és ez szerintem ettől már kisimul sokaknak az ideg, mire idegszála. És hozzátettem, hogy viszont például néhány száz kilométerre vagy 1000 kilométerre arrébb, ennél már sokkal előrébb tartanak, tehát miközben mi ennek örülünk, hogy na hát, de jó, hogy nincs atomháború a minden utcasarkon, ugye ott fönt óriás képeken. Hollandiában, Amsterdamban például most annak örülnek, vagy azt ünneplik, hogy nem lehet már olyan autókat hirdetni óriás plakáton, amik hogy mondjuk hivatalosan fosszilis energiahordozóval, tehát benzinnel, gázolajjal működnek.
1: És nem csak azokat nem, hanem hamburgert sem, mert
0: na,
1: a
0: hát
1: hamburgert a hús miatt azt mondták, hogy viszont látásra no way, méghozzá azért, mert ugye a sok húsfogyasztás is állítólag hozzájárul ahhoz, hogy mi a klímánkat elrontsuk. És éppen ezért sem a hús, sem pedig ezeket az autókat nem engedik.
0: Mondjuk ez jó nagy marhaság, tehát legyél vega, de hogy én mondjuk inkább annak örülök, jut eszembe most erről, hogy tudom, amikor megyek az utcán, vezetek, éhes vagyok, és tudom, hogy még 2 órán keresztül nem jutok kajához, mert még megyek egy következő rendezvényre, munkára, forgat, és stb. És olyankor meglátsz, hogy egy ilyen házméretű hamburger, az nagyon kegyetlen dolog, mert rögtön beindul a pavlovi reflexszerű nyálelválasztás, és hogy én emiatt örülök inkább, hogyha ezek így mondjuk eltűnnek. De emlékszel, közben meg jól esik a szemem.
1: Jó, de hát emlékszel arra, amikor még a Victoria's Secret modellek miatt volt koccanásos baleset, mert ők is ott voltak, és ott is a férfiaknak elindult a nyálelválasztás.
0: Hát az is egy nyálcsorgatós.
1: Szerintem
0: azt is. Tiltsuk be azt is.
1: Gyönyörű nőket és hamburgereket akarok látni itthon pont.
0: Fel az
1: ízlés.
0: Igen. Hát, túin van.
1: Én szerettem a szép nőket.
0: Egy melltartóban öltözött nő, aki hamburgert, szaftos hamburgert fogyaszt egy autó első ülésén ülve.
1: Jó, oké. Okay.
0: Egy ilyennel, Amsterdamben ez kész. Ez rögtön, hogy kikészülnének egy ilyentől. Hívunk majd egy profit egyébként, és megkérdezzük, hogy milyen írott és iratlan szabályok vonatkoznak amúgy a plakátolását. Azt már ugye tudjuk jól, most már 10 évek óta például dohány terméket nem lehet hirdetni.
1: És összeszedtük azt is, hogy itthon mi magyarok mit nem szeretünk, hogyha mondjuk ilyen reklámokban látunk, akár plakáton, akár pedig online, vagy tévés formában.
0: Szó lesz majd arról is, hogy mi jut az eszünkbe először mondjuk egy szemüveges emberről, tehát ha látunk valakit, akkor mi az első benyomás? Vagy sokan, nem is tudom, ahhoz, van, aki azt mondja, hogy okos tojás, tehát hogy lát egy szemüveges embert, ő biztos nagyon okos, van, akinek meg a gyengeség. Erre a kettőre tippelek, hogy ezt írják majd
1: nekem
0: a legtöbben.
1: Nekem szexi, hogyha valaki szemüveges. Igen. Én ezt nagyon bírom, és én is abszolút az intellektussal kötöm össze.
0: Akkor fotókat is küldjenek majd Petrának, ne csak a véleményüket. 0-30-30-30-95-8, ugyanitt a hablagyba is lehet jelentkezni. Lesz még sok minden más, de majd úgyis megyünk végig szépen sorban.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. A zuhanykabinban Kajdi Csaba Cilla. A grillsütőnél Mautner Zsófi. Május 8-án pénteken reggel 7-től. Sláger reggel. Egy kicsit másképp.
2: A megújult M3 Praktiker áruházban Cilla és Zsófi felpörgeti az eseményeket, Portán Petra és Somogyi Zoli pedig a napernyőt.
1: Bőgjön a fűnyíró, fogjon az ecsek, sisteregjen a grillsütő, ön pedig érkezzen időben, hogy élvezhesse és elleshesse a praktikákat. Játsszon velünk élőben,
2: és nyerjen a helyszínen.
1: Sláger reggel, május 8-án, pénteken 7-től 11-ig.
2: A megújult M3 Praktiker áruházban. Cím Budapest, Városkapu utca 5.
1: Ezt létra nélkül is érdemes lesz megnézni. Sláger FM. Minden, amit szeretünk.
3: A Toyota bemutatja 1 év, 8 újdonság. Elérkezett harmadik premierünk. Az új Toyota RAV4. Az elektromobilitás úttörőjének 6. generációs, gazdaságos öntöltő hibrid SUV-ja. Magabiztos jelenlét, modern technológia, Toyota megbízhatóság. Ez az új RAV4. Ismerje meg a legendás SUV új változatát és további number one ajánlatainkat a Toyota nyílt napokon, május 11-e és 16-a között.
4: Tavaszi lakásakció a Big George Propertynél. Új lakások 10 budapesti helyszínen, most akár 16 millió forint kedvezménnyel és rozsdaövezeti 5% áfa visszatérítéssel. Már 10%-os kezdőbefizetéssel, díjmentes hitelügyintézéssel. Válasz több száz lakásból és költözz akár idén. Ne várj tovább, az ajánlat meghosszabbítva. 2026. május 15-éig érvényes. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a biggeorge.hu weboldalon.
5: Műtét akár 2 héten belül. Ortopédiai, sebészeti, nőgyógyászati és urológiai műtétek a Dr. Rossz Magánkórházban. Magas színvonalú ellátás, tapasztalt és empatikus orvosokkal, rejtett költségek nélkül. Most az első konzultáció ingyenes, ha a műtétre minket választ. Foglaljon időpontot még ma. www.drrossz.hu

0: 600 éves a Pilkington. Gondolj ránk szélvédőjavítás vagy csere esetén is. Keresd minket a pilkington.hu-n vagy a 0680-200-200-on.
1: Autóüveg Pilkington.
2: Parkside Residence. Otthon és befektetés a Vizafogó Park mellett. Érdeklődjön kedvezményes lakásainkról. parksideresidence.hu.
3: Újra vár a szegedi szabadtéri játékok. 2026-ban mesés zenés előadások, a Hősök hajnala táncmű, a Három testőr kaland musical, Cinefonik filmzenei koncert a budafoki Doknányi zenekarral, Bizé Kármenje és a debütáló Wicked musicalhoz feledhetetlen estéket a Dóm térre. Részletek szegedi-szabadtéri.hu.
4: Kötényshop.hu. Egyedi tervezésű, különleges színösszeállítású, kiváló minőségű alapanyagokból készült kötényeinket ajánljuk bárokba, kávézókba, éttermekbe, munkaruházatnak és ajándéknak, de persze rendelhetsz magadnak is egyedi kötényt akár otthonra is, mert a kötényekben is lehet trendinek lenni. www.kötényshop.hu.
5: Legjobb, tudod mi a legjobb? A ledes szóli az a legjobb. Incsünk pápát a cövesznek. Ledes szóli a cövesz helyett. Nézz utána a ledszoli.hu.
6: Válaszd a jövő zöld otthonát. Applikációval vezérelt okos otthonok prémium környezetben, számos közösségi szolgáltatással a 9. kerületi Millenniumi Városközpontban. A Metrodome Green második ütemének lakásai már elérhetőek. Metrodome Green. Új fejezet a modern városi életben. További információ metrodome.hu.
7: A reklám után.
8: Kellemes napos időre készülhetünk, 15 fokos most a reggelünk, délutánra 25 fokot ígérhetek, amire viszont számítani kell, az erős széllökések, illetve hogy záporok, zivatarok előfordulhatnak, bár most úgy látom, hogy ez egy picit inkább az esti időszakra tolódott ki, olyan 20-21 óra körül várható a csapadék.
9: Az időjárás jelentés támogatója a Café Perté, www.caféperté.com.
10: Először is a MÁV Inform ügyeletese Kis Horváth Levente a vonalban. Jó reggelt, mi újság most a vasút hálózaton?
11: Jó reggelt, köszöntöm a hallgatókat. A vonattal útrakelőknek jó hírem van. A Sláger FM vétel körzetében zavartalanul jelentősebb késés nélkül zajlik a reggeli vonatforgalom. Péntek estétől vasárnap estig a Rákos rendezőt érintő vonalakon jelentős korlátozás lesz. Ezért az esztergomi vonatok fővárosi végállomása a nyugati helyett Angyalföldre, míg a Veresegyházi vonatoké Rákospalota Újpestre kerül át. A Szobi vonalon is módosul majd az elővárosi és a nemzetközi vonatok menetrendje, illetve végállomása is. A változásokra mindenképp célszerű előre tájékozódni a mavcsoport.hu per Rákos rendező weboldalon. Jó utazást kívánok!
10: Köszönjük szépen! Közben erősödik már a forgalom az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utcánál, az M5-ösén pedig a határúthoz közeledve, de úgy tűnik egyelőre ennyi. A 18. kerületben a Vlasis Gyula utcát mától zárva tartják a Baross utcánál gázvezetékjavítás miatt, a Baross utcában pedig a két irány forgalma felváltva egy sávon haladhat át.
0: A közlekedési hírek támogatója az
1: Autóüveg Pilkington.
12: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
13: Folytatódik a

legnagyobb magyar slágerek a Sláger FM-en. Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan.

0: Ez a Sláger reggel.
1: 6 óra 44 perckor, ez a mi reggelünk. Nekem most kezd kicsit lelkiismeret furdalásom lenni, mert múlt héten itt ugye arról beszélgettünk, hogy hát, hogy vajon amikor kérdeztük, hogy inkább az önkiszolgáló kasszákat, vagy inkább a hagyományos pénztárakat részesítik előnyben, hogy hát, hogy azért az automata kasszáknál vannak, akik trükköznek, meg vannak, akik véletlenül rontanak el dolgokat, és ugye ez sajnos benne van a pakliban. Érdeklődik is ugye az egyik nagy üzletláncnál, hogy mennyire jellemző az, hogy mondjuk a kedves vásárlók visszaélnek azzal a bizalommal, amit megszavaz nekik ugye a kereskedő, és akkor mit tudom én, ugye én azt a példát hoztam talán, hogy a Lédik banánnak a vonalkodját nyomtatod rá a biobanánra, ami kétszer annyiba kerülne, de mondtam, hogy persze nem akarunk ötleteket adni, ezt hangsúlyoztuk többször, meg azt is elmondtuk, hogy természetesen, hogyha valaki az automata kasszánál a szűtjőben valamit kivisz, az pont ugyanolyan lopás, mint hogyha a hagyományos pénztárnál a zsebben viszel ki valamit. Na ehhez képest letaglózott most minket a free story, kiderült Terpes község polgármesteréről, hogy egy ilyen önkiszolgáló kasszával visszaélve az egyik áruházból mindenféle kozmetikai cikkeket, meg Lego készletet vitt el, úgy, hogy a répának a vonalkódját ragasztotta a Legóra.
2: Nekem az a döbbenetes ebben, hogy ha végigolvassuk ezt a történetet, ő ezen a héten, mármint a múlt héten, ezt háromszor szerette volna megtenni. Az első két alkalommal nem bukott le, a harmadikkal igen. És ez önmagában vérlázító számomra, hogy egy polgármester ilyet tesz. Na de gondoltam, megkérdezem a ChatGPT-t, és Zoltánom, szeretném, hogyha tippelnél. Mennyit keres egy polgármester? Tudni kell, hogy ahhoz, hogy ki tudjuk ezt számolni, az is hozzátartozik, hogy mondjuk Terpesen mennyi élnek, azt is megnéztem, kérlek szépen. Terpesen jelen pillanatban 205 fő él, ami azt jelenti, hogy kisfaluról van szó, pár száz fős faluról. Szerinted egy pár száz fős falunak, mert ugye több pénzt keresnek, akik kisebb városok, közép, stb. Mennyit kereshet egy kisebb falunak a polgármestere, Terpesé mondjuk?
1: Hát mit tudom én, nettóban mondjam. 3-400 ezer forintot az év.
2: 1 millió forint per hó. A kisebb városoknak a polgármesterei...
1: Bocsánat, csak az életcélom, szeretik polgármesterei.
2: A kisebb város polgármesterei, tehát ahol mondjuk 5-10 ezer fő él, ők 1 millió 600 ezer és 1 millió 700 ezer forint között keresnek, a közepes városokban 2 millió felett, és megyünk így tovább.
1: Ilyen jól keresnek polgármesterek.
2: 1 millió forintot keres egy polgármester, aki ennek ellenére, vagy ezzel együtt legót és kozmetikai cikkeket akart lopni, hogy nem szégyelli magát, de tényleg.
1: Most így rákerestem, tehát, hogy egyébként egy ilyen jól öltözött, jó megjelenésű fickó. Figyelj, nem tudom, most nem ismerem, meg nem akarom mentegetni, abszolút.
2: Nem, tehát, ebből, nem hozzá. Lehet, nem
1: lehet. Csak, bocsánat, Winon Ryder esete jut eszembe, ugye, aki hollywoodi sztárként csend el ezt azt rendszeresen, mert hogy ő kleptomániás, és hogy ez neki hivatalosan szerintem papírja van róla. Winon Ryder megvan, nem? A híres színésznő.
2: Értem, de itt tehát, biztos, hogy nem erről van szó, hogy a polgármester kleptomániás lenne.
1: Mit tudom én? Tehát, hogy ne, azért mondom, most fogalmam nincs, én csak mondom, hogy ez is van, meg nyilván eszembe jut most ilyenkor a szerencsétlen Bakács Tibornak a sztória, pedig ez már tizen nem tudom hány éve volt, ugye rá is rá sült akkor, vagy rásütötték, hogy...
2: Mit lopott?
1: Ő szalámit. El, de ő akkor azt hiszem azt mondta, hogy nem, pont úgy nem volt munkája, meg hogy nincs pénze, és hogy éhes, és hogy ezért vitte el, de egyébként akkor ki is rakták őt, talán akkor a Klubrádióban dolgozott, még volt műsor, és ott azonnal elbocsátották, hogy így nem lehet.
2: Nem tudom, szóval Magyarországon azért vannak emberek, akik nagyon szerény körülmények között élnek, mégsem lopnak. Tehát az nem lehet kifogás, hogy nincs mit enni, mert azért nagyon sok olyan család van, ahol inkább a szülők nem esznek, és a gyerekeknek adják oda az ételt, és nem mennek el lopni. Na most egy polgármester, aki most ezek szerint a ChatGPT számításai szerint 1 millió forintot keres havonta, hát nem gondolnám, hogy legót vagy hát, bármit. Jó, igen, hogy csak kleptomán. Igen, ez lehet egy...
1: Meg mondjuk a lényegi különbség, hogy de nincs, tehát lopás és lopás között nincs különbség, de hogy azért az, hogy szalámit vagy ételt vitt el valaki, úgy érezte, hogy rá van kényszerítve, vagy Lego játékot, tehát hogy arra még csak azt sem mondhatod, hogy mert azért loptam, mert anélkül nem tudok élni. Tehát, hogy ott azért az nagyon... Hát nem, egyébként nem tudom, azt sem tudom elképzelni, hogy milyen a kleptománia definíciója pszichiátriai szemben, mert az már valószínűleg ugye nem pszichológiai, nem pszichiátriai eset, tehát ezt hogy tudják megállapítani, hogy neked tényleg van ilyen késztetés, tehát, hogy mert ugye ez egy kényszerbetegség.
2: Hát igen, meg az fura egy polgármestert megbízni egy ilyen fontos hivatással, hogyha egyébként lehet, hogy neki papírja van arról, hogy ő kleptomán.
1: Lehet, hogy nincs neki, lehet, hogy eddig nem tudta.
2: Vagy lehet, eddig titkolta, csak hogy ilyen pozícióban. Akkor mi lehet ott az önkormányzatban? Tehát érted, szóval azért ez is nagyon gáz. Tehát,
1: a kleptomán egy ritka impulzus kontroll zavaros tartozó pszichiátriai betegség, aha, amit az érintett ellenállhatatlan késztetést érez tárgyak elcsenésére. Nem anyagi haszonszerzés, hanem a feszültségoldás és az izgalom keresés céljából. Uh-huh. Mondjuk itt azt írja, hogy a tárgyak gyakran értéktelenek is. Tehát, hogy hát a legó azért annyira nem.
2: Igen, meg itt tudatosan azt megcsinált, hogy a répának a vonalkodja lett a legó. Tehát, hogy azért szerintem egy kleptomán, én úgy képzelem, hogy ő úgy csinál valamit, hogy bemegy, elveszi, mert az izgalmi érzés, tehát az értem, az
1: megvan, utána.
2: És akkor ott a csoki. De nem pedig az, hogy tudatosan a répának a kódjával veszek, vagy akarok legót venni. Na szóval, hát ez annyira átlátszó, hogy ennél komolyan mondom, de tényleg.
1: Meg ahhoz ide-oda kell járkálni az áruházban, érted? Tehát, hogy
2: harmadszor mész vissza, az nem kleptomán.
1: Megint, bocsánat, nem akarok tippet adni, de ugye leméred, hogy mennyi a súlya a legónak, annak megfelelő súlyú ízéke, mert ugye a végén a mérlegre teszed, erről beszéltünk, hogy azért van mérleg, ami ellenőrzi az áruházban, hogy amiket lehúztál, vonalkod, az stimmel-e súlyilag, tehát, hogy még erre is külön oda kell figyelni, tehát hányszor kellett oda-vissza járkálni az áruházba, hogy az már önmagában ilyen lebukás. De képzeld, amit még találtam, a kleptománia régi nevén, tudod, hogy mondták?
2: Na.
1: Tolvajongás.
2: Az igen.
1: Tolvajongás. Igen. Na jó, erről ennyit, s ne többet. Ez a Sláger reggel, 7 óra lesz, 10 perc múlva.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. A Toyota bemutatja egy év, 8 újdonság. Elérkezett harmadik premierünk, az új Toyota RAV4. Az elektromobilitás úttörőjének 6. generációs, gazdaságos öntöltő hibrid SUV-ja. Magabiztos jelenlét, modern technológia, Toyota megbízhatóság. Ez az új RAV4. Ismerje meg a legendás SUV új változatát és további number one ajánlatainkat a Toyota nyílt napokon május 11-e és 16-a között.
2: Belföldi és nemzetközi szállítás, akár emelő hátfalas teherautókkal is. Bérraktározás, magas színvonalú szolgáltatások. B. Fiesta, szállítmányozási és logisztikai Kft. Az ön partnere.
3: Lakást keres Budapesten? Legyen szó akár otthonteremtésről, vagy akár befektetésről, válasszon a díjnyertes Sandell kínálatából. Legyen lakás a Budán vagy Zuglóban. Új projekt indul a Dunaparton a 11. kerületben is. Sandell, a jövő otthonai. Sandell.hu.
4: Május 8-án az Auchanban ünneplem az egyéves szülinapomat. Spórolj a VIP zsúromon akár 40%-os kedvezménnyel. De csak pár óráig.
5: Használd aktív bizalomkártyádat és a VIP vonalkódot, így az 1 literes Jägermeistert 7499 forintért. A többféle Dr. Oetker Ristorante fagyasztott pizzát pedig 999 forintért viheted haza. Részletek auchan.hu/VIP vásárlókestéje.
4: Irány az Auchan! Spórolj okosan!
6: 200 éves a Pilkington. Gondolj ránk szélvédőjavítás vagy csere esetén is. Keresd minket a pilkington.hu-n vagy a 0680-200-200-on.
7: Autóüveg Pilkington.
8: Hé, hová tűnt a Fanan humuszom a hűtőből? Ja, tegnap megettem az egészet. Hát igen, a Fanan humuszokkal csak egy baj van. Ha egyszer megkóstolod, már nem tudod abba hagyni. A legkiválóbb alapanyagokból készülnek, tradicionális családi recept alapján, és a karakteres fűszerezés teszi őket igazán ellenállhatatlanná. Keresd mind a 8 ízt a boltok polcain, de vigyázz, egy doboz sohasem elég. Fanan, a finom ízek hagyománya.
9: Készítsd el WordPress weboldalad néhány perc alatt az AI segítségével. Tartalmak, szövegek és képek egy pillanat alatt. Az oldal, amiről álmodsz, most lehetséges. Forbes idén híredi.
10: Hiszünk a különlegesben. Manzetti. Az öltönyök házában várja önt a modern elegancia. Az ország egyik legnagyobb öltönyválasztéka. Helyben igazítással. Öltönyök háza.

0: fújni, és éld át velünk az elmúlt 10 év legszebb pillanatait. Follow the Flow, május 23, Budapest Park. Jegyek budapestpark.hu.
1: Ez a Sláger FM. A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Az új kulturális miniszter szerint vége a politikai alapon osztogatott állami támogatásoknak. Csökkenteni az óriás plakátok számát a főváros. Internetes bűnözők ellen emeltek vádat Pest vármegyében. Jó reggelt kívánok, Szendő Fibori vagyok. Tar Zoltán szerint véget ér a politikai alapon osztogatott állami támogatások időszaka. A Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért felelős minisztérium leendő vezetője közölte. Az új tárca működését a szabadság, az autonómia tisztelete és a párbeszéd határozná meg. Programja szerint a kulturális támogatásokat átlátható normatív alapokra helyeznék, a politikai lojalitás helyett szakmai szempontok alapján. A színház, a tánc, a zene és a film területén kiszámítható finanszírozást, valamint nagyobb szakmai függetlenséget ígért. Tar Zoltán hangsúlyozta, az új minisztérium nyitottabb, átláthatóbb és a szakmai közösségekkel együttműködő intézményként működne. Csökkenteni az óriás plakátok számát a főváros, és erről kész tárgyalni az új kormánnyal, írta Karácsony Gergely egy Facebook bejegyzésben. A főpolgármester szerint olyan jogszabálymódosításokra is szükség lenne, amely lehetővé teszi az épülethálók és az üres telefonfülkék eltávolítását, valamint a városképet rontó reklámfelületek visszaszorítását. Bejegyzésében arról is beszélt, hogy Budapest az elmúlt években több pert indított a plakátok ügyében, és céljuk a vizuális környezetszennyezés megszüntetése. Több mint 87 millió forintot csalt ki egy internetes bűnöző egy Pest vármegyei férfitól. Az elkövető banki ügyintézőnek adta ki magát, és telefonon vette rá áldozatát egy távoli hozzáférést biztosító alkalmazás letöltésére. Miután a sértett telepítette a programot a gépre, a csaló 6 utalással 4 különböző bankszámlára irányította át a pénzt. A nyomozás szerint az összeget 4 stróman vette fel ATM-ekből. A Pest vármegyei rendőrfőkapitányság a számlamozgások alapján azonosította a résztvevőket, és április 29-én a feltételezett bandavezért is elfogta Szigetszentmiklóson. Ellene csalás, 4 társa ellen pénzmosás miatt indult eljárás. Tévhit, hogy fogeltávolítás után nem szabad tejterméket fogyasztani, derült ki a Semmelweis Egyetem új oktató videójából. A szakemberek szerint bátran lehet tejterméket tartalmazó leveseket, püréket vagy turmixokat enni. Arról, hogy mit érdemes kerülni a beavatkozások után, dr. Jó Fancsali Ádám, a Semmelweis Egyetem arc, álcsont, szájsebészeti és fogászati klinika egyetemi tanára beszélt a Sláger FM-nek.
3: Azt feltételezték és azt gondolták, hogy ugye a baktériumokat is ugye a táptalajon tenyésztik, és hogy a tej is egy ilyen táptalaj, és az nem tesz jót a szájüregbe, de a szájüregnek elég magas a kimosó hatása, vagy a nyáltermelése miatt nem maradnak ezek a folyékony tejtermékek út. Amit szoktunk tiltani fokhúzás után, az a apró magas ételek, amik be tudnak menni a húzás sebébe, meg a kávét, a alkoholt, mert ugye az a vérzés kockázatát fogja növelni, ugye dohányozni se lehet, hanem a szívó hatás miatt egy mákon képződik. A beavatkozás után azért azt nyomatékosan a betegnek el kell mondani, hogy mondjuk egy szájzóny használata a fokhúzás után az nem feltétlenül jó, mert ugye a benne lévő baktériumokat, vírusokat egy nagy nyomással bevihetjük a sebbe. Szoktak is kérdezgetni, hogy milyen sörtéjű fogkefét használjanak, elektromosat, vagy mechanikusan használható. Ezeket kell a betegnek részletesen elmondani.
2: Marad a kis és szeles, nyáriasan meleg idő. A napsütést ma gyakrabban zavarhatják felhők, de számottevő csapadék estig még nem valószínű. Este viszont záporok, zivatarok érkezhetnek délnyugat felől. Napközben 26 fok körül alakul a csúcshőmérséklet. Csütörtökön is készülhetünk még zivatarokra, és a szél is velünk marad. A maximumok 20 és 26 fok között alakulnak.
4: Az időjárás jelentés támogatója az egyiptomi utazások specialistája, az Eddi Utazási Iroda.
5: Egyiptom, minden itt kezdődött. Megerősödött a forgalom az M3-as autópályán Budapest felé, Bagi és Bogyoród térségében, valamint a bevezető szakaszon már csak arra szólni lehet. Sokan próbálnak az M31-es felé Nagytarcsa irányába kerülni, ott is torlódás tapasztalható már. Az M1-es autópálya is zsúfolt Budapest felé, Bicske és Biatorbágy között szakaszos lassulás, időszakos torlódás tapasztalható. A Pesti úton befelé a Csabai útnál baleset nehezíti a közlekedést, készüljenek sávzárásra. Lassabb a járható már a budai alsó rakpart a Petőfídnál északi irányban, a Pesti a Margit-hídtól a Lánchídig, illetve a Rákóczi út befelé a Blahánál. Torlódik tovább az M1-es M7-es közös bevezetője a Virágpiactól és a folytatásban a Budaörsi út, egyre zsúfoltabb a Budakeszi és a Hűvösvölgyi út, valamint a Szerémi út befelé, illetve a 10-es és 11-es a város határnál, a Hungária körúton a Kerepesi út és a Tököli út közelében, a Könyves-Kálmán körúton az Üllői útnál mindkét irányban, a Soroksári úton befelé a Rákóczi hídnál, az Üllőin pedig a Kőér utcánál és az Ecseri útnál, míg a Váci úton a Megyeri útnál befelé tapasztalható torlódás. A Lehel utcában 8 órától befelé a Kartács utcától a Róbert Károly körútig pedig sávzárás lesz, erre is készüljenek lélekben már.
4: A közlekedési hírek támogatója a Fischer Klíma. Elhozza a jó időt. www.fischerklima.hu.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most folytatódik a Sláger reggel.
5: 7 óra 6 perckor, jó reggelt kíván! Pordán Petra!
6: És vagy Zoltán!
5: Amsterdamban tilos plakátokon autókat, illetve hamburgert hirdetni, jövünk mindjárt a meglepő részletekkel.
6: Addig pedig írják meg, hogy mely reklámokat kedvelik, és melyeket utálják. Köszönjük! Sláger!

0: Sláger reggel.
1: 4:08 lesz, 2 perc múlva jó reggelt kívánunk. Magyarország ugye most plakátlázban ég, mi az, ami odavaló egy utcai óriás plakátra, és mi az, ami nem. És hát közben kaptuk a friss hírt, hogy Amsterdam lett a világ első olyan nagyvárosa, ahol megtiltották a hús, illetve a benzin és gázolajüzemű autók reklámját az óriás plakátokon, méghozzá a klímavédelem tekintetében, mert hogy nyilván hát nem kell magyarázni, hogy egy fosszilis energiahordozóval működő autó az szennyezi a környezetet, tehát ilyesmit ne reklámozzanak az utcán, mondják a derék hollandok, illetve amsterdamiak, és ugyanez vonatkozik a hústermékekre, amiről ugye most már az elmúlt években sokszor hallottuk, hogy az állattenyésztés is ugye megterhelő a környezet számára. Kicsit ilyen paradoxnak tűnik, hogy a környezet megterheli a környezetet, de jó, érteni vélem a gondolatot, ami mögötte van, ettől még szerintem nem kéne mindenkit rávenni arra, hogy vegán legyen. Vagy izé, de nem abszolút lehet tehát hamburgert nem lehet óriás plakátra tenni. Mit szól vajon ehhez a Magyar Önszabályozó Reklámtestület főtitkára, aki egyúttal az Önszabályozó Szervezetek Európai Szövetségének alelnöke is, a vonalban Gerendi Zsolt.
2: Jó reggelt, szia!
3: A hallgatókat.
2: Ez egy jó döntés az amsterdamiak részéről, vagy egy kicsit furcsa?
3: Furcsa, de egyben mutatja azt, hogy mennyire figyelnek arra, hogy mi a társadalom reakciója bizonyos helyzetekre, és ugye itt a klímapolitika és a fenntarthatóság az mindig egy fontos elem. De egyébként egy gondolat, hogy legyünk őszinték egymással, senki nem fog az utcára menni azért, hogy több reklámot lásson.
2: Ez igaz.
3: Ezért a reklámnak felelősnek kell lennie, és oda kell figyelni arra, hogy nyilván nem csak a jogszabályi megfelelésnek, de a társadalom elvárásainak, üzeneteinek is megfeleljen.
1: Nekem most eszembe jut, bocsáss meg, szerintem ilyen 15 éve, 20 éve lehetett, volt egy számomra nagyon szimpatikus kampány itt Magyarországon, ami arról szólt, hogy akár egy utcai plakát vagy egy reklám, sokkal, tehát hogy túlmutat önmagán, és sokkal több, mint pusztán hirdetés, mert hogy esztétikailag, vizuálisan is hozzájárulhat az utcaképhez, nyilván, hogyha ha valami olyan dolog van rajta. És már pedig egy óriás méretű hamburger, az valószínűleg van, akinek ilyen.
3: Maximálisan egyetértek egyébként. Nyilván ez a holland, illetve az amsterdami közösség, ismerjük egyébként a hollandok kreativitását, ha úgy tetszik ezekben a dolgokban, de az, ez ezt mutatja. Én sem tudom elképzelni Magyarországon azt, hogy élelmiszer reklámok, olyan esetben egy hamburger ne jelenjen meg. De mondok egy-két példát, hogy merre tart a világ, hogyha belefér a
2: persze,
3: adás.
2: Persze, hogy ne, kérlek.
3: Ugye az Egyesült Királyságban, tehát Angliában, különösen figyelik az utazási irodák és a légitársaságok környezetvédelmi állításait a reklámokban. Ma már nem lehet egy repülős utat, vagy egy hajós utat zöldnek, vagy fenntarthatónak nevezni, ha nincs mögötte komoly a bizonyíték. De másik példa, ugye az alkohol az mindig előjön. Írországban az alkoholos termékeknél nagyon erős egészségügyi figyelmeztetést kell a reklámra tenni. Tehát nem elég az önkéntes vállalásban a fogyasztfelelősséggel üzenet, hanem kiteszik, mint a dohányreklámnál, ugye kinyifantottak ugye Magyarországon, kiteszik a kalóriatartalmat és az egészségügyi kockázatokra való figyelmeztetést, akár képben is.
1: Aha.
3: Franciaország, csak hogy akkor legyen még egy utolsó példa, fosszilis energiát kössük össze, ha autós reklámot hirdetsz, akkor az autós reklámra fel kell tüntetni azt, hogy közelebbi, kisebb távolságra menjél gyalog, vagy használd a tömegközlekedést.
2: Ez mekkora jó ötlet, ez tök
1: igen,
2: jó.
1: Emlékszem Párizsban.
3: Hogy azért elindult ez a fajta irány, és én szerintem ebben vannak jó gondolatok.
2: Igen.
1: Múltkor Párizsban láttam olyan plakátot, ami egy repülős utat hirdetett talán a Párizs-London között, és ott volt alatta alternatívaként, hogy válaszd a vonatot, inkább ugye a csalagúton keresztül, igen. És ki volt számolva, hogy ez CO kibocsátásban mennyivel kevesebb, te mennyit spórolsz, és így tovább, és így tovább.
3: Ugye pont te mondtad, Zoli, hogy azért a reklámnak van egy nagyon fontos üzenet, nyilván eladni akar, ez nem is kérdés, de a másik az, hogy van benne egy edukációs elem is, mert azért egy fogyasztó egy csomó olyan dolgot tud meg a reklámból egy termékről, ami után ő dönthet. Most mehetünk a rádió reklámokban, mehetünk a tévében, de ugye itt van korunk új eleme, az influencer. Ugye az influencer, hogyha nagyon-nagyon jól elmagyarázza, és most éppen nincs itt a harmadik műsorvezető társatok, hogy ezt nem említjük nevén Cilát, fantasztikusan jól el tudja magyarázni azt egy adott városról, hogy miért érdemes oda menni, mit kell csinálni, és baromira figyel a fogyasztó arra, hogy tényleg én nekem oda kell menni abba a városba. ezzel eladja azt a turista utat, de hogy az edukáció mennyire fontos, hogy a részletes tartalmak jól legyenek adva, és ez a felelőssége a reklámnak.
2: Pont ezt akartam tőled kérdezni, hogy nem lehet-e az, hogy oké, hogy kitiltják mondjuk Amsterdamban a plakátokat, viszont az influencerek veszik át a helyet, tehát abszolút az online térbe kerül, és majd ők magyarázzák el, hogy akkor miért jó, ez miért nem, de ez meg egy tök jó gondolat.
3: Ez ugyanaz, mint a klasszikus víz példa, hogy ott utat tör magának.
2: Igen,
3: lehet az egyik vonalon, akkor nyilvánvalóan meg fogja találni az üzleti világ, hogy hogyan kommunikálják. Uh-huh. És az influencerekre ilyen szempontból óriási feladat, de adott esetben felelősség is hárul.
1: Hát csak ők ezzel a felelősséggel, én úgy látom, hogy egyelőre inkább visszaélnek, és nem élnek vele. És egyébként most abban ne is menjünk bele, hogy ez mennyire igazságtalan, például a rádióval szemben, hogy nekünk ugye gúzsba van kötve, most nem panaszképpen.
2: Szabályok mentén kell.
1: Igen, tehát hogy ránk annyiféle törvény, meg nem tudom, milyen előírás vonatkozik, bárki, aki rádióban, televízióban dolgozik, sokszor értelmetlen szabályoknak a garmada, ami gúzsba köti a kezünket, lábunkat, miközben, és így kéne versenyeznünk a figyelemért azokkal az influencerek, és adom, akiknek meg ami a csövön kifér, bármit mondhatnak, bárhogy mondhatják, tehát ez kicsit igazságtalan is. Visszakanyarodva oda, hogy mennyire érzékenyek mondjuk a magyarok a plakátokra, most eszembe jutott hirtelen, ugye a két éve volt talán, vagy három éve a Love is Love kampány, ahol aztán mindenki kiborult.
3: 2019-ben volt.
1: Hét éve. Ott ugye mindenki kiborult, miközben egyébként semmi olyan dolog nem történt, vagy volt, ami...
3: Az az igazság, hogy nem szerettem volna, és ezt mondtam is, hogy nem szerettem volna semmilyen politikai indítatást ebbe a dologba belevinni, de hogy alapvetően az a reklám, az tényleg a boldogságról, a barátságról szólt. Uh-huh. Semmi olyan elemet nem mutatott, amely homoszexualitásra utalna. Párhuzamosan egy másik reklám ment ugyanebben az időben, ahol két hölgy hasonló szituációban volt megmutatva egyébként egy nagyon kedves reklámban. Az érdekes módon senkit nem zavart.
1: Ha jól emlékszem, a vállán volt a keze egyiknek a másiknak.
3: Igen, de hogy nem szabad, de a diszkriminációt ne fogadjuk el, nem, és nem is támogatjuk ezt. Nyilván a törvényi megfelelés az fontos,
2: persze,
3: de alapvetően nem szabad diszkriminálni. Egyébként visszatérve még az influencerekre, én egy nagy rádiós rajongó vagyok. A főnökötökkel együtt kezdtem annak idején, még nagyon-nagyon régen, de hogy azt azért tegyük hozzá, hogy a reklámtörvény az mindenkire vonatkozik. Tehát az influencerekre is vonatkozik, és el fogja őket érni, hogyha nem figyelnek ezekre a dolgokra, a törvény keze.
2: Ez igaz.
3: A jó hír az, hogy van egyébként edukációs platform, ezt tudom, hogy nem a reklám helye, de nekünk van egy olyan európai programunk, és akkor nem az Earth-ről beszélek, ahol mi influencereket edukálunk egy e-learning platform keretében, úgyhogy van erre lehetőség, hogy ott is az edukáció, ne pedig a jog döntsön, és a törvény döntsön.
1: Van egyébként olyasmi, ami Magyarországon nem megy át, mert azt tudjuk, hogy amit mondtál, ugye a dohánytermékeket nagyon régóta tilos nyilvánosan hirdetni. Szerintem alkohol, azt már láttam utcán, de van valami, amit például a magyarok nem szeretnek plakáton látni?
3: Hát igazából nem az, hogy nem szeretnek, de hogy sok van belőle, ezért nálunk is a panaszok egy része az ugye gyógyszerreklámokkal kapcsolatos, de indokolatlan, elsősorban szerintem azért van, mert hogy sok. Tehát sok gyógyszerreklám van, és ebből kifolyólag lehet a fogyasztó számára zavaros, de elég szigorúak a gyógyszerreklám szabályai, és a gyógyszerreklámozók is felelősek.
2: Amit én találtam még, megkérdezve a magyarokat, aztán ezt erősítsd kérlek, vagy cáfold, hogy a gyógyszerreklámok mellett a tolakodó, a hangos, illetve az ízléstelen és az ismétlődő reklámokat nem szeretjük mi magyarok, azt mondják.
3: A tolakodóval nem találkozunk a gyakorlatban, az ismétlődővel,
2: az
3: tehát
2: az
3: egy reklámon belül a márkák ismétlése, tehát gyakorlatilag egy picit súlykolják a nevet, olyannal találkozunk, abban valóban lehet zavaró a fogyasztó számára, de ez ugye ízlés kérdése, ez jogszabályi megfelelésben nem gond, de nyilván zavarhat téged, hogyha régen volt, nem tudom, egy ilyen do it yourself cégnek, ugye egy barkácsboltnak a reklámja, ahol csak a reklám, vagy a márka nevet mondták, és ez zavaró volt, de ez igen, ezt vissza tudom én is igazolni, hogy ilyen panaszok érkeznek hozzánk. Ez
1: hát,
3: jogos, abszolút, Petra.
1: Az utcán egymás mellett van 10 darab óriás plakát, és mindegyiken ugyanaz. Köszönöm vissza, az is kicsit megterhelő vizuálisan, ízlésben.
3: Igen. Hát ez egy tervezés technikai kérdés, nyilván lehet ilyet kérni. Én, ha megrendelő lennék, biztos, hogy nem azt kérném, hogy egy adott ponton 10 darab plakát legyen ugyanazzal a kreatívval. Szerintem nem egy szerencsés megoldás.
1: Gerendi Zsolt, a Magyar Önszabályozó Reklámtestület főtitkára, az önszabályozó szervezet Európai Európai Szövetségének alelnöke. Köszönjük szépen
2: nagyon
1: a segítséget.
2: Köszönjük,
3: szép napot. Köszönöm, és további szép napot nektek. Sziasztok.
1: Így. 7 óra 22, itt a Sláger reggel, nem sokára, ha már Cilát emlegettük. Hablaty, lehet jelentkezni a játékba.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Május 8-a és 10-e között kuponnapok a Kökiben. Ráadásul egy autót is nyerhetsz egy hosszú hétvégére. Keresd a kuponokat a Köki appban, vásárolj és nyerj 3 napos autóhasználatot az Autópalasz jóvoltából. Frissítsd fel a ruhatárad, és irány a kikapcsolódás. Köki. Több, mint vásárlás.
3: Elképesztő hang, erő és teljesítmény. Ez vár június 5-én és 6-án a Városligetben a Steel Timber Sports World Trophy-n, a legkeményebb sportfavágó versenyen. Szurkolj élőben a világ legjobbjainak. Jegyek és infók a steel.hu-n.
4: Lakást keres Budapesten? Legyen szó akár otthonteremtésről, vagy akár befektetésről, válasszon a díjnyertes Sandell kínálatából. Legyen lakás a Budán vagy Zuglóban. Új projekt indul a Dunaparton a 11. kerületben is. Sandell, a jövő otthonai. Sandell.hu.
5: Már megint a Premier Outletbe mentek.
6: Na, az akár 70%-os kedvezményekre megéri rárajtolni.
7: Fuss be te is május 2-a és 10-e között a sportnapokra a legnagyobb világmárkák akár 70%-os kedvezményeiért.
8: Premier Outlet Budapest.
9: A Toyota bemutatja 1 év, 8 újdonság. Elérkezett harmadik premierünk, az új Toyota RAV4. Az elektromobilitás úttörőjének 6. generációs, gazdaságos öntöltő hibrid SUV-ja. Magabiztos jelenlét, modern technológia, Toyota megbízhatóság. Ez az új RAV4. Ismerje meg a legendás SUV új változatát és további number one ajánlatainkat a Toyota nyílt napokon május 11-e és 16-a között.
10: Parkside Residence. Otthon és befektetés a Vizafogó Park mellett. Érdeklődjön kedvezményes lakásainkról. parksideresidence.hu.
11: Itt minden az élmények körül forog. Rotonda. Újdonság a Family Parkban és egyedülálló Ausztriában. Izgalmas forgások, lendületes hullámok és rengeteg élmény vár. Happy Magic Fun. Ausztria legnagyobb szabadidőparkjában. Soprontól csak 20 kilométerre.
12: familypark.at.
13: 200 éves a Pilkington. Gondolj ránk szélvédőjavítás vagy csere esetén is. Keresd minket a pilkington.hu-n vagy a 0680-200-200-on.
14: Autóüveg Pilkington.
15: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadibé és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
16: Tavaszi lakásakció a Big George Property-nél. Új lakások 10 budapesti helyszínen, most akár 16 millió forint kedvezménnyel és rozsdaövezeti 5% áfa visszatérítéssel. Már 10%-os kezdőbefizetéssel díjmentes.

0: üzletszabályzatokban és a kondíciós listában. Raiffeisen.hu. Vérteszt fel magad a kibercsalásokkal szemben. Látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Emeld új szintre üzleted. Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra.
1: A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Nyomozás indult Mészáros Lőrinc egyik érdekeltségéhez tartozó cégek ügyében. Jövő héten kezdődik a Ferencvárosi Mester utca átalakítása. Teljessé vált a Művészetek Földje programja. Jó reggelt kívánok, Szendő Fibori vagyok. Nyomozást folytat a Nemzeti Nyomozóiroda Mészáros Lőrinc egyik érdekeltségéhez tartozó autókereskedő cégek ügyében. A legfőbb ügyészség közlése szerint a Mészáros M1 Kft. És a Mercarius Kft. Közpénzes flotta tendereivel összefüggésben hűtlenkezelés, valamint közbeszerzési eljárásban kötött versenykorlátozó megállapodás gyanúja miatt indult eljárás. A nyomozás jelenleg felderítési szakaszban tart, ezért a hatóságok egyelőre nem közöltek további részleteket. Az ügy Tordai Bence országgyűlési képviselő írásbeli kérése nyomán került ismét nyilvánosság elé. Korábbi sajtóértesülések szerint a vizsgált közbeszerzéseken a rövid szállítási határidők jelentős versenyelőnyt biztosíthattak egyes ajánlattevőknek. Jövő héten kezdődik a Ferencvárosi Mester utca átalakítása, amely jelentősen befolyásolja majd a forgalmat. A felújítás a Ferenc körút és a Haller utca közötti szakaszt érinti, és várhatóan több mint egy évig tart. A tervek szerint megszűnik az utca teljes autós átjárhatósága, így a jövőben elsősorban csak a célforgalom használhatja majd a Mester utcát. A BKK szerint az átalakítás után akár a negyedére is csökkenhet a gépjárműforgalom. A beruházás részeként új zöld felületek, két új gyalogátkelő hely és gyalogos, valamint kerékpáros barát közterek jönnek létre. A munkálatok idején az utcát 4 ütemben zárják majd le, de az 51-es villamos folyamatosan közlekedik. Vízre került Óbuda Békás megye közterületfelügyelet új szolgálati hajója, amelyet az önkormányzat biztosított a Dunai Vízirendészeti Rendőrkapitánysággal közös járőrszolgálathoz. A Tiger Marine nevű gumitestű kisgéphajón egy közterületfelügyelő és egy vízirendész teljesít szolgálatot, hétvégente egészen októberig. Feladataik közé tartozik a vízi közlekedési szabályok ellenőrzése, a vízisportok biztonságának felügyelete, a tiltott helyen fürdőzés visszaszorítása és a bajba jutottak segítése. A járőrök a római parti plázsnál is figyelnek arra, hogy a fürdőzők a kijelölt területen belül maradjanak. Idén 35. alkalommal rendezik meg a Művészetek Földjét a Balaton felvidéken. Július 24-e és augusztus 2-a között Kapolcs, Talján, Dörögd és Vigánt Petend 10 napon át csaknem 4500 programmal várja a látogatókat. A kínálatban a zene, a színház, a képzőművészet, az új cirkusz, a tánc, a fényfestés és az interaktív programok egyaránt helyet kapnak. A panoráma színpadon fellép többek között José González, a Kispári Saborz, a Quimby, a Carson Coma és a Bagosi Brothers Company. A Sláger FM híreit Szendő Fiboritól hallották.
3: Bori, köszönjük szépen, kellemes időjárásra számíthatunk. 15 fok van most reggel, délutára pedig 23-25 fok között alakul majd a hőmérséklet. És bár tegnap azt mondtam, hogy ma azért csapadékra készülnünk kell, napközben úgy látom itt a fővárosban, ez nem várható, viszont majd estétől igen.
4: Akkor még délután pont le tudom vágni így a füvet. Készüljetek, szomszédok!
5: Az időjárás jelentés támogatója a Café Perté. www.caféperté.com.
4: Erős a forgalom az M3-as autópálya Budapest felé, Bag és Mogyoród térségében, illetve a bevezető szakaszon csak araszolgatni lehet. Ráadásul sokan próbálnak az M31-es felé menekülni, úgyhogy nagy tartsa térségében is torlódás alakult ki. Az M1-esen Budapest felé Bicske és Biatorbágy környékén az ott képített terelés szintén időszakosan megfogja a forgalmat. Budapesten a 18. kerületben a Vlassis Gyula utca mától zárva Baross utcánál gázvezeték javítás miatt, illetve a Baross utcában a két irány forgalmát egy forgalmi sávon felváltva engedik át. Közben a Mávinform ügyeletese Kishorváth Levente a vonalban. Nálatok mi újság most? Jó reggelt!
6: Jó reggelt! Köszöntöm a hallgatókat! A vonattal útrakelőknek jó hírem van. A Sláger FM vétel körzetében zavartalanul jelentősebb késés nélkül zajlik a reggeli vonatforgalom. Péntek estétől vasárnap estig a Rákos rendezőt érintő vonalakon jelentős korlátozás lesz, ezért az esztergomi vonatok fővárosi végállomása a nyugati helyett Angyalföldre, míg a Veresegyházi vonatoké Rákospalota Újpestre kerül át. A Szobi vonalon is módosul majd az elővárosi és a nemzetközi vonatok menetrendje, illetve végállomása is. A változásokról mindenképp célszerű előre tájékozódni a mávcsoport.hu

0: Rákos rendező weboldalom. Jó utazást kívánok!
1: A közlekedési hírek támogatója az
2: Autóüveg Pilkington.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Folytatódik a Sláger reggel. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

szegény Diana is, hát meg kellett neki halni, mert valami idióta. Fényképeztek, és a sofőr 160-nal, puff neki a falnak. Hát mert ennyit ért hozzá. Nekem is mercim van, kérlek szépen, elmondom a szabályt. Ha fényképez, akkor nem kezdek hanyat homlok rohanni, mint a hülye, érted? Hanem bukk, mosoly, és azt azonnal meg a fék is van rajta, azonnal megállni, érted? És így udvariasan visszatolatni, majd kiszállni, hogy hogyan intézhetnénk el a dolgot. A gyereknek cipő kell, meg minden karácsonyra, és kész. Azt mondja valaki, hogy hát igen, mert az a kinti sofőr az feltűnősködött. Ugyan már? Azt mondja, én is feltűnősködök. Hogy? Kimegyek a strandra, mindig belepisillek a medencébe. De hülye, hogy az nem feltűnősködés, mindenki belepisil. Na igen, de én a trambulinról.

0: Hablagy, avagy Cilla énekel. Valamit, valahogy. Most a Sláger reggelben.
1: Kittivel játszunk, jó reggelt!
2: Jó reggelt!
1: Hogy indult a reggeled, hello, Kittikém? Vidámság van?
2: Igen, igen, már indulásra készen vagyunk.
1: Mentek hova?
2: Iskolába, aztán dolgozni.
1: Aha, mennyi idős a gyerek?
2: 9 éves.
3: Az még picis, ott még abszolút lehet élvezni a sulit.
1: Egyébként igen, igen. Alsó osztály, igen. Vagy az alsó tagozat, az tök jó.
3: Szoktál vele tanulni együtt, délutánonként?
2: Hát azért szoktam, de nagyjából már önállóan megold mindent.
3: Önjáró. Szuper. Oké. Hallottad-e tegnap a feladványunkat, Kitti?
2: Igen, hallottam, aztán úgy éreztem, hogy tudom is, de majd kiderül.
3: Oké, figyelj, hát akkor te abban a szerencsés helyzetben vagy, hogy így már másodjára hallgathatod meg, de figyelj, mert itt adásban ugye csak egyszer tudjuk megmutatni.
4: Funda, apa cuka, funda, funda, kamanduka, kamanduka, apcuk és fundaluk, funda, kamanduk, apcukken, funda, fundaluk, apcuk, cucucuk, cuk, cuk.
3: Kitti, te következel.
2: Hát azt hallottam tegnap, meg én is arra tippeltem, hogy magyar előadóról van szó. Mm-hmm.
3: Igen, ezt valószínűsítettük.
2: Igen, és hogy hölgyről. És én
3: azt
2: arra
3: nem mondtuk. Azt nem mondtuk, Petra mondta, hogy együttes, vagy illetve a játékos mondta, hogy együttes, Petra helyeset, én mondtam, hogy nem feltétlenül, aztán...
1: Mert mindketten másra gondoltunk, igen.
3: De közben ugyanarra. Mindketten másra gondoltunk, de ugyanarra.
1: Igen, egyébként igen.
3: Te mire gondolsz, Kitti?
2: Hát én Kovács Esztire és a Pancsoló gyerek.
3: Pancsoló kislány volt az a gyerek.
2: Kislány.
3: Igen. Te a Kovács Esztire gondoltál, a Petra meg a...
1: Beatrice!

0: Hát ez remek.
1: Igen, ez
0: és a Cilával megfejelve, pláne.
1: Kittikém, ügyes vagy. Tiéd a páros belépő a május 8-i Punani Masszív koncertre a Budapest Parkba. Élvezd majd. Két fő részére szóló belépő a május 30-ai Oroszlán Király című filmzenei koncertre a Margit Szigeti Színház jóvoltából. Erre majd vidd a gyereket, már nagyon boldog lesz. Hogy hívják?
2: Zsombor.
1: Nagyon fogja szeretni. Illetve egy egyéves Sláger FM prémium előfizetés is a tietek, zavartal a rádióhallgatással és visszahallgatás funkcióval.
0: Gratulálunk
1: nektek!
2: Köszönjük szépen, nagyon örülünk.
0: Jó utat! Köszönjük. A suliba meg a munkába. Sziasztok!
2: Köszönjük. Sziasztok!
3: Hablagy. Minden hétköznap reggel 7:50-kor a Sláger

Napjainkban ez a sláger. Sláger FM. Minden, amit szeretünk.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: Egy kis pihenés a Velencei tónál, wellness hétvége a Mátrában, vagy kikapcsolódás Siófokon, és akár egy ékszervásárlási utalvány a Smuk üzletei jóvoltából.
2: Szólj bele, hogy mi szóljon!
0: Gyors vagy lassú, pop vagy dance?
2: Most a hallgatók hangja számít. Keresd a zenei kvízt a slágerfm.hu-n vagy a slágerfm applikációjában.
0: És mondd meg, mit hallanál szívesen.
1: Mert a véleményed most wellness hétvégéket és értékes ajándékokat ér.
2: A legnagyobb slágerek változatosan a hallgatók döntései alapján. A Sláger FM-en.
1: Támogatói a BMW Budapest Motors. Első az élmény. www.bmw-budapestmotors.hu. A Smuk Kékszer, az Avar Hotel Mátra Füred Superior, ahol az élmény újjáéled. avarhotel.hu. A Vital Hotel Nautis Superior, egy hajónyi élmény Gárdonyban. hotelnautis.hu. És a Premium Hotel Panoráma, az élmény új hulláma. premiumhotelpanoráma.hu.
2: Műsorajánlót hallottak.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
1: Vajon a férfiak tényleg nem szoktak lelkizni, mert az olyan csajos dolog? A női lelket már ízekre szedtük, azonban mi a helyzet a pasikkal? Milyen belső utat járnak be, még a fiúból nagybetűs férfivá érnek? És az a kisfiú vajon eltűnik-e végleg? Na és mit gondol a férfi a mai nőkről? Milyen társra vágyik? Vagy éppen ő maga milyen nő lenne, ha női testbe születik? Minden adásban egy igazi férfi lelkét ismerhetjük meg közelebbről. Ez a Nagyfiúk.
2: Csütörtökön este 9 órakor a Sláger FM-en és a Lélek Közösség YouTube csatornáján.
1: A műsor támogatója a Raiffeisen Bank, a digitális banki megoldások szakértője.
3: Bevezető árakkal vár a Metrodom Beat lakópark a 13. kerületi Marina sétánynál. Fixált 10% kezdő befizetéssel otthonod vételárát a mostani árszinten. Költöz vagy fektess be egy díjnyertes lakóparkba, ahol prémium szolgáltatások és wellness komplexum biztosítja a feltöltődésedet. Metrodom Beat. További információ metrodom.hu.
4: Szélvédő sérülés? Bízd magad a 200 éves Pilkington szakértelmére! Szélvédőjavítás vagy csere? Keres minket online a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680-200-200-at.
5: Autóüveg Pilkington.
6: Tartós árcsökkentés az Aldiban. Idén már több mint 1000 termékárát csökkentettük. Például a fél literes vitaminital 19% kedvezménnyel 245, a 100 g-os héj nélküli tökmag 24% kedvezménnyel 429 forint. Gyere és spórolj velünk minden nap!
7: Rendeljen új BMW X5-öt ajándék M-Sport csomaggal. Kaland, ami inspirál. Teljesítmény, ami lehengerel. BMW X5. Erő és elegancia. Egyedi felszereltséggel. A hirdetés nem teljes körű, további információért kérjük forduljon a Budapest Motors hivatalos BMW márka kereskedéshez. Budapest, Szentendrei út 63.
8: Új út erővel pörög a hódos bónusz. Mostantól pontgyűjtés a Hiobi appban. És hogy mit kell tennie? Ilyen egyszerű. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, és gyűjtse a pontokat akár 5 darab 10%-os kuponért. Pontgyűjtési időszak április 29-e és június 23-a között. Részletek az obi.hu/hódos bónusz oldalon.
9: Képzelje egy estét. Egy gyermeket, aki éhesen fekszik le, akinek nincs, aki meséljen, akit nincs, aki megöleljen, akinek másnap sem kerül vacsora az asztalára, aki talán elveszíti a szüleit. Az SOS Gyermekfalvak 40 éve nyújt szerető és biztonságos otthont a szülők nélkül maradt gyerekeknek. SOS Gyermekfalvak. Támogass minket adód 1%-ával.
0: Sláger FM.
2: A reklám után... legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
10: Hűtlenkezelés és pénzmosás gyanúja miatt nyomoznak Balási Gyula cégeinek ügyében. Budai kamu civil szervezeteknek is juthatott az NKA kifizetésekből Őrsi Gergely szerint. Az Arsenal jutott be elsőként a budapesti BL döntőbe. Jó reggelt kívánok, Szendőf Kori vagyok. Hűtlen kezelés és pénzmosás gyanúja miatt indított nyomozást ismeretlen tettes ellen a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Irodája Balási Gyula cégeinek ügyében. A rendőrség közlése szerint az eljárás a NAV pénzmosás és terrorizmus finanszírozás elleni irodájának jelzése alapján indult. A nyomozás a sajtóban megjelent feltételezett vagyonmenekítéssel, valamint egy rendezvényszervező cégcsoport ügyleteivel is összefügg. Az eljárás során pénzösszegeket foglaltak le, és több bankszámlát is zároltak. A nyomozóiroda külön büntetőeljárás folytat a cégcsoporthoz köthető, feltételezetten túlárazott szerződések miatt is. A hatóságok egyelőre további részleteket nem közöltek. Balási Gyula a héten jelentette be, hogy kommunikációs cégeit az államnak ajánlja fel. A második kerület polgármestere szerint közel 240 millió forintnyi állami támogatás jutott Budán Fideszhez köthető szervezetekhez és egy vendéglátóhelyhez. Őrsi Gergely azt írta, több egyesület a Nemzeti Kulturális Alap forrásaiból összesen mintegy 60 millió forint támogatást kapott. Kiemelte, hogy az R56 üzemeltető Nonprofit Kft. További 180 millió forinthoz jutott közösségi célú kulturális programokra. A kerületvezető szerint ezeknek a pénzeknek a helyi kultúrát és a valóban működő civil szervezeteket kellett volna erősíteniük. Hozzátette, szerinte a már kifizetett támogatások felhasználását érdemes lenne megvizsgálni. Budapest idén nem tud szolidaritási hozzájárulást fizetni, és a főváros pénzügyi helyzetének rendezését várja az új kormánytól. Karácsony Gergely szerint a város működését hitelek, faktorálás és kifizetetlen számlák terhelik. Úgy fogalmazott, reálértéken legalább a Tarlós István főpolgármesterségének utolsó évében meglévő finanszírozási szintet szeretnék elérni, ami most mintegy 200 milliárd forintos többletet jelentene. A főpolgármester önkormányzati reformcsomagot is készített, és újraindítaná a fővárosi közfejlesztések tanácsát. Második alkalommal rendezik meg a Hello Margit Fesztivált a budapesti Margit negyedben május 14-e és 17-e között. A négy napos esemény csaknem 100 programmal és mintegy 50 helyszínen várja az érdeklődőket. Az idei fesztivál középpontjában a fenntarthatóság, az értékteremtés és a generációk közötti kapcsolódás áll. A programok között koncertek, irodalmi estek, helytörténeti séták, kiállítások és közösségi beszélgetések is szerepelnek. A rendezvénysorozat részeként a Duna Szimfonikusok szabadtéri koncertet adnak a Megvárt Ligetben. Az Arsenal jutott be elsőként a budapesti BL döntőbe, miután 1-0-ra legyőzte a vendég Atletico Madridot a labdarúgó bajnokok ligája elődöntős párharcának keddesti visszavágóján. Ezzel 2-1-es összesítéssel elsőként bejutott a sorozat május 20-ai fináléjába, amelyet a budapesti Puskás Arénában rendeznek. Az Arsenal 20 év szünet után jutott be ismét a legrangosabb európai kupa sorozat fináléjába, ahol a Bayern Münchennel vagy a címvédő Paris Saint-Germainnel játszik majd a trófeáért. A nap első felében még fátyolfelhős napos idő várható, majd délután egyre több gomoly felhő érkezik, melyekből elszórtan záporeső is előfordulhat. Késő délután vagy este zivatar is várható, a szél sokfelé megélénkül. A hőmérséklet 24 és 27 fok között alakul. Csütörtökön kicsit mozgalmasabb, többször záporos idő várható, és csak 20-24 fok körül alakul a hőmérséklet.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Café Perté. www.caféperté.com.
11: Az M3-as autópályán Budapest felé igen erős a forgalom, főleg Bag és Mogyoród térségében, illetve a bevezető szakaszon. Az M31-es felé próbálnak sokan kerülni, ezért Nagy Tarcsa térségében is torlódás alakult ki. Az M1-es autópályán is sokan haladnak a főváros felé, Bicskés-Biatorbágy között szakaszosan torlódás is kialakult. Abony belterületén a Szelei úton baleset történt, a Világszabadság utca kereszteződésénél, ezért a 16-os kilométernél megállították a forgalmat, illetve a környékbeli önkormányzati utakon keresztül igyekeznek elterelni azt. Ami Budapestet illeti, lezárták a Vlasis Gyula utcát a 18. kerületben a Baross utcánál gázvezeték javítás miatt. A Baross utcában a forgalom csak egy sávon váltakozva haladhat át. A Hungária körúton a Rákóczi híd felé a Kacso-Pongrácz úti felüljárónál a külső sávot zárták le, mert javítják a csatornát, és tessék készülni 9-től a 13. kerületi Lehel utcában befelé a Kartács utcától a Róbert Károly körútig, szintén sávzárás lesz járda felújítás miatt.
1: A közlekedési hírek támogatója a Fischer Klíma. Elhozza a jó időt. www.fischerklima.hu.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most Folytatódik a Sláger reggel.
11: 8 óra 6 perc. Jó reggelt itt a Pordán Petra.
12: És a Somogyi Zoltán.
11: Cameron Diaz 53 éves, a harmadszorra is anyuka lett. Hoppá!
12: Persze nem feltétlenül úgy, mint ahogy azt elsőre gondolnánk, majd mindjárt kifejtjük. Addig is írják meg, hogy hány éves korukig vállalnák, hogy életet adjanak egy gyermeknek.

0: Ez a Sláger reggel.
1: 49 előtt pontosan 2 perccel. Jó reggelt! Hát felkaptuk a fejünket Petrával, mert hogy most olvassuk, hogy Cameron Diaz 53 esztendősen harmadszorra is anya lett. Bocsát, ezt úgy kellett volna bulvárosan találni, hogy Cameron Diaz harmadszorra is anya lett, 53 évesen. És ezt ugye a címlapon nyilván ilyen hatalmas nagy számokkal
2: sajnos,
1: írják.
2: Igen.
1: Aztán, hogy belemélyedtünk a cikkbe, kiderült, hogy egyébként béranyuka segítségét vette igénybe, tehát nem ő maga szülte meg, de ettől még adódik a kérdés, mert ugye ez az utóbbi években sokszor előkerül, és nem csak hírességek esetében, hanem civileknél is, hogy tudjuk jól, egyre inkább kitolódik az az életkor, amikor a nők vállalkoznak arra, hogy anyukává avanzsáljanak, és miközben egyre inkább kitolódik, azért nyilván van ennek egy valamilyen, nem tudom, biológiai határa, ha így fogalmazom meg, az nem bántó, ugye?
2: Nem hiszem, hogy az.
1: De majd mindjárt segít nekünk Gyurkovics Bence, szülész, nőgyógyász, főorvos. Szervusz, jó reggelt!
2: Jó reggelt!
3: Jó reggelt, sziasztok!
2: Bence, tudsz abban segíteni, vagy van arra egy statisztikátok, hogy mondjuk az elmúlt 10 évben mennyivel tolódott ki az életkor, amikor a nők még vállalnak gyermeket az előző 10 évhez képest?
3: Hát ez egy dinamikusan változó folyamat, folyamatosan tolódik ki az anyai életkor, sőt most már olyan nemzetközi statisztikát is hallottam, hogy hát ilyen mai képpel élve, hogy a 40 az új 30, tehát hogy igazából a 40 év fölötti nők, azok életkorcsoport szerint már nagyobb százalékos arányban szerepelnek nemzetközi szinten a statisztikában, mint a 40 alattiak. Gyermekvállás szempontjából. Tehát, hogy ez már ez abszolút a jelen, ez nem a jövő. Hát ennek ugye különböző okai is lehet. Az első, az leginkább, hogy általánosan ismert az, hogy az anyai karriernek a beindulás, illetve annak a megvárása. A másik meg hát az egészségügybe betett bizalom, legalábbis ezen a fronton mindenféleképpen, mert hogy az egészségügy technikailag ott tart, hogy már a kor az csak egy szám, és nem feltétlenül egy akadály, és akkor itt élesen ugye külön lehet választani, hogy akkor most jó, de azért nem spontán termékenységről van szó, hanem minél inkább, minél több részletben, artificiális, tehát mesterséges, vagy nem saját sejt és genetikai állományt használnak fel.
1: Ebben is van fejlődés, mert azt értem, hogy az orvos technológia az fejlődik, meg a műszerezettség, meg a nem tudom, úgy általában az orvostudomány, de hát ettől még az emberi test marad, tehát az nem hiszem, hogy az evolúció megváltozott volna 10 év alatt, tehát nyilván van egy biológiai lehetőség az embereknek, de akkor, amit behoztál most, ez is fontos lehet nyilván, hogy nagyon sokszor is ezt is hallom, meg olvasom, hogy egyre több ugye a mesterséges megtermékenyítés, ez mondjuk nem tudom, ilyen nagyságrendileg egy százalékos arányt tudsz mondani, hogy állunk most?
3: Hát 20 plusz, az biztos.
1: Több mint 20% a mesterséges.
3: 20 plusz, igen, és hát ugye megint ez korcsoport szerint változó. Nyilván, ahogy megyünk előre, az anyai életkor a mérvadó, itt nem az apai, megyünk előre az életkorban, úgy egyre gyakoribb az inszemináció, IVF, a kettőssége, ezek az ART technikák, tehát a maga reprodukciós technikák. De előfordul egyébként különböző környezeti hatások, társadalmi hatások miatt, hogy a 20-as életéveit betöltött édesanyáknál is szükség lehet, akár már reprodukciós eljárások alkalmazására.
2: Ha neked kellene mondani egy számot, ami fölött nem javasolnád, hogy valaki azt válassza, hogy életet ad egy gyermeknek, akkor mi lenne ez a kor?
3: Hát ez egy... Ezzel nagyon óvatosan bánnék.
2: Persze, nincs baj.
3: Mert hogy ugye itt azért nagyon erős személy és érzelmi részei vannak egy ilyen kérdéskörnek. Úgyhogy igazából nincsen egy ilyen meghatározott felső szám. Tehát, hogy a tudomány meg a valóság azért nem teljesen fedi egymást, legalábbis a párok elvárásai alapján. A tudomány nagyon jól fejlődik, és akkor most már egyre magasabb anyai életkorban is lehetséges, de azért nem ez az ideális, tehát hogy amikor hozzám is jönnek párok, és kérdezik, hogy akkor így meg úgy lehetne, hogy most találtam meg az igazit, 45 éves vagyok, és most szeretnék az első gyermekemet, de spontán szeretném. Hát ez egy már önmagát egy nehéz helyzetbe teszi ezáltal, hogy hát ez két olyan elvárás, ami teljesülhet, de azért azt meg kell érteni, hogy sokkal nehezebb. És nem csak a megtermékenyülés nehezebb spontán, hanem az utána levő terhességnek a szövődmény faktorai, pont a rizikófaktorai, maga a szülés is.
1: Pont ezt szeretném megkérdezni, azt értem, hogy óvatosan fogalmazol, és nagyon diplomatikus választ adtál. De hogyha most erről lecsupaszítjuk azt, amire céloztál, hogy vannak nyilván egzisztenciális okok, vagy hogy valaki későn találta meg az igazit, és pusztán orvosilag, biológiailag nézzük, akkor nyilván azért van egy olyan korhatár, amin túl, mit tudom én, sokkal nagyobb a rizikója annak, hogy valamilyen szövődmény alakul ki, hogy valamiért nem lehet végigvinni azt a terhességet. Tehát szerintem Petra kérdés inkább erre az életkorra vagy számra irányult.
3: Akkor se fekete-fehér a történet, ez, ahogy megyünk előre, újabb és újabb rizikócsoport. De a 30 fölött is már egy nagyobb rizikócsoportba tartoznak az édesanyák, mint a 30 előtt. Értem. Egyébként ilyen élesebb határ a 40 meg a 45 voltak, de hát már ezek is ugye kezdenek leomlani, mert hogy jönnek ezek a sikertörténetek nemzetközi szinten, most a Cameron Diaz esetében is, de ott mondjuk ez egy nagyon fontos faktor, hogy ott az, amit lehetett, azt már artificiális beavatkozással csinálják. Tehát a béranyasság, már nem tudom, hogy most melyik béranyasságot
2: választotta. Igen, mert képzeld el, hogy erről nem beszélnek ők sem, tehát hogy azt sem tudjuk, hogy a két gyermekét,
3: igen,
2: a korábbi kettőt, így van, pontosan.
3: Igen,
2: ami tök érthető.
1: Na jó, köszönjük szépen.
3: Persze, de egyébként a cikkből az is kiderül, hogy ugye ő harmadik gyermekét szülte.
2: Igen.
3: De hogy az elsőt, az 2019-ben, igen, szintén hasonló körülmények között, és ő akkor sem volt már
1: 26
3: év körüli. Igen, akkor sem volt 20 éves, tehát 46 év körüli volt, és hát ez igazából a magyar valósággal nem összeegyeztethető, mert Magyarországon meg nincsen béranyasság, de külföldön meg igen.
2: Így van.
1: Majd lesz még erről is beszélünk szerintem. Egyelőre köszönjük szépen dr. Gyurkovics Bence szülész nőgyógyász főorvosnak a segítséget.
3: Nagyon
1: jó
2: munkát, szervusz!
3: Szia, szia! Szívesen, sziasztok!

0: Fél kilenc lesz már 5 perc múlva. Jó reggelt kívánunk. Hát ha már itt most azon merengtünk az előbb, hogy Cameron Diaz 53 évesen, bár béranya segítségével ám, de anyukává lett, eszünkbe jutott ám valaki, aki viszont saját
1: Szulák
0: maga.
1: Andrea, igen, aki 2007-ben ugye 43 éves volt akkor, amikor életet adott a kislányának, és én emlékszem arra, akkor még azért jóval fiatalabb voltam, de hogy rengetegen cikkeztek arról, hogy úristen, hát hogy lehet, hogy valaki ezt bemeri vállalni ennyi idősen. Nem is értettem.
2: Igen, igen, a bulvársajtó nem is kímélt, ugye nagyon finom érzékkel lejött, hogy egy ilyen vénasszonynak lehet-e normális gyereke, tehát ez így indult a történet.
0: És aztán azóta most már, hát eltelt néhány esztendő, és nyilván hülyeségét kérdezni, de nem bántad meg, miért bántad volna meg? Ennek így kellett lennie?
2: Olyannyira nem bántam meg, hogy az életem lehető legjobb döntése volt, és hát egy ajándék, amit én nem éreztem úgy, hogy felülírhatok a saját egyéni törekvéseimmel. Azt gondoltam, hogy ezt a Jóisten kijelölte ezt az utat, és ki vagyok én, hogy ezt keresztül húzzam, és a lehető legcsodálatosabb kaland azóta is az életem, de ha már itt tartunk, van olyan, aki még izgalmasabb helyzetben lett édesanyja, például Fehér Anna, aki azt hiszem, hogy már 50 is elmúlt, amikor anyuka lett.
0: Ugye azon túl, amiről már a szülésznőgyógyászunkkal beszéltünk, hogy egészségi vagy orvosi szempontból mi az ajánlott, vagy mi nem ajánlott, a másik szempont, ami főleg a szülők részéről elhangzik, akinek mondjuk pláne már van gyermeke, hogy hát igen, de az, hogyha 40 fölött, akkor ugye mire majd érettségizik, meg ballag, addigra fúha, akkor már, és én még szeretném megélni azt, amikor majd házasságot köt, és így tovább, de hogy ilyen szempontból is ezek tök fölösleges aggályok.
2: Ezek azok az önös dolgok, amikkel én nem foglalkoztam. Ugyanis sajnos van az ismeretségi körömben olyan család, ahol nagyon fiatalon lettek szülők a szülők, és nagyon fiatalon lettek árvák a gyerekek. Tehát ez nincs kódolva, hogy attól, hogy 28 évesen anyuka vagy apuka leszek, akkor még megérem a gyerekem esküvőjét, meg a unokáimat, meg a nem tudom mit. Ez a mai világban egyáltalán nincs kódolva. Sajnos nagyon sokan fiatalon mennek el, és fiatalon hagyják árván a gyerekeiket. Tehát azt gondolom, hogy anyának lenni, vagy szülőnek lenni, az egy kiváltság. Azt meg kell tudni valamilyen módon hálálni a sorsnak, vagy a Jóistennek. Én legalábbis ezt teszem, és az összes ezzel járó izgalmat, szorongást, feszültséget, örömöd, diadalt, sikert gyönyörűen bezsákolom, és ez engem nagyon teljessé tesz.
0: Ha már szülőségről beszélünk, és ha már egy összefutottunk, mesélsz egy picit az új szerepkörödről, mert arról meg pont reggel olvastunk. Hát, hogy most már párok egybekelésénél is segítkezel újabban.
2: Ez csak egy filmszerep volt, amit én nagyon-nagyon-nagyon szerettem, és borzasztó jól esett, hogy úgy fogalmaztak az alkotók, hogy hát azért kerültem be én ebbe a cameo szerepbe. Mondjuk azért ki a filmnek a címét.
1: A Belédestem című filmről van szó, Ruyter Vivivel.
2: És ebben én egy kis cameo szerepet kaptam, amiben egy házasság közvetítő vagyok, de igazándiból a legnagyobb kitüntetés az, hogy a 90-es évek, 2000-es évek elejei dalaim szerepelnek a filmben, és akkor azt mondták az alkotók, hogy hát mert te egy olyan ikonikus figurája voltál annak a kornak, kár, hogy akkor nekem erről nem szólt senki, de az idő az mindenre gyógyír, úgyhogy most nagyon örültem, és nagy megtiszteltetés volt.
0: De az igaz, hogy ennek nyomán tényleg szeretnének felkérni most jó néhányan, hogy segítkezi, légy ott.
2: Igen, volt ilyen, és képzeld, hogy még mielőtt a film kijött volna a mozikba, egy baráti társaságban megkértek engem arra, hogy legyek én, mert hogy én ilyen jópofa, vicces, meg jófej csaj vagyok, hogy legyek én a ceremónia mester, és hát el is vállaltam, mert ugye barátokról volt szó, tehát nem volt semmi kockázat, és annyira jól sikerült, hogy ott elterjedt a nász nép között, hogy ilyet is lehet csinálni, és többen megkerestek, de hát persze én azért ezt nem vállalom még egyelőre fel. Addig, amíg vannak koncertjeim, meg megkereséseim, meg színházi feladataim, addig ezt az ösvényt egy kicsikét még tartalékolom.
0: Örülünk, hogy beszélhettünk erről, és köszönjük szépen. Közben visszakanyarodva még itt a szülőséghez, vagy a szülővé váláshoz, anyukává váláshoz.
1: Nagyon sokan írnak nekünk. Zsuzsa például azt, hogy ő 44 éves volt, amikor megszületett a fia, büszkén vállalta, ma már 22 éve 190 centis langaléta, és egyébként a nagymamája is 46 évesen adott életet a legkisebb gyermekének. Aztán Zsófi is azt írja, hogy 40, bár az első gyermek nála 29 évesen született, Judit pedig 45 évesen szülte a harmadik babáját, aki egy csodás meglepetés, egy ajándék két fiú után egy kislány.
0: Várjuk még az ezzel kapcsolatos gondolataikat. 0-30-30-30-95-8. Szulák Andina, köszönjük szépen, és ha már kell ugye azért alapvetően egy férfi is, akkor Olivia Dean dala erről szól.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Itt minden az élmények körül forog. Rotonda. Újdonság a Family Parkban és egyedülálló Ausztriában. Izgalmas forgások, lendületes hullámok és rengeteg élmény vár. Happy Magic Fun. Ausztria legnagyobb szabadidőparkjában. Soprontól csak 20 kilométerre.
2: familypark.at.
3: Carglass javít, Carglass cserél.
4: Péter, Carglass autó vegszerelő Budapest.
5: Egy apró kőfelverődés ugye nem tűnik nagy ügynek, de bármikor jöhet a pák, és a szélvédő tovább repedhet, ami veszélyes vezetés közben. Mi itt a Carglassnál megbízhatóan javítjuk meg a szélvédőjét, hogy biztonságosabban közlekedhessen. Kaszkóval a javítás legtöbbször ingyenes. Igen, ingyenes.
4: Ne várjon vele, hívjon minket, vagy foglaljon időpontot most a carglass.hu-n.
3: Carglass javít, Carglass cserél.
6: Május 22-én visszatér a kis tehén. Kollár Klemenc Lászlóék a Budapest Parkban mutatják meg, hogy 20 év alatt semmit nem öregedtek a dalaik. Se a Cyber gyerek, sem a Markó. Kis tehén zenekar, május 22, Budapest Park. Jegyek budapestpark.hu.
7: Parkside Residence. Otthon és befektetés a Vizafogó Park mellett. Érdeklődjön kedvezményes lakásainkról. parksideresidence.hu.
8: Belföldi és nemzetközi szállítás, akár emelőhátfalas teherautókkal is, bérraktározás, magas színvonalú szolgáltatások, B Fiesta szállítmányozási és logisztikai Kft. Az önpartnere.
9: Újra vár a szegedi szabadtéri játékok. 2026-ban mesés zenés előadások, a Hősök hajnala táncmű, a Három testőr kaland musical, Cinefonik filmzenei koncert a budafoki Doknányi zenekarral, Bizé Kármenje és a debütáló Wicked musicalhoz feledhetetlen estéket a Dom térre. Részletek szegedi-szabadtéri.hu.
10: Rabszolga vagy a saját cégedben? Semmire nem marad időd? Ha nem vagy benne a cégnél, semmi sem működik? Ismerős? A Mini CRM-mel, a magyar fejlesztésű ügyfélkapcsolatkezelővel örökre elfelejtheted őket. A mi rendszerünkkel a céged nélküled is tökéletesen működik, és a kollégák mindig tudják a dolgukat. Nincs több napi szintű tűzoltás, és vége a 14 órás munkanapoknak. Csináld hatékonyabban! www.minicrm.hu.
11: Lakást keres Budapesten? Legyen szó akár otthonteremtésről, vagy akár befektetésről, válasszon a díjnyertes Sandell kínálatából. Legyen lakása Budán vagy Zuglóban. Új projekt indul a Dunaparton a 11. kerületben is. Sandell, a jövő otthonai. Sandell.hu.
12: Laci, nem felejtetted el, hogy egy hét múlva jönnek a barátaink grillezni?
13: Nem felejtettem el, Anna, csak hát nincs grillünk.
12: Hogy nincs?
13: Nyugi, Anna, mindent, amire a kertbe szükségünk van, megtalálunk a Mercury Marketben. Veszünk ott egy grillt, és talán új napozóágyakat is.
12: És kerti fényfüzéreket, legyen hangulata. Na, ez már igazi buli lesz.
13: Mercury Market, otthon és kertberendezése. Mercury Market, hatalmas választék, sok kedvező ajánlat. Építsd és újítsd fel, olcsóbban. www.mercurymarket.hu.
14: Szélvédő sérülés? Bízd magad a 200 éves Pilkington szakértelmére! Szélvédőjavítás vagy csere? Keresd minket online a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680-200-200-at.
15: Autóüveg Pilkington.
16: Képzelj el egy estét. Egy gyermeket, aki éhesen fekszik le. Akinek nincs, aki meséljen. Akit nincs, aki megöleljen. Akinek másnap sem kerül vacsora az asztalára. Aki talán elveszíti a szüleit. Az SOS Gyermekfalvak 40 éve nyújt szerető és biztonságos otthont a szülők nélkül maradt gyerekeknek. SOS Gyermekfalvak. Támogass minket adód 1%-ával.
1: A reklám után.
0: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
17: Orbán Viktor elismerte a Fidesz súlyos választási vereségét. Nőtt a gyümölcs és zöldségfogyasztás az iskolai menzákon. Ma tartják meg Veszprém legnagyobb karrier eseményét. Jó reggelt kívánok, Szendő Fori vagyok. Orbán Viktor egy zárt közösségi csoportban elismerte, hogy a Fidesz súlyos választási vereséget szenvedett. A leköszönő miniszterelnök úgy fogalmazott, a párt minden eddiginél intenzívebb kampányt folytatott, ennek ellenére elveszítette a választást. Közlése szerint a következő időszak legfontosabb feladata a jobboldal újjászervezése és a nemzeti korszak eredményeinek megőrzése lesz. Orbán Viktor ugyanakkor azt is hangsúlyozta, hogy ellenzéki szerepből szerinte nem lehet megújítani a teljes magyar jobboldalt. Úgy véli, a megújulásnak inkább civil közösségekből, kisebb politikai és társadalmi körökből kell kiindulnia.

0: Írta, most az összefogás, a közös gondolkodás és az újjáépítés időszaka következik. Csökkenteni az óriás plakátok számát a főváros, és erről kész tárgyalni az új kormánnyal, írta Karácsony Gergely egy Facebook bejegyzésben. A főpolgármester szerint olyan jogszabálymódosításokra is szükség lenne, amely lehetővé teszi az épülethálók és az üres telefonfülkék eltávolítását, valamint a városképet rontó reklámfelületek visszaszorítását. Bejegyzésében arról is beszélt, hogy Budapest az elmúlt években több pert indított a plakátok ügyében, és céljuk a vizuális környezetszennyezés megszüntetése. Nőtt a gyümölcs és zöldségfogyasztás az iskolai menzákon. Azokon a helyeken, ahol bevezették a vitaminpultokat, a rendeleti előírásokhoz képest mintegy 15%-os emelkedést mértek. Budapest 11. kerületében és Budakeszén a gyerekek nyers zöldségek, gyümölcsök, tejtermékek, valamint savanyúságok és saláták közül választhatnak. Jelentős változást hozott a menzákon az AB menürendszer is. Az önkiszolgáló menzákon a diákok kiválaszthatják, hogy melyik fogást kérik, és akár repedát is kérhetnek belőle. Szeptembertől újabb iskolák kapcsolódnak be a programba. Budapest 22. kerületében 2700, Budakeszin pedig csaknem 1000 diákot érint a változás az új tanévtől. Ma tartják meg Veszprém legnagyobb karriereseményét, a Pannonállás Börzét. A Pannon Egyetem aulájában megrendezett program célja, hogy a munkakeresők és a cégek közvetlenül találkozhassanak, és személyesen tájékozódjanak a karrier lehetőségekről. Az eseményen többek között nagyvállalatok, ipari szereplők és állami intézmények is képviseltetik magukat, így a résztvevők széleskörű állásajánlatok közül válogathatnak. A látogatók ingyenes tanácsadásokon, önéletrajz fotózáson és szakmai előadásokon is részt vehetnek. A börze reggel 9 órától délután 4-ig várja az érdeklődőket. A Sláger FM híreit Szendő Fiboritól hallották.
1: Bori, nagyon szépen köszönjük, 16 fokot mérünk most, délutára 24-25 fok várható, picit borongós lesz az égbolt fölöttünk, de azért látunk ma is napfényt, és a csapadék, a várva várt csapadék az úgy tűnik, hogy holnapra érkezik meg.
2: Az időjárás jelentés támogatója az egyiptomi utazások specialistája, az Edi utazási iroda. Egyiptom, minden itt kezdődött.
3: A 32-es számú főúton Szolnok térségében egy személyautó fának hajtott. A 69-es kilométernél félpályás zárás van érvényben. Abony belterületén is baleset történt, a Szelei úton a Világszabadság utca kereszteződésénél. A 16-os kilométernél itt meg is állították a forgalmat, pontosabban elterelik az autókat a környékbeli önkormányzati utakon keresztül. 9 óra lesz nem sokára, így a Lehel utcában befelé a Kartács utcától egészen a Róbert Károly körútig lezárják a külső sávot a járda felújítása miatt. Azok éjszakai járatok, azt nem mondom, az most nem játszik, viszont mától zárva a 18. kerületben a Vlassis Gyula utca, a Baross utcánál gázvezeték javítás miatt, a Baross utcában a forgalom pedig egy sávon váltakozva haladhat át. A Hungária körgyűrűn a Rákóczi út felé a Kacsó-Pongrácz úti felüljárónál csatornajavítás miatt lezárták a külső sávot, az Árpád-fejedelem útján az Üstökös utcánál pedig mindkét irányban sávelhúzás van napközben felújítás miatt, és hát persze közben zárva továbbra is a 7. kerületben a Rumbas-Sebestyén utca, Madách Imre útnál felújítás miatt.
4: A közlekedési hírek támogatója az
5: Autóüveg Pilkington.
6: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
7: Folytatódik a Sláger reggel. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: 3:49 múlt már 2 perccel.
1: Itt van velünk Zsuzsi, jó reggelt!
2: Sziasztok, jó reggelt!
1: Hello. Aki nem 20 évesen adtál életet a kisfiadnak, hanem?
2: 43 éves elmúltam egykevéssel, amikor megszületett az első kisfiam, és ő az egyetlen, mert ez már számomra egy olyan lélektani hatás volt, amikor már nem mertem több gyermeket vállalni.
0: Lélektani hatás.
2: Igen, meg az egészségügyi kockázatok, tehát én leszűrettem magam, tudtam, hogy amit elmondott a doktor úr is, hogy azért vannak kockázatok, ezeken én átmentem, tehát leszűrettem magam, hogy ő egészségesen szülessen, de ennek még egyszer már nem tettük ki magunkat.
1: Mennyi idős most Gyurika?
2: 4 éves volt.
1: Ó, hát akkor még pici.
0: Figyelj, és azt számolgattad a 40-es éveibe jár, vagy akkor oké, mert mindig ezt hallom tipikusan a baráti körből, hogy
1: amikor ballag,
0: és amikor érettségizik, igen, akkor már 60, meg tudom hány éves leszek, vagy leszel. Ezt így te kiszámoltad?
2: Számolgattam, de pont amit a Szulák Andi mondott, semmire nincs garancia.
1: Így van.
2: Tehát a Jakub Cseh Gabriella volt az ember, akinek fiatalok voltak a szülei, mikor őt vállalták. Igen. Nagyon fiatalon, úgy emlékszem, elment az apukája. Ő is már 40 fölött volt, mikor a legkisebbik lányát vállalta, és már a kislány idősebb, mint amikor ő elveszítette az apukáját.
1: Igen. Tehát milyen igazad van?
2: Igen.
0: Igen. Nekem volt osztálytársam gimiben, akinek az apukájáról azt hittük, hogy a nagypapája.
1: Jó,
0: ugye
1: hát
0: a 90-es években, de hát aztán rendben, tehát kiderült, hogy nem a nagypapa, hanem az apuka, aztán ment tovább az élet.
1: Már ez annyira nem fura, hogy hihetetlen.
0: Szóval valaki jól tartja magát.
1: Persze. Hát nézzük meg Brad Pittet, elmúlt 60 éves. Gondolnánk? Nem.
0: Köszi szépen, szia-szia!
2: Szép napot, sziasztok!
0: Szép napot kívánunk. Hát, hogyha valakinek van összehasonlítási alapja, akkor az Timi Budapestről. Szia, jó reggelt!
1: Hello!
3: Szia, jó reggelt, sziasztok!
0: Mármint a tekintetben, hogy te írtad, hogy 20, 21, 22, 26 és 36 évesen is szültél. Akárhogy is számolod, legalább 5 gyerek. Ha csak nincsenek köztük ikrek, mert akkor lehet, hogy... Vannak ikrek? Mi?
1: Hát akkor is 5 gyerek, ha vannak ikrek.
0: Nem, akkor lehet 6 vagy 7. Hát ha 21 évesen 2 gyereket szült egyszerre, akkor az már 6 gyerek.
1: Jó, igen. Szóval 5 gyerek van.
3: Így van.
1: Mik voltak a különbségek, a legnagyobb különbségek, amikor mondjuk 20 évesen szültél, és amikor 36 évesen?
3: A fizikai
1: állapotod.
3: Tehát, hogy az, hogy először is, mondjuk nálam nem volt probléma azzal, hogy megalkotódjanak a gyerekek.
1: Igen.
0: Oké, értjük.
3: De hogy kihordani, hát és persze, aztán megszülni, persze sokadik gyerek már könnyebben jön ki, de akkor is nehezebb. Tehát sokkal nehezebb volt fizikailag az utolsó 2 terhesség, mint az első 3. Tehát az ember teste nem úgy változik, sem oda, sem vissza, és az, amiből alakul a gyermek, az is már ott van egy ideje. Ugye nem mindegy, hogy
1: persze,
3: 20 évesen, vagy 36 évesen alkotódik meg valaki. Én azt gondolom, hogy genetikailag is ez nagyon-nagyon sokat számít, és azt tapasztalom a saját gyerekeim által is, hogy igenis másképp működnek azon gyermekeim is, akik később születtek, mint akik hamarabb.
0: Hoppá, tehát hogy náluk is felfedezed. Aha, tehát náluk is felfedezel különbséget, nem csak magadnál. Akkor ajánlanád összegezve jó szívvel, hogy hát persze ez sokszor nem csak egy elhatározás kérdése, de hogyha van rá, kínálkozik lehetőség, akkor inkább előbb, mint utóbb?
3: Inkább előbb. Tehát én látom az összehasonlítást, persze, akár az, hogy a gyerekeim hogy kapcsolódnak a kicsikhez, nagyon cuki, nagyon bájos, ahogy annó egymással is mondjuk a kicsik, de inkább előbb és inkább fiatalon, kiskor különbsége, mint idősebben. Jó.
1: Szerintem amúgy mindenki erre vágyik, csak nem mindenki találja meg élete párját, amit persze, a doktor úr is mondott nagyon korán. És hogyha utána meg mégis úgy érzi, hogy szeretne édesanyává válni, meg a párja édesapává, akkor miért ne? Hogy ha már az orvostudomány itt tart, de nagyon köszönjük, hogy megosztottad a tapasztalataidat.
0: Igen. Szia!
3: Igazán nincs.
1: Szia!
0: Szia, Timi!

a legnagyobb slágerek. Változatosan.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Ünnepeld velünk a Budapesti M3 Praktiker áruház megújulását. Május 6 és május 10 között 20% kedvezménnyel várunk számos termékkategóriára 5000 forint feletti vásárlás esetén, május 9-én családi programokon, szakértői bemutatókon, valamint nyereményjátékokon is részt vehetsz. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a praktiker.hu oldalon és az áruházban. Praktiker. Meg tudod csinálni.
2: Válaszd a jövő zöld otthonát. Applikációval vezérelt okos otthonok prémium környezetben, számos közösségi szolgáltatással a 9. kerületi Millenniumi Városközpontban. A Metrodome Green második ütemének lakásai már elérhetőek. Metrodome Green. Új fejezet a modern városi életben. További információ metrodome.hu.
3: A Toyota bemutatja 1 év, 8 újdonság. Elérkezett harmadik premierünk. Az új Toyota RAV4. Az elektromobilitás úttörőjének 6. generációs, gazdaságos öntöltő hibrid SUV-ja. Magabiztos jelenlét, modern technológia, Toyota megbízhatóság. Ez az új RAV4. Ismerje meg a legendás SUV új változatát és további number one ajánlatainkat a Toyota nyílt napokon május 11-e és 16-a között.
4: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadi Bay és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
5: 200 éves a Pilkington. Gondolj ránk szélvédőjavítás vagy csere esetén is. Keres minket a pilkington.hu-n vagy a 0680-200-200-on.
6: Autóüveg Pilkington.
7: Tavaszi lakásakció a Big George Property-nél. Új lakások 10 budapesti helyszínen, most akár 16 millió forint kedvezménnyel és rozsdaövezeti 5% áfa visszatérítéssel. Már 10%-os kezdőbefizetéssel, díjmentes hitelügyintézéssel. Válasz több száz lakásból és költözz akár idén. Ne várj tovább, az ajánlat meghosszabbítva. 2026. május 15-éig érvényes. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a biggeorge.hu weboldalon.
8: Elképesztő hang, erő és teljesítmény. Ez vár június 5-én és 6-án a Városligetben a Steel Timber Sports World Trophy, a legkeményebb sportfavágó versenye. Szurkolj élőben a világ legjobbjainak. Jegyek és infók a steel.hu-n.
0: Sláger, Sláger FM.
1: A reklám után.
0: Legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
9: Csaknem 1,7 millióan már beadták az adóbevallásukat. Megnyílhat az évtizedek óta zárva tartó Rácz-fürdő. A Nobel-díjas Krasznahorkai Lászlót ünnepelte az MTA. Jó reggelt kívánok, Szendő Fibori vagyok. Már csak 2 hét van hátra az SZIA bevallás beadására. Május 20-áig kell teljesíteni a kötelezettséget. A Nemzeti Adó és Vámhivatal közlése szerint eddig csaknem 1,7 millióan már beadták a bevallást. Az SZIA rendszerben május 5-éig 1,9 millióan nézték meg a tervezetet, és 1,1 millióan véglegesítették. A hivatal szerint sokaknak nincs teendőjük, mert a tervezet minden szükséges adatot tartalmaz. Az adózóknak ugyanakkor érdemes rendelkezniük az adó 1+1%-áról is, mert ez nélkülözhetetlen segítség a civil szervezeteknek. Megnyílhat az évtizedek óta zárva tartó Rácz-fürdő a fővárosban. A felújításhoz szükséges hitelkérelem már a kormány előtt van, és a csomag a Gellért fürdő, valamint a Széchenyi gyógyfürdő korszerűsítését is érinti. Szűcs Ildikó, a Budapest gyógyfürdői és hévizei ZRT vezérigazgatója szerint a korábbi kérelmet elutasították, az átdolgozott tervtől azonban most kedvezőbb döntést várnak. A beruházáshoz az OTP Bank és a KNH hitelére is szükség lesz. A műszaki számítások szerint a fejlesztés 8-9 éven belül megtérülhet, a kivitelezés pedig várhatóan 15 hónapig tartana. A fürdő 2005 óta van zárva, állapota 2010 óta folyamatosan romlik. A Nobel-díjas Krasznahorkai László munkásságát ünnepeltek kedden az MTA Budapesten. Az Akadémia Fővárosi Székháza előtt a Határtalan Történet című köztéri műalkotáson új kőlapot avattak fel, amely az író Sátántangó című regényének állít emléket. Frany Tamás leköszönő elnök köszöntötte a művészt, majd az ünnepségen Krasznahorkai László felolvasást tartott a közgyűlés résztvevőinek. A program részeként részletet vetítettek Tarbéla Kárhozat című alkotásából, majd kerekasztalbeszélgetés és zenei előadás zárta a rendezvényt. Több mint 87 millió forintot csalt ki egy internetes bűnöző egy Pest vármegyei férfitól. Az elkövető banki ügyintézőnek adta ki magát, és telefonon vette rá áldozatát egy távoli hozzáférést biztosító alkalmazás letöltésére. Miután a sértett telepítette a programot a gépre, a csaló 6 utalással 4 különböző bankszámlára irányította át a pénzt. A nyomozás szerint az összeget 4 stróman vette fel ATM-ekből. A Pest vármegyei rendőrfőkapitányság a számlamozgások alapján azonosította a résztvevőket, és április 29-én a feltételezett bandavezért is elfogta Szigetszentmiklóson. Ellene csalás, 4 társa ellen pénzmosás miatt indult eljárás. Terápiás kutyákkal segítik a vizsgázókat az ELTE egyetemi könyvtárában. A vizsgaidőszakban barátságos terápiás kutyákkal és meghosszabbított nyitvatartással várja a hallgatókat az egyetemi könyvtár és levéltár. Az ELTE közleménye szerint a terápiás kutyák jelenléte segít a stressz és a szorongás leküzdésében, és a hallgatók tanulási élményét is gazdagítja. A négylábú segítők előzetes jelentkezés nélkül felkereshetők a könyvtár földszintjén működő közösségi térben. Egyelőre napos az idő, csak fátyol felhők szűrik a napfényt, a délután viszont változást hoz, fokozatosan nő a zivatarok kialakulásának esélye. Ez elsősorban a Dunántúlt és a középső ország részt érinti, Pest vármegyére is elsőfokú figyelmeztetést adtak ki zivatar veszély miatt. A hőmérséklet 24 és 28 fok között tetőzik, késő este 15-20 fokot mérhetünk. Holnapra pár fokot enyhül a meleg, 20-23 fok lesz a maximum. A Sláger FM híreit Szendőfi Boritól hallották.
10: Az időjárás jelentés támogatója a Café Perté. www.caféperté.com.
11: Az M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalán Kecskemét térségében a terelésben elakadt egy jármű. A műszaki hibás kocsi a 91-es kilométernél vesztegel, így ott csak az egyik sávon lehet a főváros felé haladni. Az M0-ás déli szektorában az M3-as autópálya felé a Nagy Duna híd után baleset történt. A 18-as kilométernél forgalomkorlátozásra kell számítani a továbbiakban, már is több kilométeres a torlódás. Budapesten zárva mától a Vlasics-Gyula utca a 17. kerületben a Baross utcánál gázvezeték javítás miatt. A Baross utcában a forgalom csak egy sávon váltakozva haladhat át. A Hungária körúton a Rákóczi híd felé a Kacsó-Pongrácz úti felüljárónál a külső sávot zárták le csatornajavítás miatt. Az Árpád-Fejedelem útján az Üstökös utcánál mindkét irányban sávelhúzás nehezíti a közlekedést napközben felújítás miatt, és tessék készülni a Lehel utcában befelé a Kartács utcától a Róbert Károly körútig 10 órától zárva a külső sáv a járda felújítása miatt, tehát ha elhalasztották egy órával a munkálatokat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most folytatódik a Sláger reggel.
11: 9 óra 6 perckor köszönti önöket Pordán Petra
12: és Somogyi Zoltán.
11: A kérdésük, mi az első tulajdonság vagy szó, ami eszükbe jut egy szemüveges emberről, amikor látnak valakit, vagy találkoznak valakivel?
12: Szexi, nekem ez.
11: A Sláger FM Facebook oldalán várjuk a hozzászólásokat, vagy SMS-ben.
0: A legnagyobb slágerek változnak.

0: Ez a Sláger reggel.
1: 4:15, egy perc. Azon gondolkodom, Petr, hogy most már tényleg várom egyfajta ilyen gondolatrendőrségnek a felállítását, mert hogy annyira PC irányba megy ugye a világ, hogy pedig szoktam mondani, hogy mindenkinek van benyomása, meg gondolata, meg véleménye a másikról, meg a többi emberről. Abban van maximum különbség, hogy azt megosztod másokkal,
2: igen,
1: vagy nem. Megtartod
2: meg
1: magadnak.
2: Hogy hogyan osztod,
1: tehát,
2: meg
1: hogy, tudod, bírom, aki ilyen álszat, és azt mondja, hogy fú, lát mondjuk egy béna frizurát, vagy egy ízlésen felöltözött valakit, hogy nem baj, őt is úgy kell elfogadni. Tehát nem hiszem, hogy a fejében azért nincs ott, hogy Jézusom, de szörnyen néz ki. Csak nem mondod ki, vagy legfeljebb a barátaiddal beszéled meg, és nem kommenteled oda, ugye, mondjuk egy Facebook cikkhez. Tehát, hogy ebben van szerintem különbség. Tehát mindenki, hát a gondolatod az ott van bent. Ez most azért jutott eszünkbe, mert a szemüvegesekről jelent most meg egy friss tanulmány, ami azt mondja ki, hogy semmi okunk nincs arra, hogy a szemüvegeseket okosabbnak gondoljuk, vagy tartsuk az átlagnál.
2: Pedig így van.
1: Hát ne, most már egyre kevésbé van így, tehát az az érdekes, hogy az fontos lesz,
2: hogy... Attól hogy hány éveseket nézünk.
1: Igen, mert nagyon komoly változás zajlik e tekintetben is a minket körülvevő világban. Ugye évszázadokon keresztül tényleg a könyv molysággal kötötték össze a szemüveget. Ugye sokat olvasott, sokat tanult, sokat volt bent zárt térben, ahelyett, hogy ment volna ki focizni, stb., és ezért elromlott a szeme. Nagy arányban valóban ez volt a háttérben, tehát egyfajta ilyen strébesség kötődött a szemüvegességhez, és például az Amerikai Szemészeti Akadémia 2012-es éves találkozóján is még értekeztek erről, hogy bizony a rövid látás az nagyon komoly összefüggésben áll például a magasabb iskolai végzettséggel. Sőt, Németországban is volt az Egyetemi Orvosi Központban ilyen kutatás, viszont manapság azt mondják, hogy egyre inkább igaz az, hogy pusztán az eszköz használat, tehát a nagyon sok kütyűnyomkodás, a telefonok, stb. Miatt van az, meg egyéb más hát egészségi okokra visszavezethetően, hogy többen vannak szemüvegesek, és ez viszont ma már nem feltétlenül áll kapcsolatban azzal, hogy valaki sokat olvas, vagy sokat tanul.
2: Igen, meg ma már a fiataloknál nagyon trendi a szemüveg, ezzel a kis szakálkával, tudod, meg a kis bajusszal, tehát egyszerűen imádják. És egy szakértő egészen pontosan, Neil Handley, a Brit Optikai Szövetség múzeumának kurátora, azt mondja, hogy tök érdekes, azért gondoljuk azt még mindig sok esetben, tehát mi mondjuk a 30-as, 40-es éveinkben járó emberek, hogy azok, akik szemüveget hordanak, okosabbak, mert a szemüveg eltakarja például a mimikai ráncokat, egy csomó mindent eltakar az arcból, és amit te nem látsz, azt azonnal egy pozitív dologgal helyettesíted. Ezért gondolod azt, hogy ő például okosabb, aki szemüveget
1: hord. Mi menni szarkalába, és okosabbnak
2: nem tűnik. Csak a szarkalába, ne, gondolj bele, nem, tehát nem csak a hibákat nem látod, hanem a mimikát sem, tehát nem tudsz úgy az arcból olvasni. Tudsz úgy az arcból olvasni, mint mondjuk mi így egymás között, hiszen látunk mindent az arcunkból, mert hogy ugye van egy elfedés, akkor a te agyad azonnal úgy kompenzál, hogy jó dolgot, már hogy nyilván a legtöbb embernek az agya így kompenzál, persze vannak, akik így kompenzálnak, de hogy mi, akik ugye azért normálisan működünk, azonnal egy jó, egy pozitív dolgot társítunk hozzá, tehát azt gondoljuk, hogy ők okosabbak.
1: Nem tudom, bennem egyébként elég vegyes, és itt nyilván megint nagyon roppant mód meghatározó az, hogy amikor te felnőttél, akkor milyen emberek vettek körül. És hogyha én most visszagondolok az általános iskolai és a gimnáziumi élményeimre, akkor összességében én alapvetően kétféle szemüveges típussal találkoztam. Az egyik, aki a Facebook posztunkon is szerepel, az okoska típus. Tehát, hogy volt már Bazsi ott általánosban, aki... Tehát ez a okoska, na. Tehát a másik típus, az pedig a... Hát voltak az ilyen ügyifogyik is, akik úgy több mindenben ugyan... Hát olyan kis...
2: Nem voltak ügyesek.
1: Úgy sajnáltat, hogy jaj, hát szegény. Szóval, hogy engem nagyon hosszú éveken keresztül, pont a meghatározó éveimben, amikor felcseperedtem, ilyen emberek vettek körül, és ezért nyilván kialakult bennem egy olyan kép, és erre nem vagyok büszke, de hogy a mai napig úgy van, hogy például, amikor a konditeremben meglátok egy ilyen nagyon kipattintott sávot, és egyszer csak felrakja a szemüveget, akkor az nálam hirtelen ilyen képzavart. Ez nem jön össze, mert hogy egy szemüveges fickó, az nem lehet egy vagány, sportos, nem tudom, valaki, mert hogy a szemüveges az vagy oktondi, vagy pedig ilyen kis ügyifogy, és hogy a mai napig ez az első, és aztán ez persze két másodperc alatt rendbe rakja az agyam, de hogy még mindig tök fura, hogy ennyire beidegződött nálam annak idején 10 éven keresztül ez.
2: Nekem annak idején a Somogyi Zoltán, szociológus, óriás becsípődésem volt komolyan, tehát ilyen mit, 20 évvel ezelőtt, amikor ő megjelent a médiában, és ott beült a kis szemüvegével, és én mondtam, ez a csávó annyira szexi, hogy valami őrület. És nekem a szemüveges pasik mindig az intelligenciát sugározzák. Egyáltalán nem látom, hogy őket ugye fogyotnak, sőt, ma már olyan keretek vannak, hogy egy szépen felöltözött férfi egy jól megválasztott szemüvegkerettel, arra azt mondom, hogy kész, itt vége a világ.
1: Látom, tök érdekes, mert mondasz, hogy majdnem mondtam viccbe, hogy akkor gyorsan felrakok én is, figyelj. Egy olyan szemüveget, amely nincs dioptria, de hogy annyira mélyen van bennem az a beidegződés, amiről meséltem az előbb a gyerekkoromból, hogy én például kifejezetten vágyom arra, hogy, vagy bízom benne, hogy még sokáig nem leszek szemüveges, mert hogy azt úgy élem meg, hogy az az már akkor, hogy kevesebb leszek tőle. Nem tudom megmagyarázni, és ez tök pedig hülye nem. Érzés. Uh-huh. És pedig nem, inkább megfordítanám, tehát azt érzem, hogy amíg nincs szemüveg, és ezzel valószínűleg sokan vannak így, akik ugye kellene már, hogy szemüveget hordjanak akárcsak olvasáshoz, és nem teszik föl hiúságból. Uh-huh. Nyilván az
2: inkább
1: is benne van.
2: Tudod.
1: Igen, hogy azt érzed, hogy így valahogy teljesebb vagyok, vagy így olyan, nem azt mondom, hogy tökéletesebb, az hülye szó, de aha. Érted, hova akarok kiukadni. Tehát azt érzem, hogy amíg nem kell szemüveget föltenni, addig még egy erejtejében lévő férfiben képét sugárzom.
2: Vagy nem tudom.
1: Ott majd igen.
2: No jó, mi az első tulajdonság vagy szó, ami azonnal eszükbe jut a szemüveges emberekről? 0-30-30-30-95-8, és persze SMS-t is írhatnak nekünk, meg a Facebook oldalunkon ott van Okoska.

0: Sláger reggel.
1: 3:15. Viki azt írta nekünk SMS-ben. Istenem, milyen mázlisták vagytok, hogy jó a szemetek, és szépek. De a világ minden kincsért sem cserélnem el a szemüvegemet. Ez egy különleges különc klub, és ugyan ő képzett a Facebookunkra is hozzászólt. Azt írta, hogy pápa szemes kígyónak csúfolták.
2: Jaj, tényleg,
1: annak idején. Oh. És ezzel egybevág az, amit Laci László írt szintén a Facebookon, ugye, ahol az a kérdésünk, hogy mi az első szó, ami eszedbe jut egy szemüveges emberről. Kobra, gyerekkoromban így csúfoltuk a szemüvegeseket, írta, hát ilyen sírva nevető smiley-val, van, aki már kifejezte nem tetszését ezzel kapcsolatban dühös smiley-val, valaki pedig meg is kérdezte tőle egy viszont kommentben, hogy és ez mire volt jó?
2: De hát igen.
1: Hát jó, most a gyerekeknél, most ne, tehát, hogy ne torkoljuk le Lászlót, azért meg kisgyerekként mondjuk csúfolt valakit.
2: Hát igen, tudom, igen, erről is beszélgettünk már, és te tök jó fej voltál, mert őszintén elmondtad, hogy neked is volt ilyen, de hogy már nem, abszolút nem tartod ez normális dolognak, de nem minden. Tehát, hogy szóval nem gondolnám, hogy ez a szülő felelőssége, mert pont azon gondolkodtam, hogy téged is tök szépen neveltek a szüleid, és hogy nem az volt, hogy most te azért akartál valakit csúfolni, mert gonosz gyerek voltál, hanem mert valamit viccesnek gondoltál, és azt oda vágtad. Hát,
1: szerintem, bocsánat, de így alakul ki, tehát az nem tudom.
2: És rájössz, hogy ez nem jó.
1: Szocializálódsz, hogy fölnősz környezetben, teszteled a határidat. Ez ugyanaz, mint a DAC korszak a gyereknél, amit minden szülő ugye ezt átvészeli, hogy feszegeti a gyerek a határait. Én azt gondolom, hogy bizonyos korig, és most itt arról beszélek, amikor 9-10 éves voltam, igen, biztos, igen, nyilván én is nem vagyok rá büszke, csúfoltam valakit, meg engem is biztos, hogy bántottak, de hogy valahogy akkor alakul ki, csak ez ugye normális esetben aztán kinövöd, meg a helyére hát kerül. Persze. Vagy kapsz egy sallert, és akkor átgondolod.
2: Tehát, hogy, ups,
1: de hogy,
2: nem
1: hogy azt nem szeretem, amikor most úgy teszünk, mint hogyha mindenkinek, nem tudom, 0-100 éves korig mindig minden már abszolút PC-nek, tökéletesnek kell lenni, és húha, te soha nem is gondoltál semmi rosszat. Tehát, hogy ne, ezt, ne.
2: Ha
1: ne.
2: Visszatérünk a szemüveges témánkhoz, Levente azt írja, hogy nem tudom, azt tudtátok-e, de ez durva, hogy az európai felmérés szerint a magyar férfiak kattintanak a legtöbbet olyan felnőtt filmekre, amikben szemüveges hölgyeket na lehet jó. Szeretni.
1: Miért? Levent, és ezt te honnan tudod?
2: Hát gondolom, ő is rákattint, vagy olvasta. Aztán azt írja nekünk Zita, sziasztok, 23 évesen lettem szemüveges, egyszerűen tudomásul veszem, hogy más sem lát jól, és ennyi. Aztán Rita okosnak gondolja egyértelműen azokat, akik írják. Szemüvegesek, biztosan okos, rövidlátó, ezt írja valaki, illetve még egy üzenet, aki azt írja, hogy pont ugyanúgy gondolja, mint én, hogy valahogy szexinek véli azt, aha. Hogyha valaki szemüveges.
1: Micsoda sztereotípia az is, hogy rövidlátó. Lehet, hogy nem rövidlátó, lehet, hogy pont hogy hosszú lehet, vagy hogy mi az
2: távol.
1: Távol.
2: Úgy vagy mondjuk. Hogy van? Rövidlátó és távol.
1: Van a
2: rövidlátó,
1: meg a másik. Aki...
2: Jaj, kedves szemüvegesek, olyan hülyék vagyunk, mindegy, ez ne haragudjatok.
1: Egyelőre úgy tűnik, hogy az
2: távol
1: a...
2: Távollátó, igen.
1: Igen, egyelőre az okos, egyelőre ez vezet. Tehát, hogy valóban ez a sztereotípia létezik, aki szemüveges, az okos. Nem véletlenül, hogy okoska van a mi képünkön is, a Sláger FM Facebook oldalán. Nézzék meg, szóljanak hozzá, akár ott, akár itt. 0-30-30-30-95-8.
0: Ez a Sláger FM. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: Kantinban Kajdi Csaba Cilla. A grillsütőnél Mautner Zsófi. Május 8-án pénteken reggel 7-től. Sláger reggel. Egy kicsit másképp.
1: A megújult M3 Praktiker áruházban Cilla és Zsófi felpörgeti az eseményeket, Bordán Petra és Somogyi Zoli pedig a napernyőt.
0: Bőgjön a fűnyíró, fogjon az ecsek, sisteregjen a grillsütő, ön pedig érkezzen időben, hogy élvezhesse és elleshesse a praktikákat. Játsszon velünk élőben,
1: és nyerjen a helyszínen!
0: Sláger reggel, május 8-án, pénteken 7-től 11-ig.
1: A megújult M3 Praktiker áruházban. Cím Budapest, Városkapu utca 5.
0: Ezt létra nélkül is érdemes lesz megnézni. Sláger FM. Minden, amit szeretünk.
2: A nő, aki örökre beírta magát a történelembe. Igaz történet hatalomról, szenvedélyről és halhatatlanságról. Andrew Lloyd Webber világhírű műzikelje, az Evita, szeptembertől a Madách Színházban.
3: Készítsd el WordPress weboldalad néhány perc alatt az AI segítségével. Tartalmak, szövegek és képek egy pillanat alatt. Az oldal, amiről álmodsz, most lehetséges. Forbes CV hírei.
4: One Republic. A From Europe With Love turnéval 2026-ban. Június 25-én a Budapest Arénában. Jegyek már kaphatók a livenation.hu oldalon.
5: Már megint a Premier Outletbe mentek.
6: Na, az akár 70%-os kedvezményekre megéri rárajtolni.
7: Fuss be te is május 2-a és 10-e között a sportnapokra a legnagyobb világmárkák akár 70%-os kedvezményeiért.
8: Premier Outlet Budapest.
9: Lakást keres Budapesten? Legyen szó akár otthonteremtésről, vagy akár befektetésről, válasszon a díjnyertes Sandell kínálatából. Legyen lakás a Budán vagy Zuglóban. Új projekt indul a Dunaparton a 11. kerületben is. Sandell, a jövő otthonai. Sandell.hu.
10: Jaj, hát ezt igazán nem kellett volna.
11: Ugye te sem ezt szeretnéd hallani? Menj biztosra, ballagásra, pedagógusnapra, évzáróra és diplomaosztóra is. Válassz ajándékot a Gravír Express-től. Jó pufa, meghitt, elegáns vagy egyenesen zseniális. Rengeteg ötletünk és megoldásunk vár a gravirexpress.hu oldalon.
12: Egy kőfelverődésből könnyen lehet pák. A Carglassnál megbízhatóan javítjuk meg a szélvédőjét, hogy biztonságosabban közlekedhessen. Kaszkóval a javítás legtöbbször ingyenes. Igen, ingyenes.
13: Ne várjon vele! Hívjon minket, vagy foglaljon időpontot most a carglass.hu-n. Carglass javít,
14: Carglass cserél. Parkside Residence. Otthon és befektetés a Vizafogó Park mellett. Érdeklődjön kedvezményes lakásainkról. Parksideresidence.hu.
15: Budapest, készen állsz? Jason Derulo június 10-én a Budapest Parkba érkezik. A világhírű énekes a The Last Dance turné keretein belül látogat Magyarországra. Emlékezetes slágerek, izgalmas látvány és non-stop tánc a nyár egyik legforróbb estéjén. Jason Derulo, június 10, Budapest Park. Jegyek már az eventim.hu és a Budapest Park weboldalán.
0: A reklám után társadalmi célú reklám.
16: Örökségünk nem csupán emlékezet. A kultúra él és a hit összeköt. Rajtunk múlik, hogy továbbadjuk, mert hagyományokból épül a jövő. Kérjük, támogassa adója egyházaknak felajánlható 1%-ával a Mazsi Hisz munkáját. Technikai számunk 0358. Készült a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak.
17: Kellemes napos időre készüljenek, 16 fok van most, délutára pedig 26 fokot ígérhetek. Erős lesz az UV-sugárzás 11 és 14 óra között, úgyhogy ha napon tartózkodnak, akkor fényvédőt mindenképpen használjanak. A várva várt csapadék az holnap érkezik, bár kitartana egy pár napig, de sajnos úgy látom, hogy egyelőre csak csütörtökön várható nagyobb mennyiségű eső.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Fisher Klíma. Elhozza a jó időt. www.fisherklima.hu.
18: Az M5-ös autópálya Budapest felé Kecskemét térségében a terelésben elakadt egy műszaki hibás jármű a 91-es kilométernél, úgyhogy ott csak egy sáv áll az autósok rendelkezésére. Az M1-es autópályán Hegyeshalom irányában Tatabányánál két kamion koccant, az 55-ös kilométernél zárva a külső sáv, itt is alakul a torlódás. Az M0-áson a déli szektorban az M5-ös autópálya felé a Nagy Dunahíd után történt egy baleset, a 11

0: 8-as kilométernél lezárták a külső sávot, már több mint 4 kilométeres a torlódás. Közben az M5-ös autópálya bevezető szakaszán a Vasgereben utcánál is baleset lassítja a haladást éppen. A 18. kerületben a Vlassis-Gyula utca mától zárva Baross utcánál gázvezeték javítás miatt. A Hungária körúton a Rákóczi híd felé a Kacsó-Pongrácz úti felüljárónál csatornajavítás miatt zárták le a külső sávot, és a 13. kerületi Lehel utcában befelé a Kartács utcától a Róbert Károly körútig zárják le még hamarosan a külső sávot járda felújítás miatt, közben pedig egy közösségi közlekedési info. A H5-ös hév a Szentlélek tér és a Szépföldi út között jelenleg csak egy vágányon, a Battyányi tér irányú vágányon közlekedik egy meghibásodott és elakadt szerelvény miatt.
1: A közlekedési hírek támogatója az
2: Autóüveg Pilkington.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Folytatódik a

0: Ez a Sláger reggel.
1: 3:10 után 1 perccel, és a Facebook oldalunkon azt a kérdést tettük fel, hogy mi az első tulajdonság vagy szó, ami eszükbe jut egy szemüveges emberről. Még mindig nagyon sokan írják azt, hogy okos, hogy művelt. Ugye beszéltünk arról, hogy ez helytálló is volt, tudományosan megalapozottan évtizedeken vagy évszázadokon keresztül. Aztán most arra felborulni látszik, vagy megdőlni látszik ez az elmélet. Itt például az okos eszköz használatok kapcsán, hogy már nem mi vagyunk okosak, hanem az eszközök, és mi azt sokat bámulják, főleg a fiatalok, ezért romlik a szemük, de hogy ez nem azt jelenti, hogy akkor már művelt is, hogyha valakinek szemüvege van. És úgy tűnik, hogy Kata, aki optometristaként dolgozik,
2: szuper.
1: Ezt nem is fogja cáfolni nekünk. Jó reggelt!
2: Jó reggelt!
3: Jó reggelt kívánok!
1: Hát hogy van ez?
3: Kedves hallgatóknak is. És köszönöm a lehetőséget. Tudnék erről holnap reggelig beszélni,
2: természetesen,
3: de pár mondatban szeretném összefoglalni. Hát az okosság az egy olyan sztereotípia, ami gondolom, hogy nem fog kikopni. Manapság egyébként már divat is. Abszolút a divat része lett a szemüveg. Nagyon szép és nagyon dizájnos szemüveg keretek léteznek. De amit én el szerettem volna mondani, hogy miért gondolom, hogy okos az, aki szemüveget visel. A digitális eszköz használat jelentősen megnövelte a rövidlátók arányát az egész világban. Körülbelül a lakosság, illetve a föld lakosságának 50%-át jósolják a szakemberek 2050-re rövidlátóként. És ez nagyon-nagyon nagy szám,
2: igen,
3: és nagyon nem jó hír, mert a rövidlátás többféle szembetegségre is ugye hajlamosítja a rövidlátó egyéneket. Genetikai alapja abszolút van, de manapság már hát jó 10 éve, vagy talán régebben is, a szakma véleménye az, hogy a genetika mellett a környezeti tényező az legalább olyan súlyjal nyomalatban, mint a genetika, és hát a fő bűnös a digitális eszközhasználat, mégpedig a korán elkezdett digitális eszközhasználat a rövidlátás kialakulásában.
1: Na, újabb ilyen, hogy miért ne adjunk a kisgyerekek kezébe telefont. Erről már beszéltünk
2: pont
1: többször a
2: napokban. Pont múlt héten az Alma együttessel
1: is, igen.
2: Igen.
1: Meg a béressel előtt.
3: Azt sajnos nem hallottam, de ez abszolút így van. Ugye a WHO-nak is van ajánlása. Óvodáskorban, tehát legalább kisiskoláskorig nem szabadna semmiféle digitális eszközt gyerekek kezébe adni.
1: És van más tulajdonság, amit optometristaként tapasztal, ami mondjuk a szemüvegesekre jellemző, ami összekapcsolja őket?
3: Az okosságon kívül?
1: Igen.
3: Hát a divatot említettem, nagyon sokan tényleg divatból is viselik a szemüveget.
1: Hányan vannak azok, hány százalékban, akik mondjuk nem is dioptriás lencsét kérnek bele, hanem csak sima üveglencsét?
3: Azért ők nincsenek olyan nagyon-nagyon sokan.
1: Jó.
3: De mivel a rövidlátók aránya is nő, ahogy elmondtam, illetve a mondjuk így az ellentéte a túllátók is elég sokan vannak, és a mai világban ugye nagyon-nagyon sokan használunk valamilyen digitális eszközt, laptopot, stb. Azon dolgozunk, órákat töltünk a monitor előtt. Egy kisfokú hipermetrópia, vagy más néven túllátóság esetében is nagyon-nagyon jó jön a szemüveg, és nagyon hasznos, és hatalmas terhet levesz a vizuális rendszerről, mert a digitális eszköz használatot gyakorlatilag tényleg arról szól,
1: még amire kíváncsi
3: hogy nagyon
1: lennék,
3: megterheli a vizuális rendszerünket.
1: Kata, amire még kíváncsi lennék, hogy mondjuk ilyen önbizalom, magabiztosság tekintetében mennyire tetten érhető, hogy hála annak, hogy például ugye most már trendi dolog is szemüveget hordani, hogy mondjuk megnőtt az önbizalma az embereknek az elmúlt évtizedek során.
3: A szemüveges embereknek? Ugye?
1: Igen, igen. Tehát, hogy akik 20 éve, 30 éve még azt mondják, hogy jaj, nem akarok szemüveget, mert akkor most meg azt mondja, hogy de dögös vagyok benne.
3: Hát százalékos, tehát nem tudnék egy pontos számot mondani.
1: De észrevehető?
3: Nyilvánvalóan. De hát ez nehéz kérdés. Erre lehet, hogy nem tudok pontosan.
1: Nem kell százalék, csak hogy tapasztalat az, hogy ma már magabiztosabban vagy szívesebben viselnek az emberek szemüveget, mint 20-30 évvel ezelőtt?
3: Ja igen, ez abszolút.
1: Ja jó, okay.
3: És ez a divatnak biztos, hogy köszönhető. Egy mondatot szeretnék még elmondani, ha lehet, hogy A rövidlátás kontrollja ma már egy nagyon jól működő dolog a mi szakmánkban, tehát a rövidlátó gyerekek számára speciális szemüveglencék, kontaktlencék léteznek, amik tudják lassítani ezt a folyamatot, úgyhogy ez jó hír, de ennek ellenére nagyon nagy feladata van a szakmánknak is, és a kisgyerekes szülőknek is ebben, hogy
1: változtassanak. Köszönjük, hogy felhívtál erre a figyelmet, Kata. További jó munkát, viszont hallásra.
3: Köszönöm, viszont hallásra.

0: Sláger reggel.
1: 10 óra előtt 5 perccel, és Harry Styles újdonsága forgott American Girls címmel. Ehelyett megjegyezném, hogy ugye a zenei kvízünkben is például felbukkadnak Harry Styles művei, és ott akkor elmondhatják, hogy tetszik, nem tetszik, többet, kevesebbet, így legyen, úgy legyen, ezzel kapcsolatban majd Dániel még úgyis mond részleteket, ugye?
2: Igen, és ami nagyon fontos, hogy tessék kitölteni, mert most már tényleg csak pár napjuk van, aztán nehogy lemaradjanak a három wellness hétvégéről például.
1: Mármint a három wellness hétvége valamelyikéről.
2: Hát igen, tehát, egyszerre nem kapja meg mindenki nyilvánvaló,
1: de többeket szeretnénk
2: meg. De azért ilyen, hogy három wellness hétvégét bedobunk, azért ez elég menő. Balaton, Velencei tó vagy Mátra.
1: A Sláger FM online felületein megtalálják a zenei kvízünkkel kapcsolatos részleteket. Sok sikert, meg jó játékot hozzá, és hát a folytatáshoz is hasonlóképpen kellemes napot kívánunk, meg jó munkát, meg sok napsütést az estő.
2: Így.
1: Eső, akkor csak este jön?
2: Igen, így
1: jó.
2: Van.
1: Búcsúzik már a Pordán Petra.
2: És Somogyi Zoltán.
1: Viszal.
2: Csók.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
3: Egy kis pihenés a Velencei tónál, wellness hétvége a Mátrában, vagy kikapcsolódás Siófokon.
4: És akár egy ékszervásárlási utalvány a Smuk üzletei jóvoltából.
0: Szólj bele, hogy mi szóljon!
5: Gyors vagy lassú, hopp vagy tesz?
0: Most a hallgatók hangja számít. Keresd a zenei kvízt a slágerfm.hu-n vagy a slágerfm applikációjában, és mondd meg, mit hallanál szívesen.
3: Mert a véleményed most wellness hétvégéket és értékes ajándékokat ér.
0: A legnagyobb slágerek változatosan a hallgatók döntései alapján. A slágerfm-en.
4: Támogatói a BMW Budapest Motors. Első az élmény. www.bmw-budapestmotors.hu. A Smuk Kékszer, az Avar Hotel Mátra Füred Superior, ahol az élmény újjáéled. avarhotel.hu. A Vital Hotel Nautis Superior, egy hajónyi élmény Gárdonyban. hotelnautis.hu. És a Premium Hotel Panoráma, az élmény új hulláma. premiumhotelpanoráma.hu.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: Reklám. Bevezető árakkal vár a Metrodom Beat lakópark a 13. kerületi Marina sétánynál. Fixált 10% kezdőbefizetéssel otthonod vételárát a mostani árszinten. Költöz vagy fektess be egy díjnyertes lakóparkba, ahol prémium szolgáltatások és wellness komplexum biztosítja a feltöltődésedet. Metrodom Beat. További információ metrodom.hu.
7: Újult erővel pörög a hódos bónusz. Mostantól pontgyűjtés a Hiobi appban. És hogy mit kell tennie? Ilyen egyszerű. Tölts el az appot, használja minden vásárlásnál, és gyűjtse a pontokat akár 5 darab 10%-os kuponért. Pontgyűjtési időszak április 29-e és június 23-a között. Részletek az obi.hu/hódosbónusz oldalon.
8: A Toyota bemutatja 1 év 8 újdonság. Elérkezett harmadik premierünk, az új Toyota RAV4. Az elektromobilitás úttörőjének 6. generációs, gazdaságos öntöltő hibrid SUV-ja. Magabiztos jelenlét, modern technológia, Toyota megbízhatóság. Ez az új RAV4. Ismerje meg a legendás SUV új változatát és további number one ajánlatainkat a Toyota nyílt napokon május 11-e és 16-a között.
9: Laci! Laci!
10: Igen, Anna?
9: Láttad az új Mercury Market szórólapot?
10: Igen, láttam. Miért kérdezed?
9: És mit mond neked az, hogy Stockholm?
10: Mármint a svéd fővárosra gondolsz?
9: Nem, Laci. A címlapon az a kerti bútor. Én azt akarom.
10: Mercury Market. Lakberendezés és kertépítés egy helyen. Mercury Market. Hatalmas választék, rengeteg kedvező ajánlat. Építsd és újítsd fel olcsóbban. www.mercurymarket.hu.
11: 200 éves a Pilkington. Gondolj ránk szélvédőjavítás vagy csere esetén is. Keresd minket a pilkington.hu-n vagy a 0680-200-200-on.
12: Autóüveg Pilkington.
13: Tavaszi lakásakció a Big George Propertynél. Új lakások 10 budapesti helyszínen, most akár 16 millió forint kedvezménnyel és rozsdaövezeti 5% áfa visszatérítéssel. Már 10%-os kezdőbefizetéssel, díjmentes hitelügyintézéssel. Válasz több száz lakásból és költözz akár idén. Ne várj tovább, az ajánlat meghosszabbítva. 2026. május 15-ig érvényes. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a biggeorge.hu weboldalon.
14: Képzelj el egy estét. Egy gyermeket, aki éhesen fekszik le, akinek nincs, aki meséljen, akit nincs, aki megöleljen, akinek másnap sem kerül vacsora az asztalára, aki talán elveszíti a szüleit. Az SOS Gyermekfalvak 40 éve nyújt szerető és biztonságos otthont a szülők nélkül maradt gyerekeknek. SOS Gyermekfalvak. Támogass minket adód 1%-ával.
15: Sláger FM.
16: A reklám után.
15: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
17: Zelenszkij tűzszünetet hirdetett, lemondott az Agrárkamara elnöke, és Budapest uniós forrásokból finanszírozna fejlesztéseket. 10 óra van, köszöntöm Önöket, a Sláger FM friss híreit hallják. Zsupos Ági vagyok. Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök mától tűzszünetet hirdetett az orosz-ukrán háborúban, írta az Infostart. Az ukrán vezető a Telegram oldalán közölte, hogy a fegyvernyugvás május 5-ről 6-ra virradó éjszaka közép-európai idő szerint 23 órától léphet életbe. Zelenszkij szerint Moszkva nem válaszolt Kijev korábbi tűzszüneti felhívásaira, Ukrajna pedig azért kezdeményezi a lépést, mert az emberi életet fontosabbnak tartja bármely évfordulónál. Az orosz védelmi minisztérium korábban jelezte, hogy Oroszország május 8-án és 9-én a győzelemnapi megemlékezések idejére hirdett fegyverszünetet, és azt várja, hogy Ukrajna is kövesse ezt. Lemondott a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöki posztjáról Papp Zsolt, jelentette be a politikus a közösségi oldalán. Döntését azzal indokolta, hogy átvette az országgyűlési képviselői mandátumát, és az új ciklusban az Országgyűlés Agrár- és Élelmiszergazdasági Bizottságának alelnökeként dolgozik majd. Bejegyzése szerint az új feladatok teljes embert kívánnak és nagyobb felelősséggel járnak, ezért távozik a kamara éléről. Papp Zsoltot 2024. szeptemberében választotta meg annak országos küldöttgyűlése az Agrárkamara elnökének. Az országgyűlésbe a Fidesz országos listájáról jutott be, miután egyéni körzetben nem szerzett mandátumot. Utódjáról későbbre ígértek tájékoztatást. Budapest mintegy 600 milliárd forint értékű fejlesztési listával készül az új kormánnyal való tárgyalásokra, írta a Népszava. A főváros célja, hogy a befagyasztott uniós helyreállítási források egy részét gyorsan lehívható, már előkészített projektekre használják fel. A listán főként közlekedési beruházások szerepelnek, például a 2-es metró akadálymentesítése, a kisföld alatti felújítása, új villamosok, trolik és elektromos buszok beszerzése, valamint kerékpárutak építése. Emellett vízvédelmi, köztér megújítási és zöld felületi fejlesztések is bekerülhetnek a csomagba. A főváros szerint gyors döntésekre van szükség, mert az uniós források lehívásának határideje közeleg. Vádat emeltek egy budapesti férfi ellen, aki valótlan online hirdetésekkel 181 embert károsított meg, közölte a Bács-Kiskunvár megyei főügyészség. A férfi egy közösségi oldal piac terén főként bútorokat és háztartási gépeket hirdetett, de telefont, hajvasalót és ruhákat is kínált eladásra. A vevőktől előre kérte a teljes vételárat, előleget vagy a postaköltséget, de az átutalás után megszakította velük a kapcsolatot, és a termékeket nem küldte el. A vád szerint 2023 márciusa és októbere között csak nem 2 millió forintot csalt ki. A pénz egy részét élettársa számláin fogadta. Az ügyben a Kecskeméti járásbíróság dönt. Idén is ingyen biztosít zöld hulladékgyűjtő zsákokat a 13. kerületi önkormányzat az avargyűjtési program részeként. A zsákokat a kertekben keletkező zöld hulladék összegyűjtésére lehet használni. A családi házas övezetben, vagyis a Rákospataktól északra házanként 10 zsákot adnak az akcióban résztvevő lakóknak. A társasházak és lakásszövetkezetek 30 zsákot kaphatnak A, B vagy C jelű lépcsőházak esetén lépcsőházanként. A fővárosban és Veszprémben is folytatódik a nyárias meleg, de már gyakrabban zavarják meg felhők a napsütést. Napközben még száraz marad az idő, este felé viszont délnyugat felől záporok, zivatarok érkezhetnek. A délnyugati szél sokfelé élénk, akár erős is lehet, délutára pedig a maximum hőmérsékleti értékek elérhetik a 25-27 fokot.
18: baleset nehezíti a közlekedést az M5-ös autópálya bevezető szakaszán, a Vasgereben utcánál, illetve a Tököli úton befelé a Stefánia út és a Szabó József utcánál. Akadozik az előrejutás a Kiskörúton, az Asztóriánál mindkét irányban, a pesti alsó rakparton a Margit hídtól egészen a Lánchídig, illetve az Erzsébet hídon Pestre, ahogy az Andrássy úton befelé az Erzsébet térnél, a Rákóczi úton pedig a Barostértől. Tart a baleseti helyszínen és az M0-as autóút déli szektorán, az M3-as autópálya felé a Nagy-Duna híd után kell torlódásra készülni. Az M1-esen Hegyeshalom felé Tatabányánál két kamion koccant, az 55-ös kilométernél a külső sávot lezárták, ezért torlódik ott a forgalom. Az M5-ösön Budapest felé Kecskemét térségében a terelésben egy műszaki hívás jármű vesztegel a 91-es kilométernél, emiatt csak egy sáv járható, óvatosan menjünk arra fele is.
19: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
15: És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
18: A mikrofonnál innentől kezdve Jekkel Dániel, hatalmas üdvözlet mindenkinek, köszönöm, hogy a mai napot is együtt töltjük és pörgetjük a munkaórákat szépen egyiket a másik után. Wolf Kati megmondja majd nekünk ebben az órában, hogy mire táncoljunk, Mr. Brops, és a Face pedig már nyitja is az órát.

Sláger FM-en szólnak a legnagyobb slágerek a 80-as évektől kezdve. A 90-es éveken át. Egészen napjainkig. Sláger FM. Minden, amit szeretünk.

A Sláger FM-en Gracie Abrams énekelt nekünk, ez volt tőle a That's So True. Egy nagyon sűrű hétvége elé néz a MÁV, az országgyűlés szombati alakuló ülése és a tapolcai Ikarus találkozó miatt országszerte megerősített járatokkal készülnek, több kocsival indulnak a pécsi meccsek, a szegedi napfény és a balatoni Intercity is, de érdemes résen lenni, mert vágányzár is nehezíti az utat. Rákos rendezőnél váltójavítás miatt szombaton és vasárnap az esztergomi vonatok csak Angyalföldig, a veresegyháziak pedig Rákospalota Újpestig közlekednek, a nemzetközi vonatok a nyugati helyett a keletiből vagy Vászról indulnak, így a kieső szakaszokon metróval vagy villamossal tudjuk pótolni az utat, ez egy fontos info lehet itt a hétvégi programokkal kapcsolatban. Ariana Grande-val folytatjuk, jön tőle a We Can't Be Friends itt a Sláger FM-en.

0: Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatos. A Wolf Kati és az Erre táncolj, ez szólt az előzőekben, aztán Pink érkezik, és tudunk a Who Knew-ra is táncolni. Mondjuk a friss időjárási és közlekedési infókat itt a Sláger FM-en.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Igen, itthon is. A Sláger FM-et hallgatja.
2: Ha megkeresik telefonon vagy online,
3: kérjük mondja el. Sláger FM.
2: Köszönjük.
4: Budapest, készen állsz? Jason Derulo június 10-én a Budapest Parkba érkezik. A világhírű énekes a The Last Dance turné keretein belül látogat Magyarországra. Emlékezetes slágerek, izgalmas látvány és non-stop tánc a nyár egyik legforróbb estéjén. Jason Derulo, június 10, Budapest Park. Jegyek már az eventim.hu és a Budapest Park weboldalán.
5: Hé, hová tűnt a Fanan humuszom a hűtőből? Ja, tegnap megettem az egészet. Hát igen, a Fanan humuszokkal csak egy baj van. Ha egyszer megkóstolod, már nem tudod abba hagyni. A legkiválóbb alapanyagokból készülnek, tradicionális családi recept alapján, és a karakteres fűszerezés teszi őket igazán ellenállhatatlanná. Keresd mind a 8 ízt a boltok polcain, de vigyázz, egy doboz sohasem elég. Fanan, a finom ízek hagyománya.
6: Mi a Gravír Expressnél hisszük, hogy küldetésünk a legjobb pillanatok megörökítése és megőrzése. A jövődnek. Ballagásra, diplomaosztóra, pedagógus napra és évzáróra is

0: elképesztően jó ötletekkel készültünk. Válogass ballagási ajándékaink közül. gravirexpress.hu.
1: Május 8-án az Auchanban ünneplem az egyéves szülinapomat. Spórolj a VIP zsúromon akár 40%-os kedvezménnyel. De csak pár óráig.
2: Használd aktív bizalomkártyádat és a VIP vonalkódot, így az 1 literes Jägermeistert 7499 forintért. A többféle Dr. Oetker Ristorante fagyasztott pizzát pedig 999 forintért viheted haza. Részletek auchan.hu/VIP vásárlókestéje.
1: Irány az Auchan! Spórolj okosan!
3: Elegancia, luxus, a nyugalom új dimenziója. Ez a Hotel Divinus Debrecenben, a Nagyerdő ölelésében. Tágas szobák és lakosztályok, wellness oázis, gasztrokalandok, személyre szabott élmények. Élj át a Divinus életérzést, ahol a kényelem stílusossá, a pihenés művészetté válik. Hoteldivinus.hu.
4: Szigetelésnél a halogatás a legdrágább döntés. Számolj le a penészsel és a hőveszteséggel tavaszi akciónk keretében 20% kedvezménnyel. Rapid szigetelés. Ne halaszd el a lehetőséged, kérj ajánlatot most. Rapidszigetelés.hu.
5: Újra vár a szegedi szabadtéri játékok. 2026-ban mesés zenés előadások, a Hősök hajnala táncmű, a Három testőr kaland musical, Cinefonik filmzenei koncert a budafoki Doknányi zenekarral, Bizé Carmen és a debütáló Wicked Musicalhoz feledhetetlen estéket a Dom térre. Részletek szegediszabadtéri.hu.
6: A reklám után társadalmi célú reklám.
7: Én jól vagyok, köszi. A suliban nem szekel senki. Van, kivel megbeszélnem a dolgaimat, tanulok, és már tervezem a nyarat. A szüleim is bármiben segítenek, de látom, hogy nem mindenki ilyen szerencsés, mint én. Nekik ki segít? Tudtad, hogy az UNICEF Magyarország az adó 1%-okat kizárólag a magyar gyerekek támogatására fordítja? Mert minden gyerek szeretne jól lenni. Adód 1%-ával te is segíthet. Készült az UNICEF Magyarország megbízásából.
6: Társadalmi célú reklámot hallottak.
8: Ma a fővárosban és Veszprémben is folytatódik a nyárias meleg, de az idő már egyre változékonyabb képet mutat. A napsütés gyakran zavarják meg gomoly és fátyol felhők, amelyek a nap folyamán egyre inkább felszaporodnak. Napközben még alapvetően száraz marad az idő, aztán a késő délutáni esti órákban délnyugat felől záporok, zivatarok érkezése is valószínű. A hőmérséklet 25-28 fok körül, tetőzik a meleg és a közeledő front miatt. Akár fejfájást is tapasztalhatunk, a közlekedésben pedig zivatarok idején hirtelen romolhat a látási viszony.
9: Baleset nehezíti a közlekedést az M5-ös autópálya bevezető szakaszán a Vasgereben utcánál, illetve a Tököli úton befelé a Stefánia út és a Szabó József utcánál. Akadozik az előrejutás a Kiskörúton, az Asztóriánál mindkét irányban, a pesti alsórakparton a Margit hídtól egészen a Lánchídig, illetve az Erzsébet hídon Pestre, ahogy az Andrássy úton befelé, az Erzsébet térnél a Rákóczi úton pedig a Barostértől. Tart a baleseti helyszínen és az M0-as autóút déli szektorán, az M3-as autópálya felé a Nagy Duna híd után kell torlódásra készülni. Az M1-esen Hegyeshalom felé Tatabányánál két kamion koccant, az 55-ös kilométernél a külső sávot lezárták, ezért torlódik ott a forgalom. Az M5-ösön Budapest felé Kecskemét térségében a terelésben egy műszaki hívás jármű vesztegel a 91-es kilométernél. Emiatt csak egy sáv járható, óvatosan menjünk arra fele is.
10: A legnagyobb slágerek változatosan megszakít.

0: Sláger FM.
1: I'm Hungry, this is Ed Sheeran.
0: Sláger FM. Minden, amit szeretünk.

Itt a Sláger FM-en Ed Sheeran újdonságát hallgattuk, ez volt tőle a Sapphire, aztán most 2015-ből indítom a Honey Bee slágerét, ez lesz a Bódottá. 2026-ban egy egészen különleges turnéval járják az országot, Összhang néven, ahol a hangzásukat részfúvós szekcióval egészítették, így a slágerek, mint a most következő dal is, egy vadonatúj, dúsabb hangszerelést kaphatnak. Érkezik tehát a Bódottá, most nem részfúvós, hanem az eredeti hangszerelésben itt a Sláger FM-en.

0: Műsorajánló.
1: Egy kis pihenés a Velencei tónál, wellness hétvége a Mátrában, vagy kikapcsolódás Siófokon. És akár egy ékszervásárlási utalvány a Smuk üzletei jóvoltából.
0: Szólj bele, hogy mi szóljon!
2: Gyors vagy lassú, pop vagy dance,
0: most a hallgatók hangja számít. Keresd a zenei kvízt a slágerfm.hu-n vagy a slágerfm applikációjában, és mondd meg, mit hallanál szívesen.
1: Mert a véleményed most wellness hétvégéket és értékes ajándékokat ér.
0: A legnagyobb slágerek változatosan a hallgatók döntései alapján. A Sláger FM-en.
1: Támogatói a BMW Budapest Motors. Első az élmény. www.bmw-budapestmotors.hu. A Smuk Kékszer, az Avar Hotel Mátra Füred Superior, ahol az élmény újjáéled. avarhotel.hu. A Vital Hotel Nautis Superior, egy hajónyi élmény Gárdonyban. hotelnautis.hu. És a Premium Hotel Panoráma, az élmény új hulláma. premiumhotelpanoráma.hu.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. A zuhanykabinban Kajdi Csaba Cilla. A grillsütőnél Mautner Zsófi. Május 8-án pénteken reggel 7-től. Sláger reggel. Egy kicsit másképp.
1: A megújult M3 Praktiker áruházban Cilla és Zsófi felpörgeti az eseményeket. Portán Petra és Somogyi Zoli pedig a napernyőt.
0: Bőgjön a fűnyíró, fogjon az ecsek, sisteregjen a grillsütő, ön pedig érkezzen időben, hogy élvezhesse és elleshesse a praktikákat. Játsszon velünk élőben,
1: és nyerjen a helyszínen!
0: Sláger reggel, május 8-án, pénteken 7-től 11-ig.
1: A megújult M3 Praktiker áruházban. Cím: Budapest, Városkapu utca 5.
0: Ezt létra nélkül is érdemes lesz megnézni. Sláger FM. Minden, amit szeretünk.
3: Rendeljen új BMW X5-öt ajándék M-Sport csomaggal. Kaland, ami inspirál. Teljesítmény, ami lehengerel. BMW X5. Erő és elegancia egyedi felszereltséggel. A hirdetés nem teljes körű, további információért kérjük, forduljon a Budapest Motors hivatalos BMW márka kereskedéshez. Budapest, Szentendrei út 63.
4: A többszörös platina lemezes énekes dalszerző producer Charlie Puth először lép fel Magyarországon július 27-én a Budapest Parkban. Olyan slágereket köszönhetünk neki, mint a We Don't Talk Anymore vagy a See You Again. Charlie Puth, július 27, Budapest Park. Jegyek budapestpark.hu.
5: Hiszünk a különlegesben. Manzetti, az öltönyök házában várja önt a modern elegancia. Az ország egyik legnagyobb öltönyválasztéka, helyben igazítással. Öltönyök háza.
6: Chocolate Brown Solarium, a piacvezető újdonság. Ledes készülékek, fényterápia, ultra high-tech barnulás, a hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kiváló befektetés, passzív jövedelem, kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
7: Rabszolga vagy a saját cégedben? Semmire nem marad időd? Ha nem vagy benne a cégnél, semmi sem működik? Ismerős? A Mini CRM-mel, a magyar fejlesztésű ügyfélkapcsolatkezelővel örökre elfelejtheted őket. A mi rendszerünkkel a céged nélküled is tökéletesen működik, és a kollégák mindig tudják a dolgukat. Nincs több napi szintű tűzoltás, és vége a 14 órás munkanapoknak. Csináld hatékonyabban! www.minicrm.hu.
8: Indítsd a nyarat korábban a Sziget Hotelben! Foglalj május 4-e és 17-e között májusi vagy júniusi pihenést félpanzióval, akár 15% kedvezménnyel. Élvezd a tóparti panorámát, a wellness élményeket, családbarát szolgáltatásokat és a 4 csillagos kényelmet. Részletek és foglalás hotelsziget.com.
9: Elképesztő hang, erő és teljesítmény. Ez vár június 5-én és 6-án a Városligetben a Steel Timber Sports World Trophy, a legkeményebb sportfavágó versenye. Szurkolj élőben a világ legjobbjainak. Jegyek és infók a steel.hu-n.
0: A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
10: Megerősített járatokkal készül a MÁV a hétvégi forgalomra. Budapest csökkenteni az óriás plakátok számát és feljelentést tesz Újbuda a Bikás parki rongálások miatt. 11 óra van, köszöntöm Önöket, a Sláger FM friss hírei Csupos Ágitól hallják. Több vonalon is megerősített járatokkal készül a MÁV csoport a hétvégi rendezvények miatt, közölte a Vasúttársaság. A cég az országgyűlés május 9-i alakuló ülése, az ehhez kapcsolódó budapesti programok, valamint a tapolcai Ikarusz találkozó miatt nagyobb utasforgalomra számít. Az utasoknak azt javasolják, hogy elővételben váltsák meg a jegyeiket, lehetőleg a MÁV Plus applikációban vagy online. Több intercity és interregió járatot plusz kocsikkal indítanak, például a pécsi, szegedi, miskolci, debreceni és balatoni vonalakon. A nagyobb pályaudvarokon utasmenedzserek segítik a tájékozódást, szükség esetén pedig MÁV buszok is készenlétben állnak. Tárgyalna a főváros az óriás plakátok számának csökkentéséről, írt a Karácsony Gergely főpolgármester a Facebook oldalán. A városvezető szerint Budapest kész egyeztetni az új kormánnyal olyan jogszabálymódosításokról, amelyekkel visszaszoríthatók az óriás plakátok, eltávolíthatók az üres telefonfülkék és szabályozhatók az épülethálók. Karácsony Gergely azt írta, a főváros célja a közterületek vizuális terhelésének csökkentése. Állítása szerint Budapesten több mint 10 000 óriás plakát van, ezek jelentős részét pedig jogszerűtlennek tartja. A főpolgármester bejegyzésében arról is írt, hogy az elmúlt években több pert indítottak. A közterületi reklámfelületek miatt ezek egy része még folyamatban van. Feljelentést tesz Újbuda önkormányzata a Bikás Parkban történt rongálások miatt. A helyhatóság közleménye szerint vélhetően a május 1-i rendezvényhez kapcsolódóan ismeretlen tettesek károkat okoztak a parkban. Az önkormányzat információi szerint jogellenesen kivágtak egy ősszel telepített fiatal fát, feltehetően azért, mert útban volt a színpad felállításakor. A rendezvény után a munkatársak további rongálásokat is észleltek, többek között az öntöző rendszer is megsérült. Az önkormányzat szerint az eset anyagi és környezeti kárt is okozott. A kivágott fát pótolják, a park helyreállításáról gondoskodnak, és a jövőben szigorú feltételekhez kötik a közpark használatát. Idén összesen 20 önkormányzati bérlakás teljes körű felújítása kezdődik meg a 18. kerületben. A munkák jelenleg a Darányi Ignác utcában zajlanak, ahol egy önkormányzati lakás újul meg. A felújítás nem csak esztétikai javítást jelent, korszerűsítik a vizes blokkokat, új konyhát alakítanak ki, cserélik a padló és a fal burkolatokat, valamint a teljes elektromos hálózatot és a falban futó vezetékeket is. Az önkormányzat szerint a kerületben több előregedett állapotú bérlakás van, ezek korszerűsítése folyamatos. A cél, hogy élhető, beköltözhető otthonok álljanak a bérlők rendelkezésére. 5 helyszínen oszt muskátlit pénteken az újbudai önkormányzat. A tavaszi akció célja, hogy a 14. kerületben élők virágokkal díszíthessék otthonukat, erkélyüket vagy ablakukat. Minden személyesen megjelenő 14. kerületi lakcímkártyával rendelkező lakos 3 tő muskátlit kaphat, háztartásonként legfeljebb 9 tövet. A virágokat május 8-án pénteken déltől lehet átvenni az Edömér utcánál, a park színpad főbejáratánál, a Tétényi út és az Etele út sarkán, a Jubjana téren és Nagy-Szeben téren, valamint a Neszmélyi úti sportpályánál. Ma kifejezetten napos, de sok helyen már felhős időszakok lehetnek. A gomoly felhők délután egyre inkább felszaporodnak, csapadék estig nem jellemző, később viszont záporok, zivatarok lehetnek. 26 fok lesz a maximum.
11: Baleset nehezíti az M5-ös autópálya bevezető szakaszának forgalmát a Vaskerepen utcánál, illetve a Tököri úton befelé a Stefánia út után a Szabó József utcánál is szintén balesetre kell készülni. Tart a helyszínelés az M0-as autóút déli szektorán, az M3-as autópálya felé vezető oldalon a Nagy Duna híd után torlódásra kell ott készülni. Az M1-es autópályán Hegyeshalom felé Tatabánya térségében 2 kamion koccant, az 55-ös kilométernél a külső sávot lezárták, ezért torlódik a forgalom. Az M5-ösön Budapest felé Kecskemétnél a terelésben egy műszaki hibás jármű vesztegel a 91-es kilométernél, amiért csak egy sáv járható. A 10-es főúton Dorog belterületén a Bécsi úton 2 személy autó ütközött össze, a 38-as kilométernél félpályás korlátozás van érvényben, és történt egy baleset Abony belterületén is a Szelei úton, a Világszabadság utca kereszteződésénél, a 16-os kilométernél a forgalmat megállított. utak, önkormányzati utakon keresztül lehet kerülni. Várom az önök közlekedési infóit is, hívható, illetve írható számunk 0303030958. Előre is köszönjük, jó utat mindenkinek!
12: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
13: És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
11: Indul a délelőtt utolsó órája, a mikrofonnál továbbra is Jekkel Dániel, ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Ebben az órában Silo Green és a Cry Baby lesz az első sláger, indulunk.
14: Sláger FM. Let me hold you.

Napjainkban ez a sláger. Ez a sláger. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

Itt a Sláger FM-en Alex Warren újdonságát hallgattuk, ez volt tőle a Fewer Dreams. Ma reggel 9 órától egészen délután 4 óráig a Pannon Egyetem aulája ad otthont Veszprémben a régió egyik legfontosabb karrier eseményének. Az állásbőrzet célja, hogy a munkakeresők és a cégek a nagyvállalatoktól egészen az állami intézményekig közvetlenül személyesen találkozhassanak. Nem csak a széleskörű állásajánlatok miatt lehet érdemes kilátogatni Veszprémben a Pannon Egyetem aulájába, hiszen a rendezvény teljes ideje alatt ingyenes tanácsokkal, profi önéletrajz, fotózással és izgalmas szakmai előadásokkal segítik a jelentkezőket, akár pályakezdők, akár tapasztalt szakemberek. Ma délutánig érdemes lehet tényleg kilátogatni még egyszer a Pannon Egyetem aulájába, ahol állásbőrzét tartanak. Bízunk benne, hogy aki ellátogat, az nem fogja megbánni, és hasznos infókkal, új kapcsolatokkal, lehetőségekkel tud gazdagodni. David Guetta, illetve a One Republic és az I Don't Wanna Wait érkezik itt a Sláger FM-en, egy jó kis ózonfeldolgozás.

0: itt a Sláger FM-en, ez volt a Bagosi Brothers Company slágere, a lámpás. Aztán már is folytatjuk Kangs 2016-os giga slágerével, ez lesz a 10 gól. De előtte még segítünk az úton lévőknek, illetve jönnek a friss időjárási kilátások is.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Vajon a férfiak tényleg nem szoktak lelkizni, mert az olyan csajos dolog? A női lelket már ízekre szedtük, azonban mi a helyzet a pasikkal? Milyen belső utat járnak be, még a fiúból nagybetűs férfivá érnek? És az a kisfiú vajon eltűnik-e végleg? Na és mit gondol a férfi a mai nőkről? Milyen társra vágyik? Vagy éppen ő maga milyen nő lenne, ha női testbe születik? Minden adásban egy igazi férfi lelkét ismerhetjük meg közelebbről. Ez a Nagyfiúk.
1: Csütörtökön este 9 órakor a Sláger FM-en és a Lélek Közösség YouTube csatornáján.
4: A műsor támogatója a Raiffeisen Bank, a digitális banki megoldások szakértője.
5: Május 8-a és 10-e között kuponnapok a Kökiben. Ráadásul egy autót is nyerhetsz egy hosszú hétvégére. Keresd a kuponokat a Köki appban, vásárolj és nyerj 3 napos autóhasználatot az Autópalasz jóvoltából. Frissítsd fel a ruhatárad, és irány a kikapcsolódás. Köki, több mint vásárlás.
6: Fedezze fel a Dunakanyar ékszerdobozát a tavasz varázsában. Exkluzív környezettel várja vendégeit a Hotel Golden Palace szálloda, ahol a kényelem és az elegancia találkozik. Wellness élmények, különleges ízek és tökéletes harmónia várja. Itt minden önről szól. Foglaljon most www.hotelgoldenpalace.hu.
7: Új erővel pörög a hódos bónusz. Mostantól pontgyűjtés a Hiobi appban. És hogy mit kell tennie? Ilyen egyszerű. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, és gyűjtse a pontokat akár 5 darab 10%-os kuponért. Pontgyűjtési időszak április 29-e és június 23-a között. Részletek az obi.hu/hódos bónusz oldalon.
8: Hé, hová tűnt a fonan humuszom a hűtőből? Ja, tegnap megettem az egészet. Hát igen, a Fanan humuszokkal csak egy baj van. Ha egyszer megkóstolod, már nem tudod abba hagyni. A legkiválóbb alapanyagokból készülnek, tradicionális, családi recept alapján, és a karakteres fűszerezés teszi őket igazán ellenállhatatlanná. Keresd mind a 8 ízt a boltok polcain, de vigyázz, egy doboz sohasem elég. Fanan, a finom ízek hagyománya.
9: Vágysz egy emlékezetes hosszú hétvégére? Irány a Pünkösdi Kavalkád a Castellum Hotel Hollóklőben. Gyertek el május 22 és 25 között. Fellép Varga Viktor, érkezik a Rejánsz de Ritmú tüzes latin tánc show. Lesz lélekemelő hangtár relaxáció és az Ófalú Pünkösdi

0: varázsa. Ünnepi vacsorák, wellness és teljes kikapcsolódás csábít titeket. Foglaljatok még ma a hotelhollókő.hu oldalon.
1: One Republic a From Europe with Love turnéval 2026-ban június 25-én a Budapest Arénában. Jegyek már kaphatók a livenation.hu oldalon.
2: A reklám után.
3: Napos és felhősebb időszakok váltják egymást a térségünkben. A meteorológusok szerint a gomoly felhők délután egyre magasabbra törnek, így a nap előre haladtával növekszik a felhőzet, de estig még többnyire száraz marad az idő. A késő délutáni óráktól azonban délnyugat felől egyre több helyen kialakulhat záporzivatar, a délnyugati szél sok felé élénk lesz, a Dunántúlon több helyen erős lökésekkel fújhat. A maximum hőmérséklet 26-29 fok között alakul, így marad a nyár. Meleg.
4: Az M1-es autópályán Hegyeshalom felé Tatabánya térségében korábban két kamion koccant az 55-ös kilométernél, a külső sávot lezárták, a kialakult torlódás közel 10 kilométeres. Erős a forgalom az M3-as autópályán Budapest felé, így a kiépített tereléseknél Bag és Mogyoród térségében lassulásra, időnként torlódásra kell készülni. Sokan haladnak az M1-es autópályán is, Budapest felé Tata és Tatabánya között szakaszos lassulás, időszakos torlódás tapasztalható. Budapesten azt látjuk, hogy baleset nehezíti a közlekedést az M5-ös autópálya bevezető szakaszán, a Vasgereven utcánál, illetve a Tököli úton befelé, a Stefánia út után a Szabó József utcánál. Szintén baleset miatt csak a külső sáv járható a Szent István körúton, a Jászai-Mari térnél a Petőfi híd felé vezető oldalon, a Margit hídon Pestre torlódásra kell készülni. Várom az önök közlekedési infóit is, segítsenek nekünk segíteni, hívható és SMS számunk 0630 30 30 95 8. Nagyon jó utat mindenkinek a Sláger FM-mel.
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás.

0: Itt a Sláger FM-en ez volt a Pink Panther Stateside Zara Larssonnal közösen. Ön már kitöltötte a zenei kvízünket? Szóljon bele, hogy mi szóljon itt nálunk a Sláger FM-en. Irány a részletekért a slagerfm.hu vagy a Sláger FM applikációja, és mondja el a véleményét a zeneinkkel kapcsolatban. Természetesen mindjárt kérjük ezt a szerencsés válaszadók között. Gazdára fog találni ékszerutalvány, illetve wellness hétvégéket is. Két kézzel szórogatjuk ki Magyarország legjobb hoteleibe, szállodáiba, úgyhogy tényleg érdemes élni ezzel a lehetőséggel. Slagerfm.hu, illetve a Slagerfm applikációján keresztül van lehetőség megadni a válaszokat a kérdéseinkre, kitölteni a nagy zenei kvízünket 2026-ban is, mert a Follow the Flow és a Szélcsender zárul a délelőtt itt a Slagerfm-en.
1: A legnagyobb magyar slágerek

0: A Sláger FM-en szólnak a legnagyobb slágerek a 80-as évektől kezdve. A 90-es éveken át. Egészen napjainkig. Sláger FM. Minden, amit szeretünk. Műsorajánló.
1: Egy kis pihenés a Velencei tónál, wellness hétvége a Mátrában, vagy kikapcsolódás Siófokon. És akár egy ékszervásárlási utalvány a Smuk üzletei jóboltából.
0: Szólj bele, hogy mi szóljon!
2: Gyors vagy lassú, pop vagy dance?
0: Most a hallgatók hangja számít. Keresd a zenei kvízt a slágerfm.hu-n vagy a slágerfm applikációjában, és mondd meg, mit hallanál szívesen.
1: Mert a véleményed most wellness hétvégéket és értékes ajándékokat ér.
0: A legnagyobb slágerek változatosan a hallgatók döntései alapján. A Sláger FM-en.
1: Támogatói a BMW Budapest Motors. Első az élmény. www.bmw-budapestmotors.hu. A Smuk Kékszer, az Avar Hotel Mátra Füred Superior, ahol az élmény újjáéled. avarhotel.hu. A Vital Hotel Nautis Superior, egy hajónyi élmény Gárdonyban. hotelnautis.hu. És a Premium Hotel Panoráma, az élmény új hulláma. premiumhotelpanoráma.hu.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
0: A zuhanykabinban Kajdi Csaba Cilla. A grillsütőnél Mautner Zsófi. Május 8-án pénteken reggel 7-től. Sláger reggel. Egy kicsit másképp.
1: A megújult M3 Praktiker áruházban Cilla és Zsófi felpörgeti az eseményeket. Portán Petra és Somogyi Zoli pedig a napernyőt.
0: Bőgjön a fűnyíró, fogjon az ecsek. Sisteregjen a grillsütő, ön pedig érkezzen időben, hogy élvezhesse és elleshesse a praktikákat. Játsszon velünk élőben,
1: és nyerjen a helyszínen.
0: Sláger reggel, május 8-án, pénteken 7-től 11-ig.
1: A megújult M3 Praktiker áruházban. Cím: Budapest, Városkapu utca 5.
0: Ezt létra nélkül is érdemes lesz megnézni. Sláger FM. Minden, amit szeretünk.
4: A spórolás művészet. Vásárolj akár 50% kedvezménnyel a Joynapokon május 14 és 17 között, ahol több száz márka csak rád vár. Keresd a kuponokat a legfrissebb Joy magazinban, vagy a Joy Hungary appban.
5: Ricky Martin Budapesten. A Latin Superstar vadonatúj turnéjával. Július 6-án a Budapest arénában ad koncertet. Jegyek kaphatók a livenation.hu oldalon.
6: Műtét akár két héten belül. Ortopédiai, sebészeti, nőgyógyászati és urológiai műtétek a Dr. Rossz Magánkórházban. Magas színvonalú ellátás, tapasztalt és empatikus orvosokkal, rejtett költségek nélkül. Most az első konzultáció ingyenes, ha a műtétre minket választ. Foglaljon időpontot még ma. www.drrossz.hu.
7: Lakást keres Budapesten? Legyen szó akár otthonteremtésről, vagy akár befektetésről, válasszon a díjnyertes Sandell kínálatából. Legyen lakás a Budán vagy Zuglóban. Új projekt indul a Dunaparton a 11. kerületben is. Sandell, a jövő otthonai. Sandell.hu.
8: Kötényshop.hu. Egyedi tervezésű, különleges színösszeállítású, kiváló minőségű alapanyagokból készült kötényeinket ajánljuk bárokba, kávézókba, éttermekbe, munkaruházatnak és ajándéknak, de persze rendelhetsz magadnak is egyedi kötényt akár otthonra is, mert a kötényekben is lehet trendinek lenni. www.kötényshop.hu.

0: május 23. Budapest Park. Jegyek budapestpark.hu.
1: Ez a Sláger FM. A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Szombaton megalakul az új országgyűlés. Több mint 1500 gyorshajtót mértek be Budapesten, és új vezető irányítja a kecskeméti Mercedes gyárat. Dél van, köszöntöm Önöket, a Sláger FM friss hírei Dzsupos Ágitól hallják. Szombaton tartja alakuló ülését az új országgyűlés, amely várhatóan megválasztja az új miniszterelnököt, derült ki az országgyűlés honlapján közzétett napi rendi javaslatból. Az ülés 10 órakor Sulyog Tamás köztársasági elnök nyitja meg, majd beszámoló hangzik el az április 12-i választásról. A mandátumok igazolása után a képviselők esküt tesznek, ezzel megalakul az új parlament és megszűnik a korábbi kormány megbízatása. Az új kormány megalakulásáig az Orbán Viktor vezette kabinet ügyvezetőként működik tovább. A képviselők megválasztják az országgyűlés elnökét, alelnökeit és jegyzőit, majd a miniszterelnök megválasztása következik. Az ülés végén a bizottságok létrehozásáról is döntenek. Áprilisban is sok gyors hajtót rögzítettek a budapesti trafiboxok, írta az autosektor.hu. A kerületi önkormányzatok által telepített és a rendőrkapitányságok által üzemeltetett sebességmérők összesen több mint 1500 szabályszegést rögzítettek. A legtöbb gyors hajtót a második kerületben mérték be. Ott 813 esetet regisztráltak, a hatodik kerületben 246, a huszadik kerületben 204, a harmadik kerületben 163 autós lépte túl a sebességmérőt. Határt. A legnagyobb mért sebesség a harmadik kerületi Batthyány úton volt, ahol 70 helyett 133 km/órával hajtott egy sofőr. Az Andrássy úton 50 helyett 115 km/órát mértek. A rendőrség továbbra is rendszeres sebességméréseket ígér. Christian Dickert lett májustól a Mercedes-Benz kecskeméti gyárának igazgatója és ügyvezetője, közölte a Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. A gépészmérnök végzettségű szakember 2011 óta dolgozik a vállalatnál, korábban a brémai gyárban szerzett vezetői tapasztalatot. Egyebek mellett felső kategóriás modellek összeszerelését irányította és részt vett a Mercedes gyártási rendszerének fejlesztésében. Május 1-től Jens Bühlert váltotta, aki 2024. januárja óta vezette a kecskeméti üzemet. A kecskeméti gyárban jelenleg elektromos és hagyományos hajtású járművek is készülnek, az üzem bővítése pedig folyamatban van. Újabb szakaszába lépett a kecskeméti Széktói stadion felújítása, írta a Baon. A kecskeméti TIE otthonában elindult a városi lelátó fedése, emellett megújulnak a kiszolgáló egységek, köztük a büfé és a vizes blokkok is. KTE ügyvezetője szerint a beruházás bruttó 700 millió forintból valósul meg, ennek 70%-át MLS pályázati forrásból és TAO támogatásból, 30%-át pedig önrészként Kecskemét városa biztosítja. A munkák várhatóan legkésőbb augusztus végéig tartanak. A fejlesztés után komfortosabbá válik a stadion, és az MB2-es előírásoknak is megfelel majd, hogy legalább az egyik oldalon végig fedett legyen a lelátó. Víznyomás csökkenésre és vízzavarodásra is számítani kell több pesti kerületben, írta a fővárosi vízművek. A hálózatöblítési munkák május 11-e és 22-e között lesznek, a 19., a 20. és a 23. kerületben, vagyis Kispesten, Pesterzsébeten és Soroksáron. A vízellátás napközben biztosított lesz, a munkák este 8 és reggel 6 óra között zajlanak. A mai napon napos, de már felhős időre kell számítani Budapesten és Veszprémben is, délutántól megnövekszik a gomoly felhőzet, estére pedig záporok, zivatarok is kialakulhatnak, a hőmérséklet 25-28 fok között alakul. Egyelőre nincs front, de meleg front közeledik térségünkben.
3: Az M1-es autópályán Hegyeshalom felé Tatabánya térségében két kamion koccant az 55-ös kilométernél, a külső sávot lezárták, a kialakult torlódás közel 10 kilométeres. Erős a forgalom az M3-as autópályán Budapest felé, a kiépített tereléseknél Bag és Mogyoród térségében lassulásra, időnként torlódásra kell számítani. Sokan haladnak az M1-es autópályán is Budapest felé Tata és Tatabánya között, szakaszos lassulás, időszakos torlódás tapasztalható. tapasztalható. Nézzük, Budapest útjain mit tapasztalunk. Azt, hogy baleset miatt csak a külső sáv járható a Margit körúton, a Tölgyfa utcánál, a Margit híd felé vezető oldalon, illetve nem működnek a jelzőlámpák a 11. kerületben a Bartók Béla úton, a Tétényi útnál, úgyhogy ott is fokozott figyelemmel közlekedjenek. Hétvégén az M1-es metró helyett a Mexikói út és az Oktogon között pótlóbusz közlekedik karbantartás miatt, az Erzsébet királyné útja aluljáró és a Ferenciek tere között az 5-ös autóbusz, a Hősök tere és a Deák Ferenc tér között a 105-ös és a 210B autóbusz igénybevételét javasolja a BKK. Jó utat mindenkinek a Sláger FM-mel!
4: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
3: Indul a délután, nagyon vidám délutánt kívánok mindenkinek a mikrofonnál. Jekkel Dániel, hozom a legnagyobb slágereket. Délután is változatosan. Az első ebben az órában The Weeknd lesz, jön tőle a Save Your Tears.

legnagyobb slágerek a Sláger FM-en szólnak. Csak azok a zenék szólnak, amiket tényleg szeretek. Akár újabb, akár régebbi. Hallgatóink szerint is.

0: Az új Bruno Mars slágert hallgattuk, ez volt tőle az I Just Might, nem akármi történt Budapesten, megható és példamutató történet járja be a budapesti sajtót, egy középiskolás diák bátorsága mentett életet a fővárosban. Bognár Béres Gyula, a politechnikum tanulója éppen angolórán ült, amikor a Safe City alkalmazáson keresztül riasztást kapott. A fiú egy pillanatig sem habozott, tanári engedéllyel azonnal kirohant az iskolából a közeli parkba, ahol egy életjelek nélkül fekvő férfihez érkezett elsőként. A képzett elsősegélynyújtó diák azonnal megkezdte a mellkas kompressziót, és a mentők kiérkezéséig kitartóan küzdött a férfi életéért. Az iskola közössége és a mentőszolgálat is büszke a fiú gyors és szakszerű helytállására, amely bebizonyította a felkészültség és a civil kurázsi valóban életet tud menteni. Gratulálunk Gyulának, és javasoljuk mindenkinek, hogy töltse le a Safe City alkalmazást, amivel így ilyen formán életet lehet menteni. Köszönjük szépen mindenkinek, Jason Derulo érkezik, ez most tőle az Acapulco.
1: A legnagyobb slágerek változatosan. A Sláger FM-en.

0: de szeretem pénzt.
1: Itt a Sláger FM-en Majka és a Csurran Cseppen után érkeznek a legfrissebb időjárási és közlekedési infók, aztán Florida és David Guetta zenéjében arról a szituációról tudunk egy picit elmélázgatni, amikor megérkezünk egy klubba, és úgy érezzük, hogy akkorát bulizunk ma, hogy egyszerűen nem tud velünk mit kezdeni a klub. Érkezik már is a Club Can Handle.
2: Tizenkét éven aluliak számára nem ajánlott.

0: érezhesse és elleshesse a praktikákat. Játsszon velünk élőben,
1: és nyerjen a helyszínen.
0: Sláger reggel, május 8-án, pénteken 7-től 11-ig.
2: A megújult M3 Praktiker áruházban, cím Budapest, Városkapu utca 5.
0: Ezt létra nélkül is érdemes lesz megnézni. Sláger FM, minden, amit szeretünk.
3: Budapest, készen állsz? Jason Derulo június 10-én a Budapest Parkba érkezik. A világhírű énekes a The Last Dance turné keretein belül látogat Magyarországra. Emlékezetes slágerek, izgalmas látvány és non-stop tánc a nyár egyik legforróbb estéjén. Jason Derulo, június 10, Budapest Park. Jegyek már az eventim.hu és a Budapest Park weboldalán.
4: Rendeljen új BMW X5-öt ajándék M-Sport csomaggal. Kaland, ami inspirál. Teljesítmény, ami lehengerel. BMW X5. Erő és elegancia egyedi felszereltséggel. A hirdetés nem teljes körű, további információért kérjük forduljon a Budapest Motors hivatalos BMW márka kereskedéshez. Budapest, Szentendrei út 63.
5: Különleges helyszínt keres rendezvényéhez a Dunakanyar kapujában? Válassza a Hotel Golden Palace eleganciáját. Legyen szó családi rendezvényről, céges eseményről, vagy exkluzív ünnepségről. Nálunk minden részlet a tökéletességről szól. Stílusos terek, ízletes gasztronómia és professzionális szervezés. Minden egy helyen. Hotel Golden Palace, ahol az események élménnyé válnak. Látogasson el weboldalunkra www.hotelgoldenpalace.hu és foglaljon most, hogy rendezvénye igazán felejthetetlen legyen.
6: Legjobb. Tudod, mi a legjobb? A ledes szóli az a legjobb. Incünk pápát a cövesznek. Ledszóli a cövesz helyett. Nézz utána a ledszóli.hu.
7: Újra vár a szegedi szabadtéri játékok. 2026-ban mesés zenés előadások, a Hősök hajnala táncmű, a Három testőr kaland musical, Cinefonik filmzenei koncert a budafoki Doknányi zenekarral, Bizé Kármenje és a debütáló Wicked musicalhoz feledhetetlen estéket a Domtérre. Részletek szegedi-szabadtéri.hu.
0: A reklám után.
8: Péter körzetünkben továbbra is meleg nyárias idő várható, de a légkör egyre instabilabbá válik. A napsütés mellett gomoly felhők képződnek, amelyek délután egyre inkább összeállnak. Napközben még nem valószínű csapadék, de később, főként este felé, záporok, zivatarok alakulhatnak ki délnyugat felől. Sok helyen várják egyébként az esőt, az agráriumban mindenképpen, és azt hiszem, hogy egy nyitott ablaknál is jó eső lehet, egy pici lehűlés. Napközben egyébként 25-28 fok között alakulnak a maximum.
9: Baleset nehezíti a közlekedést a Kerepesi úton kifelé a Pillangó utcánál, egy sáv járható, torlódásra kell ott készülni. Szintén baleset miatt csak a külső sáv járható a Margit körúton a Tölgyfa utcánál, a Margit híd felé vezető oldalon, ott is óvatosan közlekedjünk. Nem működnek a jelzőlámpák a 11. kerületben a Bartók Béla úton, a Tétényi útnál, ott is fokozott figyelemmel közlekedjen mindenki. Csatornajavítás miatt számítsanak útszűkületre a Váci úton kifelé, a Frangepán utca előtt a 11. kerületben, pedig a Jégvirág utcát zárták le. A Hérics utcánál szintén csatornajavítás, ott is az oka a fennforgásoknak. Az 1-es főúton Óbarok térségében három autó ütközött össze a 36-os kilométernél a forgalom rendőri irányítás mellett. Félpályán halad, és erős a forgalom az M3-as autópályán Budapest felé, így a kiépített tereléseknél Bag és Mogyoród térségében lassulásra, időszakos torlódásra kell készülni.
0: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

Igazi változatosság ide költözött. Sláger FM. Minden, amit szeretünk.

Ez volt Sabrina Carpenter és a Tears, aztán már is megyünk tovább, és érkezik egy olyan dal, amely túlmutat a slágerlistákon. A Magna Cum Laude köszönet című száma, ez a dal a zenekar egyik legőszintébb vallomása, amely az emberi kapcsolatokról, a kitartásról és az egymás iránti háláról szól. Mező Mizsi jellegzetes karcos, mégis érzelemdús hangja teszi felejthetetlenné ezt a szerzeményt, amely mára minden nagyobb koncertjük kötelező és egyik legmeghatóbb dala. Jön egy igazi háladal, a Magna Cum Laude és a köszönet, és én ezzel köszönöm meg mindenkinek a figyelmét erre az órára, de a hírek után innen folytatjuk.

0: Műsorajánló.
1: Egy kis pihenés a Velencei tónál, wellness hétvége a Mátrában, vagy kikapcsolódás Siófokon. És akár egy ékszervásárlási utalvány a Smuk üzletei jóvoltából.
0: Szólj bele, hogy mi szóljon!
2: Gyors vagy lassú, pop vagy dance?
0: Most a hallgatók hangja számít. Keresd a zenei kvízt a slágerfm.hu-n vagy a slágerfm applikációjában.
2: És mondd meg, mit hallanál szívesen.
1: Mert a véleményed most wellness hétvégéket és értékes ajándékokat ér.
0: A legnagyobb slágerek változatosan a hallgatók döntései alapján. A Sláger FM-en.
1: Támogatói a BMW Budapest Motors. Első az élmény. www.bmw-budapestmotors.hu. A Smuk Kékszer, az Avar Hotel Mátra Füred Superior, ahol az élmény újjáéled. avarhotel.hu. A Vital Hotel Nautis Superior, egy hajónyi élmény Gárdonyban. hotelnautis.hu. És a Premium Hotel Panoráma, az élmény új hulláma. premiumhotelpanoráma.hu.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Igen, az autóban is.
0: A Sláger FM-et hallgatja? Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Köszönjük.
4: Ünnepelt velünk a Budapesti M3 praktikeráruház megújulását. Május 6 és május 10 között 20% kedvezménnyel várunk számos termékkategóriára 5000 forint feletti vásárlás esetén. Május 9-én családi programokon, szakértői bemutatókon, valamint nyereményjátékokon is részt vehetsz. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a praktiker.hu oldalon és az áruházban. Praktiker. Meg tudod csinálni.

0: fújni, és éld át velünk az elmúlt 10 év legszebb pillanatait. Follow the Flow, május 23, Budapest Park. Jegyek budapestpark.hu.
1: Vágysz egy emlékezetes, hosszú hétvégére? Irány a Pünkösdi Kavalkád a Castellum Hotel Hollóklőben. Gyertek el május 22 és 25 között. Fellép Varga Viktor, érkezik a Reyes de Ritmo tüzes latin tánc show. Lesz lélekemelő hangtár relaxáció és az Ófalu Pünkösdi varázsa. Ünnepi vacsorák, wellness és teljes kikapcsolódás csábít titeket. Foglaljatok még ma a hotelhollókő.hu oldalon.
2: Lakást keres Budapesten? Legyen szó akár otthonteremtésről, vagy akár befektetésről, válasszon a díjnyertes Sandell kínálatából. Legyen lakása Budán vagy Zuglóban. Új projekt indul a Dunaparton a 11. kerületben is. Sandell, a jövő otthonai. Sandell.hu.
3: Szigetelésnél a halogatás a legdrágább döntés. Számolj le a penészsel és a hőveszteséggel tavaszi akciónk keretében 20% kedvezménnyel. Rapid szigetelés. Ne halaszd el a lehetőséged. Kéri ajánlatot most. rapidszigetelés.hu.
4: Indítsd a nyarat korábban a Sziget Hotelben. Foglalj május 4-e és 17-e között májusi vagy júniusi pihenést félpanzióval akár 15% kedvezménnyel. Élvezd a tóparti panorámát, a wellness élményeket, család barátszolgáltatásokat és a 4 csillagos kényelmet. Részletek és foglalás hotelsziget.com.
5: Ricky Martin Budapesten. A Latin Superstar vadonatúj turnéjával július 6-án a Budapest arénában ad koncertet. Jegyek kaphatók a livenation.hu oldalon.
6: A Sláger FM műsora.
7: Ortutai Dóri és Hajdu Steve kérdeznek.
8: A kicsik pedig elmondják.
9: De lehet adni ilyen macskapanzióba a cicát? Hallottatok róla?
10: Én csak kutyapanzióról oda. Régen betettük a kutyáinkat, amikor elmentünk.
9: A cicát nem lehet beadni a kutyapanzióba, hogyha mondjuk fölöltöztetem kutyának?
10: Csak nehéz lehet egy macskának kutya módon viselkedni. Olyan, mint hogyha én fiúként kéne viselkednem, hogy menjek a fiúk a focizni.
9: Velük hülyeskedni. Egyél, és próbálj meg rosszul tanulni, ugye?
6: Székre állok!
7: Szombaton reggel 6 órától a Sláger hétvégében a YouTube-on és minden podcast felületen.
11: A reklám után.
7: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
12: Átadták az új hidat az M7-es felett. Orbán Balázs távozik az NKL tanácsadó testületének éléről, és sebességmérős lámpa lassítja gyorshajtókat Székesfehérváron. 13 óra van, köszöntöm Önöket, a Sláger FM friss híreit hallják. Én Zsupos Ági vagyok. Ma reggeltől használhatják a közlekedők az M7-es autópálya felett Velence térségében megépült új gyalogos és kerékpáros hidat, írta az Origo. A híd a Budapest-Balaton kerékpárút része és a térség turisztikai vonzerejét is erősíti. Az új átkelő megnyitása után megkezdődik a régi híd bontása. A munkálatokat 2 hétvégi éjszakán végzik, május 9-ről 10-re, valamint május 16-ról 17-ére virradóra. Az első alkalommal teljes pályazár lesz az M7-es érintett szakaszán, a második hétvégén pedig a Budapest felé vezető oldalt zárják le. A korlátozásokat a bontáshoz szükséges előkészítő munkák miatt vezetik be. 8 év után távozik Orbán Balázs a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tanácsadó testületének elnöki posztjáról. A leköszönő miniszterelnök politikai igazgatója a Facebook oldalán jelentette be, hogy a továbbiakban oktatóként dolgozik az intézményben. Bejegyzésében úgy fogalmazott, NKS oktatóként érkezett a feladatra, és most NKS oktatóként tér vissza. Orbán Balázs köszönetet mondott az elmúlt 8 évért, és méltatta Koltai András korábbi, valamint Deli Gergely jelenlegi rektort is. Azt írta, hogy az egyetemet a megalakulása után több kritika érte, mára azonban szerinte szakmai körökben elfogadottá vált. Honfoglalás, a reformáció és a dualizmus is szerepelt a mai történelem érettségi feladat sorában, írta az Eduline. A középszintű írásbeli első rövid feladatokat tartalmazó részében a görög és a római építészet, a középkori egyház, a magyarországi holokauszt és Kádár kultúrpolitikája is előkerült. A második részben a diákoknak 2 esszét kellett írniuk, egy rövidet és egy hosszabbat. Rövid esszét a céhekről vagy Németország 1938-as terjeszkedéséről választhatott. láthattak, Hosszút pedig Első Károly uralkodásáról vagy a Rákosi diktatúráról. Az oktatási hivatal szerint történelemből középszinten 71.504-en, emelt szinten pedig 8.273-an vizsgáznak. Sebességmérővel felszerelt közlekedési lámpa működik Székesfehérváron a Palotai úton, írta a feol.hu. Az ilyen berendezések célja nem a pénzbírság kiszabása, hanem az, hogy megállásra kényszerítsék a gyorsan hajtó autósokat, írták. A rendszer érzékeli a sebesség túllépést, és ilyenkor a lámpa pirosra vált, vagyis a szabálytalankodó sofőr időt veszít. Székesfehérváron korábban a Pozsonyi úton is telepítettek hasonló úgynevezett büntető piros lámpát. A Palotai út 115-ös házszám nál azért volt szükség az eszközre, mert a forgalmas, egyenes útszakaszon gyakori volt a gyorshajtás. Idén is pályázni lehet a Tiszta Virágos Kerületért díjra Budafoktétényben. Az elismerést azok kaphatják meg, akik kiemelkedően sokat tesznek a környezet szépségéért és szépítéséért, a kerület tisztaságáért, egészségesebbé tételéért. Pályázni több kategóriában lehet, családi házzal és környezetével, utcával, utcarésszel, társasházi vagy lakótelepi egységgel, balkonnal, erkéllyel, természetbarát kerttel, valamint első pályázóként is. Az elismeréssel oklevél, emléktábla és pénzjutalom is jár. A napsütést egyre gyakrabban zavarják meg felhők, de napközben még többnyire száraz marad az idő. Késő délutántól estétől viszont záporok, zivatarok is érkezhetnek. A délnyugati szél élénk, többfelé erős is lehet. Délutánra már 26-28 fokig emelkedik a hőmérséklet, fronthatás pedig nem érvényesül.

0: A 8. kerületben a Fiumei útról csak egy sávból lehet a Kerepesi útra kihajtani a Barostéri felüljáró mellett, mert vízvezetéket javítanak. A 13. kerületben a Lehel utcában kifelé a Kartács utcától a Robert Károly körútig lezárják mától a külső sávot a járda felújítása miatt. A délpesti autóbusz garázs, illetve a határút felé közlekedő 914-es és 914A jelzésű éjszakai járat Lehel utca Robert Károly körút megállóját hátrébb a Kartács utcához áthelyezik. Nézzük az autópályákat, sokan haladnak az M1-es autópályán Budapest felé Tata és Tatabánya között, szakaszos lassulás, időszakos torlódás tapasztalható, óvatosan közlekedjenek arra, meg mindenfelé. Jó utat mindenkinek a Sláger FM-mel.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
0: Egy óra után sem állunk, megpörgetjük tovább a legnagyobb slágereket változatosan. Ebben az órában itt lesz velünk Dua Lipa, Nick Kershaw, illetve Alanis Morissette is. De és akkor induljunk ki, Sean Kingstonnal jön tőle a Beautiful Girls. Kellemes rádiózás nekünk. Sláger.

Itt a Sláger FM-en a legnagyobb slágerek szólnak változatosan. Az előzőekben Dua Lipa és a Training Season szólt, melynek után szeretnék egy szuper kezdeményezésről beszámolni, mert igazán rendhagyó módon segíti hallgatóit az ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltár. A vizsgaidőszak feszültségét mostantól barátságos terápiás kutyák aludják a patinás falak között. Az intézmény felismerte ugyanis, hogy a kutyák tudnak segíteni a vizsgák közelettével. A diákoknak ugyanis egekbe szökik a stressz szintjük, ezért a kutyával az emberért és a kutyával egy mosolyért alapítványokkal összefogva hetente kétszer 45 perces tappancsos foglalkozásokat tartanak. A könyvtár közleménye szerint a hatás garantált, a kutyák jelenléte nem csak a mentális egészséget támogatja, hanem a tanulási élményt is emberibbé teszi. Az ELTE hallgatóinak így ilyen formán tud tehát csökkenni a vizsgaidőszakban a feszültség szintjük. Szerintem ez egy szuper kezdeményezés, úgyhogy a kitalálójának küldjük most Justin Timberlake slágerét, jön tőle.

0: Király Viktor futós zenéje szólt az előzőekben, ez volt tőle a Run, aztán már is érkezik 2000-ből a Westlife és az Uptown Girl. De előtte még hozzuk a legfrissebb időjárási és közlekedési infókat itt a Sláger FM-en.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám. A zuhanykabinban Kajdi Csaba Cilla. A grillsütőnél Mautner Zsófi. Május 8-án pénteken reggel 7-től. Sláger reggel. Egy kicsit másképp.
3: A megújult M3 Praktiker áruházban Cilla és Zsófi felpörgeti az eseményeket, Fortán Petra és Somogyi Zoli pedig a napernyőt.
2: Bőgjön a fűnyíró, fogjon az ecsek, sisteregjen a grillsütő. Ön pedig érkezzen időben, hogy élvezhesse és elleshesse a praktikákat. Játsszon velünk élőben,
3: és nyerjen a helyszínen.
2: Sláger reggel, május 8-án, pénteken 7-től 11-ig.
3: A megújult M3 Praktiker áruházban. Cím: Budapest, Városkapu utca 5.
2: Ezt létra nélkül is érdemes lesz megnézni. Sláger FM. Minden, amit szeretünk.
4: Május 22-én visszatér a kis tehén. Kollár Klemenc Lászlóék a Budapest Parkban mutatják meg, hogy 20 év alatt semmit nem öregedtek a dalaik. Se a Cybergyerek, sem a Markó. Kis tehén zenekar, május 22, Budapest Park. Jegyek budapestpark.hu.
5: Jaj, hát ezt igazán nem kellett volna.
6: Ugye te sem ezt szeretnéd hallani? Menj biztosra, ballagásra, pedagógus napra, évzáróra és diplomaosztóra is. Válassz ajándékot a Gravír Express-től. Jó pufa, meghitt, elegáns vagy egyenesen zseniális. Rengeteg ötletünk és megoldásunk vár a gravirexpress.hu oldalon.
7: Elképesztő hang, erő és teljesítmény. Ez vár június 5-én és 6-án a Városligetben a Steel Timber Sports World Trophy-n. A legkeményebb sportfavágó versenye. Szurkolj élőben a világ legjobbjainak. Jegyek és infók a steel.hu-n.
8: Elegancia, luxus, a nyugalom új dimenziója. Ez a Hotel Divinus Debrecenben, a Nagyerdő ölelésében. Tágas szobák és lakosztályok, wellness oázis, gasztrokalandok, személyre szabott élmények. Élj át a Divinus életérzést, ahol a kényelem stílusossá, a pihenés művészetté válik. Hoteldivinus.hu.
9: Chocolate Brown Solarium, a piacvezető újdonság. Ledes készülékek, fényterápia, ultra high-tech barnulás, a hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kiváló befektetés, passzív jövedelem, kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
10: Lakást keres Budapesten? Legyen szó akár otthonteremtésről, vagy akár befektetésről, válasszon a díjnyertes Sandell kínálatából. Legyen lakás a Budán vagy Zuglóban. Új projekt indul a Dunaparton a 11. kerületben is. Sandell, a jövő otthonai. Sandell.hu.
11: One Republic. A From Europe with Love turnéval 2026-ban. Június 25-én a Budapest Arénában. Jegyek már kaphatók a livenation.hu oldalon.
2: A reklám után.
12: Ma még kitart a nyárias meleg, de már nem lesz zavartalan. Teljes mértékben

0: Mértékben a napsütés. A nap folyamán egyre több gomoly felhő jelenik meg fölöttünk, amelyek délutára erősebben összeállhatnak. Csapadék napközben nem lesz jellemző. Inkább a késő délutáni esti órákban sodródhatnak záporok, zivatarok vételkörzetünkbe. A délnyugati szél sokfelé élénk, több helyen erős lesz, ami fokozza a változékonyság érzetét. A hőmérséklet 26-28 fok körül tetőzik. Érdemes napszemüveget vinni magunkkal.
1: Az M7-es autópályán Budapest felé a Holládi csomópontnál két kamion ütközött össze, majd az egyik kamion felborult és a rakománya szétszóródott. A 175-ös kilométernél lévő Hollád csomóponton keresztül tereli a rendőrség a forgalmat. Az 1-es főúton Óbarok térségében három autó ütközött össze a 36-os kilométernél, a forgalom rendőri irányítás mellett félpályán halad. Erős a forgalom az M3-as autópályán Budapest felé, így a kiépített tereléseknél Bag és Magyaród térségében lassulásra, időnként torlódásra kell készülni. Sokan haladnak az M1-es autópályán is Budapest felé, Tata és Tatabánya között szakaszos lassulás, időszakos torlódás tapasztalható, arra fele is óvatosan közlekedjünk. Budapesten a 8. kerületben a Fiumei útról csak egy sávból lehet a Kerepesi útra kihajtani a Barostéri felüljáró mellett. Ott vízvezeték javítás zajlik, úgyhogy óvatosan közlekedjenek. 06 30 30 30 9 8, ez a hívható és SMS számunk, ide várjuk az önök közlekedési infóit is. Előre is köszönjük, jó utat mindenkinek a Sláger FM-mel.
2: A legnagyobb slágerek változatosan megszakít.

legnagyobb slágerek a Sláger FM-en szólnak. Csak azok a zenék szólnak, amiket tényleg szeretek. Akár újabb, akár régebbi. Hallgatóink szerint is.

Ez a Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Egy új köttösben hallgattuk az előzőekben a Hertz slágerét, ez volt a Wonderful Life. Hogyha létezik zenekar, amely tökélyre fejlesztette a modern popzene és a klasszikus elegancia ötvözését, akkor az egyértelműen a brit Hertz lesz. Magyarországon egyébként különösen nagy kultuszuk van, a srácok visszatérő vendégek a hazai fesztiválokon, hiszen saját bevallásuk szerint is imádják a magyar közönség szenvedélyességét. Hát, hogyha már szenvedélyesség, akkor a Bombon 30. születésnapi koncertjén egészen biztosan lesz sok szenvedély. 10 nap választ el minket tőle, 2026. május 16-án lép fel a Bombon az arénában, és ünnepi a 30. születésnapjukat, egy fennállásuk 30. évfordulóját. Kinek hogy tetszik, a lényeg az, hogy a szorítsuk, ugye zárjuk ezt az órát 2023-ból.

0: Műsorajánló.
1: Egy kis pihenés a Velencei tónál, wellness hétvége a Mátrában, vagy kikapcsolódás Siófokon. És akár egy ékszervásárlási utalvány a Smuk üzletei jóvoltából.
0: Szólj bele, hogy mi szóljon!
2: Gyors vagy lassú, pop vagy dance,
0: most a hallgatók hangja számít. Keresd a zenei kvízt a slágerfm.hu-n vagy a slágerfm applikációjában.
2: És mondd meg, mit hallanál szívesen.
1: Mert a véleményed most wellness hétvégéket és értékes ajándékokat ér.
0: A legnagyobb slágerek változatosan a hallgatók döntései alapján. A Sláger FM-en.
1: Támogatói a BMW Budapest Motors. Első az élmény. www.bmw-budapestmotors.hu. A Smuk Kékszer, az Avar Hotel Mátra Füred Superior, ahol az élmény újjáéled. avarhotel.hu. A Vital Hotel Nautis Superior, egy hajónyi élmény Gárdonyban. hotelnautis.hu. És a Premium Hotel Panoráma, az élmény új hulláma. premiumhotelpanoráma.hu.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Vajon a férfiak tényleg nem szoktak lelkizni, mert az olyan csajos dolog? A női lelket már ízekre szedtük, azonban mi a helyzet a pasikkal? Milyen belső utat járnak be, még a fiúból nagybetűs férfivá érnek? És az a kisfiú vajon eltűnik-e végleg? Na és mit gondol a férfi a mai nőkről? Milyen társra vágyik? Vagy éppen ő maga milyen nő lenne, ha női testbe születik? Minden adásban egy igazi férfi lelkét ismerhetjük meg közelebbről. Ez a Nagyfiúk.
0: Csütörtökön este 9 órakor a Sláger FM-en és a Lélek Közösség YouTube csatornáján.
1: A műsor támogatója a Raiffeisen Bank, a digitális banki megoldások szakértője.
3: Újult erővel pörög a hódos bónusz. Mostantól pontgyűjtés a Hey Jobbiban. És hogy mit kell tennie? Ilyen egyszerű. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, és gyűjtse a pontokat akár 5 darab 10%-os kuponért. Pontgyűjtési időszak április 29-e és június 23-a között. Részletek az obi.hu/hódosbónusz oldalon.
4: Hé, hová tűnt a Fanan humuszom a hűtőből? Ja, tegnap megettem az egészet. Hát igen, a Fanan humuszokkal csak egy baj van. Ha egyszer megkóstolod, már nem tudod abba hagyni. A legkiválóbb alapanyagokból készülnek, tradicionális családi recept alapján, és a karakteres fűszerezés teszi őket igazán ellenállhatatlanná. Keresd mind a 8 ízt a boltok polcain, de vigyázz, egy doboz sohasem elég. Fanan, a finom ízek hagyománya.
5: Kötényshop.hu, egyedi tervezésű, különleges színösszeállítású, kiváló minőségű alapanyagokból készült kötény. Kötényeinket ajánljuk bárokba, kávézókba, éttermekbe, munkaruházatnak és ajándéknak, de persze rendelhetsz magadnak is egyedi kötényt akár otthonra is, mert a kötényekben is lehet trendinek lenni. www.kötényshop.hu.
6: Rabszolga vagy a saját cégedben? Semmire nem marad időd? Ha nem vagy benne a cégnél, semmi sem működik? Ismerős? A Mini CRM-mel, a magyar fejlesztésű ügyfélkapcsolatkezelővel örökre elfelejtheted őket. A mi rendszerünkkel a céged nélküled is tökéletesen működik, és a kollégák mindig tudják a dolgukat. Nincs több napi szintű tűzoltás, és vége a 14 órás munkanapoknak. Csináld hatékonyabban! www.minicrm.hu.
7: A brit zenei ikonok 14 év után visszatérnek Magyarországra. Duran Duran élőben, június 28-án a Budapest Sportarénában. Több mint 100 millió eladott lemez, generációkat meghatározó slágerek. Egy este, ami történelem. Duran Duran, június 28-a, Budapest Sportaréna. Jegyek már elérhetők az eventim.hu weboldalon.
0: Ez a Sláger FM. A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
8: Magyar Péter Giorgia Melónival találkozik Rómában. Már csak 2 hét van az SZIA bevallás beadására, és hatályon kívül helyezték a Katzenbach ügy ítéletét. 14 óra van, köszöntöm Önöket. A Sláger FM friss hírei Csupos Ágitól hallják. Magyar Péter holnap Rómába találkozik Giorgia Meloni olasz miniszterelnökkel, jelentette be a Tisza pártelnöke a Facebook oldalán. A tájékoztatás szerint a megbeszélést délelőtt 10 órakor tartják az olasz fővárosban. Magyar Péter a bejegyzésben csak a találkozó tényét közölte, további részleteket a napirendről, vagy a tárgyalás témáiról nem ismertetett. A közlés szerint a leendő miniszterelnök olaszországi programjának egyik fontos eleme lesz a Giorgia Melonival tervezett egyeztetés. Május 20-ig kell beadni az SZIA bevallást, hívta fel a figyelmet a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A NAV közlése szerint eddig csak nem 1,7 millióan nyújtották be a bevallásukat. Az ESZIA rendszerben május 5-ig 1,9 millióan nézték meg a bevallási tervezetüket, 1,1 millióan véglegesítették, közülük 717 ezeren, módosítás nélkül fogadták el a NAV által elkészített dokumentumot. Az adóhivatal szerint sokaknak nincs teendőjük a tervezettel, csak át kell nézniük, majd rendelkezhetnek az 1+1%-ról. A civil szervezetek támogatásáról minden évben újra kell nyilatkozni. Budapest mintegy 600 milliárd forint értékű fejlesztési listával készül az új kormánnyal való tárgyalásokra, írta a Népszava. A főváros célja, hogy a befagyasztott uniós helyreállítási források egy részét gyorsan lehívható, már előkészített projektekre használják fel. A listán főként közlekedési beruházások szerepelnek, például a 2-es metró akadálymentesítése, a kisföld alatti felújítása, új villamosok, trolik és elektromos buszok beszerzése, valamint kerékpárutak építése. Emellett vízvédelmi, köztér megújítási és zöld felületi fejlesztések is bekerülhetnek a csomagba. A főváros szerint gyors döntésekre van szükség, mert az uniós források lehívásának határideje közeleg. Új eljárást kell lefolytatni a Katzenbach gyilkosság ügyében. A fővárosi ítélőtábla ma hatályon kívül helyezte az elsőfokú ítéletet, mert indoklása szerint a fővárosi törvényszék súlyos eljárásjogi hibát vétett. A táblabíróság szerint ez megakadályozta az ítélet érdemi felülvizsgálatát. Egyebek mellett elmaradt a bizonyítékok teljes körű, egymással összefüggő értékelése. A fővárosi törvényszék 2025 áprilisában első fokon életfogytiglani fegyházbüntetésre ítélte az ügy három vádlottját. A vádirat szerint 2009. szeptemberében ők gyilkolták meg Katzenbach Imrét, az MTK egykori labdarúgóját. A fővárosi ítélőtábla fenntartotta a három vádlott letartóztatását. Idén összesen 20 önkormányzati bérlakás teljes körű felújítása kezdődik meg a 18. kerületben. A munkák jelenleg a Darányi Ignác utcában zajlanak, ahol egy önkormányzati lakás újul meg. A felújítás nem csak esztétikai javítást jelent, korszerűsítik a vizes blokkokat, új konyhát alakítanak ki, cserélik a padló és a fal burkolatokat, valamint a teljes elektromos hálózatot és a falban futó vezetékeket is. Az önkormányzat szerint a kerületben több előregedett állapotú bérlakás van, ezek korszerűsítése folyamatos. A cél, hogy élhető, beköltözhető otthonok álljanak a bérlők rendelkezésére. Napos és felhős időszakok váltják egymást, a délutánban változékony időre készülhetünk, a gomoly felhők megnövekednek, estétől pedig már záporok, zivatarok kialakulására is van esély. Budapesten, akár Veszprémben, Esztergomban és Székesfehérváron is, a déli délnyugati szél sok helyen élénk, a hőmérséklet pedig 26-28 fok között alakul.
9: Az M7-es autópályán Budapest felé a Holládi csomópontnál két kamion ütközött korábban. Az egyik kamion felborult és a rakománya szétszóródott, a 175-ös kilométernél lévő Hollád csomóponton keresztül tereli a rendőrség a forgalmat továbbra is. Sokan haladnak az M1-es autópályán Budapest felé a Komáromi csomópont és Tatabánya között, szakaszos lassulás, időszakos torlódás tapasztalható arrafelé. Budapesten a 8. kerületben a Fiumei útról csak egy sávból lehet a Kerepesi útra kihajtani a Barostéri felüljáró mellett, mert vízvezetéket javítanak ott. Csatornajavítás miatt számítsanak útszűkületre a Váci úton kifelé a Frangepán utca előtt, a 11. kerületben pedig a Jégvirág utcát zárták le, a Hérics utcánál szintén csatornajavítás zajlik ott. Lezárták mától a 18. kerületben a Vlasics Gyula utcát, a Baross utcánál gázvezetékjavítás zajlik ott. A Baross utcában a forgalom egy sávon váltakozva halad. 06 30 30 30 95 8, ez a hívható és SMS számunk. Ide várjuk az önök közlekedési infóit is, előre is köszönjük, és kaptam most egyet, az 5. kerület Irányi Dániel utcában filmforgatás miatt időszakos lezárás van.
10: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
9: Köszönjük szépen a híreket, Ági a mikrofonnál továbbra is Jekkel Dániel, aki köszönt mindenkit nagy szeretettel, na meg Miles Smith-szel, aki hamarosan hozza a Stargazing-et, a legnagyobb slágeré DJ Antoine-nak is a legnagyobb slágerével indulunk, ez tőle a Mas Sherry.

legnagyobb kedvencei. A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM.

0: Smith és a Stargazing, mekkora zene, nem bírjuk egyszerűen megunni, meg egyébként a toplisták sem, mert amióta megjelent 2024-ben, azóta ostromolja folyamatosan a top, illetve lejátszási listákat. Egy jó kis programot hoztam Veszprémből, ugyanis a mai napon elindul a város legnagyobb ünnepe, a Gizella napok, a nyitó nap a művészeteké, ma délután a Várnegyed patinás épületeiben, így a Dubnicai palotában és a Csikász galériában különleges kortárs kiállítások nyílnak, amelyek ingyenesen látogathatóak. Ez a tökéletes alkalom arra, hogy még a hétvégi nagy tömeg előtt nyugodt körülmények között fedezzük fel a hazai és nemzetközi alkotók munkáit. A Vármacska köves utcái már ünnepi díszbe öltöztek Veszprémben, a Várszínpadon pedig már az utolsó simításokat végzik a technikusok, úgyhogy érdemes elkezdeni egy elegáns sétával a királynék városának történelmi falai között a mai estét is élvezni a Gizella napokat. Ray Lenny, Love You Not, ezzel folytatjuk itt a Sláger FM-en.
1: A legnagyobb slágerek között a legújabbak is. Ez a Sláger FM. A legnagyobb slágerek. Változatosan.

0: Rúzsa Magdi és Lotfi Beg, illetve a nyári zápor. Ez szólt itt nálunk a Sláger FM-en. Jól tudna esni egy ilyen nyári zápor így májusban. Hát abszolút nyárias az időjárás, viszont jönni fognak akkor, hogyha nyárias az időjárás, akkor ilyen nyárias záporok hamarosan. Ági mondja a részleteket, én pedig hozom a közlekedési infókat, majd Metcont. És a Don't Worry-t ezzel indul a következő zenei szakasz.
1: Két éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám. A zuhanykabinban Kajdi Csaba Cilla. A grillsütőnél Mautner Zsófi. Május 8-án pénteken reggel 7-től. Sláger reggel. Egy kicsit másképp.
3: A megújult M3 Praktiker áruházban Cilla és Zsófi felpörgeti az eseményeket, Fortán Petra és Somogyi Zoli pedig a napernyőt.
2: Bőgjön a fűnyíró, fogjon az ecsek, sisteregjen a grillsütő. Ön pedig érkezzen időben, hogy élvezhesse és elleshesse a praktikákat. Játsszon velünk élőben,
3: és nyerjen a helyszínen.
2: Sláger reggel, május 8-án, pénteken 7-től 11-ig.
3: A megújult M3 Praktiker áruházban. Cím Budapest, Városkapu utca 5.
2: Ezt létra nélkül is érdemes lesz megnézni. Sláger FM. Minden, amit szeretünk.
4: Itt minden az élmények körül forog. Rotonda. Újdonság a Family Parkban és egyedülálló Ausztriában. Izgalmas forgások, lendületes hullámok és rengeteg élmény vár. Happy Magic Fun. Ausztria legnagyobb szabadidő parkjában. Soprontól csak 20 kilométerre.
5: Familypark.at.
6: Hiszünk a különlegesben. Manzetti. Az öltönyök házában várja önt a modern elegancia. Az ország egyik legnagyobb öltönyválasztéka. Helyben igazítással. Öltönyök ház.
7: One Republic, a From Europe with Love turnéval 2026-ban, június 25-én a Budapest Arénában. Jegyek már kaphatók a livenation.hu oldalon.
8: Hé, hová tűnt a fanan humuszom a hűtőből? Ja, tegnap megettem az egészet. Hát igen, a Fanan humuszokkal csak egy baj van. Ha egyszer megkóstolod, már nem tudod abba hagyni. A legkiválóbb alapanyagokból készülnek, tradicionális családi recept alapján, és a karakteres fűszerezés teszi őket igazán ellenállhatatlanná. Keresd mind a 8 ízt a boltok polcain, de vigyázz, egy doboz sohasem elég. Fanan, a finom ízek hagyománya.
9: Mi a Gravír Expressnél hisszük, hogy küldetésünk a legjobb pillanatok megörökítése és megőrzése. A jövődnek. Ballagásra, diplomaosztóra, pedagógus napra és évzáróra is elképesztően jó ötletekkel készültünk. Válogass ballagási ajándékaink közül. gravirexpress.hu.
10: Május 22-én visszatér a kis tehén. Kollár Klemenc Lászlóék a Budapest Parkban mutatják meg, hogy 20 év alatt semmit nem öregedtek a dalaik. Se a Cybergyerek, sem a Markó. Kis tehén zenekar, május 22, Budapest Park. Jegyek budapestpark.hu.
11: Laci! Laci!
12: Igen, Anna?
11: Láttad az új Mercury Market szórólapot?
12: Igen...

0: láttam. Miért kérdezed?
1: És mit mond neked az, hogy Stockholm?
0: Mármint a svéd fővárosra gondolsz?
1: Nem, Laci. A címlapon az a kerti bútor. Én azt akarom.
0: Mercury Market. Lakberendezés és kertépítés egy helyen. Mercury Market. Hatalmas választék, rengeteg kedvező ajánlat. Építsd és újítsd fel olcsóbban. www.mercurymarket.hu.
2: A reklám után.
3: Ma kifejezetten változékony, de még mindig meleg idő várható a délután hátra lévő részében is. A napsütést egyre több felhő zavarhatja meg fölöttünk. A gomoly felhők délután felszaporodnak, és este felé már záporok, zivatarok kialakulására is számíthatunk. Sokan örülnek ennek, hiszen az elmúlt időszak kifejezetten száraz volt. A déli, délnyugati szél többfelé élénk, időnként erős lökésekkel kísért lesz. A hőmérséklet 25-29 fok körül tetőzik az előrejelzések szerint vételkörzetünkben.
4: Budapesten lezárták a külső sávot a Hungária körúton a Rákóczi híd felé a Kacsó-Pongrácz úti felüljárónál, mert javítják a csatornát. A Délpesti autóbusz garázs, illetve a határút felé közlekedő 914, 914A éjszakai járat Lehel utca Robert Károly körút megállóját hátrább a Kartács utcához áthelyezték a járda felújítása miatt. A 8. kerületben a Fiumei útról csak egy sávban lehet a Kerepesi útra kihajtani a Barostéri felüljáró mellett, mert vízvezetéket javítanak ott. Csatornajavítás miatt kell útszükületre számítani a Váci úton kifelé a Frangepán utca előtt, illetve a 11. kerületben a Jégvirág utcát is lezárták. A Hérics utcánál szintén csatornajavítás ott a program. Az M7-es autópályán Budapest felé a Holládi csomópontnál összeütközött korábban két kamion. Az egyik kamion felborult és a rakománya szétszóródott. A 175-ös kilométernél lévő Hollád csomóponton keresztül tereli a rendőrség a forgalmat. Sokan haladnak az M1-es autópályán Budapest felé a Komáromi csomópont és Tatabánya között, ezért alakulott ki időnként szakaszos lassulás, időszakos torlódás, érdemes ott türelmesen és extra odafigyeléssel közlekedni. Jó utat mindenkinek a Sláger FM-mel!
2: A legnagyobb slágerek változatosan megszakít.

Refamen Taylor Swiftet hallgattuk, ez volt tőle az aktuális kedvencünk, a The Faith of Ophelia. Aztán megyünk tovább, és hallgatjuk a következőkben a Super Stereo örökbecsű slágerét. 2015-ben íródott ez a dal, igazi mérföldkő volt ez a hazai rádiós popzene történetében. Ez volt az az időszak ugyanis, amikor a magyar előadók elkezdték bátran használni a modern elektronikus alapokat, bár ma már nem ez a zene uralja egyértelműen a tánc tereket, átadta a helyét az újabb generációnak. A YouTube-on több mint 23 milliós nézettséggel büszkélkedhet. Jön a Super Stereo és a Benta nevet 2015-ből itt a Sláger FM-en.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Vajon a férfiak tényleg nem szoktak lelkizni, mert az olyan csajos dolog? A női lelket már ízekre szedtük, azonban mi a helyzet a pasikkal? Milyen belső utat járnak be, még a fiúból nagybetűs férfivá érnek? És az a kisfiú vajon eltűnik-e végleg? Na és mit gondol a férfi a mai nőkről? Milyen társra vágyik? Vagy éppen ő maga milyen nő lenne, ha női testbe születik? Minden adásban egy igazi férfi lelkét ismerhetjük meg közelebbről. Ez a Nagyfiúk.
0: Csütörtökön este 9 órakor a Sláger FM-en. És a Lélek Közösség YouTube csatornáján.
2: A műsor támogatója a Raiffeisen Bank, a digitális banki megoldások szakértője.
3: Új út erővel pörög a hódos bónusz. Mostantól pontgyűjtés a Hiobiabban. És hogy mit kell tennie? Ilyen egyszerű. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, és gyűjtse a pontokat akár 5 darab 10%-os kuponért. Pontgyűjtési időszak április 29-e és június 23-a között. Részletek az obi.hu/hódosbónusz oldalon.
0: Ricky Martin Budapesten. A Latin Superstar vadonatúj turnéjával július 6-án a Budapest Arénában ad koncertet. Jegyek kaphatók a livenation.hu oldalon.
4: Indítsd a nyarat korábban a Sziget Hotelben. Foglalj május 4-e és 17-e között májusi vagy júniusi pihenést félpanzióval, akár 15% kedvezménnyel. Élvezd a tóparti panorámát, a wellness élményeket, családbarát szolgáltatásokat és a 4 csillagos kényelmet. Részletek és foglalás hotelsziget.com.
5: Rabszolga vagy a saját cégedben? Semmire nem marad időd? Ha nem vagy benne a cégnél, semmi sem működik? Ismerős? A Mini CRM-mel, a magyar fejlesztésű ügyfélkapcsolatkezelővel örökre elfelejtheted őket. A mi rendszerünkkel a céged nélküled is tökéletesen működik, és a kollégák mindig tudják a dolgukat. Nincs több napi szintű tűzoltás, és vége a 14 órás munkanapoknak. Csináld hatékonyabban! www.minicrm.hu.
6: Nehéz a fürdőkádba lépés. Meglévő kádjára ajtót építünk a biztonságos fürdésért. A megoldás az Udor fürdőkád ajtó. Telefonszám 061-533-111. Fürdőkádajtó.hu.
7: A nő, aki örökre beírta magát a történelembe. Igaz történet hatalomról, szenvedélyről és halhatatlanságról. Andrew Lloyd Webber világhírű műzikelje, az Evita, szeptembertől a Madách Színházban.
8: Május 8-án az Osamban ünneplem az egyéves szülinapomat. Spórolj a VIP zsúromon akár 40%-os kedvezménnyel, de csak pár óráig.
9: Használd aktív bizalomkártyádat és a VIP vonalkódot, így az 1 literes Jägermeistert 7499 forintért, a többféle Dr. Oetker Ristorante fagyasztott pizzát pedig 999 forintért viheted haza. Részletek osam.hu/VIP vásárlókestéje.
8: Irány az Osan, spórolj okosan!
0: A reklám után a legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
10: Alaptörvényellenesnek minősítette az Alkotmánybíróság a szolidaritási hozzájárulásról szóló rendelet egyes részeit. Megszólalt az új esztergomi harangjáték, és első segélynyújtó képzést tartanak Dunaújvárosban. 15 óra van, köszöntöm Önöket! A Sláger FM friss híreit hallják, Zsupos Ági vagyok. Megsemmisítette az Alkotmánybíróság az önkormányzati szolidaritási hozzájárulásról szóló kormányrendelet egyes rendelkezéseit. Az Országos Bírói Tanács azért fordult az AB-hoz, mert álláspontja szerint a rendelet előkészítésekor nem biztosították számára a törvényben előírt véleményezési lehetőséget. A kifogásolt szabályok szerint a szolidaritási hozzájárulással kapcsolatos intézkedések ellen nem lett volna helye közigazgatási pernek, a folyamatban lévő pereket pedig meg kellett volna szüntetni. Az Alkotmánybíróság szerint az OBT kérelme megalapozott volt, ezért a vitatott rendelkezéseket megsemmisítette. A döntés alapján a jogalkotónak rendeznie kell a már megszűnt perek jogi sorsát is. Áprilisban is sok gyors hajtót rögzítettek a budapesti trafiboxok, írta az autoszektor.hu. A kerületi önkormányzatok által telepített és a rendőrkapitányságok által üzemeltetett sebességmérők összesen több mint 1500 szabályszegést rögzítettek. A legtöbb gyors hajtót a második kerületben mérték be. Ott 813 esetet regisztráltak, a hatodik kerületben 246, a huszadik kerületben 204, a harmadik kerületben 163 autós lépte túl a sebességhatárt. A legnagyobb mért sebesség a harmadik kerületi Batthyány úton volt, ahol 70 helyett 133 km/órával hajtott egy sofőr. Az Andrássy úton 50 helyett 115 km/órát mértek. A rendőrség továbbra is rendszeres sebességméréseket ígér. Elkészült az esztergomi városháza új harangjátéka, írta a kemma.hu. A Széchenyi téren felállított harangsor ma délben szólalt meg először, ezután pedig naponta három alkalommal, délben 16 órakor és 20 órakor hallhatják majd a járókelők. A harangjáték 25 harangból áll, két oktávot fed le és korszerű automatizált vezérlőrendszer működteti. A harangok külön nevet kaptak, közülük 12 elnevezésről az esztergomiak szavazhattak. A nevek között szerepel többek között Szent István, Árpádházi Szent Erzsébet, Babics Mihály, Balassa Bálint, Mindszenti József és Esztergom is. A város polgármestere Hernádi Ádám a közösségi oldalán jelentette be az indulást. Életmentő első segélynyújtó képzésre várják az érdeklődőket Dunaújvárosban, írta a Duol. A Dunamenti Regionális Népfőiskola programját a Magyar Vöröskereszt Dunaújvárosi Szervezetének szakembereivel szervezik. A résztvevők megtanulhatják az újraélesztés alapjait, a defibrillátor használatát, a vérzések, égési sérülések és vágások ellátását, valamint az anafilaxiások felismerését és a Heimlich-féle műfogást is. Az elméleti bevezető gyakorlati foglalkozás követi. A részvétel ingyenes. Víznyomás csökkenésre és vízzavarodásra is számítani kell több pesti kerületben, írta a fővárosi vízművek. A hálózatöblítési munkák május 11-e és 22-e között lesznek, a 19., a 20. és a 23. kerületben, vagyis Kispesten, Pesterzsébeten és Soroksáron. A vízellátás napközben biztosított lesz, a munkák este 8 és reggel 6 óra között zajlanak. A mai napon napos, de már felhős időre kell számítani Budapesten és Veszprémben is, délutántól megnövekszik a gomoly felhőzet, estére pedig záporok. Zivatarok is kialakulhatnak, a hőmérséklet 25-28 fok között alakul. Egyelőre nincs front, de meleg front közeledik térségünkben.
11: Budapesten lezárták a külső sávot a Hungária körúton a Rákóczi híd felé a Kacsó-Pongrácz úti felüljárónál, mert javítják a csatornát. A Délpesti autóbusz garázs, illetve a határút felé közlekedő 914-914A éjszakai járat Lehel utca Robert Károly körút megállóját hátrább a Kartács utcához áthelyezték a járda felújítása miatt. A 8. kerületben a Fiumei útról csak egy sávban lehet a Kerepesi útra kihajtani a Barostéri felüljáró mellett, mert vízvezetéket javít. Ott csatornajavítás miatt kell útszükületre számítani a Váci úton kifelé a Frangepán utca előtt, illetve a 11. kerületben a Jégvirág utcát is lezárták. A Hérics utcánál szintén csatornajavítás ott a program. Az M7-es autópályán Budapest felé a Holládi csomópontnál összeütközött korábban két kamion. Az egyik kamion felborult és a rakománya szétszóródott. A 175-ös kilométernél lévő Hollád csomóponton keresztül tereli a rendőrség a forgalmat. Sokan haladnak az M1-es autópályán Budapest felé a Komáromi csomópont és Tatabánya között, ezért alakulott ki időnként szakaszos lassulás, időszakos torlódás, érdemes ott türelmesen és extra odafigyeléssel közlekedni. Jó utat mindenkinek a Sláger FM-mel!
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
11: Indul az újabb óra a legnagyobb slágerek birodalmában. Köszönjük Ági a híreket a mikrofonnál. Továbbra is Jekyll Dániel, és a Blurred Lines-zal pedig már indulunk Kis Tia és Pharrell Williams közöshez. Sláger, everybody get up.

Hey, where's my husband? Ez szólt itt nálunk a Sláger FM-en. Az előző órában már említettem, hogy elindultak Veszprémben a Gizella napok, és a mai napon, ahogy leszáll az est, az Óváros tér válik a fesztivál központjává. A Gizella napok keretében ma este nyitnak a kézműves pavilonok, ahol a régió legjobb borászai és kistermelői kínálják portékáikat. A koranyári este fényét idén is lenyűgöző fényfestés emeli majd még magasabbra, amely a tér barokk épületeit kelti életre Veszprémben. Varázslatos hátteret biztosítva a baráti beszélgetésekhez, aki ma kilátogatta egy pohár finom balatoni bor társaságában a Gizella napokra, az élő akusztikus zene mellett élvezheti a fesztivál első óráit. Kerüljék el a hétvégi csúcsforgalmat, és hangolódjanak a város ünnepére. Már ma este a Sédvölgy felett, ezt tudom mindenkinek nagyon javasolni, na meg Adélt is, tőle érkezik most az Oh My God, itt a Sláger FM-en. Schlager FM.

0: Viharra szárnyunk.
1: A halott pénz újdonságát hallgattuk, ez volt tőlük. A gyerekek, aztán már is érkeznek a legfrissebb időjárási és közlekedési infók. Itt a Sláger FM-en majd Train énekel nekünk egy angyalról, aki kék farmert visel. Ez lesz tőle az Angel in Blue Jeans.

0: Zsófi felpörgeti az eseményeket, Bordán Petra és Somogyi Zoli pedig a napernyőt.
1: Bőgjön a fűnyíró, fogjon az ecsek, sisteregjen a grillsütő, ön pedig érkezzen időben, hogy élvezhesse és elleshesse a praktikákat. Játsszon velünk élőben,
0: és nyerjen a helyszínen!
1: Sláger reggel, május 8-án, pénteken 7-től 11-ig.
0: A megújult M3 Praktiker áruházban. Cím Budapest, Városkapu utca 5.
1: Ezt létra nélkül is érdemes lesz megnézni. Sláger FM. Minden, amit szeretünk.
2: Budapest, készen állsz? Jason Derulo június 10-én a Budapest Parkba érkezik. A világhírű énekes a The Last Dance turné keretein belül látogat Magyarországra. Emlékezetes slágerek, izgalmas látvány és non-stop tánc a nyár egyik legforróbb estéjén. Jason Derulo, június 10, Budapest Park. Jegyek már az eventim.hu és a Budapest Park weboldalán.
3: A spórolás művészet. Vásárolj akár 50% kedvezménnyel a Joy napokon május 14 és 17 között, ahol több száz márka csak rád vár. Keresd a kuponokat a legfrissebb Joy magazinban, vagy a Joy Hungary appban.
4: Lakást keres Budapesten? Legyen szó akár otthonteremtésről, vagy akár befektetésről, válasszon a díjnyertes Sandell kínálatából. Legyen lakás a Budán vagy Zuglóban. Új projekt indul a Dunaparton a 11. kerületben is. Sandell, a jövő otthonai. Sandell.hu.
5: Ricky Martin Budapesten. A Latin Superstar vadonatúj turnéjával. Július 6-án a Budapest Arénában ad koncertet. Jegyek kaphatók a livenation.hu oldalon.
6: Passzív jövedelemre vágysz? Chocolate Brown Solarium Franchise, ledes készülékek, fényterápia, ultra high-tech barnulás, a hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kiváló befektetés, passzív jövedelem, kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
7: Kötényshop.hu. Egyedi tervezésű, különleges színösszeállítású, kiváló minőségű alapanyagokból készült kötényeinket ajánljuk bárokba, kávézókba, éttermekbe, munkaruházatnak és ajándéknak, de persze rendelhetsz magadnak is egyedi kötényt akár otthonra is, mert a kötényekben is lehet trendinek lenni. www.kötényshop.hu.
8: Újra vár a szegedi szabadtéri játékok. 2026-ban mesés zenés előadások, a Hősök hajnala táncmű, a Három testőr kaland musical, Cinefonik filmzenei koncert a Budafoki Doknányi zenekarral, Bizé Kármenje és a debütáló Wicked Musicalhoz feledhetetlen estéket a Dóm térre. Részletek szegedi-szabadtéri.hu.
9: A reklám után.
10: A térségben a napsütés és a gomoly felhők a váltakozása lesz jellemző. Továbbra is a felhőzet egyre inkább megnövekszik, de estig még száraz maradhat az idő. A későbbi órákban viszont délnyugat felől záporok, zivatarok érkezhetnek, ami egyébként a pollen terhelést is csökkentheti. A délnyugati szél sokfelé élénk, helyenként erős lesz, a hőmérséklet 26-28 fok között tetőzik, így meleg, kisé fülletnyárias időnk lesz. Továbbra is a közlekedésben a zivatarok és a széllökések miatt romolhat a menet stabilitás.
11: Baleset történt a pesti alsórakparton észak irányban a Lánchíd előtt a belső sávban, óvatosan közlekedjünk ott. Katitól tudom, köszönöm szépen. A 8. kerületben a Fiumei útról csak egy sávból lehet a Kerepesi útra kihajtani a Barostéri felüljáró mellett, mert vízvezetéket javítanak. Ott az M7-es autópályán Budapest felé a Holládi csomópontnál korábban két kamion ütközött. Az egyik kamion felborult és rakománya szétszóródott a 175-ös kilométernél lévő Hollád csomóponton keresztül. Tereli a rendőrség a forgalmat továbbra is. Korábban egy műszaki hibás kamion akadályozta a forgalmat az M1-esen Hegyeshalom felé a Komáromi csomópontnál. A forgalomkorlátozás már véget ért, de lassan oszlik a torlódás, ami továbbra is 7-8 kilométeres. Sokan haladnak az M1-esen Budapest felé, a Komáromi csomópont és Tatabánya között szakaszos lassulás, időszakos torlódás tapasztalható. Jó utat kívánok mindenkinek a Sláger FM-mel.
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

0: Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel, változatosan, na meg négytől kis Katával. Megérkezett Kata, szervusz Kata, csicseregni.
1: Sziasztok! Ciao. Üdvözlet mindenkinek! Képzeljétek, nagy nap ez a mai.
0: Na mesélj, mi történt?
1: Ha már ma van a történelem érettségi napja. Igen, az jutott eszembe, hogy pont egy éve ettem utoljára chipset.
0: Azt a kutyafádat. Az nem semmi. És ez ilyen tudatos döntés volt, hogy te nem fogsz chipset enni?
1: Igen. Úgy döntöttem.
0: És hogy bírod nélküle? Jobb az életed azóta?
2: Én biztos vagyok benne.
1: Többet spórolok, az biztos.
2: Igen, egyrészt a pénztárcát, az egészséget biztosan megköszöni.
1: És valahogy nem hiányzik, ez a fura. Pedig nagy függő voltam. Ti szeretitek? Chipsfalók vagytok?
0: Imádjuk. De mondjuk én próbálok úgy rámenni direkt tudatosan, hogy minél kevesebb ilyet egyek. Így nem tudom, este az ilyen kis Netflixezés mellé azért így jól tud esni, de nagyon nem jó ezt csinálni.
2: Abból úgy is vannak egészséges verziók, srácok, csak nagyon drága.
0: Meg rosszak.
1: Ez az lehet bajon otthon is csinálni.
0: Igen.
1: Cikla chipset például az olyan finom.
2: Na, hozzá egy ilyen receptet a délutánba?
1: Nem rossz ötlet.
0: Na, szuper, akkor érdemes eltenni és várni Kata recept ötletét. Mi köszönjük szépen a figyelmet, holnap 10-kor fogunk újra ide visszatérni, de tényleg, úgyhogy addig is mindenkinek minden jót. Ciao!
2: Puszi!
1: Sziasztok!

0: Műsorajánló.
1: Egy kis pihenés a Velencei tónál, wellness hétvége a Mátrában, vagy kikapcsolódás Siófokon. És akár egy ékszervásárlási utalvány a Smuk üzletei jóvoltából.
0: Szólj bele, hogy mi szóljon!
2: Gyors vagy lassú, pop vagy dance?
0: Most a hallgatók hangja számít. Keresd a zenei kvízt a slágerfm.hu-n vagy a slágerfm applikációjában.
2: És mondd meg, mit hallanál szívesen.
1: Mert a véleményed most wellness hétvégéket és értékes ajándékokat ér.
0: A legnagyobb slágerek változatosan a hallgatók döntései alapján. A Sláger FM-en.
1: Támogatói a BMW Budapest Motors. Első az élmény. www.bmw-budapestmotors.hu. A Smuk Kékszer, az Avar Hotel Mátra Füred Superior, ahol az élmény újjáéled. avarhotel.hu. A Vital Hotel Nautis Superior, egy hajónyi élmény Gárdonyban. hotelnautis.hu. És a Premium Hotel Panoráma, az élmény új hulláma. premiumhotelpanoráma.hu.
0: Műsorajánlót hallottak.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Igen, a munkahelyen is.
0: Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Köszönjük.
4: Elképesztő hang, erő és teljesítmény. Ez vár június 5-én és 6-án a Városligetben a Steel Timber Sports World Trophy-n. A legkeményebb sportfavágó versenyen. Szurkolj élőben a világ legjobbjainak. Jegyek és infók a steel.hu-n.
5: Műtét akár két héten belül. Ortopédiai, sebészeti, nőgyógyászati és urológiai műtétek a Dr. Rossz Magánkórházban. Magas színvonalú ellátás, tapasztalt és empatikus orvosokkal, rejtett költségek nélkül. Most az első konzultáció ingyenes, ha a műtétre minket választ. Foglaljon időpontot még ma. www.drrossz.hu.
6: Rendeljen új BMW X5-öt ajándék M-Sport csomaggal. Kaland, ami inspirál. Teljesítmény, ami lehengerel. BMW X5. Erő és elegancia egyedi felszereltséggel. A hirdetés nem teljes körű, további információért kérjük forduljon a Budapest Motors hivatalos BMW márka kereskedéshez. Budapest, Szentendrei út 63.
7: Vágysz egy emlékezetes, hosszú hétvégére? Irány a Pünkösdi Kavalkád a Castellum Hotel Hollóklüben. Gyertek el május 22 és 25 között. Fellép Varga Viktor, érkezik a Rejánsz Del Ritmo tüzes latin táncsó. Lesz lélekemelő hangtár relaxáció és az Ófalú Pünkösdi varázsa. Ünnepi vacsorák, wellness és teljes kikapcsolódás csábít titeket. Foglaljatok még ma a hotelhollókő.hu oldalon.
8: Május 8-a és 10-e között kuponnapok a Kökiben. Ráadásul egy autót is nyerhetsz egy hosszú hétvégére. Keresd a kuponokat a Köki appban, vásárolj és nyerj 3 napos autóhasználatot az Autópalasz jóvoltából. Frissítsd fel a ruhatárad, és irány a kikapcsolódás. Köki, több mint vásárlás.
9: A többszörös platina lemezes énekes dalszerző producer Charlie Puth először lép fel Magyarországon július 27-én a Budapest Parkban. Olyan slágereket köszönhetünk neki, mint a We Don't Talk Anymore vagy a See You Again. Charlie Puth, július 27, Budapest Park. Jegyek budapestpark.hu.
10: Ünnepeld velünk a Budapesti M3 Praktiker áruház megújulását. Május 6 és május 10 között 20% kedvezménnyel várunk számos termékkategóriára 5000 forint feletti vásárlás esetén, május 9-én családi programokon, szakértői bemutatókon, valamint nyereményjátékokon is részt vehetsz. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a praktiker.hu oldalon és az áruházban. Praktiker. Meg tudod csinálni.
0: Sláger FM. A reklám után... A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
11: Gázolt a vonat Zuglóban, kigyulladt a zajvédőfal a győri fővonalon, és szombaton megalakul az új országgyűlés. 16 óra van, köszöntöm Önöket, a Sláger FM friss hírei Dzsupas Ágitól hallják. Elgázolt egy embert a vonat délután Budapest 14. kerületében, közölte a MÁV Inform. A baleset a zuglói Remény utcai átjáróban történt, ahol a Pilisvörösvárról 13 óra 22 perckor Rákosra indult S76-os vonat gázolt. A szerelvény utasait a Rákos felé tartó S76-os vonatra szállították át. A helyszínelés miatt korlátozták a forgalmat a körvasúton. Rákos-Szent Mihály és Rákos között csak egy vágányon közlekedhetnek a vonatok. Emiatt késésekre, rövidebb útvonalon közlekedő és kimaradó járatokra is számítani kell az érintett szakaszon. Hosszabb menetidőre és kimaradó vonatokra kell számítani a győri vasúti vonalon is, közölte a MÁV Inform. Tatabánya és Szárliget között kigyulladt a zajvédő fal, miután egy fa belógott a felső vezetékre. A tüzet a katasztrófavédelem megfékezte, de a felső vezeték helyreállításáig a vonatok csak egy vágányon közlekedhetnek az érintett szakaszon. A korlátozás miatt ma délután késésekre és hosszabb menetidőre, sőt, járat kimaradásokra kell számítani a győri fővonalon is. Szombaton tartja alakuló ülését az új országgyűlés, amely várhatóan megválasztja az új miniszterelnököt. Derült ki az országgyűlés honlapján közzétett napirendi javaslatból. Az ülés 10 órakor Súlyog Tamás köztársasági elnök nyitja meg, majd beszámoló hangzik el az április 12-i választásról. A mandátumok igazolása után a képviselők esküt tesznek, ezzel megalakul az új parlament és megszűnik a korábbi kormány megbízatása. Az új kormány megalakulásáig az Orbán Viktor vezette kabinet ügyvezetőként működik tovább. Sebességmérővel felszerelt közlekedési lámpa működik Székesfehérváron a Palotai úton, írta a FEOL. Az ilyen berendezések célja nem a pénzbírság kiszabása, hanem az, hogy megállásra kényszerítsék a gyorsan hajtó autósokat, írták. A rendszer érzékeli a sebesség túllépést, és ilyenkor a lámpa pirosra vált, vagyis a szabálytalankodó sofőr időt veszít. Székesfehérváron korábban a Pozsonyi úton is telepítettek hasonló úgynevezett büntető piros lámpát. A Palotai út 115-ös házszámnál azért volt szükség az eszközre, mert a forgalmas egyenes útszakaszon gyakori a gyorshajtás. Az Országos Mentőszolgálat Alapítvány Életmentő Egypercesek címmel indított edukációs kampányt. A sorozatban Zaher Gábor mentőorvos, az alapítvány jószolgálati nagykövete egyperces videókban mutatja be a legfontosabb életmentő teendőket, és azt, mit tehetünk a kritikus első percekben. A cél, hogy minél többen merjenek segíteni vészhelyzetben. Erről Zaher Gábor beszélt a Sláger FM-nek.
12: Alapvetően ezek a videók arról szólnak, hogy laikusként, hangsúlyozom, laikusként hogyan tud valaki segíteni egy bajbőgtott emberen. És ez miért is fontos? Azért fontos, mert ettől a pillanattól kezdve minden perc számíthat. Egy utánfekvő emberhez odalépve gyakorlatilag annak az esélye, hogy pont egy mentőautó állna tőle 5 méterre, azért az elég kicsinke, és pontosan ezért mindig egy laikus elsősegélynyújtó az, aki nagyon sok múlik az első percekben, hogy mennyire ismeri fel, hogy itt baj van, mennyire tud ezen segíteni, mennyire tudja megkezdeni esetleg az újraélesztést, hiszen ilyenkor percek is számíthatnak. Az Országos Mentőszolgálat Alapítvány honlapján lehet ezeket a videókat megtalálni, és nagyon megköszönöm, ha minél többen tovább osztják ugye ezeket a videókat. Minél több helyen jelenik meg, minél többen tudnak belőle hasznot húzni. Szóval kérem önöket, hogy nézzék meg a videót, és osszák meg, és adják tovább az információkat.
11: A kampány online felületeken érhető el, ahol különböző vízhelyzetek kezelését is el lehet sajátítani.
13: Köszönjük szépen a híreket. Nézzük, hogyan alakul az időjárásunk. Hát egyelőre nyoma sincs a beígért esőfelhőknek. Vannak persze fölöttünk fátyolfelhők, de azok sok vizet nem zavarnak. Ezekből biztos, hogy nem jön eső. Viszont estére olyan 8-9 óra körülre ígérik a szakemberek az eső érkezését. Most egyébként 26 fok van odakint, és holnapra is kellemesen meleg időt várhatunk, bár felhősebb lesz fölöttünk az ég, és napközben többször is érkezhet futózápor, zivatar. Reggel 15-16, délután pedig 23-24 fok várható.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Café Perté. www.caféperté.com.
13: Nézzük, mi a helyzet. Az utakon kezd beindulni a délutáni csúcs, úgyhogy többfelé lehet torlódásra számítani, ráadásul nehezíti az autósok dolgát, hogy a 8. kerületben a Fiumei útról csak egy sávból lehet a Kerepesi útra kihajtani a Barostéri felüljáró mellett, mert javítják a vízvezetéket, és továbbra is dolgoznak a 2. kerületben a Gábor Áron utcában a Szilágyi Erzsébet fasor felé az Orló utca előtt, itt a külső sávot zárták le csatorna javítás miatt. Nézzük, mi a helyzet a vasútvonalakon, vonalban a MÁV Inform ügyeletesek, Kis Horváth Levente. Szerbusz, milyen híreid vannak számunkra?
14: Szia Kata, köszöntöm a hallgatókat. Sajnos ma nincsenek jó híreim. Több fővonalon is hosszabb eljutási időre kell számítani a délutáni órákban. A győri fővonalon Szárliget és Tatabánya között korábban kigyulladt a zajvédőfal, még tart a tűzvizsgálat, itt jelenleg jellemzően 20-30 perces késésekkel közlekednek a vonatok. A Cegléd-Szolnok-Debrecen fővonalon Cegléd és Abony között egy korábban kigyulladt mérővonat okoz fennakadást, rövidebb útvonalon közlekedő elővárosi, terelt útvonalon közlekedő távolsági járatok is előfordulhatnak, itt akár 30-60 perccel hosszabb eljutási időre lehet számítani. Az S76-os vonatok egy korábbi baleset miatt ritkábban közlekednek, minden harmadik indulás kimarad estig. Az S440-es vonatok helyett estig pótlóbuszok szállítják az utasokat Székesfehérvár és Puszta-Szabolcs között. A részletekről bővebben a mavinfon.hu-n olvashatnak. Jó utazást kívánok!
13: A MÁV Inform ügyeletesének Kis Horváth Leventének köszönjük az összefoglalót, jó utat!
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
13: Eltartó már is a sláger délután, én Kiskata vagyok, jó rádiózást és laza hazautat kívánok önöknek. Natalie Imbruglia érkezik már is a Turn című slágerével, de előtte a Eurythmics-től szól a Sweet Dreams. Köszi, hogy velünk tartanak, és hogy kitöltik a zenei bízünket. A

a legnagyobb slágerek között a legújabbak is. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, benne pedig egy olasz amoroso. Damiano David énekelt nekünk, ez volt a First Time című dala, és hát nagyot fordult vele a világ, ugye tavaly május közepén jelent meg szóló lemeze, és hát a kezdeti kritikák után, amik főleg a Maneskin rajongóitól érkeztek, sorra gyűjtötte be az elismeréseket. Ráadásul a magánélete is sírre került. Nemrég azt nyilatkozta egy interjúban, hogy soha nem volt még annyira kerek az élete, mint mostanában. Reméljük, hogy ez így is marad. Itt a Sláger FM-en pedig igyekszem én is kerekké tenni az önök hetét, például azzal, hogy elviszem önöket egy olyan fesztiválra, amely valójában fesztivál a fesztiválban, hiszen ugye múlt hétvégén indult a Budapesti Tavaszi Fesztivál, ennek keretében rendezik meg idén már 50. alkalommal a Budafok Tétényi Tavaszi Művészeti Fesztivált. A jubileumi programsorozat nyitókoncertjére holnap este várnak majd bennünket, ahol a fény és a zene együtt mesél majd történeteket. Nyitányként lézerszínházi bemutatóval idézik majd fel a fesztivál 50 éves történetét, majd a Budafoki Doknányi Zenekar koncertjét hallgathatjuk meg, amely a Hősök és Kalandok címet kapta, hiszen olyan művek csendülnek majd fel, amelyeknek középpontjában bátor hősök, titokzatos történetek és lendületes kalandok állnak. Szóval ez a koncert nem csak a klasszikus zene kedvelőinek szól majd, és minden korosztály számára tartogat izgalmas felfedezni valókat. Jó szívvel ajánlom hát, mindez tehát holnap este a Klauzálházban. Itt a Sláger FM-en pedig jön már is egy olyan dal, aminek a zenéjében szintén megjelenik némi heroikusság, a Coldplay-től Paradise forog.

Egy megunhatatlan nagy kedvenc, ami idén már a 6. születésnapját ünnepli, hogy rohan az idő, Rácz Gergőtől és Orsovai Renitől szólt a mostantól itt a Sláger FM-en. Ez pedig a Sláger délután, én Kis Kata vagyok is. Számítok az önök segítségére is, hiszen várom a közlekedési információkat. 0630303095 ide írják meg, hogy merre járnak, mit tapasztalnak, én pedig hamarosan összefoglalom, hogy milyen hírek futottak be eddig. Egyébként nem csak telefonon vagy SMS-ben küldhetnek nekünk infót, de akár mobil applikációnkon keresztül is. És hogyha már a mobil applikációnkat böngészik, akkor töltsék ki a zenei kvízünket. Pár kattintás az egész, ráadásul kimondottan szórakoztató a feladat, zene részleteket kell meghallgatni és azokról eldönteni, hogy jók vagy nem jók önök szerint, ez pedig nekünk nagyon sokat elárul arról, hogy hogyan alakul az önök zenei preferenciája, és annak megfelelően alakítjuk majd a zenei kínálatunkat. A kitöltőknek pedig ajándék is járhat, hiszen vannak nyaralásaink, sőt ékszerutalványunk is, de minden információt megtalálnak erről is a mobil applikációnkban. Ha még nem töltötték le, akkor ezt feltétlen pótolják. Glenn Frey pedig már is dalol nekünk, a The Hate Is On-nal megyünk tovább.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: A zuhanykabinban Kajdi Csaba Cilla. A grillsütőnél Mautner Zsófi. Május 8-án pénteken reggel 7-től. Sláger reggel. Egy kicsit másképp.
3: A megújult M3 Praktiker áruházban Cilla és Zsófi felpörgeti az eseményeket, Portán Petra és Somogyi Zoli pedig a napernyőt.
2: Bőgjön a fűnyíró, fogjon az ecsek, sisteregjen a grillsütő, ön pedig érkezzen időben, hogy élvezhesse és elleshesse a praktikákat. Játsszon velünk élőben,
3: és nyerjen a helyszínen.
2: Sláger reggel, május 8-án, pénteken 7-től 11-ig.
3: A megújult M3 Praktiker áruházban. Cím: Budapest, Városkapu utca 5.
2: Ezt létra nélkül is érdemes lesz megnézni. Sláger FM. Minden, amit szeretünk.
4: Egy kőfelverődésből könnyen lehet. Pak! A Carglassnál megbízhatóan javítjuk meg a szélvédőjét, hogy biztonságosabban közlekedhessen. Kaszkóval a javítás legtöbbször ingyenes. Igen, ingyenes.
5: Ne várjon vele! Hívjon minket, vagy foglaljon időpontot most a carglass.hu-n. Carglass javít,
6: Carglass cserél! Válaszd a jövő zöld otthonát! Applikációval vezérelt okos otthonok prémium környezetben, számos közösségi szolgáltatással a 9. kerületi Millenniumi Városközpontban. A Metrodome Green második ütemének lakásai már elérhetőek. Metrodome Green. Új fejezet a modern városi életben. További információ metrodome.hu.
7: Május 8-án az Osamban ünneplem az egyéves szülinapomat. Spórolj a VIP zsúromon akár 40%-os kedvezménnyel. De csak pár óráig.
8: Használd aktív bizalomkártyádat és a VIP vonalkódot, így az 1 literes Jägermeistert 7499 forintért. A többféle Dr. Oetker Ristorante fagyasztott pizzát pedig 999 forintért viheted haza. Részletek osan.hu/VIP vásárlókestéje.
7: Irány az Osan! Spórolj okosan!
9: Újra vár a szegedi szabadtéri játékok. 2026-ban mesés zenés előadások, a Hősök hajnala táncmű, a Három testőr kaland musical, Cinefonik filmzenei koncert a budafoki Doknányi zenekarral, Bizé Kármenye és a debütáló Wicked musicalhoz feledhetetlen estéket a Dóm térre. Részletek szegediszabadtéri.hu.
10: Laci, nem felejtetted el, hogy egy hét múlva jönnek a barátaink grillezni?
11: Nem felejtettem el, Anna, csak hát nincs grillünk.
10: Hogy nincs?
11: Nyugi, Anna, mindent, amire a kertbe szükségünk van, megtalálunk a Mercury Marketben. Veszünk ott egy grillt, és talán új napozó ágyakat is.
10: És kerti fényfüzéreket, legyen hangulata. Na, ez már igazi buli lesz.
11: Mercury Market. Otthon és kertberendezése. Mercury

0: bónusz. Mostantól pontgyűjtés a Hiobi appban. És hogy mit kell tennie? Ilyen egyszerű. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, és gyűjtse a pontokat akár 5 darab 10%-os kuponért. Pontgyűjtési időszak április 29-e és június 23-a között. Részletek az obi.hu/hódosbónusz oldalon.
1: A reklám után.
2: Itt a Sláger FM-en jön az időjárás jelentés. Ma már többször zavarták felhők a napsütést, hol fátyol felhők, hol gomoly felhők. Az esti éjszakai órákra még némi csapadékot is ígérnek a meteorológusok, a holnapunk pedig alapvetően felhős időben telik majd el, viszont esőre csak a délutáni óráktól lehet számítani. Az sem tartós eső lesz, csupán futó záporzivatar érkezik majd akkor is. Pár fokkal hűvösebb is lesz köszönhetően a holnap érkező hidegfrontnak. Reggel 15-16, délután pedig 23-24 fok lehet odakint, de péntek től megint javulni kezd az időjárás, egyre többet látjuk sütni a napot, és hétvégén kellemesen meleg 25-27 fok közötti hőmérsékletre számíthatunk. És jönnek az utak hírei. Baleset történt az M0-ás autóút keleti szektorán az M4-es autóút felé Csömör térségében. A 64-es kilométernél a belső sávot foglalják el a sérült járművek, a torlódás itt jelenleg több mint 2 kilométer. Az M7-esen pedig Letenye felé Kápolnásnyék térségében munkavégzés miatt torlódik a forgalom, a 43-as és 46-os kilométer között mozgó terelés mellett a belső sávot zárták le. Úgy végzik a munkálatokat, úgyhogy ha erre indulnak, akkor picit lassabb haladásra számíthatnak. A fővárosban is a délutáni csúcs, lassú a haladás a budai alsórakparton a Petőfi hídtól az Erzsébet hídig, a Szerémi úton befelé a Rákóczi hídhoz közeledve, valamint a Kerepesi úton kifelé a nagyobb csomópontoknál. Lezárták a 18. kerületben a Vlasics-Gyula utcát, a Baross utcánál gázvezetékjavítás miatt, a Baross utcában pedig a forgalom egy sávon váltakozva haladhat. A 10. kerületben a Gergely utcában is folynak még a gázvezetékjavítási munkálatok, így a Kada utca közelében sávlezárásra kell számítani, és útszűkület van a 6. kerületben a Nagymező utcában a Bajcsi Zsilinszki út után a Lovag utcánál építkezés miatt. Jó utat!
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. A legnagyobb slágerek változatosan. Itt a

Ez a sláger délután és benne a Take That Dala forgott, a Backfogood után felébresztjük a természetet. Mit szólnak hozzá? Irány az Aquincum Múzeum, ahol ezen a hétvégén tartják majd a floráliát, vagyis a tavasz ünnepet. Flóra istennő ünnepe alkalmából virágdíszbe borul majd a romkert, az ókori világ hangulata kell életre. Szemkápráztató programokkal várnak ide bennünket, amelyeknek nem csak a szórakoztatás, hanem a tanítás is a céljuk. Vagyis hogy szokták ezt mostanában trendiül mondani? Ja, megvan, edukáció. Szóval a tudományos ismeretterjesztés is része lesz a programsorozatnak. Lesz például gyógynövénysétá, de lesznek régészeti előadások, megismerkedhetünk az olimpiák hagyományával. Természetesen nem maradhat el az ünnepi menet és szertartás Flóra istennő tiszteletére, úgy szintén nem maradhat el a rabszolgavásár, a gladiátor bemutató és a barbár-római összecsapás, sőt, a térszínház előadásában még Szókratész védőbeszédét is meghallgathatjuk. Lesz bátorság, próba, családi kalandjáték, kézműves foglalkozások, nem is sorolom, irány hát a jubileumi 35. florália szombaton és vasárnap az Aquincum Múzeumban, most pedig megyünk tovább a Journey dalával, Can't Stop Believin'.

0: turistát.
1: Ilyen jó kívánságot is csak Geszti Pétertől kaphatunk. Ez volt a Mindenki legyen rohadt gazdag itt a Sláger FM-en. 7 perccel járunk 5 óra előtt, úgyhogy érkezik Ortutai Dóri a friss információkkal, de még a hírek előtt van egy icike-picike időnk, úgyhogy meghallgatjuk a Cat Side dalát. A Gabriella zárja az óránkat.
2: A legnagyobb slágerek változatosan, csak a Sláger FM-en.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Vajon a férfiak tényleg nem szoktak lelkizni, mert az olyan csajos dolog? A női lelket már ízekre szedtük, azonban mi a helyzet a pasikkal? Milyen belső utat járnak be, még a fiúból nagybetűs férfivá érnek? És az a kisfiú vajon eltűnik-e végleg? Na és mit gondol a férfi a mai nőkről? Milyen társra vágyik? Vagy éppen ő maga milyen nő lenne, ha női testbe születik? Minden adásban egy igazi férfi lelkét ismerhetjük meg közelebbről. Ez a Nagyfiúk.
0: Csütörtökön este 9 órakor a Sláger FM-en és a Lélek Közösség YouTube csatornáján.
2: A műsor támogatója a Raiffeisen Bank, a digitális banki megoldások szakértője.
3: Tartós árcsökkentés az Aldiban. Idén már több mint 1000 termékára csökkentettük. Például a fél literes vitaminital 19% kedvezménnyel 245, a 100 g-os héj nélküli tökmag 24% kedvezménnyel 429 forint. Gyere és spórolj velünk minden nap!
4: Bevezető árakkal vár a Metro Dombéth lakópark a 13. kerületi Marina sétánynál. Fixált 10% kezdő befizetéssel otthonod vételárát a mostani árszinten. Költöz vagy fektess be egy díjnyertes lakóparkba, ahol prémium szolgáltatások és wellness komplexum biztosítja a feltöltődésedet. Metro Dombéth. További információ metrodom.hu.
5: Itt minden az élmények körül forog. Rotonda. Újdonság a Family Parkban és egyedülálló Ausztriában. Izgalmas forgások, lendületes hullámok és rengeteg élmény vár. Happy Magic Fun, Ausztria legnagyobb szabadidő parkjában. Soprontól csak 20 kilométerre.
6: Familypark.at.
7: A többszörös platina lemezes énekes dalszerző producer Charlie Puth először lép fel Magyarországon július 27-én a Budapest Parkban. Olyan slágereket köszönhetünk neki, mint a We Don't Talk Anymore, vagy a See You Again. Charlie Puth, július 27, Budapest Park. Jegyek budapestpark.hu.
8: Már megint a Premier Outletbe mentek.
9: Na, az akár 70%-os kedvezményekre megéri rárajtolni.
10: Fuss be te is május 2-a és 10-e között a sportnapokra a legnagyobb világmárkák akár 70%-os kedvezményeiért.
11: Premier Outlet Budapest.
12: Jaj, hát ezt igazán nem kellett volna.
13: Ugye te sem ezt szeretnéd hallani? Menj biztosra, ballagásra, pedagógusnapra, évzáróra és diplomaosztóra is. Válassz ajándékot a Gravír Express-től. Jó pufa, meghitt, elegáns vagy egyenesen zseniális. Rengeteg ötletünk és megoldásunk vár a gravirexpress.hu oldalon.
14: Megbízható partner a talajművelésben. Villager motoros kapálógép 3 év garanciával. Erős, strapabíró, sokoldalú.
15: A brit zenei ikonok 14 év után visszatérnek Magyarországra. Duran Duran élőben, június 28-án a Budapest Sport Arénában. Több mint 100 millió eladott lemez, generációkat meghatározó slágerek. Egy este, ami történelem. Duran Duran, június 28-a, Budapest Sport Aréna. Jegyek már elérhetők az eventim.hu weboldalon.
0: A reklám után. Legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
16: Szombaton megalakul az új országgyűlés. Az Alkotmánybíróság megsemmisítette a szolidaritási hozzájárulásról szóló kormányrendelet egyes rendelkezéseit. Budapest továbbra is torony magasan vezeti a hazai vendégforgalmi rangsort. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Szombaton tartja alakuló ülését az új országgyűlés, amely várhatóan megválasztja Magyar Pétert a Tisza pártelnökét miniszterelnöknek. Az ülés 10 órakor kezdődik Sulyog Tamás köztársasági elnök megnyitójával, majd a képviselők esküdteztek, majd a parlament titkos szavazással megválasztja az országgyűlés elnökét, a Tisza párt Forstoffer Ágnest jelölte, majd az alelnököket és a jegyzőket is. Az alakuló üléssel párhuzamosan a Tisza párt egész napos rendezvényt tart a Kossuth téren. Magyar Péter miniszterelnök kiválasztása után ugyanígy díszszemle és ünnepélyes zászlófelvonás lesz, majd az új kormányfő beszédet is mond. Az Alkotmánybíróság megsemmisítette az önkormányzati szolidaritási hozzájárulásról szóló kormányrendelet egyes rendelkezéseit, mert azok előkészítése során nem biztosították az Országos Bírói Tanács számára a törvényben előírt véleményezési jogot. A kifogásolt szabályok szerint a szolidaritási hozzájárulással kapcsolatos eljárások nem minősültek volna hatósági ügynek, így közigazgatási per sem indítható ellenük, és a folyamatban lévő pereket is meg kellett volna szüntetni. Az Alkotmánybíróság szerint szerint ez sértheti a törvény előtti egyenlőséget, ezért a rendelkezéseket visszamenőleges hatállyal semmisítette meg. A jogalkotónak rendeznie kell a már megszüntetett perek jogi helyzetét is. A magyarországi turisztikai szálláshelyek vendégforgalma tavaly tovább bővült. A külföldi kereslet a járvány előtti szintet is meghaladta, és már a teljes piac 52%-át adja. A szálláshely kapacitás is jelentősen nőtt, különösen a magánszállásoké. Budapest 18 millió vendég éjszakával továbbra is messze a legnagyobb forgalmú település. A vendégek 87%-a külföldi. A fővároson kívül Hévíz, Debrecen, Siófok, Balatonfüred és Hajdúszoboszló rendelkezik a legnagyobb kapacitással és forgalommal. Összesen 50 település lépte át a 100 ezer vendég éjszakát. A lista élén Siófok áll, míg a rangsor végén Dunaújváros található. Vádat emelt a Kecskeméti járási ügyészség egy budapesti férfi ellen, aki valótlan online hirdetésekkel 181 embert károsított meg mintegy 2 millió forinttal. A férfi bútorokat, háztartási gépeket, telefont és ruhaneműt, de más termékeket is hirdetett közösségi oldalak piac terén. A vevőktől előleget vagy teljes vételárat kért, majd a pénz megérkezése után eltűnt, az árut pedig nem küldte el. A pénz egy részét élettársa számlájára utaltatta, aki erről tudott. A férfit pénzmosás és 180 rendbeli csalással, élettársát bűnsegédként elkövetett pénzmosással és csalással vádolják. A bűnösségről a Kecskeméti járásbíróság dönt. A Budapesti Közlekedési Központ május 11 és 14-e között többnapos programsorozattal csatlakozik a Közlekedési Kultúra napjához. A budapestieket tematikus sétákkal és filmvetítéssel várják, a cél pedig a fenntartható és biztonságos közlekedés népszerűsítése, valamint a közösségi közlekedés városformáló szerepének bemutatása. A nyitó esemény egy filmvetítés lesz a Kinomoziban, majd május 12-én a Magyar Kerékpáros Klub által kezdeményezett bringás reggelivel várják a bicikliseket a Rákóczi téren. Emellett tematikus városi sétákat is tartanak, ahol a résztvevők megismerhetik a budapesti közlekedés tervezés hátterét, a bringás infrastruktúra fejlesztéseit, az akadálymentesítést és a nagykörút megújításának terveit. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
17: Dóri, köszönjük szépen a híreket. Nézzük, hogy alakul az időjárásunk. Aki napozást tervez a következő napokban, az két okból is vigyázzon. Egyrészt azért, mert holnap inkább felhős, délután esős időre számíthatunk egy érkező hidegfrontnak köszönhetően. Hétvégére azonban megint melegedést ígérnek a meteorológusok, akkor viszont azért kell óvatosan kifeküdni a napra, mert erős lesz az UV-sugárzás. Úgyhogy használjunk minél magasabb faktorszámú napvédőkrémet is, ne csak a napfürdőzéshez. Holnap egyébként, ahogy említettem, inkább felhős, borongós lesz az időjárás. A délelőtti órákban fátyol felhők szűrik majd a napsütést, délután pedig már esőfelhők is érkeznek. Zápor, zivatar kialakulására van esély, a hőmérséklet pedig pár fokkal hűvösebb lesz, mint ma volt. 15-16 fok a kora reggeli órákban, délután pedig 22-23 fok várható.
2: Az időjárás jelentés támogatója a Fisher Klíma. Elhozza a jó időt. www.fisherklima.hu.
17: Egyre erősebb a forgalom a fővárosban, a pesti alsó rakparton a Margit hídtól a Lánchídig lassult le a haladás, a Szerémi úton befelé a Rákóczi hídhoz közeledve, az M3-os autópálya kivezető szakaszán, a Körvasútsori felüljárótól tapasztalható torlódás, de telítettek a sávok a Budaörsi úton befelé a Nagyszőlős utcai felüljárótól, az Erzsébet hídon Pestre, a Rákóczi úton a Blaha Lujza tér és az Asztória között, valamint a Vámház körúton is a Kálvin tér felé. Városon kívül pedig az M0-ás keleti szektorán volt korábban egy baleset, az M4-es autóút felé Csömör térségében. Itt szerencsére véget ért már a helyszínen és megindult a forgalom, de még van itt is némi torlódás. Vissza a fővárosba, a 7. kerületben a Veselényi utcában a Rumbak-Sebestyén utca előtt útszűkület van, itt ugyanis beszakadt az útpálya. A 11. kerületben a Bikszárdi utcában a Tétényi út közelében útszűkület van, mert javítják a vízvezetéket, a Kánfor utcában pedig a 13. kerületben félpályás az útzár az Újpalotai út közelében, mert itt is javítják a csatornát. Vezessenek óvatosan.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
17: Vannak feledhetetlen zenei klasszikusok. Egy ilyet már is meghallgatunk itt a Sláger délutánban, hiszen azonnal érkezik az ABBA Super Trooper című dala. Előtte azonban az Eiffel 65 Blue-ja indítja az óránkat. Már ez is klasszikus. Sláger!

az elmúlt évek egyik legnagyobb pop-soul áttörését produkáló Teddy Swims ismét új zenével jelentkezett. Ez volt a Mr. Know-It-All, aminek a szövegére is érdemes nagyon-nagyon odafigyelni. A zenész egyébként azt mondta, hogy úgy érzi, hogy ezzel a dallal egy új korszakot tudott elindítani. Egyébként nyáron Európában is koncertezni fog, úgyhogy elcsíphetjük akár Írországban, Angliában, Belgiumban, Lengyelországban, Németországban, Spanyolországban vagy Portugáliában. Magyar cím sajnos nincsen az európai turnéállomások között, és hát ahogy így elnézem a naptárát, talán az augusztus maradt ki, de egyébként egész évben úton lesz, és nap-nap után énekel majd a rajongóknak. Most is turnézik, jelenleg az Egyesült Államokban. No de itt a Sláger FM-en megnézzük, hogy mi, hol és hogyan lazíthatunk. Nos, hosszú hétvégétől hosszú hétvégéig, ugye május 1-től egészen pünkösdig tart a Vörös Marti tavasz hagyományőrző pünkösdi vásár itt Budapesten, a Vörös Marti téren, ahova nem csak hétvégén, hanem akár hétköznap is érdemes kilátogatni. Holnap például Steve Savanya és Szerényi Béla lép majd fel, szombaton az Amorfati Duó, vasárnap pedig a Pontos Zenekar és a Helka is koncertezik majd, és hát emellett ott a Workshop ház is, ahol a látogatók minden nap elmerülhetnek a kézműves alkotások örömeiben. Az adventi időszakban is nagyon szeretünk itt időzni, hát pünkösd előtt is érdemes a Vörös Marti térre kilátogatni és találkozni akár a barátokkal. No de itt a Sláger FM-en a legnagyobb sztárokkal és a legnagyobb slágerekkel találkozhatunk. Jön az EMF és az Unbelievable, de előtte Lady Gaga-tól szól a Poker Face.

0: Egy régi nagy kedvenc, egy régi közös ismerős Sabrina énekeltekünk. Ez volt a Boys itt a Sláger FM-en, és közös ismerősünk Ortutai Dóri itt van a stúdióban. Szia!
1: Szia, Kata! Itt vagyok. Hoztam egy nagyon jó hírt a mai napra. Kínában képzeld el, egészen szokatlan okból tiltották be a Vissza a jövőbe trilógiát is, minden időutazó skifit.
0: Hát mit képzeld el? Betiltották az időutazó skifit.
1: Képzeld el. Van egy ilyen állami tervezet, de még 2011-ben történt ez, hogy megtiltotta az ilyen filmek sugárzását és forgalmazását, mert szerintük a forgatókönyvírók komolytalanul és tiszteletlenül bánnának a történelemmel, mert jó van már, na, de neves. A vezetők szerint úgy gondolják, hogy a múlt érinthetetlen és megváltoztathatatlan, és az a gondolat, hogy valaki visszautazhat a múltba és módosíthatja az események folyását, alapjaiban kérdőjelezi meg a történelem megmásíthatatlanságát és szakralitását. És attól féltek egyébként, hogyha valaki elmegy moziba, és megnézi az ilyen időutazós filmeket, akkor kritikus gondolkodásra lesztek ösztönözve ezáltal a nézők. Döbbenes.
0: Hát, ilyet? Szegények, akkor lemaradtak Marty McFly nagy kalandjáról, és nem értik az ilyen kulturális utalásokat. És mi lesz, hogyha felfedezik tényleg az időgépet? Akkor Kínában azt sem lehet majd használni, biztos nem.
1: Hát, nem tudjuk, hogy mit szabad, meg mit nem. De te nagyon vágysz Kínába, úgy tudom.
0: Én nagyon, igen.
1: Na, hát
0: nagyon
1: akkor
0: kíváncsi vagyok. Lenne egy időgépem, mondanám, hogy mennék azzal, de hát az se visz messzire. Térben, csak időben. Ez zseniális. Jaj, Dorci, nagyon szépen köszönjük. Egyéb információkkal várunk vissza 6 órakor.
1: Itt leszek.
0: Mi pedig megyünk tovább, egy újdonsága jön Tóth Abigail és Axendala, a Sugar Daddy.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. A zuhanykabinban Kajdi Csaba Cilla. A grillsütőnél Mautner Zsófi. Május 8-án pénteken reggel 7-től. Sláger reggel. Egy kicsit másképp.
1: A megújult M3 Praktiker áruházban Cilla és Zsófi felpörgeti az eseményeket, Portán Petra és Somogyi Zoli pedig a napernyőt.
0: Bőgjön a fűnyíró, fogjon az ecsek, sisteregjen a grillsütő, ön pedig érkezzen időben, hogy élvezhesse és elleshesse a praktikákat. Játsszon velünk élőben,
1: és nyerjen a helyszínen!
0: Sláger reggel, május 8-án, pénteken 7-től 11-ig.
1: A megújult M3 Praktiker áruházban. Cím Budapest, Városkapu utca 5.
0: Ezt létra nélkül is érdemes lesz megnézni. Sláger FM. Minden, amit szeretünk.
2: Carglass javít, Carglass cserél.
3: Péter, Carglass autóüveg szerelő Budapest.
4: Egy apró kőfelverődés ugye nem tűnik nagy ügynek, de bármikor jöhet a pák, és a szélvédő tovább repedhet, ami veszélyes vezetés közben. Mi itt a Carglassnál megbízhatóan javítjuk meg a szélvédőjét, hogy biztonságosabban közlekedhessen. Kaszkóval a javítás legtöbbször ingyenes. Igen, ingyenes.
3: Ne várjon vele, hívjon minket, vagy foglaljon időpontot most a carglass.hu-n.
2: Carglass javít, Carglass cserél.
5: Lakást keres Budapesten? Legyen szó akár otthonteremtésről, vagy akár befektetésről, válasszon a díjnyertes Sandell kínálatából. Legyen lakás a Budán vagy Zuglóban. Új projekt indul a Dunaparton a 11. kerületben is. Sandell, a jövő otthonai. Sandell.hu.
6: A spórolás művészet. Vásárolj akár 50% kedvezménnyel a Joy napokon május 14 és 17 között, ahol több száz márka csak rád vár. Keresd a kuponokat a legfrissebb Joy magazinban, vagy a Joy Hungary appban.

0: elegancia, egyedi felszereltséggel. A hirdetés nem teljes körű, további információért kérjük forduljon a Budapest Motors hivatalos BMW márka kereskedéshez. Budapest, Szentendrei út 63.
1: Május 8-a és 10-e között kuponnapok a Kökiben. Ráadásul egy autót is nyerhetsz egy hosszú hétvégére. Keresd a kuponokat a Köki appban, vásárolj és nyerj 3 napos autóhasználatot az Autópalasz jóvoltából. Frissítsd fel a ruhatárad és irány a kikapcsolódás. Köki, több mint vásárlás.
2: Bevezető árakkal vár a Metrodombit lakópark a 13. kerületi Marina sétánynál. Fixált 10% kezdőbefizetéssel otthonod vételárát a mostani árszinten. Költöz vagy fektess be egy díjnyertes lakóparkba, ahol prémium szolgáltatások és wellness komplexum biztosítja a feltöltődésedet. Metrodombit. További információ metrodom.hu.
3: A reklám után.
4: Itt a Sláger FM-en már is megnézzük, hogy mi várható időjárás tekintetében. Nos, csütörtökön többször lesz fölöttünk erősen felhős az ég, és helyenként akár záporok, zivatarok kialakulására is lehet számítani. Továbbra is nagy területen lesz élénk, erős a déli délnyugati szél, erre pedig még rátesz egy lapáttal egy érkező hidegfront, és a hőmérsékleti értékek alakulását is nagyban befolyásolja a hidegfront érkezése. Reggel 15-16, délután pedig 22-23 fok várható. Péntekre elvonulnak az esőfelhők, szombatra, vasárnapra pedig már ismét nyárias időt ígérnek a meteorológusok, 25-27 fokkal. Hozom a segítséget az úton lévőknek. Helyszín elnek jelenleg a Kőbányai úton, kifelé a Könyves Kálmán körút előtt. Itt csak a belső sáv járható, és történt egy baleset a Tétényi úton, kifelé a Bartók Béla út után a belső sávban, úgyhogy itt is lassabb haladásra kell számítani. Tart a délutáni csúcs is, erős a forgalom a Gyömrői úton, kifelé a Sibrik Miklós úti felüljárónál, a Ferihegyi repülőtérre vezető út belső szakaszán, kifelé, a 10-es főúton kifelé az Óbudai temetőtől és a 11-es főúton is kifelé a Mátyás Király úttól. A 8. kerületben a Fiumei útról csak egy sávból lehet a Kerepesi útra kihajtani a Barostéri felüljáró mellett, mert itt javítják a vízvezetéket. Csatornajavítás miatt a 11. kerületben a Jégvirág utcát lezárták a Hérics utcánál, és szintén lezárták a 18. kerületben a Blasics Gyula utcát a Baros utcánál, mert itt meg a gázvezetéket javítják, a Baros utcában pedig a forgalom egy sávon váltakozva haladhat. A Hungária körúton a külső sávot zárták le a Rákóczi híd felé a Kacsó-Pongrácz úti felüljárónál, ugyancsak csatornajavítás miatt, úgyhogy erre is figyeljenek, és hogyha van önöknek is híre az utakról, írjanak vagy hívjanak. Jó utat!
3: A legnagyobb slágerek változatosan megszakít.

0: A Fajda közdala szólt, ez volt a Stand By Me itt a Sláger FM-en, és hamarosan kezdődik a kívánság műsor, úgyhogy már most lehet küldeni az üzeneteket, ki milyen dalt szeretne meghallgatni ma délután. Lehet üzenni rajtunk keresztül akár az érettségizőknek is, akik ugye ma túlestek a történelem írásbeli érettségén. Most azonban itt a Sláger délutánban egy újabb asszályhírrel megyünk tovább. Ugye az elmúlt napokban nagyon sok felől érkeztek rossz hírek az alacsony vízállásról, illetve arról, hogy milyen sok víz hiányzik a termőföldekről. Most Esztergomból futott be egy aggasztó hír. Olyan alacsony ugyanis a Kis-Duna vízszintje Esztergomnál, hogy szinte át lehet sétálni rajta. Ezek szerint az elmúlt évek aszályos időjárási tendenciája sajnos idén is folytatódik. A Duna alacsony vízállása miatt a Neszmélyi komp közlekedését is le kellett állítani. A szakértők egyébként már a tél végén arra figyelmeztettek bennünket, hogy idén még súlyosabb aszály jöhet, mint az elmúlt években volt, és hát ennek bizony már mutatkoznak jelei. És hol van még a nyári forróság? Nagyon jó lenne erre a régóta húzódó krízisre valami gyors megoldást találni, még mielőtt elsivatagosodik az ország. Egyébként már a ma estére is esőt ígértek a meteorológusokat, ennek térségünkben még nem nagyon vannak jelei. A Balaton északi partján azonban, hogyha minden igaz, most is esik, úgyhogy Veszprémbe lehet, hogy hamarosan tényleg megérkeznek az esőfelhők. No de itt a Sláger FM-en a Sláger délutánban már is megérkezik Alex Warren, az Ordinary-vel megyünk tovább, utána pedig jönnek hamarosan a friss infók, és utána önök jönnek, hiszen 6 órától elstartol a kívánság műsor. Ez a
1: Sláger FM. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan. Változatosan. Változatosan.
2: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

se majd. Nem vagyok bolond, se vak, ezért nehéz, hogy az arcodban látom, mikor még az voltam. A percekből, amiket elvettünk, még próbálnék visszaadni, de nem tudom, hogy kell a hosszúra nyúltól elég.

0: Műsorajánló.
1: Egy kis pihenés a Velencei tónál, wellness hétvége a Mátrában, vagy kikapcsolódás Siófokon, és akár egy ékszervásárlási utalvány a Smuk üzletei jóvoltából.
0: Szólj bele, hogy mi szóljon!
2: Gyors vagy lassú, pop vagy dance,
0: most a hallgatók hangja számít. Keresd a zenei kvízt a slágerfm.hu-n, vagy a slágerfm applikációjában.
2: És mondd meg, mit hallanál szívesen.
1: Mert a véleményed most wellness hétvégéket és értékes ajándékokat ér.
0: A legnagyobb slágerek változatosan a hallgatók döntései alapján. A Sláger FM-en.
1: Támogatói a BMW Budapest Motors. Első az élmény. www.bmw-budapestmotors.hu. A Smuk Kékszer, az Avar Hotel Mátra Füred Superior, ahol az élmény újjáéled. avarhotel.hu. A Vital Hotel Nautis Superior, egy hajónyi élmény Gárdonyban. hotelnautis.hu. És a Premium Hotel Panoráma, az élmény új hulláma. premiumhotelpanoráma.hu.
0: Műsorajánlót hallottak.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Igen, az autóban is.
1: A Sláger FM-et hallgatja.
0: Ha megkeresik telefonon vagy online,
1: kérjük, mondja el. Sláger FM.
0: Köszönjük.
4: Elképesztő hang, erő és teljesítmény. Ez vár június 5-én és 6-án a Városligetben a Steel Timber Sports World Trophy-n. A legkeményebb sportfavágó versenyen. Szurkolj élőben a világ legjobbjainak. Jegyek és infók a steel.hu-n.
5: Itt minden az élmények körül forog. Rotonda. Újdonság a Family Parkban és egyedülálló Ausztriában. Izgalmas forgások, lendületes hullámok és rengeteg élmény vár. Happy Magic Fun. Ausztria legnagyobb szabadidő parkjában. Soprontól csak 20 kilométerre.
6: familypark.at.
7: Adj új ritmust a vállalkozásodnak, és intézz egyszerűen céges pénzügyeidet a Raiffeisennel. Nyisd bárhonnan új ügyfélként vállalkozói számlát az abban, akár 100 000 forint jóváírással. További részletek és feltételek a weboldalunkon, az üzletszabályzatokban és a kondíciós listában. Raiffeisen.hu. Vértezd fel magad a kibercsalásokkal szemben. Látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Emeld új szintre üzleted. Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra.
8: Válaszd a jövő zöld otthonát. Applikációval vezérelt okos otthonok prémium környezetben, számos közösségi szolgáltatással a 9. kerületi milleniumi városközpontban. A Metrodome Green második ütemének lakásai már elérhetőek. Metrodome Green. Új fejezet a modern városi életben. További információ metrodome.hu.
9: Ünnepeld velünk a Budapesti M3 Praktiker áruház megújulását. Május 6 és május 10 között 20% kedvezménnyel várunk számos termékkategóriára 5000 forint feletti vásárlás esetén, május 9-én családi programokon, szakértői bemutatókon, valamint nyereményjátékokon is részt vehetsz. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a praktiker.hu oldalon és az áruházban. Praktiker. Meg tudod csinálni.
10: A nő, aki örökre beírta magát a történelembe. Igaz történet hatalomról, szenvedélyről és halhatatlanságról. Andrew Lloyd Webber világhírű musicalje, az Evita, szeptembertől a Madách Színházban.
11: Hé, hová tűnt a Fanan humuszom a hűtőből? Ja, tegnap megettem az egészet. Hát igen, a Fanan humuszokkal csak egy baj van. Ha egyszer megkóstolod, már nem tudod abba hagyni. A legkiválóbb alapanyagokból készülnek, tradicionális, családi recept alapján, és a karakteres fűszerezés teszi őket igazán ellenállhatatlanná. Keresd mind a 8 ízt a boltok polcain, de vigyázz, egy doboz sohasem elég. Fanan, a finom ízek hagyománya.
2: Ez a Sláger FM.
0: A reklám után... legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
12: Képzési programok segítik az első ciklusukat kezdő országgyűlési képviselőket. Átadták az M7-es új gyalogos és kerékpáros hídját Velencénél. Egy perces videókban tanít életet menteni az Országos Mentőszolgálat Alapítvány új kampánya. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Több mint 150 új képviselő kezdheti meg első parlamenti ciklusát, ezért az országgyűlés hivatala az eddigieknél szélesebb képzési programot indított számukra. A képzéseken az országgyűlés működését, a törvényhozási folyamatokat és a parlamenti munkát támogató rendszereket ismertetik. Külön oktatást kapnak a bizottsági elnökök, alelnökök és jegyzők is. Megújultak a Hungaromet ZRT megfigyelési térképei. Új, 10 percenként frissülő napi csapadék összegtérkép is elérhető, és bővült a hőmérsékleti térképek köre is. A műholdas megjelenítés részletesebb lett, háromféle műholdképen követhető a felhőzet mozgása, a légnyomási adatok is sűrűbben frissülnek, több állomás adataival, így pontosabb képet adnak az időjárási folyamatokról. Átadták az M7-es autópálya Velence térségében épült új gyalogos és kerékpáros hídját, amelyet reggeltől már használhatnak a gyalogosok és a biciklisek. A beruházás részeként a régi híd elbontása is hamarosan megkezdődik, ami miatt két hét végén is jelentős forgalmi korlátozásokra kell számítani. A bontási munkálatok most hétvégén, illetve 16-án és 17-én, szombatról vasárnapra virradó éjszakánként zajlanak. Most teljes pályázár lesz az érintett szakaszon, a második alkalommal pedig a Budapest felé vezet oldalt zárják le, miközben a Balaton irányába járható marad az autópálya. Az Országos Mentőszolgálat Alapítvány Életmentő egy percesek címmel indított edukációs kampányt. A sorozatban Záher Gábor mentőorvos, az alapítvány gyógyszolgálati nagykövete egy perces videóban mutatja be a legfontosabb életmentő teendőket és azt, mit tehetünk a kritikus első percekben. A cél, hogy minél többen merjenek segíteni vészhelyzetben. Erről Záher Gábor beszélt a Sláger FM-nek.
13: Alapvetően ezek a videók arról szólnak, hogy laikusként, hangsúlyozom, laikusként hogyan tud valaki segíteni egy bajbőgtott emberen. És ez miért is fontos? Azért fontos, mert ettől a pillanattól kezdve minden perc számíthat. Egy utánfekvő ember, ez odalépve gyakorlatilag annak az esélye, hogy pont egy mentőautó állna tőle 5 méterre, azért az elég kicsinke. És pontosan ezért mindig egy laikus elsősegélynyújtó az, aki nagyon sok múlik az első percekben, hogy mennyire ismeri fel, hogy itt baj van, mennyire tud ezen segíteni, mennyire tudja megkezdeni esetleg az újraélesztést, hiszen ilyenkor percek is számíthatnak. Az Országos Mentőszolgálat Alapítvány honlapján lehet ezeket a videókat megtalálni, és nagyon megköszönöm, ha minél többen tovább osztják ugye ezeket a videókat. Minél több helyen jelenik meg, minél többen tudnak belőle hasznot húzni. Szóval kérem önöket, hogy nézzék meg a videót, és osszák meg, és adják tovább az információkat.
12: A kampány online felületeken érhető el, ahol különböző vészhelyzetek kezelését lehet elsajátítani. A Hungaroring elnyerte a Nemzetközi Automobil Szövetség legmagasabb 3 csillagos környezetvédelmi minősítését. A pályának részletes dokumentációt kellett benyújtania, majd helyszíni és online auditokon bizonyítani, hogy működése, üzemeltetése és rendezvényszervezése megfelel a fenntarthatósági elvárásoknak. A vizsgálat olyan területekre terjedt ki, mint az energiafelhasználás, a hulladékgazdálkodás, a víz- és talajvédelem, a beszerzési folyamatok és a levegőminőség. Gyulai Zsolt elnök vezérigazgató szerint hónapok óta dolgoztak a minősítés megszerzésén, és a cél nem csak a 3 csillag, hanem a fenntartható működés folyamatos fejlesztése a Hungaroringen. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
14: Köszönjük szépen a híreket. Már is nézzük, hogy hogyan alakul az időjárásunk. Ugye az ilyenkor szokásosnál pár fokkal magasabb most a hőmérséklet, de a nedves levegőnek köszönhetően ehhez zivatarok is társulnak, nyárias idő mellé nyárias záporok. Holnap egyébként alapvetően felhős lesz az időjárásunk, ez nem jelenti azt, hogy nem látjuk majd sütni a napot, hiszen időnként felszakadozik majd a felhőzet. A Dunántúlon, így Veszprémben is inkább a délelőtti órákban, itt a fővárosban pedig inkább a délutáni órákban kell esőre számítani, és élénk lesz a légmozgás is, de fázni igazából nem fogunk, hiszen a reggeli 15-16 fokot délután 22-24 fok követi majd. Hogyha úton vannak még, akkor figyeljenek, már is mondom, hogy milyen akadályok várnak bennünket. Az M7-es autópályán Letenye felé Kápolnásnyék térségében munkavégzés miatt torlódik a forgalom. A 43-as és 46-os kilométer között mozgótereléssel a belső sáv zárása mellett dolgoznak. A fővárosban pedig történt egy baleset a pesti alsó rakparton észak felé az 5-ös térre kanyarodó sávban, és baleset nehezíti a haladást a Tétényi úton kifelé a Bartók Béla út után a belső sávban, úgyhogy mindkét helyen megtorpan a haladás. Telítettek a sávok a Budaörsi úton befelé a Nagyszülős utcai felüljárótól, a Rákóczi úton a Blaha Lujza tér és az Asztória között, a Vámház körúton a Kálvin tér felé, a Károly körúton pedig az Asztória irányában, de a 10-es főúton kifelé az Óbudai temetőtől és a 11-esen kifelé a Mátyás király úttól ugyancsak lelassult a haladás. Lezárták a 7. kerületben a Rumbak-Sebestyén utcát a Madách Imre utcánál felújítás miatt, ezért az Asbóth utca és a Madách Imre út egyirányúsága megváltozott, a Madách Imre úton pedig útszűkület is van, és lezárták a 22. kerületben a Török utcát a Bartók Béla útnál a csatorna felújítása miatt. Figyeljenek ezekre és vezessenek óvatosan.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
14: A kívánság műsor pedig már is indul. Messi szeretné üzenni Bejának, hogy reméli hétvégén összetudnak futni, és küldi neki Denzeltől a Pump It Up című dalt. Azonnal érkezik, Anna Mari pedig azt írja, hogy barátnőjének Julcsinak küldi az Unhealthy című számot. Ez de rajtolunk.
2: Ez a Sláger FM. Sláger.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, és önök a kívánság műsort hallgatják, és ne csak hallgassák, hanem szerkesszék is, hiszen most önökön múlik, hogy milyen dalok forognak. 0630 30 30 95 8, ide írják meg, hogy mit szeretnének hallani. Én pedig már is mondom, hogy hova lesz érdemes ellátogatni ezen a hétvégén. Nos, például a Néprajzi Múzeumban, ahol látható egy manga kiállítás, és most ehhez a manga kiállításhoz kapcsolódóan manga napot tartanak majd. Ugye ennek a stílusnak rengeteg rajongója van. Szombaton pedig a manga élmény átélhető lesz. A nap során lesznek kurátori tálatvezetések, előadások, de alkothatunk is. A távol-keleti képzőművészet több ágába is belekóstolhatunk. Lesz gong meditáció, tejaszertartás, felépnek majd taiko dobosok, lesz harcművészeti bemutató és koncert is. Szóval nagyon különleges élmény lesz ez a nap a Néprajzi Múzeumban, és nem csak azoknak, akik a mangáért rajonganak, hanem azoknak is, akik kíváncsiak a japán kultúrára. Itt a Sláger FM-en pedig arra vagyok kíváncsi, hogy mi az önök javaslata, mi legyen a következő dal. 0630 30 30 95 8 a számunk. Szia Kata, Kitti vagyok, és a páromnak, Máténak szeretnék küldeni egy számot Kálai Sanders Andrástól, a Jót, hogyha lehet, mert ő az, aki valóra váltja minden álmom. Sok boldogságot kívánok nektek, azonnal érkezik a dal. Gergő pedig azt írja, hello Sláger FM, ha lehet, én egy Sziszikecs számot szeretnék meghallgatni. Oké, ennek sincs akadálya. Remélem jó lesz a Heartbreak Hotel, mert már is szól.

A legnagyobb magyar slágerek a Sláger FM-en. Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan.

0: Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan. Ez volt Kálai Sanders András újdonsága, a You itt a Kívánság műsorban, és ugye tudják, hogy nem csak a Kívánság műsor alatt szólhatnak bele abba, hogy milyen zenék szóljanak itt a Sláger FM-en, hanem akár hosszabb távon is meghatározhatják a zenei arculatunkat, ehhez pedig csak ki kell tölteniük a zenei kvízünket. Tegyék meg! Önöknek pár szórakoztató kellemes perc, nekünk pedig hatalmas segítség. A mobil applikációnkban is megtalálják a játékok fül alatt, vagy akár a honlapunkon keresztül is kitölthető a kvíz. Ezúton is köszönet a segítséget, de a köszönet mellett ajándékok is járhatnak a kitöltésért. Cserébe bezsebelhetnek például pihenést a Velencei tónál, wellness hétvégét a Mátrában, kikapcsolódás Csiófokon, vagy akár ékszervásárlási utalványt. No hát hajrá, a Kívánság műsorban pedig már is megyünk tovább. Sziasztok, Fanni vagyok, zárójelben egy érettségiző. Szeretném kérni Benson Boone-tól a Beautiful Things-et, és küldöm minden most érőnek. Ragyogó dalválasztás már is érkezik, nektek pedig csak így tovább. És itt van Nóri üzenete is, ő egy Ray Dalton dalt választott, Blood Runningot, amit a párjának, Kristófnak küld.
1: A legnagyobb slágerek között a legújabbak is.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. A zuhanykabinban Kaidi Csaba Cilla. A grillsütőnél Mautner Zsófi. Május 8-án pénteken reggel 7-től. Sláger reggel. Egy kicsit másképp.
2: A megújult M3 Praktiker áruházban Cilla és Zsófi felpörgeti az eseményeket, Portán Petra és Somogyi Zoli pedig a napernyőt.
1: Bőgjön a fűnyíró, fogjon az ecsek, sisteregjen a grillsütő, ön pedig érkezzen időben, hogy élvezhesse és elleshesse a praktikákat. Játsszon velünk élőben,
2: és nyerjen a helyszínen!
1: Sláger reggel, május 8-án, pénteken 7-től 11-ig.
2: A megújult M3 Praktiker áruházban. Cím: Budapest, Városkapu utca 5.
1: Ezt létra nélkül is érdemes lesz megnézni. Sláger FM. Minden, amit szeretünk.
3: One Republic. A From Europe With Love turnéval 2026-ban. Június 25-én a Budapest arénában. Jegyek már kaphatók a livenation.hu oldalon.
4: Lakást keres Budapesten? Legyen szó akár otthonteremtésről, vagy akár befektetésről, válasszon a díjnyertes Sandell kínálatából. Legyen lakás a Budán vagy Zuglóban. Új projekt indul a Dunaparton a 11. kerületben is. Sandell, a jövő otthonai. Sandell.hu.
5: Vágysz egy emlékezetes, hosszú hétvégére? Irány a Bünkösdi Kavalkád a Castellum Hotel Hollóklőben. Gyertek el május 22 és 25 között. Fellép Varga Viktor, érkezik a Rejánsz Del Ritmo tüzes latin táncsó. Lesz lélekemelő hangtár relaxáció és az Ófalú Bünkösdi varázsa. Ünnepi vacsorák, wellness és teljes kikapcsolódás csábít titeket. Foglaljatok még ma a hotelhollókő.hu oldalon.
1: Vajon ki az a hős, aki emberfeletti erővel rendelkezik, legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg, teljesíteni a küldetést.
6: Runner futár, az én hősöm.
1: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
7: Már megint a Premier Outletbe mentek.
8: Na, az akár 70%-os kedvezményekre megéri rárajtolni.
9: Fuss be te is május 2-a és 10-e között a sportnapokra a legnagyobb világmárkák akár 70%-os kedvezményeiért.
10: Premier Outlet Budapest.
11: Május 22-én visszatér a kis tehén. Kollár Klemenc Lászlóék a Budapest Parkban mutatják meg, hogy 20 év alatt semmit nem öregedtek a dalaik. Se a Cyber gyerek, sem a Markó. Kis tehén zenekar, május 22, Budapest Park. Jegyek budapestpark.hu.
1: A reklám után.
12: Jön az időjárás jelentés itt a Sláger FM-en. Nagyjából egy órával ezelőtt azt ígértem a veszprémieknek, hogy lehet, hogy hamarosan hozzájuk is elérnek az esőfelhők, mert a Balaton északi oldalán esik az eső, hát délfelé indult a csapadékzóna, úgyhogy továbbra sem esik sem Veszprémben, sem itt a fővárosban, de továbbra is kitartóan mondják a meteorológusok, hogy az esti órákban lehet számítani záporok, zivatarok érkezésére. Holnap 15-16 fokkal indul a napunk, és alapvetően felhős lesz fölöttünk az ég, a délutáni órákban várható eső, napközben pedig 22-23 fok lehet. Nézzük, mi a helyzet az utakon. Történt egy baleset a Krisztina körúton, a Döbrentei tér előtt a külső sávban, illetve baleset nehezíti továbbra is a közlekedést a pesti alsórakparton észak felé az Ötvös térre kanyarodó sávban. És helyszínelnek még a Tétényi úton is kifelé a Bartók Béla út után a belső sávban, itt is volt korábban egy baleset. Tart még a délutáni csúcs is, úgyhogy telítettek a sávok a budai alsórakparton a Petőfi hídtól az Erzsébet hídig, a Szerémi úton befelé a Rákóczi hídhoz közeledve, a Budaörsi úton befelé a Nagyszőlős utcai felüljárótól és a Károly körúton is az Astoria irányában. A 8. kerületben a Fiumei útról csak egy sávból lehet a Kerepesi útra kihajtani a Barostéri felüljáró mellett. Itt vízvezetéket javítanak, és szintén csatornajavítás miatt számíthatunk útszűkületre a Váci úton kifelé a Frangepán utca előtt. Lezárták a 18. kerületben a Vlasics Gyula utcát a Baros utcánál, mert itt a gázvezetéket javítják, a Hungária körúton pedig a külső sávban lezárva a Rákóczi híd felé a Kacsó-Pongrác úti felüljárónál, mert itt is javítják a csatornát. Vezessenek óvatosan!
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakít

0: Joe Cockerdal szólt, ez volt a You Can Leave Your Head On, itt a Sláger FM-en, a 9,5 hét című filmben is szerepelt ez a dal. Fú, nagyon szeretem a filmet is, meg a dalt is, és a Joe Cockert úgy általában. Kiskata vagyok, és még tart a kívánság műsor egészen 7:30-ig, hiszen szerda van, és ha szerda, akkor érkezik Kende Hoffer Krisztina, és indul majd a hétköznapi példaképek, nem hétköznapi történetei, de hamarosan indul a Pestex Fesztivál is, ami pénteken és szombaton vár majd bennünket. Ismert skandináv, lengyel és olasz szerzők is érkeznek majd erre a nemzetközi irodalmi és kulturális fesztiválra, ahol rengeteg program vár bennünket. Lesznek felolvasások, kiállítások, dedikálások, workshopok és inspiráló pódiumbeszélgetések is, a rendezvénynek pedig a Három Holló, a Petőfi Irodalmi Múzeum és a Gellért Hegy adnak majd otthont. Érdemes átböngészni a részletes programkínálatot. Egyébként már holnap lesz egy előzetes program, színek, formák, kompozíciók címmel illusztrációs workshopot tartanak majd a Petőfi Irodalmi Múzeumban. Érdemes rá regisztrálni. Itt a Sláger FM-en pedig a Kívánság műsorba regisztrálhatnak. Hellókat, a Pali vagyok, az én kis virágomnak, Justin Biebertől a Daisy-t örülnék, ha lejátszanád. Azonnal szól a dal. Merci pedig azt írja, hogy Király Viktortól és Radics Gigitől kéri a duettet. Ez a Nem szóltál, ami már szól is itt a Sláger FM-en.
1: Ha magyar slágerek, nem szóltál, akkor Sláger FM. Sláger FM.

Ez a kívánságműsor itt a Sláger FM-en és benne Justin Bieber visszatérő dala, Daisies forgott, mi pedig megyünk tovább már is a friss információkkal, azonnal Ortutai Dóri érkezik, hiszen 6 perccel járunk 7 óra előtt, azonban még a hírek előtt Tünde kérését teljesítem, aki a barátnőjét, Editet szeretné megörvendeztetni a Jetlag és Márcs közösével, jön hát az égen át.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. A zuhanykabinban Kajdi Csaba Cilla. A grillsütőnél Mautner Zsófi. Május 8-án pénteken reggel 7-től. Sláger reggel. Egy kicsit másképp.
1: A megújult M3 Praktiker áruházban Cilla és Zsófi felpörgeti az eseményeket, Portán Petra és Somogyi Zoli pedig a napernyőt.
0: Bőgjön a fűnyíró, fogjon az ecsek, sisteregjen a grillsütő, ön pedig érkezzen időben, hogy élvezhesse és elleshesse a praktikákat. Játsszon velünk élőben,
1: és nyerjen a helyszínen.
0: Sláger reggel, május 8-án, pénteken 7-től 11-ig.
1: A megújult M3 Praktiker áruházban. Cím: Budapest, Városkapu utca 5.
0: Ezt létra nélkül is érdemes lesz megnézni. Sláger FM. Minden, amit szeretünk.
2: Újra vár a szegedi szabadtéri játékok. 2026-ban mesés zenés előadások, a Hősök hajnala táncmű, a Három testőr kaland musical, Cinefonik filmzenei koncert a budafoki Dohnányi zenekarral, Bizé Kármenje és a debütáló Wicked musicalhoz feledhetetlen estéket a Dómtérre. Részletek szegedi-szabadtéri.hu.
3: Jadea, 9 éve a világ vezető elektromos robogó márkája, és most már Magyarországon is elérhető. Ha elektromos robogót keres, válassza a Jadeát, és keresse hivatalos partnereinknél országszerte.
4: Elegancia, luxus, a nyugalom új dimenziója. Ez a Hotel Divinus Debrecenben, a Nagyerdő ölelésében. Tágas szobák és lakosztályok, wellness oázis, gasztrokalandok, személyre szabott élmények. Élj át a Divinus életérzést, ahol a kényelem stílusossá, a pihenés művészetté válik. Hoteldivinus.hu.
5: Rabszolga vagy a saját cégedben? Semmire nem marad időd? Ha nem vagy benne a cégnél, semmi sem működik? Ismerős? A Mini CRM-mel, a magyar fejlesztésű ügyfélkapcsolatkezelővel örökre elfelejtheted őket. A mi rendszerünkkel a céged nélküled is tökéletesen működik, és a kollégák mindig tudják a dolgukat. Nincs több napi szintű tűzoltás, és vége a 14 órás munkanapoknak. Csináld hatékonyabban! www.minicrm.hu.
6: Indítsd a nyarat korábban a Sziget Hotelben. Foglalj május 4-e és 17-e között májusi vagy júniusi pihenést félpanzióval, akár 15% kedvezménnyel. Élvezd a tóparti panorámát, a wellness élményeket, családbarát szolgáltatásokat és a 4 csillagos kényelmet. Részletek és foglalás hotelsziget.com.
7: Ricky Martin Budapesten. A Latin Superstar vadonatúj turnéjával július 6-án a Budapest Arénában ad koncertet. Jegyek kaphatók a livenation.hu oldalon.
0: A reklám után a legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
8: Vitézi Dávid szerint vissza kell adni az önkormányzatok jogköreit a városkép védelmére. Idén is megnyílnak a fővárosi szabadstrandok. Elhúny Ted Turner, a CNN alapítója. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Volodymyr Zelenszkij bejelentette, hogy Magyarország visszaadta az Oszcsat Bank pénzeszközeit és értéktárgyait, amelyeket márciusban foglaltak le magyar hatóságok egy pénzszállító feltartóztatásakor. Az ukrán elnök szerint a rakomány hiánytalanul érkezett vissza Ukrajnába, és köszönetet mondott Magyarországnak a konstruktív hozzáállásért és a civilizált lépésért. A magyar ügyészség április végén nyomozást rendelt el a pénzszállítók jogellenes fogvatartásának gyanúja miatt. Vitézi Dávid szerint vissza kell adni az önkormányzatok jogköreit saját városképük védelmére. A közlekedési és beruházási miniszter jelölt Facebook bejegyzésében azt írta, hogy a leköszönő kormány jogszabályok tucatjaival védte be a számára kedvező hirdetési felületeket, de a tárca minden ilyen rendeletet és paragrafust felül fog vizsgálni. Vitézi Dávid jelezte, hogy Lázár János leköszönő miniszterrel már megkezdték az átadás átvétel előkészítését. Hozzátette, hogy fővárosi képviselőként pontosan látta, milyen jogi akadály ütközött Budapest, amikor a világ egyik legszebb épségben megmaradt történeti város szövetét próbálta megtisztítani a mindent ellepő óriás plakátoktól, reklámhálóktól. Idén is megnyílnak a fővárosi szabad strandok. A római parti plázs július és augusztus 20-a között várja a fürdőzőket, jelentette be Kis László harmadik kerületi polgármester. A nyitást idén is vízminőségi vizsgálatok, hatósági engedélyeztetés, fővenyelőkészítés és medertakarítás előzi meg. A szezon alatt pedig folyamatosan ellenőrzik a vízminőséget. A fürdés továbbra is csak a kijelölt 120 cm-es bójákkal határolt területen 10 és 19 óra között engedélyezett vízimentők és elsősegélyszolgálat felügyelete mellett. A 11. kerületi árasztópart is várhatóan kinyit. A Város és Folyó Egyesület szerint már június 20-án, miután tavaly megkapta az engedélyt, hogy kijelölt természetes fürdőhely legyen. Május 11-e és 22-e között hálózatöblítési munkákat végeznek Kispesten, Pesterzsébeten és Soroksáron. Ez idő alatt víznyomás csökkenése és vízzavarodásra is számítani kell, bár a vízellátás napközben folyamatos marad, közölte a fővárosi vízművek. A munkák este 8 és reggel 6 óra között zajlanak. A beavatkozás után érdemes átöblíteni a csaptelepek szűrőit is. Nem állítják már helyre az elfojtott könnyek szobrát, amelyet ismét megrongáltak a Szabadság híd lábánál. A tulajdonos Magyar Lelki Első Segély Telefonszolgálatok Szövetsége a Telexnek megerősítette, a szobor maradványait hamarosan elszállítják. Az alkotást tavaly júniusban már egyszer összetörték, a fejét is ellopták, és akkor sem eredeti formájában tudták visszaállítani. A Dunaparton ülő férfi alak a férfiak érzelmi elfojtásának veszélyeire hívta fel a figyelmet, hangsúlyozva, hogy a kimondatlan szorongás és fájdalom akár depresszióhoz vagy öngyilkossághoz is vezethet. 87 éves korában elhunyt Ted Turner, a CNN alapítója. Ő valósította meg azt a merész elképzelést, hogy a világ eseményeiről a nap 24 órájában valós időben közvetítsenek híreket. Az ohiói születésű üzletember 1991-ben a Time magazin az évemberének választotta. Az indoklás szerint Turner befolyásolta az események dinamikáját, és 150 ország nézőit a történelem azonnali szent tanúivá tette. Ted Turner nevéhez fűződik az ENSZ alapítvány megalapítása is. Aktivistaként pedig a nukleáris fegyverek világszintű felszámolását tűzte ki célul. A Sláger FM híreit Ortutei Dórától hallották.
9: Dóri, köszönjük szépen a híreket. Már is mondom, hogy hogyan hat ránk ez a mostani időjárás, hogy az átlagosnál pár fokkal melegebb van, és viszonylag nagy a napi hőingás is, ez megterheli a szervezetünket, és melegfrontos tüneteket idézhet elő az érzékenyeknél. Holnap azonban érkezik egy hideg front, megélénkül a front miatt a szél is, ami tovább fokozza a fejfájós panaszokat, illetve egy kicsit nyugtalanabbak is lehetünk miatta, amire pedig még figyelni kell a következő napokban, holnap talán nem, mert holnap alapvetően felhős lesz az időjárásunk, hogy egyre erősebb az UV-sugárzás. Holnapra 22-24 fokot ígérnek a legmelegebb órákra, de péntektől megint emelkedik a hőmérséklet, úgyhogy nyugodtan tervezzenek a hétvégére szabadtéri programot. Jönnek az utak hírei. Baleset nehezíti továbbra is a közlekedést a Krisztina körúton a Döbrentei tér előtt a külső sávban, és történt egy baleset az M3-as autópálya kivezető szakaszán a Kacsó-Pongrácz úti felüljáró után. Itt sávlezárásra kell számítani. Erős a forgalom a Nagykörúton, a nagyobb csomópontoknál, a Rákóczi úton a Blahalújza tér és az Asztória között, a Károly körúton pedig az Asztória irányában, de ezt leszámítva már egészen jól lehet közlekedni a fővárosban, lassan túljutunk a délutáni csúcson. Városon kívül azonban a 8-as számú főúton Veszprém közelében a város felé vezető oldalon egy személygépjármű szalagkorlátnak ütközött, a 43-as kilométernél lezártak egy sávot. Vissza Budapestre, a második kerületben a Gábor Áron utcában a Szilágyi Erzsébet fasor felé az Orló utca előtt lezárták a külső sávot, mert javítják a csatornát, lezárták szintén a második kerületben a Labanc utat, a Kuruc-Lessi út és a Szép Ilona kocsi szín között egy rövidebb szakaszon, mert javítják a csatornát, és lezárták a második kerületben a Gárdonyi Géza utat a Kapi utcánál vízvezeték javítás miatt. Jó utat!
10: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
9: Folytatódik a kívánság műsor itt a Sláger FM-en, még fél órán át tudom teljesíteni a kéréseket. Például Zsófiét, aki Daninak üzeni, hogy nagyon szereti a Fallad a Flow tőlem ne című dalával. Előtte Jerry Halliwell It's Raining Man című dala szól, ez pedig Nikinek jutott eszébe.

Az Ástik Kamra dalaszolt, ez volt a Somewhere in My Heart, itt a Sláger FM kívánság műsorában. Még pár percig tudom teljesíteni a kívánságokat, de utána érkezik majd Kende Hoffer Krisztina, és indul a hétköznapi példaképek nem hétköznapi történetei. Most azonban kávézunk egy jót, nem, ne aggódjanak, nem kell most azonnal legurítaniuk egy jó kis koffeinos italt, azért ehhez már így egy perccel 4:48 után egy kicsit késő van, viszont van egy kiállítás itt a fővárosban, amit mindenképpen érdemes megnézni, ez pedig a Fő a Kávé kiállítás, amely a Közlekedési Múzeumban látható, és ahol időről időre szerveznek különleges programokat is. Például lesz hamarosan egy kávé workshop, viszont ezen a hétvégén szombaton lesz egy különleges tárlatvezetés. Veseli Márta gasztronómiai szakértő vezet végig bennünket a kiállításon, aki azt vallja, hogy egyetlen csésze kávé mögött egy teljes kultúrtörténeti univerzum húzódik. Ezen a tárlatvezetésen pedig a hatalmas kávés univerzum egy igen meghatározó szegletére fókuszál, az olasz eszpresszó élmény otthoni meghonosítására, valamint a magyar háztartásokban ikonikussá vált, egyszerűen csak kotyogósként emlegetett eszköz történetére. Érdemes hát elmenni szombaton, és Veseli Mártával együtt megnézni ezt a kiállítást. Itt a Sláger FM-en már is teljesítek egy kérést. Balázs ért nekünk. Sziasztok, én is túl vagyok az érettségi első 3 napján. Anyukámnak szeretnék küldeni egy Olivia Dean számot köszönetként a sok segítségért. Ú, Balázs, ez nagyon szép gondolat. Akkor anyukádnak már is szól a Man I Need Olivia Dean-től itt a Sláger FM-en, és továbbra is nagyon szurkolunk nektek érettségizőknek. Előtte viszont még Angie kérését szeretném teljesíteni, aki a barátnőjének Beának küldi Scatman John-tal a Scatman című számot, hogy jó legyen a kedve. Hát ettől a daltól tényleg mindig jobb lesz a hangulatunk, úgyhogy már is forog. I'm a

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, Olivia Dean dalával pedig végére érünk lassan a kívánság műsornak, már csak Eszter kérését fogom teljesíteni, aki a kolléganőjének, Gabinak a Republik egyik dalát szeretné küldeni. Hát én kívánoztattam, ha itt lennél velem című számot. Azonnal forgatom, utána pedig még elmondom, hogy milyen idő vár ránk és mi a helyzet az utakon, de aztán átadom a szót Kende Hoffer Krisztinának, a következő órát vele tölthetik, 8:30-kor pedig én is visszatérek még, de most szóljon Eszternek és Gabinak a Republik dala.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Igen, itthon is.
0: Most Sláger FM-et hallgatja?
1: Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el.
0: Sláger FM.
1: Köszönjük. Lakást keres Budapesten? Legyen szó akár otthonteremtésről, vagy akár befektetésről, válasszon a díjnyertes Sandell kínálatából. Legyen lakása Budán vagy Zuglóban. Új projekt indul a Dunaparton a 11. kerületben is. Sandell, a jövő otthonai. Sandell.hu.
3: Fedezze fel a Dunakanyar ékszerdobozát a tavasz varázsában. Exkluzív környezettel várja vendégeit a Hotel Golden Palace szálloda, ahol a kényelem és az elegancia találkozik. Wellness élmények, különleges ízek és tökéletes harmónia várja. Itt minden önről szól. Foglaljon most www.hotelgoldenpalace.hu.
4: Penész, hőveszteség, kártevők, szigetelj okosan, tető- és födémszigetelés purhabbal, egynapos munkavégzéssel. Nálunk nincs eltűnt kivitelező, csak tripla garancia és évtizedes nyugalom. Rapidszigetelés.hu, mert a komfortos otthon neked is jár.
5: Rabszolga vagy a saját cégedben? Semmire nem marad időd? Ha nem vagy benne a cégnél, semmi sem működik? Ismerős? A Mini CRM-mel, a magyar fejlesztésű ügyfélkapcsolatkezelővel örökre elfelejtheted őket. A mi rendszerünkkel a céged nélküled is tökéletesen működik, és a kollégák mindig tudják a dolgukat. Nincs több napi szintű tűzoltás, és vége a 14 órás munkanapoknak. Csináld hatékonyabban! www.minicrm.hu.
6: Afrodite Hotel Zalakaros, ahol a farmunk az éléskamránk. Körágyas, jacuzzi lakosztályok, kinti és benti medencék, napozó terasz, római fürdő, saját farm és kalandpark. Afrodite Hotel Zalakaros. 30-383-5969.
7: Hé, hová tűnt a Fannan humuszom a hűtőből? Ja, tegnap megettem az egészet. Hát igen, a Fannan humuszokkal csak egy baj van. Ha egyszer megkóstolod, már nem tudod abba hagyni. A legkiválóbb alapanyagokból készülnek, tradicionális családi recept alapján, és a karakteres fűszerezés teszi őket igazán ellenállhatatlanná. Keresd mind a 8 ízt a boltok polcain, de vigyázz, egy doboz sohasem elég. Fannan, a finom ízek hagyománya.
8: A Sláger FM műsora.
0: Ortutai Dóri és Hajdú Steve kérdeznek.
9: A kicsik pedig elmondják.
10: Hogy lehet, hogy meg tudja tanítani, vagy ellesi a macska az embertől, hogy mit kell csinálni?
11: Szerintem úgy, hogy mondjuk sokszor megcsinál egy ember ugyanazt, és akkor így rájön, hogy oké, hát akkor mondjuk nem tudom, 10-kor elmegy reggelizni, hát akkor ő tudja, hogy pont akkor megy.
10: Be lehet idomítani egy macskát valamire?
11: Nem tudom.
10: Mire tanítanád meg?
11: Hát mondjuk arra, hogy tudja magának venni kaját.
8: Székre állok!
0: Szombaton reggel 6 órától a Sláger hétvégében a YouTube-on és minden podcast felületen.
1: A reklám után.
12: Gyorsan megnézzük, hogy hogyan kell készülnünk a holnapi időjárásra. Holnap pár fokkal hűvösebb lesz, mint ma volt, hiszen elér majd bennünket egy hidegfront. Reggel 15-16, délután pedig 22-23 fok várható, és jóval kevesebb lesz a napsütés, és jóval több fölöttünk a felhősült. Itt a fővárosban a délutáni órákban akár záporok, zivatarok is érkezhetnek a Dunántúlon, így Veszprémben inkább a délelőtti déli órákban kell esőre számítani. De aztán, ahogy elvonul a hidegfront, javulni kezd az idő, pénteken, szombaton, vasárnap már sok lesz a napsütés, és egyre melegszik majd az idő. Jönnek a közlekedési infók. Történt egy baleset a Jászberényi úton, kifelé a Tárna utcánál, és baleset nehezíti a közlekedést a Krisztina körúton és a Döbrentei tér előtt a külső sávban. Ezeken az útszakaszokon még lassabb haladásra lehet számítani. A 8-as számú főúton pedig Veszprém közelében a város felé vezető oldalon egy személygépjármű szalagkorlátnak ütközött. A 43-as kilométernél egy sávot lezártak. Vissza a fővárosba. A 11. kerületben a Bikszárdi utcában, a Tétényi út közelében útszűkület van, mert javítják a vízvezetőt. Lezettek a fél útpályát a 13. kerületben, a Kámfor utcában, az Újpalotai út közelében, mert itt javítják a csatornát, a 7. kerületben pedig a Rumbach-Sebestyén utcát a Madách Imre útnál zárták le felújítás miatt, míg a Veselényi utcában a Rumbach-Sebestyén utca előtt útszűkületen kell áthajtani, mert itt sajnos beszakadt az útpálya. És folytatódik a csatorna felújítása a 22. kerületben a Török utcában is, úgyhogy a Bartók Béla útnál ezt az utat is lezárták, itt is figyelmesen közlekedjenek. Jó utat!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most hétköznapi példaképek nem hétköznapi történetei a Sláger FM-en.
2: Jó estét kívánok minden kedves hallgatónak, és minket az Instagramon élőben nézőknek. Mindig elmondom, hogy mennyire várom ezeket a szerdákat, de ha belegondolnak a hallgatók, akkor ezt meg is érthetik, hiszen nálam egy hét szerda estétől szerda estéig tart, amikor én kapok egy olyan inspirációt, egy olyan lendületet és egy olyan motivációs fröccsöt, ami aztán kitart a következő 6-7 napra. Hát azt hiszem, hogy ez ma is így lesz. Ma egy olyan különleges vendégem van, aki, hát, hogy is mondjam, nem tudok vele objektív lenni, mert nagyon elfogult vagyok vele, nagyon rajongom azt, amit ő csinál, azt vallom, hogy az a klasszikus értékrend, ami szerint ő él, az ma már kihalóban van, éppen ezért nagyon látványos, és nagyon kincsszerű, közben az én kollégám lebontja a pultot. Na minden esetre nem szaporítom a szót tovább, hanem a legnagyobb szeretettel köszöntöm Krug Emiliát. Szia, Emili!
13: Szervusz, Kriszta! Köszönöm, és köszöntöm a hallgatókat, és nagyon jól esik.
2: Hát én most nagyon izgulok.
13: Te izgulsz?
2: Nagyon izgulok, mert amikor a szakma nagyja van itt, tehát hogy a Stréber gyerekek egymás közt, tehát most ez így lesz, hogy hát én szeretnék egy olyan műsort veled, amelyben tényleg azok is megismernek téged úgy, akik eddig még nem úgy ismertek, hogy talán egyrésztről megértik, hogy miért rajongom téged ennyire, másrésztről meg lehet mutatni egy olyan arcodat, egy olyan oldaladat, amit eddig még nem láttunk, de hát közben, aki annyira újságíró és olyan profi újságíró, mint te, hát ez biztos kritikusan ül itt egy műsorvezetővel szemben.
13: Nem, úgyhogy, nem.
2: Tudod, a stréberek egymás közt.
13: Tudod, miért nem? Mert hogy én azt látom, bárhányszor beszélgetünk, meg bárhányszor hivatalos pódiumon, színpadon látlak, hogy téged érdekel a másik. És szerintem mindig ez a kulcs, hogy
2: engem
13: érdekeljen.
2: Nagyon, engem nagyon. Engem az emberi történetek mozgatnak.
13: De hogy szerintem ettől jó egy beszélgetés alapvetően.
2: Hát most nem ezzel kezdenék, de ha már nem tudom megjegyezni, hogy az állampolgárként engem az zavar a legjobban, és kérdés, hogy ez igaz-e a te szakmádban, hogy jól látom-e, hogy ma már a legkevesebb interjú és párbeszéd szól a vendégről. Én azt szoktam érezni, hogy a riporterek önmagukat építik a kérdéseikkel, és tulajdonképpen egyáltalán nem érdeklik a válasz őket. Ezt jól érzem? Van ilyen.
13: Én ebben is nagyon konzervatív vagyok, hogy nem szeretek kollégákról rosszat
2: mondani. Ja, nem kell
13: mondani.
2: Konkrétan.
13: Tudom, hogy
2: a
13: nem
2: jelenség.
13: Kell, de hogy a jelenség létezik, és én abban is nagyon konzervatív vagyok, hogy szerintem vannak ilyen alapvető szakmai szabályok. Például az, kicsit messzebbről indulok, de megérkezem, hogy alapvetően az a műfaj, amit én művelek, ami a közéleti újságírás, hogy ott azokkal szemben, most nem a mai szűken vett közéleti értelemben, de az elszámoltatás a lényege a munkánknak, akik a mi életünkről döntéseket hoznak, akár kormányon, akár ellenzékben közpénzt használnak föl, szóval akik hatással vannak a mi életünkre. Őket számon kérjük, felkérdezzük, és addig megyünk, de addig, amíg nem kapunk olyan választ, ami valódi válasz. Akiknek pedig nincs lehetősége arra, hogy a problémáját felhangosítsa, mert elesett, mert hátrányos helyzetű, vagy mert nem tud egyszerűen jól kommunikálni, mert azért az nem magától értetődő, hogy beesel egy podcast, egy YouTube, vagy TV, egy rádió stúdióba, és akkor mondod, neki meg segítesz. És ennyi. Tehát, hogy ezek az alapvetések. És akkor itt érek rá, hogy hogyan? Hát úgy, hogy aki kislisszanni akar a kérdés alól, azt nem hagyom, akit meg segíteni kell néha csenddel, néha türelemmel, néha odafigyeléssel, néha empátiával, őt segítem úgy, hogy az neki legyen jó, és nem magamat építsem általa. Tehát én kaptam már olyan kritikát kérdések, meg műsorvezetés kapcsán, hogy ott még kettőt kérdezel, akkor a dráma lett volna a stúdióban, hogy még nagyobb lett volna a nézettség.
2: Csak közben ember is szeretnél maradni.
13: Igen,
2: nagybetűvel.
13: Igen.
2: Azt hiszem, én többek között ezt is imádom benned, meg azt a maximalizmust, azt a felkészültséget, azt a kompromisszum készség. Tehát nincsen, a teljesítményben nincs kompromisszum nálad. Ezt egyébként a saját bőrömön is tapasztaltam, hiszen amikor a Selfmade Nap nevű eseménysorozaton megszületett, biztos voltam benne, hogy csak egy valaki vezetheti azt te. És ott viszont nagyon te vagy, és azt én nagyon közelről nézem, hogy arra, hogy készülsz minden beszélgetésre, tényleg mennyire nem teret adva a spontaneitásnak, hanem
13: és volt már, hogy ezért is kaptam kritikát egyébként, hogy, és az lehet, hogy jogos volt, hogy az se jó, amikor túl készülöd magad egy beszélgetésre, mert nem tudod azt az ismeret szintet hozni, ami a nézőé, mert ő nem készül annyit egy beszélgetésre, mint én. Tehát ez is nagyon érdekes. A túleminenség se jó egyébként.
2: Hát ezt értem, de ez már, de én azt jó, hiszem, ezt már nem nőjük ki, igen, mi, legalábbis én így gondolom, igen. Viszont legalább mi így összetartunk, megtalálják egymást, a bolondok, szoktam mondani. Amikor tini lány voltál, és tizenéves voltál. Én elképzellek téged egy ilyen nagyon jó tanuló, jó kislánynak.
13: Pipa-pipa. És akkor... Minusz matek, mert az sosem ment.
2: Nem. Minden esetre nyilvánvalóan kérdezgették tőled, és most minden érettségizőnek innen is drukkolunk ehhez a folyamathoz, amiben éppen részt vesznek. Nyilván kérdezgették tőled, hogy na, Emília, mi leszel, ha nagy leszel? Mit gondoltál? Mi leszel, ha nagy leszel?
13: Bármi, csak ne kelljen matekkal foglalkozni.
2: Jó, akkor szokott lenni a jogi egyetem.
13: Tehát... Nem, az se, nem, tehát, hogy én jövök egy olyan családból, ahol az édesapám révén egy nagyon erős bölcsész vonal jött be, és az nagyon hamar egyértelművé vált, hogy nekem ez lesz az utam, hogy valamilyen humán típusú foglalkozásom lesz. Én írtam, nem tudom, hát ilyen

0: András, ne haragudj,
1: de jó. Remélem hallod.
0: Mindenben ja, ügyes. Tényleg, én is, most, hogy mondod, én is így.
1: Igen, igen. Ebben is, meg van, amiben még egy picit jobb. És viszont eddig jutottam nagyon sokáig, és nem tudtam azt, hogy és ezzel a humán érdeklődéssel mire lehet jutni.
0: Hát akkor adta magát a bölcsészkar.
1: És akkor adta magát a bölcsészkar, és abban két fordulópont volt. Az egyik az, amikor lehetőséget kaptam, hogy elmenjek a 168 órába gyakornokoskodni.
0: Mester Ákos.
1: Mester Ákos, Bölcs István, Jósvai András, Nagy József, és akkor ott rájöttem, hogy ez az, ami én nem tudtam, de hogy engem ez érdekel, hogy meg lehet mutatni közéleti politikai ügyeket. Nyilván először csak közéleti, nem hardcore politikával foglalkoztam, és nagyon-nagyon tetszett az, ugye heti lap, hogy van idő utána olvasni, beszélgetni, háttérbeszélgetni, megírni, van idő arra, hogy napokat gondolkodok egy jó címen, napokat gondolkodom egy jó líden. Most ugye a szinten túlnál ez egy olyan tempójú munka, ami ahhoz képest, hát nem tudom, mint hogyha nagyon nagy galaxist váltanék.
0: De már akkor a gyakorlatod van benne, hogy megy is.
1: És hogy olyan élmények értek ott, például most jó, hogy egy olyan cikkről mesek, ami soha nem jelent meg, de ez nem az én hibám volt, viszont arra nagyon jó, hogy megtapasztaltam például azt, hogy voltunk hárman gyakornokok, és kitaláltuk azt, hogy mindenki elmegy az egyikünk a tűzoltókhoz, másikunk a mentőkhöz, harmadik a rendőrséghez, és 24 órát ott végigcsinál, megnézi, hogy az adott szervezet hogy dolgozik.
0: Ismerjük a másik két gyakornokat is?
1: Hát nem a szakmából, ők szakmát váltottak.
0: Tehát de nem lehet elmondani, hogy ők kik?
1: Tehát
0: ha nem a szakmából, akkor valahonnan igen?
1: Nem, ismered. Nem. És én voltam a mentőknél. És tényleg 24 óráztam, és tényleg ott ültem a mentőn, ahogy szirénázva áthúzott a Margit hídon, és amikor volt éjjel pár óra szünet, akkor tényleg befeküdtem velük, és ott próbáltunk pihenni, beszélgetni, és tényleg kimentünk olyan balesetekhez, ahol láttam, hogy egy ilyen kitett helyzetben az emberek hogy reagálnak, láttam azt, aki nagyon aggódik a szeretére, és láttam azt az férjet is, aki megérkezik, és az első kérdése az volt, hogy asszony, miért ölted össze a kocsit. Szóval, hogy nagyon-nagyon sok, nagyon masszív és erős élmény volt, és egyébként az volt a tervünk, hogy a három szerve az egy nagyobb balesetben találkozik, és ez is sikerült. Oh. Aztán az egyikőjük nem írta meg ezt a riportot, és ezért nem tudott végül megjelenni, mert nem lett volna így kerek. De ezek azok az élmények, amik nagyon-nagyon mély benyomást tettek rám, hogy én bemutatni szeretnek jelenségeket, összefüggéseket, és hogy egy idő után a jó szerkesztőimnek köszönhetően ezt el is tudtam kezdeni jól megírni.
0: Ez az a motiváció, amit a gyerekek, fiatalok mondanak, hogy miért szeretnék újságíró lenni, amit egyébként az amerikai filmekben is látunk. Bemutatni, mögé nézni.
1: Igen, de az volt az érdekes, hogy nekem ez menet közben derült ki, hogy nem az volt, hogy én nem tudom, 14 évesen eldöntöttem, hogy újságíró leszek, hanem amikor ott voltam a helyzetekben, akkor rájöttem, hogy wow. Tehát az, hogy mondjuk én elmehettem 2006, 7, 8, 9 környékén abszolút szegregált falvakba, és megnézhettem, hogy ott mondjuk a szélső jobb oldal megjelenése mit vált ki, és egyébként milyen létező problémák vannak. És arról írhattam riportokat, és aztán a következő hónapban meg az igazságügyminiszternél ültem a parlamentben, és őt interjúztam, és tudtam arra hivatkozni, hogy én értem, hogy ezek a számok ön szerint azt jelentik, de hát ott voltam, és a konkrét problémák ez az. Ez egy nagyon-nagyon nagy élmény, és akkor erre tett rá egy lapáttal az, amikor lehetőséget kaptam az ATV-ben, hogy ezt már ne az írott sajtóban, hanem tévében, lineárisan, élőadásban
0: csináljam. Hiányzol is mindannyiunknak minden reggelünkből és a legtöbb esténkből, de most ebben nem térek ki. Nézhetjük a YouTube-on.
1: Ezt akartam mondani.
0: A te saját produkciódat, amiről fogunk ma még többször is említést tenni. Eltelt 20 év, azt mondtad 2006, 7, 8, 9-ben ilyesmire lehetőséged volt, eltelt 20 év. A te műhelyed Mester Ákos, amit említesz, és azok a Bánó András, és azok a nagyok, akikről ma úgy beszélünk, mint ahogy a magyar

0: szabad újságírást megalkották a rendszerváltás után, az első rendszerváltás után. Tényleg már ilyet is lehet mondani. De eltelt 20 év, és az újságírás nagyon megváltozott. A játékszabályok, a szereplők, az erőviszonyok, a szabadság lehetősége és a kimondhatóság tere. Mi ad neked motivációt még mindig abban, hogy ezt ennyire szeresd? Mert én például gyakran elmondom azt a mondatot, mikor megkérdezik, hogy miért hagytam abba a menedzsmentet, akkor én azt szoktam mondani, hogy azért, mert ebben a PR egy nagyon nagy rész volt, és aki rangosokkal, bánókkal dolgozott, az nem képes olyanokkal dolgozni ma, akik alanyt nem tudnak állítmánnyal egyeztetni, és nem vagyok hajlandó. Nem nagy képűségből, egyfajta szakmai sztenderből. Neked mi tartja meg még mindig a motivációdat? Nyilván ez egy másik oldal, mint amit én, de hogy ez már nem az a játszótér.
1: De szerintem az a nézői, hallgatói elvárás az meg ugyanaz, hogy ő érteni akarja, hogy mi miért történik, és én egyelőre hiszek abban, hogy az, ahogy ezt én mutatom meg, egyébként egy eléggé férfiak által dominált médiatérben, arra van kereslet, és arra van fogadókészség.
0: Te megkaptad vala azt, hogy jó kis szőke csinos nő, hagyjál már, maradjon békén? Nem tudom. Igen? Aha. És ezeket hogy kezeled?
1: Az ilyen helyzetek, amiket én már a gimnáziumban is megkaptam.
0: Igen, mert nagyon szép vagy. Tehát, hogy valószínű, sokan gondolják, hogy szépnek lenni az marha nagyon jó, de közben meg néha iszonyú átok, mert azt gondolják, hogy nem vagy elég okos. Hát egyszerre okos és szép nem lehet valaki, ugye? Tehát, hogy akkor többet kell küzdeni.
1: Nekem, tehát, hogy azzal, hogy nézek ki, azzal nincs dolgom. Tehát, hogy
0: tudom, így nevelték az okos lányokat.
1: Jó, oké. Okay. Ezek a klisék belőlem azt váltják ki, hogy oké, gyere, akkor megmutatom. És ennyi.
0: Oké, volt 12 év képernyősség, amikor egy ország kelt veled, és aki komoly információkat szeretett volna a reggelében, majd később az estejében, az téged és a te csatornádat tudta nézni. Tulajdonképpen egy idő után már csak. A televíziózás a média szcénának mindig a csúcsa. Azt szokták mondani, hogy nem az írott sajtó, nem a rádió, bár mi itt ülünk, és nekünk most ez a szerelmünk, de hogy mégiscsak a televíziózás a csúcs. Te ezt mégis lecserélted egy saját világra. Én, aki az elmúlt 5-6 évben több mint 2000 KKV-val dolgoztam, tudom azt, hogy mindenki úgy csap ebbe bele, hogy vállalkozást indítok, mert akkor a saját magam főnöke leszek, azt csinálok, amit én szeretnék, saját világot alakítok ki, majd amikor belemennek az emberek, akkor rájönnek, hogy nem, hogy saját magamat nem tudom, de azt tudom, hogy a hullámok hogy csapnak fel felettem, nem tudom az időbeosztásomat kezelni, folyamatosan gondolkodom, hogy jó-e, amit csinálok, érdekes-e, stb. Hol tartasz te ebben
1: üdv
0: most?
1: Üdv a világomban, ezt tudnám mondani.
0: Hol tartasz most ebben?
1: Pont itt, milliméterre. Igen.
0: Vannak kétségeid magaddal szemben, a produktumoddal, a döntéseddel szemben?
1: A döntésemmel szemben nincsen kétségem, hogy ez jó döntés volt. Azzal szemben sincsen, hogy ha belakom ezt a teret, akkor ez nekem is komfortos lesz, és hogy ebben megtalálom a helyem. De ez egy nagyon új világ, tényleg. Tehát, hogy... nagyon vicces volt, hogy ugye a múlt héten ben volt nálam Piko András, a józsefvárosi polgármester, és megint csak konzervatív szakmai szabály, hogy politikussal nem tegeződünk. Tehát, hogy
0: akkor
1: nekem
0: sem,
1: ez olyan alapvetés, akkor sem, hogyha egyébként 1000 éve ismerjük egymást a klubrádióból és újságírói, az ő újságírói létéből. És akkor én ezt szépen transzparensen elmagyaráztam a beszélgetésünk elején a nézőknek, hogy van előttünk egy nagy kihívás, hogy a szakma szabályai szerint nem fogunk tegeződni, mert politikussal nem tegeződünk. És akkor megkaptam egy csomó YouTube kommentben, hogy hát én olyan boomer vagyok, hogy lehet ilyet csinálni, én ezt miért erőltetem, hogy itt ez egy más világ, stb. És akkor... Szóval, hogy ezeken elgondolkodik az ember.
0: Azért, mert ez a te műsorod, és ez a te játékszabályod.
1: Igen, én is ezt gondolom, de ugyanakkor meg nyitott vagyok arra, hogy itt lehet, hogy nem ebben az ügyben, de általánosságban itt más játékszabályok vannak, és hogyha én ki akarok vágni egy számomra fontos idézetet egy beszélgetésből, mert hogy a rílek fontosak és jól mennek, akkor tanuljam meg, hogy az 1 perc, és sűrűre vágunk mindent. Tehát, hogy
0: miközben te meg magyaráznád és adnál teret időt.
1: Miközben én szeretem
0: teret,
1: az árnyalatokat. Én nem adom el magam, meg a édesanyámat, meg senkit egy jó mondatért, meg egy jó jelzőért.
0: De ezt a televízióban sem adod el.
1: Nem, csak itt még inkább nagyobb a verseny, hogy add el, mert azhoz megtekintést, meg elérést, meg mindent.
0: De nem lehet-e az, hogy pont ilyenre vagyunk kiéhezve? Mi azok a nézők, akiknek hát abból már elég?
1: Én remélem.
0: Tehát, én hogy remélem. Szerintem igenis, hogy van egy réteg, aki szeretne olyan tartalmat a YouTube-on is nézni, amilyen a többi nem.
1: Én remélem, szóval, hogy most az van, hogy egy olyan időszakban indult el ez a műsor, amikor én vizet hordok a tengerbe.
0: Igen, de a számaid nagyon jók, az első perctől nagyon jók a számaid.
1: Legyen így, legyek én is elégedett velük, mert én egy örök elégedetlen vagyok, ugye? De hogy, tehát, hogy én azt gondolom, hogy az a hihetetlen mennyiségű tartalom, ami szembe jön most velünk, és szembe jött a választási kampány hajrájában, az egy ponton túl már kezelhetetlen. Tehát, hogy én is azt éreztem az utolsó 3 hétben mondjuk a választás előtt, hogyha én felkészült szeretnék lenni, akkor napi 10-12 órát kell ülnöm, és megnézni különböző YouTube és podcast beszélgetéseket.
0: Meg egy idő politikusokkal, után elég, nem?
1: Coming out-okról, stb. Oké, csak nekem meg kell.
0: Igen, mert neked ez a területed.
1: Mert nekem, igen.
0: Egyébként igen. Te soha nem akartál elmenni, tudom a választ, vagyis hogy sejtem, elmenni a szép ruhás showbiznisz műsorvezető irányba?
1: Nem. Nekem volt olyan élményem, amikor részt vehettem ilyen nagyon, nagyon szép ruhás, showműsoros, vetélkedős történetben. Az ATV-nek az egyik ilyen gameshowjának csináltak egy szilveszteri kiadást, amiben mi voltunk a Schwabival, meg a Szőlősi Györgyivel az ATV-s csapat, és akkor velünk szemben voltak a celebek, és miközben egy nagyon jó hangulatú műsor volt, nagyon-nagyon jókat nevettünk. Én ott éreztem, hogy ez nem az én közegem. Azért nem, mert hogy én nem vagyok egy showman. Tehát én baromi jó hallgatóság vagyok. Nagyon, nagyon, nagyon, nagyon szeretek barátokkal találkozni, nagyon szeretek bulizni, nagyon szeretek élni. Én olyan vagyok, hogy work hard, play hard, ez a típus. De nem én visszam a prímet.
0: Igen, ezt elmondtad Kadarkai Endre műsorában is, hogy nem te vagy az, aki a buli közepén elmondja a poént, de egyébként szerintem nem is biztos, hogy ennek kell lenni. Szerintem a különbség, én úgy gondolom, hogy öncélú-e az, hogy, tehát, hogy én magamat akarom megmutatni, és akkor showműsort vezetek szép ruhában, szép sminkben, és ez maga egy műsor elem, és humoros is vagyok, meg nem tudom, de mégiscsak a célja az, hogy én meg tudjam mutatni magam, vagy ez csak egy eszköz, hogy meg tudjak mutatni másokat, mögé tudjak nézni dolgoknak, és híreket tudjak közölni. Szerintem igazából ez a különbség.
1: Utóbbi.
0: Mert hogy képes lenni rá, az nem kérdés. Igen. Az nem kérdés. Amikor én nagyon sokszor pingeltelek téged azzal, hogy miért nincs saját online tartalmad, mikor már mindenkinek van, meg olyannak is, akinek nem kéne, akkor mindig azt mondtad, hogy majd ez egyszer csak megérik. Hát én nagy üdvözletem volt, hogy megérett, viszont nagyon gyorsan jár, nagyon nehezen, tudom, hogy a tárgyalás az hosszú folyamat volt, de végül is a döntés az meg nagyon rövid ahhoz képest, hogy mennyi ideig érett. Mert egyszer csak ősszel hallottuk, hogy te most akkor itten elmész, az ATV képernyőjéről, rettenetesen tiszteletre méltó, hogy sehol semmit nem mondtál másként, mint az első alkalommal. Én például ezt is végtelenül unikálisnak találom benned, hogy olyan elegancia, ahogy ezt kezeled, hogy nyilván lenne mit mondani, mert 12 év után egy házasságból is van jó-rossz, nem tudom mi,
1: de hogy soha... Nincs, András.
0: Hát hiszen ő mindenben jó, mindezt már tudjuk, ugye? De hogy ez is annyira fantasztikus, hogy együtt dolgoztunk, együtt ettünk, egy tányérból nincs, és egyetlen egy műsor, egyetlen egy megnyilvánulásod sem volt, ahol egy fillel többet mondtál volna. Szóval ezt is tudnád tanítani. Majd egyszer csak jött, hogy akkor a Telex-szel együttműködésben, és tudom, hogy szinten túl a címe, kedves hallgatók, szinten túl a címe, de én mindig szint felettnek hívom, mert nekem ez, amit te csinálsz, az mindig egy szint feletti. szinten túl. Hogy jött a cím? Egyszer csak ültél Andrással a konyhába, és kitaláltátok?
1: Nem, ez baromi nehéz volt egyébként. Az egyik legtöbbet a címen agyaltunk.
0: Hát ez mindig.
1: Mert hogy ugye nagyon sok ilyen tartalom van, már úgy értem, hogy nagyon sok közéleti tartalom van, és nagyon sok név már foglalt. És egyébként volt nekünk más címötletünk is, amit végig mind nagyon a védjegyeket és a névhasználatot mindig nagyon transzparensen és levédve akartuk csinálni, és akkor kiderült, hogy lett volna egy ilyen ötlet, ami nekem nagyon tetszett, hogy Norma. De a Norma az valamilyen német élelmiszeripari cég ilyen kiadványának a címe.
0: És ezért Európában nem lehet.
1: És akkor igen. Igen, igen. És akkor ennek utána jártunk, és mondtuk, hogy nem rizikózunk, keresünk egy újat, és akkor viszont nekem, hát ugye beugrott, és nagyon sokszor jár az eszembe, egyébként nem csak most, hanem az újságírói munka folyamán is, ugye Eszterházy, a bizonyos szint fölött, bizonyos szint alá klasszikus idézett tőle, és akkor viszont azt mondtam, hogy akkor legyen ez. Ami egyébként egy nagy vállalás, így most, ahogy hétről hétre szerkeztem a műsorokat.
0: Más ezt csinálni, hogy mint egy tévéműsor?
1: Olyan értelemben értem, hogy meg kell felelni saját magamnak is ennek a címnek.
0: Ami valószínű, ez a legnehezebb neked. Igen. De mégiscsak a hétköznapokban, a munkafolyamatban más itt egy ilyen műsort összerakni, mint egy televízió műsor?
1: Brutál. Nagyon. Tehát, hogy az, amit
0: mert a néző mit lát? Nem is egy stúdióban beszélgetsz.
1: Igen, amit mondtál, nem tudom, 15 perccel korábban, hogy hajrá, magam ura leszek, tök jó toljuk, na, és hogy hol tart az ember, hogy mennyire futok a saját időbeosztásom után, hogy mennyire más az, amikor hozok egy döntést, és a mögött nem áll úgy egy nagy intézmény, mint ahogy állt egy tévé, hanem ott a nap végén a te neved forog kockán.
0: De hát nagyon nagy nevek jönnek hozzá, tehát úgy látszik, hogy ez a te neved
1: persze,
0: működik.
1: De én ezzel minden nap agyalok folyamatosan, tehát hogy a mai napom egyébként nagyon tipikus, tehát hogy...
0: Ja, mert neked szerte az adásba kerülésed,
1: hát ugyanígy,
0: vagy az adás,
1: igen. Hogy fölkeltem 6-kor, meg kellett azt tanulni, hogy mondjuk hogy sminkelsz úgy, hogy az 12 órán át így patent legyen, magadnak, ugye, hát ezt tévében nem nekem kell csinálni, fölkelted a gyereket, elkészíted az óvira, András annyira jó fej, hogy ilyenkor elviszi óviba, köszi.
0: András ebben is nagyon jó, igen.
1: Én szépen fogom a ruhámat, amit fölveszek.
0: Viszont legalább te választod ki, hogy miben legyél, mert a televízióban igen, nem tudják a nézők, nem a műsorvezetők így választják ki maguknak.
1: Igen. És akkor megérkezem a stúdióba, aklimatizálódom, és ugye a mai napon Sándor Mária volt a vendégem, amit nagyon, nagyon örülök, és nagyon megtisztelő volt, hogy őt nagyon sokan keresték ezekben a hetekben, és hogy engem választott. Felvettük az adást, és 12 órától, amíg ide értem nagyjából.
0: Az 7 óra,
1: mondjuk 6-ig, 3-4-et 6-ig mi azon dolgoztunk.
0: Most egy
1: másodperce. Most ez a tévében nem így néz ki.
0: Beléd fogom folytani a szót, mert elengedjük a rádióhallgatókat, hogy információkkal gazdagodjanak, de mi folytatjuk a beszélgetést itt az Instagramon addig is, ma esti vendégemmel, Krug Emiliával.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám. A zuhanykabinban Kajdi Csaba Cilla. A grillsütőnél Mautner Zsófi. Május 8-án pénteken reggel 7-től. Sláger reggel. Egy kicsit másképp.
4: A megújult M3 Praktiker áruházban Cila és Zsófi felpörgeti az eseményeket. Portán Petra és Somogyi Zoli pedig a napernyőt.
3: Bőgjön a fűnyíró, fogjon az ecsek, sisteregjen a grillsütő, ön pedig érkezzen időben, hogy élvezhesse és elleshesse a praktikákat. Játszon velünk élőben,
4: és nyerjen a helyszínen.
3: Sláger reggel, május 8-án, pénteken 7-től 11-ig.
4: A megújult M3 Praktiker áruházban. Cím: Budapest, Városkapu utca 5.
3: Ezt létra nélkül is érdemes lesz megnézni. Sláger FM. Minden, amit szeretünk.
5: Mi a Gravír Expressnél hisszük, hogy küldetésünk a legjobb pillanatok megörökítése és megőrzése. A jövődnek. Ballagásra, diplomaosztóra, pedagógus napra és évzáróra is elképesztően jó ötletekkel készültünk. Válogass ballagási ajándékaink közül. gravirexpress.hu.
6: A spórolás művészet. Vásárolj akár 50% kedvezménnyel a Joynapokon május 14 és 17 között, ahol több száz márka csak rád vár. Keresd a kuponokat a legfrissebb Joy magazinban, vagy a Joy Hungary appban.
7: Passzív jövedelemre vágysz? Chocolate Brown Solarium franchise, ledes készülékek, fényterápia, ultra high-tech barnulás, a hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kiváló befektetés, passzív jövedelem, kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
8: Különleges helyszínt keres rendezvényéhez a Dunakanyar kapujában? Válassza a Hotel Golden Palace eleganciáját. Legyen szó családi rendezvényről, céges eseményről, vagy exkluzív ünnepségről. Nálunk minden részlet a tökéletességről szól. Stílusos terek, ízletes gasztronómia és professzionális szervezés. Minden egy helyen. Hotel Golden Palace, ahol az események élménnyé válnak. Látogasson el weboldalunkra www.hotelgoldenpalace.hu és foglaljon most, hogy rendezvénye igazán felejthetetlen legyen.
9: Hé, hová tűnt a Fanan humuszom a hűtőből? Ja, tegnap megettem az egészet. Hát igen, a Fanan humuszokkal csak egy baj van. Ha egyszer megkóstolod, már nem tudod abba hagyni. A legkiválóbb alapanyagokból készülnek, tradicionális családi recept alapján, és a karakteres fűszerezés teszi őket igazán ellenállhatatlanná. Keresd mind a 8 ízt a boltok polcain, de vigyázz, egy doboz sohasem elég. Fanan, a finom ízek hagyománya.
3: A reklám után. Legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
10: Felmondja a szerződést a Fővárosi Közművek Balázsi Gyula vállalatával. Őrizetbe vettek egy férfi Dunaújvárosban választási csalás gyanúja miatt. Különleges birkás busz megállóval találkozhatnak a Móricz Zsigmond körtéren. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. A Fővárosi Közművállalat, a Budapesti Közművek Nonprofit ZRT felmondja a Media Dynamics Kft-vel kötött 60 millió forintos kommunikációs keretszerződését, közölte a HVG érdeklődésére Kis Ambrus, a főpolgármester hivatal főigazgatója. A döntés azután született, hogy Balázsi Gyula média vállalkozó cégeihez kapcsolódóan hűtlen kezelés és pénzmosás gyanúja miatt nyomozás indult, és több bankszámlát is zároltak. A Media Dynamics egyedüli pályázóként nyerte el a közbeszerzést, de a BKM vezetése a friss fejleményekre hivatkozva a szerződés felbontása mellett döntött. A cég korábban már 185 millió forint értékben kapott megbízásokat a Fővárosi Közműcégtől. A mostani keretszerződésből még nem történt megrendelés. Látványos rendőrségi akcióban őrizetbe vettek egy 28 éves férfi Dunaújvárosban, aki a gyanú szerint pénzt ajánlott választóknak azért, hogy egy meghatározott jelöltre szavazzanak, majd ezt a szavazó fülkében készített felvétellel igazolják. A Fehérvár megyei nyomozók házkutatást tartottak, és elektronikai eszközöket, adathordozókat, készpénzt és dokumentumokat foglaltak le. Az ügy Nagy Ervin a Tiszapárt képviselőjének feljelentése nyomán indult, aki szerint szervezetten fizettek a boksokért Dunaújvárosban. A férfit 9 rendbeli, a választás rendje elleni büntet gyanújával hallgatták ki. Fokozatosan helyreáll a menetrend a győri vasúti fővonalon, ahol szerda délután kigyulladt egy zajvédő fa Tatabányai Szálliget között, miután egy fa belúgott a felső vezetékre, közölte a MÁV Inform. A tüzet a katasztrófa védelem eloltotta, de a felső vezeték helyreállításáig a vonatok csak egy vágányon közlekedhettek, ami hosszabb menetidőt és járatkimaradásokat okozott, azóta ismét mindkét vágány járható. A Budapest-Szegléd-Debrecen vonalon is megszűntek a fennakadások. Szegléd és Abony között korábban egy mérővonat gyulladt ki, miatt leállt a forgalom, de mostanra minden járat újra a teljes útvonalon közlekedik. A Wizz Air új közvetlen járatot indít Budapest és Ankara között, így most először lehet átszállás nélkül eljutni a török fővárosba. A járat hetente háromszor közlekedik és tovább erősíti a két ország közötti légi kapcsolatokat. A Budapest Airport adatai szerint eddig a két főváros között nem volt közvetlen járat. Különleges, gyapjas borítású buszmegállót állítottak fel a Móri Zsigmond körtéren, amely a május 7-én mozikba kerülő Birka krimi című családi film világát idézi. A rendhagyó installáció célja, hogy egy kis játékosságot vigyen a mindennapokba, akárcsak a film, amelyben beszélő birkák nyomoznak egy gyilkosság ügyében. A Hugh Jackman főszereplésével készült vígjáték könnyed hangulatát a buszmegálló is megidézi. A gyapjas megállót május 15-ig láthatják a Móri Zsigmond körtéren. Az emberi agyban található mikroműanyagot összefüggésbe hozták a sztrókkal és a demenciával, állítják az Új-Mexikói Egyetem kutatói, akik arról is beszámoltak, hogy a 2016 és 2024 között elhunyt emberek agyszöveteiből vett mintákban a mikroműanyag koncentráció 30-szor magasabb volt, mint a máj vagy vese mintákban. A tudósok szerint a szövetekben az anyag felhalmozódása körülbelül 50%-kal nőtt 8 év alatt, legmagasabb százalékban a demenciával diagnosztizálták. Donoroknál volt. Az érelmeszesedéses betegeknél a nanoműanyag is megjelent, ezeknél az embereknél, amíg éltek, a szívinfarktus, stroke vagy a halál kockázata a négyszeresére nőtt. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most hétköznapi példaképek nem hétköznapi történetei a Sláger FM-en.
0: Nos, hát kedves hallgatók, nekünk ugyan fogalmunk nincs, hogy milyen időjárás lesz holnap, de nagyon jót beszélgettünk Krug Emiliával, ma esti vendégemmel ebben a kis időben, és éppen ott tartunk, hogy azt firtatom, hogy hogyan lehet ennyi éven keresztül ilyen korán kelni, tehát 4:45-kor föl kellett kelned, hogy beérkezz a reggeli műsorba, és aztán este néha még 11-kor vagy 10-kor te köszöntél el tőlünk.
1: 10-kor, igen.
0: Miért nem látszik ez az arcodon? Hogy bírtad ki? Mi volt a technikát?
1: Hát
0: szóval
1: én azért, ha
0: ez?
1: Visszanézem az akkori fotókat, hát én nagyon látom. Nagyon.
0: Hogy? Tehát 4-kor csörög az óra, és felülsz, figyelj, és én, nincs olyan, hogy ma nem. Tehát ma nem.
1: Én ilyen vagyok.
0: Tehát, hát mert ez a
1: feladat, akkor ez a feladat.
0: De soha nem volt olyan, hogy nagyon ma. Ma nem.
1: Nem. Nem.
0: Tehát akkor András megint csak meg kell említenünk, mert szerelmetek közös gyümölcsét ezeken a reggeleken ő vitte az óvodába.
1: Igen. Sőt, mi több, ugye, szóval, hogy ezek a hivatások, ezek a feladatok egy családot igényelnek, amiben a másiknak is ott kell lennie. Tehát, hogy nem csak az az ilyenkor az ő feladata, hogy egy reggelt végigvigyen a gyerekkel, hanem az is, hogyha ha rosszat álmodik, hogyha beteg, hogyha bármi baja van és éjjel fölébred, akkor bizony inkább ő kelt föl hozzá, mint én, mert hogy tudta, hogy úgy meg nem tudom végigcsinálni. Uh-huh. Szóval, hogy itt ez tényleg minden, nem csak nálam, tehát hogy minden női műsorvezetőnél ez azért ott van, hogy...
0: Meg ápolónőnél, boltjeladónál, meg... Igen. És most reggel, hármacskán reggelizgettek?
1: Most az a durva, hogy ha én nekem 6 előtt föl kell kelnem, akkor azt érzem, hogy vége a világnak. És így belegondolok, hogy úristen, volt olyan, hogyha mondjuk 10-kor, tényleg 10-kor még elköszöntem, és akkor hazaértem, mire ágyba kerültem, mondjuk 10:30, és azt éreztem, hogy ugye készülni kéne a másnapi adás, és mondtam, hogy no way, biztos, tehát nem, és akkor beállítottam mondjuk 3:30 az órát.
0: Hogy még készülj az nap reggel, amit egyébként rutinból bármikor lehoztál volna.
1: Nem, soha nem. Figyelj, esküszöm neked, soha nem csináltam ilyet.
0: Azt én értem, de le tudtad volna hozni, szerintem. Hát ez majd jövőre lesz nagyon érdekes neked ez az időre kelés, mert az iskola 8 órakor kezdődik, 7:40-kor benn kell lenni.
1: Ez nagyon kemény.
0: Hát ez rettenetes. Tehát, hogy ha nekem vissza kell gondolnom bármilyen időszakunkra, minket ez viselt meg a legjobban, mert óviba azt ellógtuk.
1: A Bombival beszélgettünk erről, és mondtam neki, hogy figyelj, ez hogy van, mert ugye ő is nagyon sokat reggeli műsorozott, ugye Bombera Kriszta, hogy Bombi, ez ugye elmúlik, hogy az ember már nem örül annak, hogy nem kell korán kelni, és mondta, hogy Emily, nem múlik el, ennek világéletedben már örülni fogsz. Én. Tehát, hogy ez tényleg annyira, tehát az a hihetetlen olmos fáradtság, ami mondjuk csütörtökre benned van, az annyira nem tudok most fáradt lenni, akkor se, hogyha éjfél után alszom.
0: Nem, hát azért, amit te csináltál, az tényleg példaért.
1: De azt is hozzá kell tenni, hogy ez, amint beérsz, nem is a stúdióba, hanem a folyosóra. És ott van egy csapat, aki mondjuk még előtte egy híradót csinál. Tehát, hogy ő nem 3-4-6-ra megy be, ő 5-re megy be. És ő vele lehet, hogy elköszöntem 10-kor, az asszisztenssel is, hogy az egy olyan közösség, tehát, hogy a műsorvezetők, a szerkesztők, a sminkesek, az asszisztensek, ők hiányoznak.
0: De velük kapcsolatban
1: igen,
0: vagy?
1: Persze. Igen, igen.
0: Tehát hiányoztak egymásnak.
1: Igen. Igen, szerintem mondhatom. Igen, igen, igen.
0: Olyan csillogó szemmel beszélsz erről, hogy azért tudsz fölkelni korán, mert azért te azt hiszem ezt a hivatást imádod.
1: Igen. Szintelen. Mert ott azt éreztem, hogy van értelme annak, megint csak ugyanúgy, hogy a nézőnek adsz valamit. A néző számít rád. Tudja, hogy milyen értéket képviselsz, és tudja, hogy abból ő mit fog kapni. Ugye nagyon sokan mondják, hogy ott voltál a nappalimban.
0: Hát biztos vagyok benne, hogy úgy köszönnek rád. Igen. Közértben, igen, utcán, igen, mindenhol, igen, hogy jó napot, igen. Emily, mintha te lennél, igen, az osztálytársanyuka, vagy valami, igen, aztán hirtelen eszmélek, hogy ja, nem, igen, is ismerem, igen, mert igen, személyesen
1: ez
0: nem.
1: Így van, igen, így.
0: Amikor visszagondolsz tényleg az egyetemi évekre, láttál magad elé ilyen karriert, hogy tulajdonképpen benne leszel a topot női közéleti műsorvezetőben? Vagy a Mester Ákosék beléd látták ezt?
1: Azt nem tudom, hogy ők mit láttak belém. Azt tudom, hogy miután ott gyakornokoskodtam már egy ideje, és látták azt, hogy abba ott beleraktam a melót, és látták azt, hogy azok a kis gírbe-gúrba az első szerkesztő Nagy József szavaival élve pöttyös pannis mondatok, amiket én írtam, ami borzalmasan hosszú volt, és bőlére.
0: Tehát egy románát bármikor tudsz írni.
1: Igen, igen. Hogy azok ki tudtak simulni, és tudtam tömör lenni, és tudtam
0: jó, de az nagyon nehéz, lenni. Mert akkor ezeket, amikor mi még gyerekek voltunk, a fogalmazást kellett írni az iskolában, és hogyha nem volt 4-5 sor, többszörösen összetett egy mondat a fogalmazásban, akkor visszakaptad, hogy nem fogalmazol jól. Majd felnőtt életedben tömöríteni kellett.
1: Igen, igen, igen. Szóval, hogy amikor ezek a mondatok kisimultak, akkor azért azt látták, hogy akkor lehet, hogy itt nekem van keresnivalóm, és az, hogy mi ott sorról sorra, mondatról mondatra végigmentünk a kéziraton, az ennek az elismerése volt. Tehát, hogy ez egy olyan műhely volt, ahol azzal foglalkoztak, akiről azt látták, hogy van értelme vele foglalkozni. Ez volt.
0: És te hova láttad magad?
1: Olyan érdekes, hogy tehát, hogy én valószínűleg egy ilyen rohadtul későn érő típus vagyok, még folyamatban mondjuk, ilyen loaded, vagy nem tudom, tehát, hogy mert én nem láttam soha sehova magam. Tehát, hogy én mindig a feladatot láttam.
0: Sodródtál?
1: Nem. Tehát, hogy a feladatot láttam, nem a pozíciót. Azt láttam, amit szeretnék adni, amit szeretnék megvalósítani, és ez soha nem egy pozícióban, egy karrier lépcsőben kristályosodott.
0: De így akkor nem álltak ki eléd azok, akik viszont pozíciót láttak?
1: Ha valaki elém állt, és azt éreztem, hogy ő joggal állt elém, mert ő jobb, akkor ez belőlem mindig azt váltotta ki, hogy oké, akkor verseny.
0: És ha olyan állt eléd, aki nem jobb, de törtetőbb, tudatosabb, karrieristább.
1: Azon nyilván dühöngtem, mint mindenki dühöngene szerintem, és aztán azt mondtam, hogy most dühönghetek, vagy csinálhatom még jobban. Azt kellett megtanulnom, hogy kinyissam a számat, és én is jelezzem azt, hogyha szeretnék valamit.
0: De ki tudod nyitni a
1: most
0: szemet?
1: Már ki.
0: Tehát ezt akarom tetteni, hogy milyen az ki. Az Emily, aki nem ennyire fegyelmezett, nem ennyire jó kislány. Tehát tudsz
1: az Andrást.
0: Tudod csapni az asztalt és üvölteni? Tudsz tombolni?
1: Szegény gyerekemmel lehet, hogy néha kicsit
0: indul. Akár otthon vagy, de tudsz?
1: Én nagyon tudok.
0: Vagy mindig fegyelmezett vagy?
1: Ugye, én munkában nem szoktam asztalt csapkodni. Soha. Senkivel. De pont attól van súlya annak, hogyha erősebben kiteszek egy mondatot, vagy hangsúlyosabban mondok valamit, mert nem szoktam hisztizni. Uh-huh. És hogyha valamire azt mondom, hogy ezt így nem, ez így nem
0: akkor
1: jó.
0: Akkor az komolyan kell venni.
1: Akkor az komoly, aha. Azt és szerintem ez, szóval, hogy tudod, ennek néha ennek több súlya van, mint hogyha utonútfélem.
0: Néha gyilkosabb, mint az igen. Üvöltés. Igen. Azt mondtad work life, work hard,
1: play hard.
0: Play hard. Milyen a play hard?
1: Ó, az durva.
0: Tehát, hogy akkor mi van, amikor kikapcsolsz, és nem te vagy Krug Emília közéleti műsorvezető, hanem lesz
1: Én most
0: party.
1: Elképesztően várom azt, hogy most következő két hónapban van három koncertjegyünk. És
0: milyen koncertek, tessék?
1: Megyünk a Halott Pénzre jövő héten szombaton a parkba.
0: Anyu, vedd meg nekem a vár, az nem az, az a más.
1: Az
0: mértem,
1: a jó? Igen, igen.
0: Nem boomer, nem, oké. Okay. Budapest parkban állsz a küzdőtéren, vagy valami vipáholyban?
1: Dehogy is, küzdőtéren.
0: Aha.
1: Küzdőtéren. Igen.
0: Műanyag pohárral a kezedben.
1: Abszolút, és akkor utána mindig mondom a barátoknak, hogy nem megyünk el, bulizunk, amíg bírjuk. És az van, hogy én nagyon bírom.
0: Tehát, hogy ezt akartam mondani, hogy 10-kor kezdődik, meddig bírod? 10 óra 20-ig?
1: Hát olyan 2-3.
0: Ó, hogy tényleg bírod?
1: Én tényleg bírom, igen. Tehát az az edzés aznap.
0: Nagyon menő.
1: Igen,
0: okay,
1: aztán megyünk a Katona József Színháznak a Csinibaba.
0: Oda én is akarok, igen.
1: Amit nagyon várok, és én ilyenkor így összeszervezem a barátokat, hogy na, menjünk.
0: Te vagy szintén a barátoknak a mozgatórugója is?
1: Úgy igen, hogy csináljunk együtt jó dolgokat.
0: Tehát, hogy tudod, minden baráti hiszen, körben van ez, hogy nagyon igen, örülnek, hogy találkoztatunk, de ha te nem hívod őket föl, lehet, hogy fél évig
1: ilyen
0: nem találkoztok, mert másnak
1: vagyok,
0: nem jut eszébe.
1: Ilyen vagyok, igen.
0: Okay,
1: utána nem én viszem a prímát, de én igen, igen. Megyünk Stingre majd.
0: Végre ezek
1: megyünk,
0: megvannak.
1: Megyünk Szigetre, hogyha minden igaz, és végre lesznek olyan előadók, akiket ismerek. Itt az új
0: figyelj,
1: érában majd.
0: A retrosátok
1: hála
0: mindig
1: a Gerendainak. Ja, igen. Igen, hát figyelj, ezt el kevesen. Nagyon-nagyon-nagyon régen valahogy retro sátorról betévedtünk Kozsó koncertre.
0: Most rendezem az arcom.
1: Hajnalban. Most látom Instagramon Kozsó Official bekövetett.
0: Hát azért vannak a karriernek
1: csúcsai. Igen. Szóval, hogy én így bulizom. Én nagyon tudom bulizni.
0: Te Instagramodat te kezeled, tehát látod, hogy ki követ be.
1: Hogyne, igen. Most így kapkodom a fejem, hogy már annyian követnek be új emberek, hogy így nem...
0: És te rakod ki a posztokat, meg minden
1: hát
0: egyén?
1: Hát ki?
0: Hát nem gondolják a hallgatók, hogy ezt mind te csinálod.
1: A Facebookot is én. Mindent én.
0: Hát akkor mindenkit igen felszólítunk, és kérünk, mindent hogy kövessenek be, mert tulajdonképpen akkor egy tartalomgyártónak igen a legnagyobb öröm az.
1: Hát figyelj, és én tök durva, 61 ezeren ott vannak Facebookon.
0: Imádlak, hogy te ezen meglepődsz, aki 12 évig ülsz a televízióban, de tényleg, tehát, hogy...
1: Igen.
0: Na, tehát akkor tehát amíg a televíziós életed volt, nem is tudtál ennyire kikapcsolni, képzeld, nem? Mert aludni
1: tudtam
0: kellett állam, komolyan. Uh-huh. De akkor másnap nem tudtál menni reggel.
1: De.
0: Tehát még koncertről mentél egyenesen?
1: Hát nem, háromig nem voltam akkor, de volt olyan, igen, hogy volt egy jó koncert, vagy volt egy olyan színház, ami tehát hogy nekem muszáj visszatöltődni. És az van, hogy tényleg fejben dől el, és hogyha most alszol 4 órát, akkor 4 órát alszol, bemész, dolgozol, iszonyat fegyelmezetten koncentráltam, amikor fáradt vagy, akkor csúsznak ki a legviccesebbnek tűnő ellenben legrosszabb mondatok.
0: Én téged támogattalak volna, ha kávé vagyok csak.
1: és volt ilyen, igen.
0: Értem. De például, hogyha most, egyszer azt mondtad, és az nekem nagyon tetszett, hogy neked muszáj kultúrát fogyasztani, muszáj színházba menni, muszáj múzeumba menni, muszáj, mert a kreatív, a művészetben rejlő kreativitás az, ami neked segít jó kérdéseket feltenni, és egy idő után onnan érezted, hogy baj van, hogy már nem tudsz visszatölteni, mert nem tudsz elmenni. Ez most már akkor újra az van.
1: Igen,
0: tudsz.
1: Mert amikor mondjuk annyi műsort csinálsz, mondjuk egy héten mondjuk hetet,
0: de csak már 7 nap van.
1: Tehát... Akkor, nem, ebből van olyan, hogy reggel is, este is, tehát... akkor bárhogy is próbálsz felkészült lenni, az 5. napon már nem leszel olyan rohadt eredeti. És engem ez zavar.
0: Aki ennyire maximalista, perfekcionista, önmagával szemben ilyen elvárásai vannak, és sorolhatnám, és ez számomra egyik se negatív, vagy ha igen, akkor mindannyian negatívak vagyunk ebben, mert ez összeköt minket, az hogy nevel gyereket?
1: Hát ez nagy dolog van, mert hogy én erre nagyon tudatosan figyelek, hogy ne neveljem bele ezt a maximalizmust, hogy ebből ő ne jöjjön ki rosszul, hogy mindent mindig tökéletesen kell csinálni.
0: De azt mondják, hogy tök mindegy, mit mondasz, igen, mert ő ellátja.
1: Igen.
0: Hogy...
1: És sajnos ez van. És most pont hallgattam a Steigerwald Krisztiánnak egy előadását, és ő elmondta, hogy sajnos 10-12 éves korig a tapasztalatok és a minták alapján tanulnak a gyerekek, és én iszonyatosan bíztatom a gyerekemet, és egy nagyon pozitív megerősítésben hívő, bízó szülő vagyok, Ehhez képest mit mond a gyerek? 2 hete nagyjából, amikor összerakja a kapott Lego, nem tudom, repülőt, hogy mondtam neki, hogy véletlenül előtte leverte, és darabjaiból újra össze kellett rakni, ettől már volt benne egy kis druk, és mondtam neki, hogy figyelj Máté, azt az elemet egy picit jobban nyomd rá, mert ha azt nem nyomod jól rá, akkor ami arra jön, az így szét fog esni. És tudod, mit mondott? Azt mondja nekem, hogy ez a baj veled, hogy sose vagy elég elégedett. És néztem, mondom, egész életem másról nem szól, mint hogy bíztassalak, hogy ügyes vagy, hogy jó lesz, hogy ő eléggé ilyen maximalista, és ezért érzem benne. Szerintem, hogy
0: ezzel születünk is.
1: És mondom, hát kész, akkor visszaadom ezt a szülőséget.
0: És erre mit mondtál?
1: Hát bezárkozott a szobájába ilyen durcásan, és mondtam neki, hogy Máté, nézd meg, azért nyomom rá, mert hogyha rá van nyomva, és rárakom a következő elemet, akkor működik, amit szeretnél, hogy kinyitod, becsukod. És így próbálom elmagyarázni.
0: Kis tanítók ők, nem?
1: Fú.
0: Az én gyerekem ugyanolyan természetű, mint én, reggel nem lehet hozzászólni, és engem ez végtelenül idegesít, hogy miért ilyen pokróc reggel, és az én férjem egyszer csak annyit mondott, hogy mi így élünk 25 éve, most akkor te is szokd meg.
1: Az Andrásnak szó szerint, ez a mondata, ez szó szerint, hogy hát így élek, mert hogy mindig megdöbben azon, hogy a gyerek ugyanolyan, mint én, de nem csak külsőre, hanem hogy így ebbe a maximalizmusba, meg abban, hogy tolja, csinálja mindent ezerrel, ő is, work hard, play hard, minden. Szóval, hogy hát igen, ez nem egyszerű. Az nem egyszerű benne, hogy nem, hát, hogy nem az van, amit én eltervezek, amit én szeretnék.
0: Hát és aztán mennyire hanem, nem ez lesz, hát azt sem tudjuk, igen, hogy milyen szakmák lesznek, tehát igen. Az én, aki 4-est sem hoztam haza az iskolából, az én gyerekem úgy ment, kis érettségi van az ő iskolájukban, a gimnáziumban így tanítják őket az érettségre, hogy másodikban is, harmadikban is, azaz 11-12, tök mindegy, igen, tehát igen, hogy másodikban, igen, harmadikban, igen, kis érettségi van az első 2 évből, az első 3-ban. És az én gyerekem tegnap, ma volt töriből, az én gyerekem tegnap délután 2 körül, mondom, mindent megtanultál? Nem, mondta 19 évesen, mondom, hát akkor üljél le, hát még akkor ne feküdj le. Mire a következőt csinálta, kiült a teraszra, napsütésben, elővett valami zenét, és mondta, anya, ez már úgyse lesz meg. Mit idegeskedjek? Sokkal többet ártok az egészségemnek.
1: Wow.
0: És nem értem. Nem értem. És ma bement, és elég jót írt. Tehát, hogy és hiába, én viszont próbáltam. Nem, tehát, hogy és a férjem szerint meg fogja váltani az egész világot, mert nem szorong, nem stresszel, de hogy szerintem ez nem csak nevelés. Tehát, hogy ez típus is.
1: Nem, ez típus is, és én olyan gyerek voltam, aki megtanulja a memoritert, és gyönyörűen szépen felmondja. Az én gyerekem, amikor most anyák napján ugye óvoda verset tanulunk.
0: Tanulunk?
1: Hát ugye az óvónőkkel. Jó, másfél hete összebújcizunk, mondja nekem, hogy anya, beszélhetnék, kérlek, nem, így, hogy anya, válthatnék, kérlek, pár szót 4 szem közt apával, de ez így szó szerint, hogy édes, válthatnék 4 szem közt 6 évesen, mondom, te jó Isten. Mondom, miért? Hát, hogy anyák napjáról van szó. Mondtam, jó. Na, vasárnap kiderült, hogy a gyereknek nem tetszett az óvodás vers, ő írt egy sajátot.
0: Édes.
1: Már úgy, hogy ő felmondta az Andrásnak, Andrással együtt hetente többször gyakorolták, és azt mondta föl nekem.
0: Mert neki nem tetszett.
1: Neki
0: nem. De ennek örülni kell, mert van saját véleménye.
1: Igen, de ez már így előrevetíti, hogy neki úgy nem lesz annyira könnyű így ez az intézmény működés. Mert
0: viszont ezért lesz könnyű az élet.
1: Meg kell tanulni Petőfi anyám tyúkját, és írok belőle egy újat, az... Érted?
0: Figyelj, 19 éves, és én így élek, amióta iskolába jár.
1: Hát.
0: Úgyhogy egy idő után az állami oktatási rendszert is elhagytuk, mert hát
1: igen.
0: Mindent megtanul, amihez kedve van.
1: Igen.
0: Csak nem mindez van kedve.
1: Igen. Igen.
0: De hát nálunk
1: igen,
0: ez nem volt igen, opció. Aha. Krug Emilia merre megy tovább? Itt a szinten túl, a szint felett, itt a szinten túl című YouTube műsorod, ami a Telexel együttműködésben jött létre. Nem fogom most ebben a műsorban megkérdezni, hogy miért kellett neked a Telex, mert nyilván egy csomó mindent kapsz.
1: Mert nem akarok gagyizni. Erre mindig ez a rövid válaszom, nem tudom, mennyi időnk van.
0: 8 percünk. De például a stúdióképet te találtad ki?
1: Igen.
0: Tehát tulajdonképpen, amit látunk, nagyon, az mind nagyon, te vagy, csak nagyon, platformot kapsz.
1: Nagyon tág keretek között, ami adva volt, abból igen, én találtam ki. Szóval, hogy hardvert kapok, amiben nem akartam kompromisszumot kötni.
0: Tehát, igen, hogy, és ők megkérdőjelezhetetlenül
1: és hogy jó. Igen, igen, tehát hogy profik,
0: de reklámot
1: szépek,
0: és promóciót is, igen. Tehát hogy... Igen, tehát úgy igen, vagy szabad, minden... hogy közben van egy védőháló és egy támogatás.
1: Igen, tartalmilag független vagyok. Uh-huh. Vendégekben, témakörben, mindenben. De van mögöttem egy nagyon professzionális és biztonságot adó szakmai háttér.
0: Jó, mást kérdezek. Hogyha olyan helyre szeretnél elmenni, ahol sajtóakkreditáció szükséges, és a Telexnek nagyon sok műsora és műsorvezetője van. Van ott esélyed egy akkreditációra?
1: Én remélem, hogy lesz. Ha van ilyen, igen. Igen. Ugye ennek ez a nehézsége, ennek az egész helyzetnek, amit én is most szokok, hogy van az én nevem, ami szerencsére a közéletben a vendégek számára, meg a nézők számára ismert.
0: És egy minőséggel ez ilyen értékű.
1: De maga a csatorna, az picike. És Góliátokkal versenyez Dávidként. Uh-huh. És ugye mindenki, amikor csatornát választ, elérést választ. Na, ez a nagy nehézség, amivel én most küzdök. Persze mondjuk azért az nem rossz, hogy már nem tudom, most amikor néztem délután, van 1,7 millió megtekintés a videókon 4 hét alatt, meg hogy van több mint 17 ezer feliratkozó 4 hét alatt.
0: Már ez fizet jó. A YouTube? Nem kérdezem igen, mennyit, de már fizet?
1: Igen, ezt is, tehát hogy na ezt mondom, hogy én tanulom ezt a világot, hogy amikor a YouTube 5 nap után elkezdett fizetni, 5, akkor arra nekem azt mondták az okosok, hogy ez jó.
0: Az nagyon.
1: Én megnéztem, hogy jó. Hát ha azt mondjátok, hogy jó, akkor jó. Tehát, hogy én akkor érzem a kezemben, vagy akkor érzem magam a leginkább nyerekben, amikor ott a vendég, ott a mikrofon, elindul a felvétel. Uh-huh. Onnantól vagyok teljesen magabiztos, a többit azt nagyon tanulom. De és ez most, nem baj, mert én akartam ezt
0: de most
1: tanulni.
0: Úgy kell elképzelni, hogy te hívod fel a vendégedet. Te igen. Hívod, meg nincs szerkesztő, aki
1: ebben
0: segít.
1: Az András a szerkesztő, de ugye nagyon sok vendéget én hívok
0: a férjed?
1: Fel.
0: Tehát ezt együtt csinálják.
1: Ezt is együtt csinálják.
0: Mi ez nagyon menő. Nagyon menő.
1: Hát azért vannak benne nehézségek. Tehát az, hogy ő képes arra, hogy este konkrétan 11:30-kor amikor én már csak olvasok, és már itt semmi, akkor figyelj, Emily, szerintem őt hívjuk be. Mondom, András, nem akarok a műsorról beszélni. Én elfáradtam reggel, ő korábban kell, kitámolygok, nézek ki a fejembe. Emily, figyelj, arra gondoltam, hogy is várjál már legalább fél óra.
0: Hadd bútoljam be.
1: De
0: ez tök jó, mert közben meg ezzel él. Miközben neki is van egy feladatát, te meg kommunikációs tréningeket tartasz, műsorokat vezetsz nagyvállalatoknál. Például mennyire szereted a civilekkel való kommunikációs tréninget? Mert abban az egyik legjobb te vagy.
1: Én nagyon szeretem, mert iszonyatosan hálásak.
0: De mi olyan mélységekig elmész, hogy azt mondod, hogy a podcastbe hívnak, ne tessék fölvenni Csikos Inget, mert interferál?
1: Szó szerint.
0: Tehát, hogy ennyire részletesen? Tehát, hogyha bárki nagyvállalati minket hallgat, akkor a kommunikációs tréninget ennyire részletesen megy.
1: Onnantól kezdve, hogy mondjuk valaki készül napokat, heteket egy prezentációra, egy nagy all staff meetingen, és akkor azt látom viszont, hogy mondjuk olyan a színpad kialakítása, hogy a prezentációnak az alsó kétharmada nem látszik. És ezt én visszajelzem. Vagy azt mondom, hogy mondjuk egy tréning 5. órájában, amikor már olyan bizalmi viszony alakul ki, elmondom, hogy én értem, hogy mindig feketébe van, de ne legyen feketében nőként, mert nem biztos, hogy annyira jó lesz. Vagy hogy az a rúzs, ami rajta van, próbáljunk ki egy kicsit mást. Vagy amikor elmondom neki, hogy ő azt gondolja, hogy a világ legjobb üzenetét fogalmazta meg, és vagyunk olyan viszonyban, hogy azt mondhatom, hogy itt fog átkapcsolni a néző. Uh-huh. Mert nem jó, amit mondasz. És figyelj, olyan hálásak, mert ugye ők felső vezetők. Nekik ezt már senki nem mondja meg. Nekik már mindenki tapsol.
0: Igen, tehát nem csak kommunikációs tréninget hozol, hanem egy picit visszahozod a való életet.
1: Igen, de hogy azt látom rajtuk, mert hogy vagy ismerik a nevemet, vagy elmondják a 3. órában, hogy jó, azért átgoogliztam, hogy kivel fogok tréningre jönni. Ott ezért már tényleg iszonyatosan hálások, és köszönik, és vicces az, hogy ugye ezek alapvetően olyan média tréning, meg nyilvános beszédhelyzet tréningek, ahol őket felkészítem a nehéz kitett interjúhelyzetekre, kérdésekre is, és volt olyan visszajelzés, ami arról szólt, hogy kutya nehéz lesz, lesznek pontok, ahol nagyon rosszul fogod magad érezni, de iszonyú hasznos. És azért mondja ezt, hogy nagyon
0: de jó
1: egyik ez. A másiknak, hogy nagyon rosszul fogod magad érezni, mert nekem az a feladatom, hogy ott megizzasztam, hogy aztán majd élőben nyilvánosság előtt ne lehessen őt megizzasztani.
0: És utána hálás neked, mert te óvod meg.
1: És utána hálás, és vicces az, hogy amikor mondjuk egy cégen belül többen jönnek, akkor elkezdik egymásnak mondani, te már voltál az Emiliánál, látom rajtad.
0: Téged és ki óv meg a rossz helyzetektől.
1: Tudod, mit vettem észre, hogy elkezdtem hallgatni a megérzéseimre?
0: És azok nem csalnak meg?
1: Hát, de azt el is kell hinni, hogy már vagy annyira tapasztalt, hogy lehet rá hallgatni. Mert én sokáig nem hallgattam rájuk, hanem csak mentem, csináltam, homokba dugtam a fejem, hogyha valami olyan diszkomfort volt, és hogy most nagyon elkezdtem rá hallgatni.
0: Hát akkor nekem nincs más dolgom, mint hogy azt kívánjam neked, hogy hallgassam meg érzéseidre, csináld azt, amit ennyire szeretsz, hogy mi sok mindent nézhessünk és hallgathassunk tőled. Bármit is szeretnél, nem tudom, mit szeretnél, nem tudom, hogy látunk-e még képernyőn, úgy, hogy televízió képernyőn, de mindig azt csináld, amit te szeretnél, mert szerintem egy annyira jó útjelző tábla és irányadó vagy ebben a honi magyar médiában, hogy szerintem sok ilyen kéne, mint te, de mivel nagyon kevés van, ezért nagyon látszik, hogy te milyen értékes vagy, úgyhogy én egyet kívánok, hogy mindig úgy legyen minden, ahogy csak szeretnéd. Köszönöm szépen, hogy
1: nagyon
0: itt voltál.
1: Nagyon jól esik, amit mondtál, és nagyon jól éreztem magam, és köszönöm szépen, hogy meghívtál.
0: Az elmúlt egy órában Krug Emília volt a vendégem, és én abban bízom, hogy önök is kaptak legalább annyi útravalót abba a bizonyos képzeletbeli puttonyba, mint én magam. Jó sok olyan mondatot, amit vihetünk magunkkal, hogy aztán hétköznap egyszer-egyszer eszünkbe jusson, és hasznosíthassuk őket. Jövő szerdán este is lesz hétköznapi példaképek, nem hétköznapi történetei, akkor is tartsanak majd velem, addig pedig vigyázzanak magukra.
2: Ez volt hétköznapi példaképek, nem hétköznapi történetei.

Karamell Dallas szólt, ez volt a Lélekdonor itt a Sláger FM-en, és ahogy ígértem önöknek, Kende Hoffer Krisztina műsora után én is visszatértem, és gyorsan mondom, hogy milyen időjárásra számíthatunk holnap. Nos, picit mozgalmasabbá válik a következő napokban az időjárás, holnap ugyanis elér bennünket egy hidegfront, a nedvesebb légáramlatokat sokfelé az országban már ma megtapasztalhatták, főként a Dunántúl nyugati felében esett az eső, ott egyébként jelenleg is szakad, máshol azonban vagy derült, vagy bárányfelhős az ég. Holnap alapvetően felhős időre számíthatunk, olykor-olykor szakadozik csak fel a felhőzet, és csapadékra is lehet számítani országszerte. Térségünkben várhatóan a kora délutáni órákban esik majd az eső, de nem lesz hideg, reggel 15-16, délután pedig 22-23 fok várható. Hát ezek a holnapi kilátásaink. Itt a Sláger FM-en pedig már megyünk is tovább Somló Tamás dalával. Jön az Annyi mindent nem szeret.

0: Egy megindító dal szólt Cserháti Zsuzsától, ez volt a Hamu és Gyémánt itt a Sláger FM-en, és ma este jelentkezik majd ismét 10 órakor a Slágerkult Esmiller András műsora. Érdemes lesz akkor is velünk tartani, hiszen a műsor vendége dr. Rádi Vilmos Gábor és Major Gyöngyi lesznek a Rotary Club Budapest képviseletében. A téma pedig egy exkluzív esemény, egy konferencia lesz, amit pénteken rendeznek majd meg, és amelynek célja szakmai párbeszédet teremteni és gyakorlati tudást adni azoknak, akik felelősen és tudatosan építik a pályájukat. Egy picit belefülelünk ebbe a ma esti beszélgetésbe.
1: A konferenciának a kezdeményező egyébként éppen pont egy hölgy, ugyanis a Magyar Rotarynak, amit így a rotary nyelven districtnek hívunk, a vezetője jelenleg pontosan egy hölgy, Molnár Júlia, ő a kormányzó asszonyunk, és az ő kezdeményezése volt, hogy a következő ilyen Rotary Connect konferencia az a hölgyekről szóljon, és a hölgyek társadalomban betöltött szerepéről, szerepvállásáról és hát lehetőségeiről. Ennek megfelelően is lesz a konferenciánk megnyitója. A társszervezője pedig egyébként most a Pázmány Péter Katolikus Egyetem jogi kara, ezért a Pázmány Péterről is fogadunk női vezetőket, és...
2: Szeretjük igen. A Pázmányt, többen voltak már itt egyébként, tanárkarból ebben a sorban.
1: Na, hát akkor csatlakozunk a sorhoz. És a konferencia keretében fontosnak tartottuk kiemelni a nők szerepét azért is, mert számunkra a Rotaryban is nagyon fontosak, és szeretnénk hölgyeket minél nagyobb számban bevonni a munkánkba. Ezért a konferencia során foglalkozunk a különböző élethelyzetekkel, nehézségekkel, különböző szektorokban, tehát lesznek előadóink a nagyvállalati szektorokból, KPMG-ből, uh-huh. Citibankból, de lesz olyan előadónk például Takás Strasser Krisztina, aki a Szarvasi Kávéfőzőnek jelenleg a tulajdonosa, és előtte uh-huh. pedig multi környezetben volt felsővezető. Fogunk foglalkozni ugye a KKV-kkal, kis- és középvállalatokkal. Lesz nálunk egyébként a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarának az újonnan alakult női vállalkozói kollégiumának a vezetője, Simon Tábori Éva, aki egy tanulmányt fog megismertetni velünk, ami arról szól, hogy mi a magyar női vállalkozók helyzete jelenleg, és milyen lehetőségeik vannak. De megnézzük ugyanezt a civil szféra szempontjából, képviselteti magát nálunk a Will Foundation-nek, a Women in Leadership Foundation-nek a vezetője Szuromi Kovács Ágnes, aki egyébként sokszor az ENSZ-ben képviseli hazánkat a nőkkel kapcsolatos témakörökben, és ő pedig egy olyan tanulmányt fog ismertetni, ami általánosságban véve a magyar nők helyzetével foglalkozik, így egy kicsit mélyebb betekintést is fogunk nyerni abba, hogy mi is a magyar nők lehetősége jelenleg, illetőleg mit tudnak tenni azért, hogy az életükben előre tudjanak lépni. Ezen kívül egyébként számos egyéb eleme lesz a konferenciának, tehát lesz például, hogyha valaki nem kizárólag ezen témák iránt érdeklődik, lesz például interaktív testbeszédelemzés, az egyik hölgyaladónk. Így van. És az egyik hölgyaladónk, hogyha bárki eljön hozzánk résztvevőként, akkor lehetősége van arra, hogy részt vegye egy ilyen interaktív játékban, ami szerintem nagyon szimpatikus, én részt vettem már benne, és nagyon hasznos dolgokat tudtam meg. Továbbá lesz például, ha már hölgyekről van szó, egy fenntartható divattal foglalkozó szekció. A divattervezők és egyéb divatkonferenciáknak a szervezői fognak részt venni, és ezen kívül még lesznek olyan hölgyek is, akik egyébként külföldön élnek, jellemző itt most olyan hölgyek lesznek, akik az USA-ban, tehát Magyarország tiszteletbeli konzulja, aki Floridában, Daytona Beach-en teljesít szolgálatot, ő fog nekünk majd mesélni a egyébként elsősorban az üzleti és kulturális lehetőségekről.
3: Egyébként ő is Rotary.
1: Így van. Így van. Lesz egy olyan hölgy, aki szintén magyar hölgy eredetileg, de hogy ő egyébként Amerikában él, és ott épített föl egy média vállalkozást. De
2: Így van.
1: De mert nem felelkeztünk meg az akadémiai szektorról sem, hiszen a pázmányos előadók képviseltetik magukat. A hagyományos felsőoktatáson kívül a felnőtt képzés is képviselteti magát, a Bright Academy alapítója Ron Galilla például egyik előadónk lesz.
2: A merítés az igen széles, meg a kínálat is.
1: Így van. És hogyha valaki ezekből akarna egy összesített tanulságot levonni, akkor az Én Márkaépítés szakértője Csábi Boróka is előadónk lesz. Aha.
2: Csak ismételni tudnám magam a széles palettát illetően. Gyöngyi, ahogy a te munkásságodat ismerem, hogy te mennyire tudod a kettőt ötvözni? A klubtagságot, az elnökséget, amikor arról van szó, és magát a missziódat.
3: Hát azt gondolom, hogy ez csak akkor lehet igazából illeszteni, ha ez nem kérdés.
2: Uh-huh. Ösztönös, természetes?
3: Igen, ösztönös, és azt gondolom, hogy ez itt azért egy kényes kérdés, így női szempontból, hogy karrier is, vagy családépítés, tehát ez vagy működik, vagy nem működik.
2: Nincs a kettő egyszerre?
3: hát ez az, hogyha működik, akkor ez egyszerre van, viszont ha nem működik, akkor az nem azért nem működik, mert egy szerencsétlenebb személyről beszélünk, hanem a háttere szerencsétlenebb, mert ahhoz, hogy ezt valaki így tudja magas szinten illeszteni, ahhoz azért kell egy háttér. Kell a nagymama, a nagypapa, a család, tehát csak úgy önmagában a nő abban a kényszerben, hogy karrier és család, az biztos, hogy nem egy egyszerű történet. De mi egyébként, vagy én ehhez a konferenciához, ugye a kutatóintézetemmel csatlakozom, és mi ugye történelmi kutatásokat is vizsgálunk, és például van egy kutatásunk az Árpádházi királylányokról, és csodálatos életutak vannak, és ezek a királylányok, akik Európa a legnagyobb királyságaiba mentek férjhez, tehát ők irányították az európai királyságokat. Ezek a leánykák, akik vitték a magyar kultúrát Európába, és nőként például békeszerződést írtak alá, mert éppen a férj, a spanyol király nem tudott írni.
2: De milyen izgalmas ez?
3: Hát ez egy nagyon izgalmas téma, és csak azt szeretném, hogy lekerekítsem a dolgot, és konkrétan az Árpádházi Jolántáról beszélek, és számára nem volt kérdés, hogy királynéság vagy család, hanem egyszerűen tette a dolgát.
0: Minden további részlet a teljes interjúban itt a Sláger FM-en, a Slágerkultban 10 után, úgyhogy tartsanak ma is Esmiller Andrással. Most pedig érkezik Dr. Béres és a jazz megazdala, Amma jól vagyok. Ez a doktor.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan. Mindjárt 9 óra lesz, úgyhogy érkeznek a friss információk Ortutai Dóritól. A hírek előtt azonban még egy icike-picike időnk van, hiszen szűk 3 perc múlva lesz 9, úgyhogy a 30Y dalát még meghallgatjuk. Jön a lélek ára. Yeah!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Szombaton megalakul az új országgyűlés. Az Alkotmánybíróság megsemmisítette a szolidaritási hozzájárulásról szóló kormányrendelet egyes rendelkezéseit. Budapest továbbra is torony magasan vezeti a hazai vendégforgalmi rangsort. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Szombaton tartja alakuló ülését az új országgyűlés, amely várhatóan megválasztja Magyar Pétert a Tisza pártelnökét miniszterelnöknek. Az ülés 10 órakor kezdődik Sólyog Tamás köztársasági elnök megnyitójával, majd a képviselők esküt tesznek, majd a parlament titkos szavazással megválasztja az országgyűlés elnökét, a Tisza párt Forsthoffer Ágnest jelölte, majd az alelnököket és a jegyzőket is. Az alakuló üléssel párhuzamosan a Tisza párt egésznapos rendezvényt tart a Kossuth téren. Magyar Péter miniszterelnök kiválasztása után ugyanígy itt díszszemle és ünnepélyes zászló felvonás lesz, majd az új kormányfő beszédet is mond. Az Alkotmánybíróság megsemmisítette az önkormányzati szolidaritási hozzájárulásról szóló kormányrendelet egyes rendelkezéseit, mert azok előkészítése során nem biztosították az Országos Bírói Tanács számára a törvényben előírt véleményezési jogot. A kifogásolt szabályok szerint a szolidaritási hozzájárulással kapcsolatos eljárások nem minősültek volna hatósági ügynek, így közigazgatási per sem indítható ellenük, és a folyamatban lévő pereket is meg kellett volna szüntetni. Az Alkotmánybíróság szerint ez sértheti a törvény előtti egyenlőséget, ezért a rendelkezéseket visszamenőleges hatállyal semmisítette meg. A jogalkotónak rendeznie kell a már megszüntetett perek jogi helyzetét is. A magyarországi turisztikai szálláshelyek vendégforgalma tavaly tovább bővült. A külföldi kereslet a járvány előtti szintet is meghaladta, és már a teljes piac 52%-át adja. A szálláshely kapacitás is jelentősen nőtt, különösen a magánszállásoké. Budapest 18 millió vendég éjszakával továbbra is messze a legnagyobb forgalmú település. A vendégek 87%-a külföldi. A fővároson kívül Hévíz, Debrecen, Siófok, Balatonfüred és Hajdúszoboszló rendelkezik a legnagyobb kapacitással is. Forgalommal. Összesen 50 település lépte át a 100 000 vendég éjszakát. A lista élén Siófok áll, míg a rangsor végén Dunaújváros található. Vádat emelt a kecskeméti járási ügyészség egy budapesti férfi ellen, aki valótlan online hirdetésekkel 181 embert károsított meg, mintegy 2 millió forinttal. A férfi bútorokat, háztartási gépeket, telefont és ruhaneműt, de más termékeket is hirdetett közösségi oldalak piac terén. A vevőktől előleget vagy teljes vételárat kért, majd a pénz megérkezése után eltűnt, az árut pedig nem küldte el. A pénz egy részét élettársa számlájára utaltatta, aki erről tudott. A férfit és 180 rendbeli csalással, élettársát bűnsegédként elkövetett pénzmosással és csalással vádolják. A bűnösségről a Kecskeméti Járásbíróság dönt. A Budapesti Közlekedési Központ május 11 és 14-e között több napos programsorozattal csatlakozik a Közlekedési Kultúra Napjához. A budapestieket tematikus sétákkal és filmvetítéssel várják, a cél pedig a fenntartható és biztonságos közlekedés népszerűsítése, valamint a közösségi közlekedés városformáló szerepének bemutatása. A nyitó esemény egy filmvetítés lesz a kinomoziban, majd május 12-én a Magyar Kerékpáros Klub által kezdeményezett bringás reggelivel várják a bicikliseket a Rákóczi téren. Emellett tematikus városi sétákat is tartanak, ahol a résztvevők megismerhetik a budapesti közlekedés tervezés hátterét, a bringás infrastruktúra fejlesztéseit, az akadálymentesítést és a nagykörút megújításának terveit. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most... indul egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatosan. Slágerek.

0: Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan a Honeybees dala szólt, ez volt az Így játszom, én pedig Kiskata vagyok, és nagyon kellemes estét kívánok önöknek, a kellemes reggel pedig itt a Sláger FM-en legalábbis Pordán Petrán és Somogyi Zoli múlik. Ma pedig volt egy csodálatos vendégük, mégpedig Szulák Andrea, akivel többek között a késői anyává válásról is beszélgettek.
1: Most azon merengtünk az előbb, hogy Cameron Diaz 53 évesen, bár béranya segítségével ám, de anyukává lett. Eszünkbe jutott ám valaki, aki viszont saját
2: Szulák
1: maga.
2: Andrea, igen, aki 2007-ben ugye 43 éves volt akkor, amikor életet adott a kislányának, és én emlékszem arra, akkor még azért jóval fiatalabb voltam, de hogy rengetegen cikkeztek arról, hogy úristen, hát hogy lehet, hogy valaki ezt bemeri vállalni ennyi idősen, nem is értettem.
3: Igen, igen, a bulvársajtó nem is kímélt, ugye nagyon finom érzékkel lejött, hogy egy ilyen vénasszonynak lehet-e normális gyereke, tehát ez így indult a történet.
1: És aztán azóta most már, hát eltelt néhány esztendő, és nyilván hülyeség ilyet kérdezni, de nem bántad meg, miért bántad volna meg? Ennek így kellett lennie?
3: Olyannyira nem bántam meg, hogy az életem lehető legjobb döntése volt, és hát egy ajándék, amit én nem éreztem úgy, hogy felülírhatok a saját egyéni törekvéseimmel. Azt gondoltam, hogy ezt a Jóisten kijelölte ezt az utat, és ki vagyok én, hogy ezt keresztül húzzam, és a lehető legcsodálatosabb kaland azóta is az életem, de ha már itt tartunk, van olyan, aki még izgalmasabb helyzetben lett édesanyja, például a Fehér Anna, aki azt hiszem, hogy már 50 is elmúlt, amikor anyuka lett.
1: Ugye azon túl, amiről már a szülésznőgyógyászunkkal beszéltünk, hogy egészségi vagy orvosi szempontból mi az ajánlott, vagy mi nem ajánlott. A másik szempont, ami főleg a szülők részéről elhangzik, akinek mondjuk pláne már van gyermeke, hogy hát igen, de az, hogyha 40 fölött, akkor ugye mire majd érettségizik, meg ballag, addigra fúha, akkor már, és én még szeretném megélni azt, amikor majd házasságot köt, és így tovább, de hogy ilyen szempontból is ezek tök fölösleges aggályok.
3: Ezek azok az önös dolgok, amikkel én nem foglalkoztam. Ugyanis sajnos van az ismeretségi körömben olyan család, ahol nagyon fiatalon lettek szülők a szülők, és nagyon fiatalon lettek árvák a gyerekek. Tehát ez nincs kódolva, hogy attól, hogy 28 évesen anyuka vagy apuka leszek, akkor még megérem a gyerekem esküvőjét, meg a unokáimat, meg a nem tudom mit. Ez a mai világban egyáltalán nincs kódolva. Sajnos nagyon sokan fiatalon mennek el, és fiatalon hagyják árván a gyerekeiket. Tehát azt gondolom, hogy anyának lenni, vagy szülőnek lenni, az egy kiváltság. Azt meg kell tudni valamilyen módon hálálni a sorsnak, vagy a Jóistennek. Én legalábbis ezt teszem, és az összes ezzel járó izgalmat, szorongást, feszültséget, örömöd, diadalt, sikert gyönyörűen bezsákolom, és ez engem nagyon teljessé tesz.
1: Ha már szülőségről beszélünk, és ha már egy összefutottunk, mesélsz egy picit az új szerepkörödről, mert arról meg pont reggel olvastunk. Hát, hogy most már párok egybekelésénél is segítkezel újabban.
3: Ez csak egy filmszerep volt, amit én nagyon-nagyon-nagyon szerettem, és borzasztó jól esett, hogy úgy fogalmaztak az alkotók, hogy hát azért kerültem be én ebbe a cameo szerepbe, mondjuk azért ki a filmnek a címét.
2: A Belédestem című filmről van szó Ruyter Vivivel.
3: És ebben én egy kis cameo szerepet kaptam, amiben egy házasság közvetítő vagyok, de igazándiból a legnagyobb kitüntetés az, hogy a 90-es évek, 2000-es évek elejei dalaim szerepelnek a filmben, és akkor azt mondták az alkotók, hogy hát mert te egy olyan ikonikus figurája voltál annak a kornak, kár, hogy akkor nekem erről nem szólt senki, de az idő az mindenre gyógyír, úgyhogy most nagyon örültem, és nagy megtiszteltetés volt.
1: De az igaz, hogy ennek nyomán tényleg szeretnének felkérni most jó néhányan, hogy segítkező, légy ott.
3: Igen, volt ilyen, és képzeld, hogy még mielőtt a film kijött volna a mozikba, egy baráti társaságban megkértek engem arra, hogy legyek én, mert hogy én ilyen jópofa, vicces, meg jófej csaj vagyok, hogy legyek én a ceremónia mester, és hát el is vállaltam, mert ugye barátokról volt szó, tehát nem volt semmi kockázat, és annyira jól sikerült, hogy ott elterjedt a nász nép között, hogy ilyet is lehet csinálni, és többen megkerestek, de hát persze én azért ezt nem vállalom még egyelőre fel. Addig, amíg vannak koncertjeim, meg megkereséseim, meg színházi feladataim, addig ezt az ösvényt egy kicsikét még tartalékolom.
0: Annyira szeretem Szulák Andi hangját és humorát, egyébként a jazz műfaját velem éppen ő szerettette meg. Holnap reggel is jelentkezik majd a Sláger reggel, holnap is lesznek majd izgalmas témák és érdekes beszélgetések, úgyhogy mindenképpen indítsák velünk a napot. Most pedig Zsédával megyünk tovább. Szól a Motel.

Ez volt a Viva Comet All Stars, és ahhoz zene szól itt a Sláger FM-en. Aki nagyon hegyezi a fülét, az könnyen fölismerheti a dalban szereplő hangokat. Ebben a dalban is énekel Zséda, de Gáspár Laci, LL Junior, Szikora Robi, Puskás Peti, Lola, Csipa, Judy is többek között nagyon jól sikerült. Maga a dal egyébként a Viva Comet 10. jubileumára készült, és Rakoncai Viktor, Rácz Gergő és Major Eszter dolgozott a dalon. No de itt a Sláger FM-en hadd kérdezzem meg, hogy letöltötték-e már a mobil applikációnkat. Ugye nem, akkor gyorsan tegyék meg, mert egyrészt azon keresztül is tudják hallgatni a műsort, sőt, akár vissza is tudnak hallgatni tartalmakat, de megtalálják a felületen a podcast műsorainkat, többek közt a Székreállok című műsort, ami szombat reggelente jelentkezik Ortutai Dórival, Hajdú Steve-vel és a gyerekekkel, a gyerek szájtól pedig garantálta jó lesz a hangulatunk, de podcast formában ezt megtalálják az applikációnkban is, és hát a játékok fül alatt egyrészt könnyűszerrel tudnak jelentkezni a hablat játékunkra akár, vagy kitölthetik a zenei kvízünket. A Szólj bele, hogy mi szóljon játék, azt a célt szolgálja, hogy mi megismerjük az önök zenei ízlését, és úgy alakítsuk a zenei kínálatunkat, ahogy az önöknek a legjobban tetszik. Ezeknek a zenei kvízeknek köszönhetően egyébként már több előadó és több dal is bekerült a kínálatunkba, úgyhogy segítsenek nekünk. Ráadásul mindezt nem kívánjuk ingyen, hiszen a kitöltők között gazdára talál, egy pihenés a Velencei tónál, egy wellness hétvége a Mátrában, kikapcsolódás Siófokon és ékszervásárlási utalvány is, úgyhogy már ezért is megéri kitölteni a zenei kvízt. Még egyszer köszönet a segítségükért. A dalok pedig pörögnek tovább, jön a Kovalszki meg a Vega és a Viharban szivárvány, amit remélhetőleg mi is látunk majd holnap. Előtte viszont Preszter Gábortól szól a Rozsdás szög.

0: Fantasztikus hangja van Vavra Bencének, ez volt az Over and Over című dala itt a Sláger FM-en. A Sláger reggelben pedig ugyan ma nem csatlakozott a műsorhoz Kajdi Csaba Cilla, tehát Cilla Tour sem volt, mégis ellátogattunk Amsterdamba óriás plakátok miatt. Hogy pontosan miért is, az már is kiderül.
1: Magyarország ugye most plakátlázban ég, mi az, ami odavaló egy utcai óriás plakátra, és mi az, ami nem. És hát közben kaptuk a friss hírt, hogy Amsterdam lett a világ első olyan nagyvárosa, ahol megtiltották a hús, illetve a benzin és gázolaj üzemű autók reklámját az óriás plakátokon, méghozzá a klímavédelem tekintetében, mert hogy nyilván hát nem kell magyarázni, hogy egy fosszilis energiahordozóval működő autó az szennyezi a környezetet, tehát ilyesmit ne reklámozzanak az utcán, mondják a derék hollandok, illetve amsterdamiak. És ugyanez vonatkozik a hústermékekre, amiről ugye most már az elmúlt években sokszor hallottuk, hogy az állattenyésztés is ugye megterhelő a környezet számára. Kicsit ilyen paradoxnak tűnik, hogy a környezet megterheli a környezetet, de jó, érteni vélem a gondolatot, ami mögötte van, ettől még szerintem nem kéne mindenkit rávenni arra, hogy vegán legyen, vagy izé, de nem lehet, tehát hamburgert nem lehet óriás plakátra tenni. Mit szól vajon ehhez a Magyar Önszabályozó Reklámtestület főtitkára, aki egyúttal az Önszabályozó Szervezetek Európai Szövetségének alelnöke is, a vonalban Gerendi Zsolt.
2: Jó reggelt, sziasztok!
3: Mit gondolsz?
2: Nektek is üdvözlöm a hallgatókat.
3: Ez egy jó döntés az amsterdamiak részéről, vagy egy kicsit furcsa?
2: Furcsa? De egyben mutatja azt, hogy mennyire figyelnek arra, hogy mi a társadalom reakciója bizonyos helyzetekre, és ugye itt a klímapolitika és a fenntarthatóság az mindig egy fontos elem. De egyébként egy gondolat, hogy legyünk őszinték egymással, senki nem fog az utcára menni azért, hogy több reklámot lásson.
3: Ez igaz.
2: Ezért a reklámnak felelősnek kell lennie, és oda kell figyelni arra, hogy nyilván nem csak a jogszabályi megfelelésnek, de a társadalom elvárásainak, üzeneteinek is megfeleljen.
1: Nekem most eszembe jut, bocsáss meg, egy, szerintem ilyen 15 éve, 20 éve lehetett, volt egy számomra nagyon szimpatikus kampány itt Magyarországon, ami arról szólt, hogy akár egy utcai plakát, vagy egy reklám, sokkal, tehát hogy túlmutat önmagán, és sokkal több, mint pusztán hirdetés, mert hogy esztétikailag, vizuálisan is hozzájárulhat az utcaképhez, nyilván, hogyha ha valami olyan dolog van rajta. És már pedig egy óriás méretű hamburger, az valószínűleg van akinek ilyen.
2: Maximálisan egyet értek egyébként. Nyilván ez a holland, illetve az amsterdami közösség, ismerjük egyébként a hollandok kreativitását, ha úgy tetszik ezekben a dolgokban, de az, ez ezt mutatja. Én sem tudom elképzelni Magyarországon azt, hogy élelmiszer reklámok, olyan esetben egy hamburger ne jelenjen meg. De mondok egy-két példát, hogy merre tart a világ, hogyha belefér a
3: mutatás. Persze, hogy meg, kérlek.
2: Ugye az Egyesült Királyságban, tehát Angliában, különösen figyelik az utazási irodák és a légitársaságok környezetvédelmi állításait a reklámokban. Ma már nem lehet egy repülős utat, vagy egy hajós utat zöldnek, vagy fenntarthatónak nevezni, ha nincs mögötte komoly a bizonyíték. De másik példa, ugye az alkohol az mindig előjön. Írországban az alkoholos termékeknél nagyon erős egészségügyi figyelmeztetést kell a reklámra tenni. Tehát nem elég az önkéntes vállalásban a fogyasztfelelősséggel üzenet, hanem kiteszik, mint a dohányreklámnál, ugye kinyifantottak ugye Magyarországon, kiteszik a kalóriatartalmat és az egészségügyi kockázatokra való figyelmeztetést, akár képben is.
1: Aha.
2: Franciaország, csak hogy akkor legyen még egy utolsó példa, fosszilis energiát kössük össze, ha autós reklámot hirdetsz, akkor az autós reklámra fel kell tüntetni azt, hogy közelebbi, kisebb távolságra menjél gyalog, vagy használd a tömegközlekedést.
3: Ez mekkora jó ötlet, ez tök
1: igen,
3: jó.
1: Emlékszem Párizsban.
2: Hogy azért elindult ez a fajta irány. Uh-huh. És én szerintem ebben vannak jó gondolatok.
3: Igen.
2: Azért a reklámnak van egy nagyon fontos üzenet. Nyilván eladni akar, ez nem is kérdés. De a másik az, hogy van benne egy edukációs elem is. Mert azért egy fogyasztó egy csomó olyan dolgot tud meg a reklámból egy termékről, ami után ő dönthet. Most mehetünk a rádió reklámokban, mehetünk a tévében, de ugye itt van korunk új eleme, az influencer.
3: Igen.
2: Ugye az influencer, hogyha nagyon-nagyon jól elmagyarázza, és most éppen nincs itt a harmadik műsorvezető társatok, hogy nem említjük nevén Cilát, fantasztikusan jól el tudja magyarázni azt egy adott városról, hogy miért érdemes oda menni, mit kell csinálni, és baromira figyel a fogyasztó arra, hogy tényleg én nekem oda kell menni abba a városba. Ezzel eladja azt a turista utat, de hogy az edukáció mennyire fontos, hogy a

0: internetes tartalmak jól legyenek adva, és ez a felelőssége a reklámnak.
1: Pont ezt akartam tőled kérdezni, hogy nem lehet-e az, hogy oké, hogy kitiltják mondjuk Amsterdamban a plakátokat, viszont az influencerek veszik át a helyet. Tehát abszolút persze, az online térbe persze, kerül, és persze. Majd ők magyarázzák el, hogy ez, akkor miért jó, ez miért ez nem, de ez meg egy tök jó gondolat.
0: Ez ugyanaz, mint a klasszikus víz példa, hogy ott utat tör magának.
1: Igen, lehet
0: az egyik vonalon, akkor nyilvánvalóan meg fogja találni az üzleti világ, hogy hogyan kommunikálják. Uh-huh. És az influencerekre ilyen szempontból óriási feladat, de adott esetben felelősség is hárul.
2: Hát csak ők ezzel a felelősséggel, én úgy látom, hogy egyelőre inkább visszaélnek, és nem élnek vele. És egyébként most abban ne is menjünk bele, hogy ez mennyire igazságtalan például a rádióval szemben, hogy nekünk ugye gúzsba van kötve, most nem panaszképpen.
1: Szabályok mentén kell.
2: Igen, tehát hogy ránk annyiféle törvény, meg nem tudom, milyen előírás vonatkozik, bárkire, aki rádióban, televízióban dolgozik, sokszor értelmetlen szabályoknak a garmada, ami gúzsba köti a kezünket, lábunkat, miközben, és így kéne versenyeznünk a figyelemért azokkal az influencerek, stb., akiknek meg ami a csövön kifér, bármit mondhatnak, bárhogy mondhatják, tehát ez kicsit igazságtalan.
0: Mint visszatérve még az influencerekre, én egy nagy rádiós rajongó vagyok. A főnökötökkel együtt kezdtem annak idején, még nagyon-nagyon régen, de hogy azt azért tegyük hozzá, hogy a reklámtörvény az mindenkire vonatkozik. Tehát az influencerekre is vonatkozik, és el fogja őket érni, hogyha nem figyelnek ezekre a dolgokra, a törvény kezel.
1: Ez igaz.
0: A jó hír az, hogy van egyébként edukációs platform, ez tudom, hogy nem a reklám helye, de nekünk van egy olyan európai programunk, és akkor nem az Earth-ről beszélek, ahol mi influencereket edukálunk egy e-learning platform keretében, úgyhogy van erre lehetőség, hogy ott is az edukáció, ne pedig a jog döntsön, és a törvény döntsön.
2: Van egyébként olyasmi, ami Magyarországon nem megy át, mert azt tudjuk, hogy amit mondtál, ugye a dohánytermékeket nagyon régóta tilos nyilvánosan hirdetni. Szerintem alkohol, azt már láttam utcán, de van valami, amit például a magyarok nem szeretnek plakáton látni?
0: Hát igazából nem az, hogy nem szeretnek, de hogy sok van belőle, ezért nálunk is a panaszok egy része az ugye gyógyszerreklámokkal kapcsolatos, de indokolatlan, elsősorban szerintem azért van, mert hogy sok. Tehát sok gyógyszerreklám van, és ebből kifolyólag lehet a fogyasztó számára zavaros, de elég szigorúak a gyógyszerreklám szabályai, és a gyógyszerreklámozók is felelősek.
1: Amit én találtam még, megkérdezve a magyarokat, aztán ezt erősítsd kérlek, vagy cáfold, hogy a gyógyszerreklámok mellett a tolakodó, a hangos, illetve az ízléstelen és az ismétlődő reklámokat nem szeretjük mi magyarok, azt mondják.
0: A tolakodóval nem találkozunk a gyakorlatban, az ismétlődővel,
1: az
0: tehát
1: az
0: egy reklámon belül a márkák ismétlése, tehát gyakorlatilag egy picit súlykolják a nevet, olyannal találkozunk, abban valóban lehet zavaró a fogyasztó számára, de ez ugye ízlés kérdése, ez jogszabályi megfelelésben nem gond, de nyilván zavarhat téged, hogyha régen volt, nem tudom, egy ilyen do it yourself cégnek, ugye egy barkácsboltnak a reklámja, ahol csak a reklám, vagy a márka nevet mondták, és ez zavaró volt, de ez igen, ezt vissza tudom én is igazolni, hogy ilyen panaszok érkeznek hozzánk. Ez hát, jogos, amikor abszolút, Petra.
2: Az utcán egymás mellett van 10 darab óriás plakát, és mindegyiken ugyanaz. Köszönöm vissza, az is kicsit megterhelő vizuálisan, ízlésben.
0: Igen. Hát ez egy tervezés technikai kérdés, nyilván lehet ilyet kérni. Én, ha megrendelő lennék, biztos, hogy nem azt kérném, hogy egy adott ponton 10 darab plakát legyen ugyanazzal a kreatívval. Szerintem nem egy szerencsés megoldás.
2: Gerendi Zsolt, a Magyar Önszabályozó Reklámtestület főtitkára, az Önszabályozó Szervezet Európai Szövetségének alelnöke. Köszönjük szépen
1: nagyon
2: a segítséget.
1: Szép napot.
0: Köszönöm, szép napot nektek. Sziasztok.
2: Így.
3: Holnap reggel is izgalmas témákkal, beszélgetésekkel és fantasztikus zenékkel ébreszti majd önöket Pornán Petra és Somogyi Zoli, úgyhogy keljenek velünk. És hát örülök annak, hogy a nap zárásához is bennünket választottak. A Zanzibár dalával megyünk tovább. Jön a március végétől.

Ez Edda dala szólt, ez volt a Minden sarkon álltam már. Én pedig megköszönöm megtisztelő figyelmüket, és elbúcsúzom. Kívánok további kellemes és tartalmas rádiózást. A következő órában rögtön a hírek után indul a Slágerkult Esmiller Andrással, úgyhogy remek társaságban hagyom itt önöket, és bízom benne, hogy holnap ismét találkozunk majd. Én Kiskata voltam, és maradok továbbra is tisztelettel. Holnap 4-kor jövök, addig is vigyázzanak magukra. Viszont hallásra!

0: a legnagyobb kedvencei. A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Képzési programok segítik az első ciklusukat kezdő országgyűlési képviselőket. Átadták az M7-es új gyalogos és kerékpáros hídját Velencénél. Egy perces videókban tanít életet menteni az Országos Mentőszolgálat Alapítvány új kampánya. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Több mint 150 új képviselő kezdheti meg első parlamenti ciklusát, ezért az országgyűlés hivatala az eddigieknél szélesebb képzési programot indított számukra. A képzéseken az országgyűlés működését, a törvényhozási folyamatokat és a parlamenti munkát támogató rendszereket ismertetik. Külön oktatást kapnak a bizottsági elnökök, alelnökök és jegyzők is. Megújultak a Hungaromet ZRT megfigyelési térképei. Új, 10 percenként frissülő napi csapadék összeg térkép is elérhető, és bővült a hőmérsékleti térképek köre is. A műholdas megjelenítés részletesebb lett, háromféle műholdképen követhető a felhőzet mozgása, a légnyomási adatok is sűrűbben frissülnek, több állomás adataival, így pontosabb képet adnak az időjárási folyamatokról. Átadták az M7-es autópálya Velence térségében épült új gyalogos és kerékpáros hídját, amelyet reggeltől már használhatnak a gyalogosok és a biciklisek. A beruházás részeként a régi híd elbontása is hamarosan megkezdődik, ami miatt két hét végén is jelentős forgalmi korlátozásokra kell számítani. A bontási munkálatok most hétvégén, illetve 16-án és 17-én, szombatról vasárnapra virradó éjszakánként zajlanak. Most teljes pályazár lesz az érintett szakaszon, a második alkalommal pedig a Budapest felé vezet oldalt zárják le, miközben a Balaton irányába járható marad az autópálya. Az Országos Mentőszolgálat Alapítvány Életmentő egy percesek címmel indított edukációs kampányt. A sorozatban Záher Gábor mentőorvos, az alapítvány gyógyszolgálati nagykövete egy perces videókban mutatja be a legfontosabb életmentő teendőket és azt, mit tehetünk a kritikus első percekben. A cél, hogy minél többen merjenek segíteni vészhelyzetben. Erről Záher Gábor beszélt a Sláger FM-nek.
2: Alapvetően ezek a videók arról szólnak, hogy laikusként, hangsúlyozom, laikusként hogyan tud valaki segíteni egy bajbőgtott emberen. És ez miért is fontos? Azért fontos, mert gyötül a pillanattól kezdve minden perc számíthat. Egy utánfekvő emberhez odalépve gyakorlatilag annak az esélye, hogy pont egy mentőautó állna tőle 5 méterre, azért az elég kicsinke. És pontosan ezért mindig egy laikus első segélynyújtó az, aki nagyon sok múlik az első percekben, hogy mennyire ismeri fel, hogy itt baj van, mennyire tud ezen segíteni, mennyire tudja megkezdeni esetleg az újraélesztést, hiszen ilyenkor percek is számíthatnak. Az Országos Mentőszolgálat Alapítvány honlapján lehet ezeket a videókat megtalálni, és nagyon megköszönöm, ha minél többen tovább osztják ugye ezeket a videókat. Minél több helyen jelenik meg, minél többen tudnak belőle hasznot húzni. Szóval kérem Önöket, hogy nézzék meg a videót, és osszák meg, és adják tovább az információkat.
1: A kampány online felületeken érhető el, ahol különböző vészhelyzetek kezelését lehet elsajátítani. A Hungaroring elnyerte a Nemzetközi Automobil Szövetség legmagasabb 3 csillagos környezetvédelmi minősítését. A pályának részletes dokumentációt kellett benyújtania, majd helyszíni és online auditokon bizonyítani, hogy működése, üzemeltetése és rendezvényszervezése megfelel a fenntarthatósági elvárásoknak. A vizsgálat olyan területekre terjedt ki, mint az energiafelhasználás, a hulladékgazdálkodás, a víz- és talajvédelem, a beszerzési folyamatok és a levegőminőség. Gyulai Zsolt elnök vezérigazgató szerint hónapok óta dolgoztak a minősítés megszerzésén, és a cél nem csak a 3 csillag, hanem a fenntartható működés folyamatos fejlesztése a Hungaroringen. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul a Slágerkult, a legnagyobb slágerek változatosan.

0: Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez pedig már a Slágerkult című magazinműsorunkkal, ma is inspiráló beszélgetésekkel. Valódi értékkel és értékekkel érkeztünk. Budapest és a vétel között, mindig mondom, pezsgő. Kulturális életének a legjavával. Kedves hallgatóink, üdvözlöm Önöket, Esmiller András vagyok. Igen, elhoztam ma is a vétel között kulturális aktualitásait, és pontosan tudják, hogy olyan alkotókkal beszélgetek estéről estére, akik képesek és tudnak is hatással lenni a kulturális életünkre. Nagyon örülök mindig, amikor megtelik a stúdió. Egyrészt egy régi kedves ismerős is megérkezett, Major Gyöngyit köszöntöm nagy szeretettel, aki ezúttal a Rotary Sasad tavalyi elnökeként ül itt a témát illetően, és a Budapest Akadémia jelenlegi elnökét is, a Rotary Budapest Akadémia jelenlegi elnökét is, Rádi Vilmos Gábor. Szóval nagyon örülök nektek, hogy itt vagytok. Így, ugye, Gyöngyivel már találkoztunk, de így hárman még nem beszélgettünk. Örülünk ennek, ahogyan örülünk a két nap múlva esedékes 8-án. Mondjam azt, hogy mérföldkő?
2: Nevezhetjük mérföldkőnek. Ez a harmadik, és talán az eddigi legnagyobb rendezvény.
1: Na, mitől függ az, hogy évről évre nagyobb egy esemény? Az előző év sikerétől akár?
2: Akár, illetve hát nyilván egyre több tapasztalatot szerzünk a konferenciák szervezésében, egyre szívesebben fogadják el újabb előadók a meghívásunkat, és azt gondolom, hogy ez a téma, hogy a hölgyekkel, a női szerepvállalással foglalkozunk, ez különösen egy olyan téma, amihez nagyon sokan szívesen csatlakoznak, és mondják el a saját tapasztalataikat.
1: 8-án, és hol lesz pontosan?
2: Ez a Pázmány Péter Katolikus Egyetem jog- és államtudományi karának, Szent Király utca 28-ban, a dísztermel, a második emeleten.
1: Hát egy impozáns.
3: Nagyon szép.
1: Egy impozáns helyen. No, és akkor most mondjuk el a hallgatóknak, egy picit menjünk is vissza az időben, hogy egyáltalán a Rotary kluboknak mondhatom így a legendáriumát.
3: Tehát pont tavaly ünnepeltük a 100 éves évfordulóját, hát, és...
1: Milyen szép szám.
3: Igen, és igazából az ünneplésnek az egyik lényeges eleme az volt, hogy ne csak hátra tekintsük, hanem úgy ünnepeljük a 100 évet, hogy közben előre is figyelünk, és volt egy konferenciánk, amit szintén közösen szerveztünk már januárban, a 22. század címmel, és hát nyilván a Rotary a barátságról szól, a jó szolgálatról, mindarról, ami a világnak az emberi arca. És ez volt fókuszban ezen a bizonyos 22. század konferencián, hogy vajon mi őrizhető meg ezekből az értékekből, illetve hogyan őrizhető meg. Nagyon sokan foglalkoztunk a mesterséges intelligenciával is, és ugye a mesterséges intelligencia közegében hogyan maradhat meg a barátság, a gondoskodás, és hát egyáltalán az emberi környezet. És egyébként ehhez is valamilyen szinten kapcsolódik a pénteki esemény, mert hogy ebben a megközelítésben azért a női jelenlét, a női attitűdök, a női működés, az azt gondoljuk, hogy nagyon-nagyon fontos, és hogy tulajdonképpen a 22. században azért a nőknek felgyorsított üzemmódban kellene
1: működni. De a férfiaknak nem?
3: Hát a férfiak már egyébként is.
1: Ja, hogy már abban működnek, oké.
2: Muszáj nekik.
1: Jó. No, hát azon gondolkodtam, hogy készültem a veletek való beszélgetésre, hogy igen, itt van ez a 100 év. De nem mindenkinek egyértelmű ez a 100 év. Tehát a ti szerepetek, hídépítő szerep, valahogy én így tettem ezt helyre magamban, az nagyon fontos. Mert ha nem építitek a múltat a jelennel és a jövőt közben lerakva az alapokat, akkor ki?
2: Kiemelt fontosságú nálunk is ugye a tagbővítés, a fiatalítás. Én azt gondolom, hogy minden klub életében ez komoly szerepet játszik, az is továbbá fontos szerepet játszik, hogy ifjúsági klubokat is alakítsunk, akik mondjuk egyetemisták, vagy akár a gimnáziumi életkorban, hogy ők minél hamarabb megtapasztalhassák, hogy milyen a Rotary életérzés, és megtapasztalhassák a jó szolgálat fontosságát.
3: És eddig ugye főként a pénz vonatkozásában volt értelmezhető a támogatás, és az, amit azt gondolunk, hogy újdonság, az a szellemisége is, ez, amit mondtunk, hogy felvállalni a jövőt, mert kicsit olyan elveszetten nézünk szembe a 22. századdal, és úgy
1: de
3: igazából,
1: miért?
3: Hát azért, mert egy olyan változásnak a küszöbén vagyunk, amit még senki nem tud, és a maga teljességében nincs egy komplex rálátás, hogy itt igazából mi történik, majd mi ez a szingularitás, hogy egyáltalán mi a mesterséges intelligencia, konferencia. Tehát vannak ugye a különböző disziplinák, mindenki valamit gondol, de hogy igazából mi lesz, ezt így nagyon nehéz megjósolni. És a társadalom kicsit felkészületlen, és itt jön a női szerepeknek a fontossága, hogy figyeljünk oda, és azokra a szellemi terekre tulajdonképpen, amiben az emberiességünk, igen, és hogy az emberségesség az valahogy ne vesszen el ebben az algoritmusoknak a labirintusában.
1: Pont azon gondolkodtam még szintén a felkészülési időszakában, hogy vártalak benneteket, hogy gyakorlatilag az, hogy ti közösséget építetek, oké, hogy ez már van régóta, de a mai világban, amikor igen, minden az online térről szól, és arról, hogy hát nem feltétlenül a figyelemről.
2: Ez így van.
1: A felszínes világban milyen jó, hogy van egy tér, ahol az emberek kapcsolódhatnak személyesen is. Elve a klub, meg a közösség egy óriási fegyvertény szerintem. No, de mit tapasztaltok jártatokban, keltetekben? Befogadóak, nyitottak az emberek Rotaryra? Értik egyáltalán a szellemiséget?
2: Én azt gondolom, hogy ez a Rotary küldetés, hogy megtalálja az utat az újabb és újabb generációkhoz, és amennyiben van lehetőségünk egymást megismerni, ugye általában véve befogadóak is szívesen nyitottak a Rotary felé, de ezt azért tudni kell, hogy ez nyilván egy belépési procedúra, tehát mi nem toborzunk, bárki ugye jelentkezhet, de nyilván van egy kiválasztási folyamat, tehát nem automatikus az, hogy bárkit fölvegyenek. Ezzel is lehet azt biztosítani, hogy minőségi klubját legyen, illetőleg, hogy olyan emberek kerüljenek fölvételre az egyes klubokba, akik proaktívan hozzájárulnak, és mondjuk nem bomlasztják ugye ezeket a szervezeteket. Én azt mondhatom, hogy szerintem nálatok és nálunk is kifejezetten baráti társaságok vannak. Valóban szeretik egymást az emberek, és valódi ilyen barátság közeli állapotot lehet elérni a tagok között, akik valóban segítenek is egymásnak. Nyilván ez fontos az, hogy egy olyan közeg legyen, amiben támogatóak a résztvevők és a klubtagok, ezért is fontos, hogy nyilván meg is szűrjük a jelentkezőket.
1: Rang ide tartozni hozzátok?
2: Reméljük, igen.
1: Hát mondjuk ki bátran. Hát, szerintem a mai világban
3: tehát
1: ezek
3: a felelősségnek a vállalása a mai világban az már egy rang, és kötelez. És én azt gondolom, hogy ugye ma minden a jogokról szól, mindenki a jogokért veri, igen, az asztalt, de a felelősségről keveset beszélünk, és igazából az adja a rangot, hogy ki az, aki nem a jogokért küzd, hanem azért, hogy tényleg felelősséget mer vállalni.
1: Na, hogy képzeljük el, minden hónapban vannak összejövetelek, vagy többször is?
2: Akár. Minden klub saját maga alakítja ki, de hát egy havonta 2-3-4 alkalommal
1: szokott lenni. Ezek rendszerint itt Budapesten?
3: Hát mi budapestiek vagyunk.
2: Vagyunk, de országosan egyébként 58 klubban.
1: Igen, azt tudom, azt láttam. Mi mondjuk a fővárosiakat képviseljük, itt a Sláger FM-en természetesen. Milyen a klub élet nálatok?
3: Őrjítő dinamikában, pörgésben létezünk. Egyébként a női funkciónak az is egy sajátossága lenne, hogy kicsit lassítani. Ugye a nőiség az összefügg a türelemmel, a dolgoknak a kivárásával, a dolgoknak a beérésének a kivárásával, a ráhangolódással a dolgokra. És egyébként a klubban azért ezt gyakoroljuk, de nem egyszerű történet.
2: Egyébként minden klubnál szoktak ugye a különböző rendezvények lenni az egyes eseményeken, ez gyakorta valamilyen előadás, akár a klubtagok részéről, mindenki a saját szakterületéről, vagy ott esetben külsős meghívott által, aki nem kell, hogy feltétlenül Rotary is legyen, lehet bárki, tehát mondjuk például te eljönnél hozzánk, akkor te tarthatnál előadást arról, hogy a rádiós munkának milyen rejtelmei vannak, és milyen kihívásai vannak, és valószínűleg nagyon népszerű is lennél ezáltal. Egyébként külsős emberek is meglátogathatják ezt a klubüléseket, általában ezek nyitottak, és ezáltal meg is tapasztalhatják azt, hogy milyen hangulatú egy Rotary klubülés. Úgyhogy például, hogyha te tartanál egy előadást a rádiós munkáról, akkor a tiédet is meghallgathatnák vendégek, vagy bárki más.
1: Jó, tehát akkor ezek nagyon hasznos.
2: Abszolút. És hát ezen kívül vannak egyébek és közös hétvégék, közös kirándulások is, attól függ, hogy melyik klub mit szervez.
1: Mennyi hölgy és mennyi férfi az arány?
3: Most már a nők azért szépen képviseltetik magukat a klubokban.
1: Korábban ez nem
3: de
1: volt?
3: Nem. Ugye Amerikában alakult 125 éve, illetve most már 126 éve a Rotary, és nem voltak hölgyek. Megjegyzem, a 60-as években, ugye? A 60-as években. Egyébként még mindig vannak klubok, ahol nincsenek hölgyek. Egyébként ezt is azért úgy óvatosan kell kezelni, mert hát ez úgy volt elképzelve, amikor még nem voltak női tagok, hogy viszont volt a feleségeknek ugye az inner wheel klubok, úgyhogy a nők akkor is jelen voltak, csak nem feltétlenül a Rotaryban, hanem párhuzamosan voltak sőt nagyon-nagyon-nagyon erős a budapesti inner wheel, és hát az ő jótékonykodásukat azért úgy nehéz felülmúlni.
1: De mit tapasztaltok, hogy szeretnek adni az emberek, ha már jótékonyság?
3: Nem.
1: Most 2026-ban hol tartunk ezzel?
2: Én azt gondolom, hogy az emberek akkor szeretnek adni, hogyha ügyesen vannak megtalálva, és egy olyan céllal keressük meg őket, ami valóban könnyen megérthető a számukra, értékelhető, és olyasmi, ami mellé szívesen beállnak. Én azt még kiemelném egyébként, hogy Rotarynál az adományok 100%-a az adományozott célra kerül ráfordítása, nincsenek olyan külön költségek, amiket levonunk működésre, hiszen ezt egyébként tagdíjakból fedezzük a működési költségeinket, tehát ez a része úgymond már előre ki van pipálva, és biztosan tudhatja az adományozó, hogy ez az összeg kerül valóban elköltésre, illetve tudja is azt is, hogy jó helyre megy, hiszen általában a Rotary klubok transzparensen elszámolnak az adományokkal.
1: Azért fontos az ilyen konferencia, ami ugye 8-án lesz, hogy mindenki számára világossá váljon az üzenet.
2: Igen.
1: És a misszió.
2: A konferenciának a kezdeműző egyébként éppen pont egy hölgy, ugyanis a Magyar Rotarynak, amit így a Rotary nyelven districtnek hívunk, a vezetője jelenleg pontosan egy hölgy, Molnár Júlia, ő a kormányzó asszonyunk, és az ő kezdeményezése volt, hogy a következő ilyen Rotary Connect konferencia az a hölgyekről szóljon, és a hölgyek társadalomban betöltött szerepéről, szerepvállásáról és hát lehetőségeiről. Ennek megfelelő is lesz a konferenciánk megnyitója. A társszervezője pedig egyébként most a Pázmány Péter Katolikus Egyetem jogi kara, ezért a Pázmány Péterről is fogadunk női vezetőket, és...
1: Szeretjük a Pázmányt, többen voltak már itt egyébként, tanári karból ebben a sorban.
2: Na, hát akkor csatlakozunk a sorhoz. És a konferencia keretében fontosnak tartottuk kiemelni a nők szerepét azért is, mert számunkra a Rotaryban is nagyon fontosak, és szeretnénk hölgyeket minél nagyobb számban bevonni a munkánkba. Ezért a konferencia során foglalkozunk a különböző élethelyzetekkel, nehézségekkel, különböző szektorokban, tehát lesznek előadóink a nagyvállalati szektorokból, KPMG-ből, Citibankból, de lesz olyan előadónk például Takás Strasser Krisztina, aki a Szarvasi Kávéfőzőnek jelenleg a tulajdonosa, és előtte pedig multi környezetben volt felső vezető. Fogunk foglalkozni ugye a KKV-kkal, kis- és középvállalatokkal. Lesz nálunk egyébként a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarának az újonnan alakult női vállalkozói kollégiumának a vezetője, Simon Tábori Éva, aki egy tanulmányt fog megismertetni velünk, ami arról szól, hogy mi a magyar női vállalkozók helyzete jelenleg, és milyen lehetőségeik vannak. De megnézzük ugyanezt a civil szféra szempontjából, képviselteti magát nálunk a Will Foundation-nek, a Women in Leadership Foundation-nek a vezetője Szuromi Kovács Ágnes, aki egyébként sokszor az ENSZ-ben képviseli hazánkat a nőkkel kapcsolatos témakörökben, és ő pedig egy olyan tanulmányt fog ismertetni, ami általánosságban véve a magyar nők helyzetével foglalkozik, így egy kicsit mélyebb betekintést is fogunk nyerni abba, hogy mi is a magyar nők lehetősége, jelenleg illetőleg mit tudnak tenni azért, hogy az életükben előre tudjanak lépni. Ezen kívül egyébként számos egyéb eleme lesz a konferenciának, tehát lesz például, hogyha valaki nem kizárólag ezen témák iránt érdeklődik, lesz például interaktív testbeszédelemzés, az egyik hölgyaladónk. Így van. És az egyik hölgyaladónk, hogyha bárki eljön hozzánk résztvevőként, akkor lehetősége van arra, hogy részt vegye egy ilyen interaktív játékban, ami szerintem nagyon szimpatikus, én részt vettem már benne, és nagyon hasznos dolgokat tudtam meg. Továbbá lesz például, ha már hölgyekről van szó, egy fenntartható divattal foglalkozó szekció. A divattervezők és egyéb divatkonferenciáknak a szervezői fognak részt venni, és ezen kívül még lesznek olyan hölgyek is, akik egyébként külföldön élnek, jellemző itt most olyan hölgyek lesznek, akik az USA-ban, tehát Magyarország tiszteletbeli konzulja, aki Floridában, Daytona Beach-en teljesít szolgálatot, ő fog nekünk majd mesélni egyébként elsősorban az üzleti és kulturális lehetőségekről.
3: Egyébként ő is Rotary.
2: Így van. Így van. Lesz egy olyan hölgy, aki szintén magyar hölgy eredetileg, de hogy ő egyébként Amerikában él, és ott épített fel egy média vállalkozást. De
1: Így van.
2: De mert nem felelkeztünk meg az akadémiai szektorról sem, hiszen a pázmányos előadók képviseltetik magukat. A hagyományos felsőoktatáson kívül a felnőtt képzés is képviselteti magát, a Bright Academy alapítója Ronga Lilla például egyik előadónk lesz.
1: De a merítés az igen széles, meg a kínálat is.
2: Így van, így van. És hogyha valaki ezekből akarna egy összesített tanulságot levonni, akkor az én márkaépítés szakértője Csábi Boróka is előadónk lesz. Aha.
1: Csak ismételni tudnám magam a széles palettát illetően. Gyöngyi, ahogy a te munkásságodat ismerem, hogy te mennyire tudod a kettőt ötvözni? A klubtagságot, az elnökséget, amikor arról van szó, és magát a missziódat.
3: Hát azt gondolom, hogy ezt csak akkor lehet igazából illeszteni, ha ez nem kérdés.
1: Uh-huh. Ösztönös, természetes?
3: Igen, ösztönös, és azt gondolom, hogy ez itt azért egy kényes kérdés, így női szempontból, hogy karrier is, vagy családépítés, tehát ez vagy működik, vagy nem működik.
1: De nincs a kettő egyszerre?
3: Hát ez az, hogy ha működik, akkor ez egyszerre van, viszont ha nem működik, akkor az nem azért nem működik, mert egy szerencsétlenebb személyről beszélünk, hanem a háttere szerencsétlenebb, mert ahhoz, hogy ezt valaki így tudja magas szinten illeszteni, ahhoz azért kell egy háttér. Kell a nagymama, a nagypapa, a család, tehát csak úgy önmagában a nő abban a kényszerben, hogy karrier és család, az biztos, hogy nem egy egyszerű történet. De mi egyébként, vagy én ehhez a konferenciához, ugye a kutatóintézetemmel csatlakozom, és mi ugye történelmi kutatásokat is vizsgálunk, és például van egy kutatásunk az Árpádházi királylányokról. Uh-huh. És csodálatos életutak vannak, és ezek a királylányok, akik Európa a legnagyobb királyságaiba mentek férjhez, tehát ők irányították az európai királyságokat. Uh-huh. Ezek a leánykák, akik vitték a magyar kultúrát Európába, és nőként például békeszerződést írtak alá, mert éppen a férj, a spanyol király nem tudott írni.
1: De milyen izgalmas ez?
3: Hát ez egy nagyon izgalmas téma, és csak azt szeretném, hogy lekerekítsem a dolgot, és konkrétan az Árpádházi Jolántáról beszélek, uh-huh. és számára nem volt kérdés, hogy király, uh-huh. néság, vagy család, hanem egyszerűen tette a dolgát. És ez vagy, azért mondtam, hogy vagy uh-huh. működik, vagy nem működik, de neki is azért ott volt egy olyan háttér, ugye Magyarországról úgy ment el, hogy azért volt egy, uh-huh. egy háttere, és nyilván, hogy volt egy támogatottsága.
1: Na ígérd meg, hogy ezzel a témával külön visszajössz, mert ez uh-huh. biztos, hogy megér még sok misét.
3: Hát ez egy nagyon lényeges, és csak annyit mondanék még erről, hogy ugye nagyon lényeges, ezzel a konferencia annyira nem foglalkozik, de a női példaképek, uh-huh. és hogy tulajdonképpen azért a kicsengése, az üzenete, azok a női életutak, akik tényleg boldogok tudnak maradni abban a szerepkörben, amit, vagy a saját életükben. Tehát, hogy ez ne egy nyomás legyen, kényszer, hanem boldog, csinálják a dolgukat. És a királylányság, az a kislányok életében, hát mindenki királylány, ez egy példakép, és itt vannak a valós életutak, és ezeknek az ismerete, azt gondolom, hogy olyan inspiratív erő lehet a hölgyeknek és a nőknek, amire ugye az előbb utaltam, hogy a nőknek is azért nagy energiákkal kell jelen lenni egyébként abban a társadalomban, ami kicsit túl versengő, túl futott bizonyos vonatkozásokban, tehát ez a női lekerekítése ennek a szigorú világnak az nagyon fontos, de ez nem lehet kényszer.
1: Megértettük, jó társaságban repül az idő. Sajnos a végén vagyunk. Most van az a lélektani pont, mondjatok el minden elérhetőséget, ahol a hallgatók tovább tudnak lépni.
2: Jó, a konferencia kapcsán közvetlenül a Kultik szoldán kell rákeresni arra, hogy Rotary Connect. Okay. Továbbá a Facebook és a LinkedIn oldalakon is megvannak ennek a saját profiljai, és a Facebook és a LinkedIn oldalakon keresztül is kapcsolatba lehet velünk lépni. Az egyes klubokat illetően pedig szerintem mondd a sasad elérhetőségét.
3: Hát a Sasadnak is van Facebook oldala, uh-huh. honlapja.
1: A Rotary Sasad, így
3: igen,
1: ívőben.
3: Igen, okay. Budapest Sasad.
1: Budapest Sasad, uh-huh. oké.
2: Okay. Jó, az Akadémia Klub esetén pedig hát egy rcbpa.hu nevű oldalunk van, de talán egyszerűbb minket is a Facebookon megkeresni, Rotary Budapest Akadémia néven, és akkor így mind a két klub megtalálható.
1: Na hát sok csillogó szempárat kívánok nektek ott a konferencián, és meg minden összejövetel, akkor nagy baj nem lesz, hogy tiétek is csillogni fog. Major Gyöngyivel és Rádi Vilmos Gáborral beszélgettem. Köszönöm. És tőlük most elköszönök, önöktől még nem folytatódik a műsor. Újabb izgalmas téma, újabb izgalmas vendéggel, de arra is készüljenek, hogy gyors lesz az átmenet.
0: Ez a Slágerkult.
1: Mondtam, hogy nem kell sokat várni, már is itt vagyunk a Slágerkult második részével. Ugyanolyan fontos téma és ugyanolyan fontos vendég, illetve vendégek, mint az előző részben természetesen. Tudják, ennek a műsornak az egyik specialitás, hogy az alkotók villámgyorsan adják át itt a stúdióban egymásnak nem csak a kilincset, hanem a mikrofont is. És változatlanul olyan alkotókkal beszélgetek, akik igenis képesek hatással lenni a kulturális életünkre, és képesek értünk, miattunk dolgozni és tenni a dolgukat. Egy cselló művész pedig nagyon is hatással tud lenni erre. Tomasz Mátét köszöntöm nagy szeretettel, örülök neked.
4: Szervusz, és köszöntöm a hallgatókat.
1: Még nem találkoztunk sem az életben, sem az étteremben, milyen jó, hogy most ez egyszerre itt megtörténik, és nem is véletlenül találkoztunk, mert néhány nap múlva, május 10-én, vasárnap este 18 órától a Zeneakadémia nagy termében a Szent István Filharmonikusok koncertje lesz. És hát most így néhány nappal korábban talán adódhat a kérdés, hogy milyen ilyenkor a lelki állapot egy ilyen koncert előtt. Hát, ott kell már lenni most fejben, meg lélekben?
4: Igen, izgatott igen? vagyok most már.
1: Zajlanak a próbák?
4: Nem, azok csütörtökön uh-huh. kezdődnek. Csütörtökön és pénteken, illetve vasárnap meg a főpróba.
1: Az ott lesz egyébként korábban előtte?
4: Igen, délelőtt.
1: De ez azt jelenti, hogy az egész anyagot, az egész koncertet le kell játszani?
4: Hát a főpróbán akkor már általában megállás nélkül szoktuk. Uh-huh. Az előtte való próbákon ott még azért több munka, vár ilyen apróbb munka.
1: Uh-huh. De akkor akárhogy nézzük, egy nap kétszer kell lejátszani a koncertet.
4: Hát igen, akkor figyelni kell, hogy ne játssza ki magát az ember délelőtt.
1: De arra lehet tudatosan figyelni?
4: Lehet, lehet. Ugyanúgy el kell játszani tisztességesen uh-huh. délelőtt is.
1: No, beszéljünk a műsorról.
4: Hát vasárnap. Amiben én közreműködöm, az a Dvořák cselló verseny. Nem lesz uh-huh. nyitány, mert elég hosszú így is a darab, hogy ne kelljen. Uh-huh. Azt hiszem, hogy a 40-45 perces műről van szó. Ez a Hámol Gordonka verseny.
1: Ők választották?
4: Nem, a Záborszki igazgató kérdezte, hogy szóval rám hagyta a döntést. Hát ez bőven akkor történt még, amikor tervezték a következő évadnak a műsorát, uh-huh. és akkor nekem volt ez az ötletem, hogy mi lenne, hogyha a Dvořák versenyt, mert azt még soha nem játszottam zenekarral.
1: Nyilván vannak darabok, amelyeknek vannak nehézségi fokai. Kérdezem ezt úgy, hogy én nem vagyok zenész. Na ez hol helyezkedik el egyébként azok
4: hát,
1: között?
4: Szerintem a Schumann verseny az nehezebb azért igen? bizonyos szemben. Ez jobban adja magát. A Schumann verseny, különösen annak a harmadik tétel, az nem játszottam egyébként, az, de tanultam. Az nehéz. Az nehéz.
1: És hogy megy ez ilyenkor, amikor majd elkezdődnek a próbák, akkor neked felkészülten kell odaérkezni? Tehát már otthon ezt megelőzi egy felkészülési folyamat?
4: Hát nem lennénk jobban, hogyha aha. ott kezdenék el ezélni, olvasni. Hát persze, ez már hosszú hónapok óta nyüstölöm.
1: De ezekben hónapok vannak ilyenkor?
4: Hát persze.
1: Na azért jó, hogy elmondod, mert legalább beleláttunk.
4: Ja, ebben, nem, hát ráadásul nekem, aki szökőévenként játszik szólót, ez, uh-huh. ez egy más, én zenekari meg igen. zenész vagyok, alapvetően meg kamara zenei uh-huh. koncerteknek a résztvevője szoktam lenni. Az, hogy én szólót játszom, az nagyon ritka.
1: Na, de az neked is eszedbe jut időnként, hogy jó lenne szólóban is játszani?
4: Hát megfordult a fejemben, persze. Úgyhogy nagyon örültem a lehetőségnek. Tényleg nagyon örültem. Aztán szépen visszaülök 11-én a zenekarba.
1: És megy tovább minden.
4: Megy tovább.
1: Minden, ahogy eddig. Milyen visszatérni néked a nem tudom, alma mater, mondhatom?
4: Hát olyan, igen, én a zeneiskolai tanulmányomat, meg a konzervatóriumi tanulmányaimat is ugyanabban az épületben aha. végeztem.
1: Akár kijön ebbe a műsorba, művész, hát itt a Zeneakadémia nagy terméről szuperlatívuszokban beszélnek. Nem csak a múltja miatt, hanem a hangzása miatt is.
4: Igen, a múltja kicsit amióta azt a nagy liftet berakták a zongora, az megváltoztatta az akusztikát.
1: De jobb lett?
4: Nem.
1: Komolyan? Te vagy az első, aki ezt mondja.
4: Meg leszették azt a fa, ilyen faburkolat volt oldalt, és az mind most már csak meg lehet érinteni, az festék, tehát az a fal. Szóval ezek, hogyha egy ilyen nagymúltú teremben egy szöget beverek a falba, az változtat az akusztika. Szóval nagyon csengbong az a terem.
1: Itt mondom, szuperlatívuszokban beszélnek róla, hogy európai szinten milyen jó akusztikája van, de ezek szerint volt az jobb is.
4: Én gyerek voltam akkor még, de amikor utoljára voltam ott, és akkor még, de én is úgy emlékszem, hogy de főleg azok, akiknek a véleményére hallgatok, és azok mondták, hogy bizony régen ez másképpen szólt. Nem azt mondom, hogy most rossz, csak bizony ezt figyelembe kellett volna venni, ezeket, hogy egy apró változás is nagyon sokat tud változtatni az akusztikán, hát még ilyen nagy beavatkozások, mint ez a lift, amelyet beraktak oda, hogy az zongorát könnyebben föl lehessen emelni. Értem. Az praktikus, csak éppen befolyás. Hát az a nagy fém tömeg, hát az azért csengbong, mert az egy csomó fém.
1: Abban segíts még, kérlek, a megértésben, hogy megy ez ilyenkor, próbáltok, gondolom bent hol fogtok próbálni?
4: A Kolumbusz utcában.
1: A fő hadiszállásán a Szentistánosoknak. Szóval ott azért más hangzás lesz. De hogy lehet felkészülni egy koncertterem hangzására?
4: Hát azért lehet előre sakkozni fejben, hogy na most ez elég lesz, nem lesz. De van, ami ott kell, amit ott kell adaptálni. Tehát...
1: Majd a próbán?
4: Igen. Uh-huh. De van egy ismerősöm, akit megkértem, hogy jöjjön el a főpróbára. Egy külső fül az sokat számít. Mi tanulunk hangképzést, meg... Uh-huh. Tehát,
1: és abban ez benne van?
4: Hát annak része kell, hogy legyen, meg ezek a termek úgy voltak megépítve, hogy elég kell, hogy legyen egy hangszer, hogy betöltse azt, amennyiben olyan játékos van, aki tudja a hangszerét használni.
1: De most nyilván nem csak a Zene Akadémiára gondolok, hát jártadban kelted, rengeteg koncertet adsz a társaiddal, hogy általában jók a hazai koncerttermek?
4: Amit nagyon szeretek, különösen az a pécsi. A pécsi koncertterem, a Kodály központ. Az nagyszerű akusztikájú terem.
1: És itt Pesten van még olyan,
4: hát amit? A MIPA van még, nagy terem, ugye, akadémia, hát ahol még koncerteket szoktunk játszani, az a Pesti Vigadó például. Ezek
1: azok patinás helyek.
4: Igen.
1: Hol dobban meg inkább a szíved, hogyha ezeket a koncerthelyeket nézzük?
4: Hát a szívem mindenhol megdobban, mert ide izgulok.
1: Ja, és akkor gyorsabban. Izgulós típus vagy?
4: Hát mindenki az. Hát ez egy olyan helyzet, ahol az ember nem tud, mint egy fakír ülni. Hát régen rossz lenne, hogyha az emberben nem menne föl.
1: Ez jogos, de hogy mennyi hibázási lehetőség van itt?
4: Hát amikor leülök, és ameddig ülök, addig bármikor hibázhat az ember, nem?
1: De szoktál?
4: Hát ember vagyok.
1: Na de ezt rajtad kívül bárki észreveszi? Szerinted a közönségben?
4: Hát engem zavar a legjobban általában. Általában. A hibáknak a mennyiségét lehetőleg csökkentse.
1: Mennyi időt vesz igénybe napi szinten a gyakorlás?
4: Hát ez most nekem ez egy ilyen trenírozás. Hát ott vagyok a MIPA-ban, én ott tudok gyakorolni, mert van a cselló szólamnak is külön terme, és ott nem zavarok senkit. És akkor bemegyek délelőtt. Nem olyan nagyon korán, mert nem szeretek korán kelni. De aztán estig ott vagyok. Hát szünetelek közben, kávét iszom meg. Tehát nem folyamatosan, de úgy ott vagyok benne, és akkor
1: egyébként
4: csinálom.
1: A MIPA-nak ezek a kisebb termei is jól szólnak? Tehát nem csak a nagy koncert?
4: Ne, hát nincs ez a probléma. De néha felszoktam lopózkodni a próbaterembe esténként, hogyha már nincs ott senki, kicsit kipróbálni, hogy szól az nagy terembe. Az nagy segítség.
1: Különleges kapcsolatod van a hangszerrel?
4: Mivel már 8 év óta nálam van, és én voltam az első, aki ezt bejátszotta, aki elkezdett ezen játszani, tehát tulajdonképpen a születésétől fogva velem van cselló.

0: sokkal.
1: No, kedves hallgatóink, csak hogy el ne felejtjék, május 10-e, vasárnap, este 18 óra, a Zeneakadémia nagytermében a Szent István Filharmonikusok koncertje, Tündértánc. És ez már az ötödik előadás ennek a sorozatnak.
0: Igen, ez akkor ilyen bérletes.
1: Hát itt mentek Csajkovszki nyomába is, tehát azt te tudod, hogy mi lesz még ott a program aznap este?
0: Igen, de azt én már csak hallgatom majd.
1: Na nem baj, de azért mondd el kérlek a közönségnek.
0: Csipke Rózsika meg a Hattyúta vannak, tehát a balettzenéből lesznek részletek.
1: Izgalmas lesz egyébként az egész előadás a tiéd, de természetesen megspékelve Baráti Kristóf fog vezényelni.
0: Igen.
1: Bele többször játszottál már?
0: Hát úgy játszottam, hogy kísértük a zenekarral, amikor lemezt vettünk föl szeptemberben. Uh-huh. Saint-Saëns, Ravel műveket, meg ilyesmiket. Uh-huh. Meg olyan is volt, hogy én zenekarba játszottam, és ő dirigált.
1: Aha.
0: Egy növendékének a diploma hangversenyét.
1: Most beleütetted a bogarat a fülembe ezzel a lemez felvétellel. Ez hogy zajlik egyébként egy klasszikus?
0: Hát ezt mi a műpába vettük föl, oda jöttek ki azok a hangmérnökök, meg a nem tudom kik, akik ezt csinálják.
1: Na és ilyenkor ez, ugye itt könnyű zenészek szokták ezt mesélgetni, hogy több sáv van, egy csomószor nem is találkozik a zenekar, mert külön veszik fel a hangszereket, ilyen a klasszikus zenében nincs.
0: Nem, együtt veszük föl, persze.
1: És többször kell lejátszani?
0: Hát többször. Akkor mondják, hogy akkor csináljunk még egy tartalékot, egy biztonságra, hogy legyen azért még egyszer.
1: Tehát akkor melós ez?
0: Hát fárasztó, igen.
1: Mennyi lemezen vettél részt?
0: Ó, én nem sokon, azt hiszem kettő, ezen kívül volt még egy opera, az is a Nemzeti Filharmonikus Zenekarral.
1: Uh-huh. Az izgalom az koncert, vagy lemezfelvétel előtt?
0: Koncert. De hát zenekarban nem olyan nagy a felelősség, hogy hát a szólistának igen, hogyha olyanokat veszünk föl, de hát most ott nem.
1: Na jó a téma,
0: figyelni amit kell,
1: felvetettél,
0: persze.
1: Gondolom, de hogy megoszlik a felelősség a zenekarban?
0: Hát hogyne, persze. Kivéve, hogyha ott szólót kell játszani. Tehát vannak olyan darabok, hogy van benne cselló szóló, akkor arra figyel jobban. Az nehéz feladat, hogy játszik az ember, ugye, mindenki ugye, tömegbe, és akkor egyszer csak na tessék.
1: Igen.
0: Így hirtelen ugye egyedül marad az ember, olyan, mint amikor elfogy alatt a talaj, de még fut.
1: Van kedvenc darabod?
0: Sok.
1: Tehát amikor te mondjuk nem játszol, vagy nem próbálsz, akkor például milyen zenét hallgatsz?
0: Hát a legtöbbször komoly zenét, de van, hogy könnyű zenét is.
1: Mi kapcsol ki igazán?
0: Hát a komoly zene, de kikapcsol, nem kapcsol ki, mondjuk azt nem is akarnám, hogy kikapcsoljon.
1: És akkor mi kapcsol be? Inkább azt kérdezem.
0: Hát a zene az folyamatosan, mivel gondolkozni kell, tehát úgy hallgatok zenét, hogy az én is dolgozom, tehát ez nem csak, hogy ez nem egy kikapcsolódás a zenehallgatás, hanem ez is egy...
1: De a felelősség az megvan-e benned, és ezt most olyan szinten kérdezem, hogy ugye itt, ahol majd szólóban lépsz fel a Zeneakadémia nagy termében a Szent István Filharmonikusokkal, hogy biztos, hogy megvan az esélye annak, hogy valaki tőled hallja ezt a darabot majd először. És ezáltal lehet, hogy hozzád fog mindenfajta érzelmet, eseményt társítani, ami aznap veled történt, de ha te jó emléket és élményt adsz neki, akkor az egy életre megmarad benne, hogy azt tőled hallotta.
0: Hát erre még nem is gondoltam.
1: Hát pedig szerintem az összes létező alkotás, én azért mondom ezt így, mesélem mindig itt a vendégeknek, hogy a Nemzet színészét, Molnár Piroskát kísértem fel ide a stúdióba, és megállított minket a liftben egy hölgy, mert ugye itt a Sláger FM szerkesztőségében, vagy a épületében több vállalkozás is működik, például egy fodrászat, és a fodrászatba jött a hölgy, és amikor meglátta Piroskát, azt mondta, hogy hadd köszönje meg azt a... És akkor bemondott egy 35 évvel korábbi darabot, még Kaposvárról, a Cseresznyéskertet, hogy az mekkora élmény volt neki, amikor ő éppen érettségizett. Tehát nem lehet tudni, hogy a színpadon mikor éred el, és mivel a közönséget. És azt hazaviszi magával, és hozzád fogja egy életre kötni. Azért ez felelősség.
0: Hát persze.
1: De az ember teszi a dolgát ösztönösen, és azért nem gondol ebbe bele?
0: Nem jó, ha ezen elkezdek filózni.
1: Az még nagyobb.
0: Meg hát nem is én rám tartozik. Ha valaki el is visz belőle valamit, az nem az én dolgom, hanem az övé.
1: Jó, az igaz. De az, hogy a hatás az jó legyen, az meg a...
0: Az az én felelősségem.
1: Az a tiéd. Te mikor vittél haza utoljára valamit, ami rád hatással volt? Meg egyáltalán könnyen tudsz közönségé válni?
0: Persze, most épp

0: közeli, nem, pár nappal ezelőtt játszott a zenekarban, tagja voltam. Mondjuk az nem, nem ugyanaz, mert de játszottak a Kelmen Barna meg a Fenyő Laci Brahms kettős versenyt. Nagyon jó volt. Tényleg nagyon jó volt.
1: Na és hogy nézed ilyenkor a koncertet? Tehát az, hogy tudsz-e hallgatóvá
0: hát
1: válni?
0: A próbán inkább. A koncerten már ugye nem, de a próbán azért figyeltem, hogy mit csinálnak ketten, és az nagyon tetszett.
1: És akkor nem az van, hogy te mennyivel másképp oldanál meg egy feladatot?
0: Ja, ne.
1: Nincs ilyen benned.
0: Nem. Hát ilyen szintű művészetnél hogy lenne. Hát
1: aha. Jó, oké, sose tudni.
0: Nem, van az az interpretáció, amikor nem kell megszólalni, csak hallgatni.
1: Máté, megvan a mondás, hogy a jó társaságban repül az idő. Végén vagyunk, mert elrepült a mi időnk is, de sok csillogó szempárt kívánok ott neked. A Zeneakadémiában most vasárnap, május 10-én, vasárnap 18 órától, amikor a Szent István filharmonikusokkal fogsz fellépni. De nézzék de... akkor a hallgatók azt, hogy hol lehet téged látni, igen, fellépni a zenekarral, és akkor ott találkozzunk. Köszönöm, hogy itt voltál. Thomas Máté csellóművésszel beszélgettem, kedves hallgatóink. És Mátétól most elköszönök önöktől még nem, mert folytatódnak a legnagyobb slágerek változatosan, de egy elköszönés erejéig még fogunk találkozni.
2: Ez a Slágerkult.

veled. Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell, kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek. Jó ez a hely,

mindig itt van, hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok. Messzi szép hazám, rokom.

hogy eső lesz és többé el sem áll. Tegyük fel, hogy a feltevéshez valóság is jár. Tegyük fel, hogy vége lesz mindennek, mint a botnak, amit emberek a kutyájuknak hajítani szoktak.

0: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak a slágerkultban. Remélem, önök is úgy gondolják, hogy ma is színes és tartalmas beszélgetéseink voltak. Major Gyöngyinek és Rádi Vilmosnak, Thomas Máténak nagyon köszönöm az inspiráló gondolatokat. Holnap ugyanekkor ugyanitt ismét találkozunk újabb meghatározó alkotókkal Budapest és a Vétel körzet kulturális életének a legjobbával. Maradjanak velünk a hírek után is, hiszen újra forognak a legnagyobb slágerek változatosan. Engem Esmiller Andrásnak hívnak. Vigyázzanak magukra!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Vitézi Dávid szerint vissza kell adni az önkormányzatok jogköreit a város képvédelmére. Idén is megnyílnak a fővárosi szabadstrandok. Elhunyt Ted Turner, a CNN alapítója. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Vitézi Dávid szerint vissza kell adni az önkormányzatok jogköreit saját városképük védelmére. A közlekedési és beruházási miniszter jelölt Facebook bejegyzésében azt írta, hogy a leköszönő kormány jogszabályok tucatjaival védte be a számára kedvező hirdetési felületeket, de a tárca minden ilyen rendeletet és paragrafust felül fog vizsgálni. Vitézi Dávid jelezte, hogy Lázár János leköszönő miniszterrel már megkezdték az átadás-átvétel előkészítését. Hozzátette, hogy fővárosi képviselőként pontosan látta, milyen jogi akadály ütközött Budapest, amikor a világ egyik legszebb épségben megmaradt történeti város szövetét próbálta megtisztítani a mindent ellepő óriás plakátoktól, reklámhálóktól. Idén is megnyílnak a fővárosi szabadstrandok. A római parti plázs július és augusztus 20-a között várja a fürdőzőket, jelentette be Kis László harmadik kerületi polgármester. A nyitást idén is vízminőségi vizsgálatok, hatósági engedélyeztetés, fővenyelőkészítés és medertakarítás előzi meg, a szezon alatt pedig folyamatosan ellenőrzik a vízminőséget. A fürdés továbbra is csak a kijelölt 120 cm-es bójákkal határolt területen 10 és 19 óra között engedélyezett vízimentők és első segélyszolgálat felügyelete mellett. A 11. kerületi árasztópart is várhatóan kinyit. A Város és Folyó Egyesület szerint már június 20-án, miután tavaly megkapta az engedélyt, hogy kijelölt természetes fürdőhely legyen. Május 11-e és 22-e között hálózatöblítési munkákat végeznek Kispesten, Pesterzsébeten és Soroksáron. Ez idő alatt víznyomás csökkenésre és vízzavarodásra is számítani kell, bár a vízellátás napközben folyamatos maradt, közölte a fővárosi vízművek. A munkák este 8 és reggel 6 óra között zajlanak. A beavatkozás után érdemes átöblíteni a csaptelepek szűrvét is. Nem állítják már helyre az elfojtott könnyek szobrát, amelyet ismét megrongáltak a Szabadság híd lábánál. A tulajdonos Magyar Lelki Első Segélytelefonszolgálatok Szövetsége a Telexnek megerősítette, a szobor maradványait hamarosan elszállítják. Az alkotást tavaly júniusban már egyszer összetörték, a fejét is ellopták, és akkor sem eredeti formájában tudták visszaállítani. A Dunaparton ülő férfi alak a férfiak érzelmi elfojtásának veszélyeire hívta fel a figyelmet, hangsúlyozva, hogy a kimondatlan szorongás és fájdalom akár depresszióhoz vagy öngyilkossághoz is vezethet. Volodymyr Zelenszky bejelentette, hogy Magyarország visszaadta az Oszcsat Bank pénzeszközeit és értéktárgyait, amelyeket márciusban foglaltak le magyar hatóságok egy pénzszállító feltartóztatásakor. Az ukrán elnök szerint a rakomány hiánytalanul érkezett vissza Ukrajnába, és köszönetet mondott Magyarországnak a konstruktív hozzáállásért és a civilizált lépésért. A magyar ügyészség április végén nyomozást rendelt el a pénzszállítók jogellenes fogvatartásának gyanúja miatt. 87 éves korában elhunyt Ted Turner, a CNN alapítója. Ő valósította meg azt a merész elképzelést, hogy a világ eseményeiről a nap 24 órájában valós időben közvetítsenek híreket. Az ohiói születésű üzletembert 1991-ben a Time magazin az évemberének választotta. Az indoklás szerint Turner befolyásolta az események dinamikáját, és 150 ország nézőit a történelem azonnali szemtanúivá tette. Ted Turner nevéhez fűződik az ENSZ alapítvány megalapítása is, aktivistaként pedig a nukleáris fegyverek világszintű felszámolását tűzte ki célul. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
1: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatlanul.

Ha magyar slágerek, nem szóltál, akkor Sláger FM. Sláger FM.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Vitézi Dávid szerint vissza kell adni az önkormányzatok jogköreit a város képvédelmére. Idén is megnyílnak a fővárosi szabadstrandok. Elhunyt Ted Turner, a CNN alapítója. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Vitézi Dávid szerint vissza kell adni az önkormányzatok jogköreit saját városképük védelmére. A közlekedési és beruházási miniszter jelölt Facebook bejegyzésében azt írta, hogy a leköszönő kormány jogszabályok tucatjaival védte be a számára kedvező hirdetési felületeket, de a tárca minden ilyen rendeletet és paragrafust felül fog vizsgálni. Vitézi Dávid jelezte, hogy Lázár János leköszönő miniszterrel már megkezdték az átadás átvétel előkészítését. Hozzátette, hogy fővárosi képviselőként pontosan látta, milyen jogi akadály ütközött Budapest, amikor a világ egyik legszebb épségben megmaradt történeti város szövetét próbálta megtisztítani a mindent ellepő óriás plakátoktól, reklámhálóktól. Idén is megnyílnak a fővárosi szabadstrandok. A római parti plázs július és augusztus 20-a között várja a fürdőzőket, jelentette be Kis László harmadik kerületi polgármester. A nyitást idén is vízminőségi vizsgálatok, hatósági engedélyeztetés, fővenyelőkészítés és medertakarítás előzi meg, a szezon alatt pedig folyamatosan ellenőrzik a vízminőséget. A fürdés továbbra is csak a kijelölt 120 cm-es bójákkal határolt területen 10 és 19 óra között engedélyezett vízimentők és első segélyszolgálat felügyelete mellett. A 11. kerületi árasztópart is várhatóan kinyit. A Város és Folyó Egyesület szerint már június 20-án, miután tavaly megkapta az engedélyt, hogy kijelölt természetes fürdőhely legyen. Május 11-e és 22-e között hálózatöblítési munkákat végeznek Kispesten, Pesterzsébeten és Soroksáron. Ez idő alatt víznyomás csökkenésre és vízzavarodásra is számítani kell, bár a vízellátás napközben folyamatos maradt, közölte a fővárosi vízművek. A munkák este 8 és reggel 6 óra között zajlanak. A beavatkozás után érdemes átöblíteni a csaptelepek szűrvét is. Nem állítják már helyre az elfojtott könnyek szobrát, amelyet ismét megrongáltak a Szabadság híd lábánál. A tulajdonos Magyar Lelki Első Segély Telefonszolgálatok Szövetsége a Telexnek megerősítette, a szobor maradványait hamarosan elszállítják. Az alkotást tavaly júniusban már egyszer összetörték, a fejét is ellopták, és akkor sem eredeti formájában tudták visszaállítani. A Dunaparton ülő férfi alak a férfiak érzelmi elfojtásának veszélyeire hívta fel a figyelmet, hangsúlyozva, hogy a kimondatlan szorongás és fájdalom akár depresszióhoz vagy öngyilkossághoz is vezethet. Volodymyr Zelenszkij bejelentette, hogy Magyarország visszaadta az Oszcsat Bank pénzeszközeit és értéktárgyait, amelyeket márciusban foglaltak le magyar hatóságok egy pénzszállító feltartóztatásakor. Az ukrán elnök szerint a rakomány hiánytalanul érkezett vissza Ukrajnába, és köszönetet mondott Magyarországnak a konstruktív hozzáállásért és a civilizált lépésért. A magyar ügyészség április végén nyomozást rendelt el a pénzszállítók jogellenes fogvatartásának gyanúja miatt. 87 éves korában elhunyt Ted Turner, a CNN alapítója. Ő valósította meg azt a merész elképzelést, hogy a világ eseményeiről a nap 24 órájában valós időben közvetítsenek híreket. Az ohiói születésű üzletember 1991-ben a Time magazin az évemberének választotta. Az indoklás szerint Turner befolyásolta az események dinamikáját, és 150 ország nézőit a történelem azonnali szent tanúivá tette. Ted Turner nevéhez fűződik az ENSZ alapítvány megalapítása is, aktivistaként pedig a nukleáris fegyverek világszintű felszámolását tűzte ki célul. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatlanul.

0: leszek. Neked, de a titkod nem leszek.
1: Sláger. Ez a Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, május 8-án pénteken este 19 órától jön a Magyar Zeneháza előadó termében, igen, ott a Városliget szívében a Szabad Egyetem kafanák világa, világfalu. Ez a Zenei Szabad Egyetem egy rendkívül izgalmas program, balkán zenei körkép Rédi Benedekkel és Weyer Balázsral. A balkáni városi kultúrájának egyik legfontosabb és talán legfélreértettebb tere a kafana. Nem egyszerűen kocsma vagy vendéglő, hanem találkozási pont, menedék, vallomások és nagy elhatározások színhelye, ahol a zene egyáltalán nem aláfestés, hanem maga az esemény. A kafanákban született dalok a mindennapi élet nyelvén szólnak. Szerelemről, vesztességről, honvágyról, barátságról, sok kimondott és még több elhallgatott mondatról. Hát kedves hallgatóink, a zenészt és a közönséget nem választja el itt színpad. Nincs hallgató, csak résztvevő, és a dal sem csak dal, hanem sors is. Weyer Balázs előadás sorozatában a zenész utitársa kafanák világába. Ezúttal Réti Benedek lesz. Tehát hol és hogyan mulatt a balkáni néplélek? Mik azok a helyek, ahol a mai napig virágzik az élőzene? A volt Jugoszlávia területén, ahol vágni lehet a cigarettafüstöt, az asztal roskadozik az ételektől, valaki a tüzeli az embereket, és a harmonikás a vendégek lelkébe látva már azelőtt elkezdi kedvenc dalukat, mielőtt a dinárok bevándoroltak volna a hangszerbe. Nos, hogy mi az a kafana, miként alakult ki ez a nélkülözhetetlen intézmény a balkáni országokban, mit jelentett 100 évvel ezelőtt, és mit jelent ma? Hogyan lett a török kávéházakból a társadalmi konvenciók elüli menedék és a túlcsorduló érzelmek zenébe, dalba és italba folytott megnyugvása, hogyan ágyazódott be a mindennapokban, milyen társadalmi rétegek találkoztak, és hogyan formálta a 20. század balkáni zenét, ez mind-mind kiderül ott, május 8-án pénteken 19-től a Magyar Zeneházában.
0: Programajánlót hallottak! A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Képzési programok segítik az első ciklusukat kezdő országgyűlési képviselőket. Átadták az M7-es új gyalogos és kerékpáros hídját Velencénél. Egy perces videókban tanít életet menteni az Országos Mentőszolgálat Alapítvány új kampánya. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Több mint 150 új képviselő kezdheti meg első parlamenti ciklusát, ezért az országgyűlés hivatala az eddigieknél szélesebb képzési programot indított számukra. A képzéseken az országgyűlés működését, a törvényhozási folyamatokat és a parlamenti munkát támogató rendszereket ismertetik. Külön oktatást kapnak a bizottsági elnökök, alelnökök és jegyzők is. Megújultak a Hungaromet ZRT megfigyelési térképei. Új, 10 percenként frissülő napi csapadékösszeg térkép is elérhető, és bővült a hőmérsékleti térképek köre is. A műholdas megjelenítés részletesebb lett, háromféle műholdképen követhető a felhőzet mozgása, a légnyomási adatok is sűrűbben frissülnek, több állomás adataival, így pontosabb képet adnak az időjárási folyamatokról. Átadták az M7-es autópálya Velence térségében épült új gyalogos és kerékpáros hídját, amelyet reggeltől már használhatnak a gyalogosok és a biciklisek. A beruházás részeként a régi híd elbontása is hamarosan megkezdődik, ami miatt két hét végén is jelentős forgalmi korlátozásokra kell számítani. A bontási munkálatok most hétvégén, illetve